0: települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhatnak ki záporok. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 22 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákról szóló sorozatunkat Labor Falvi Róza életének pályájának a bemutatásával folytatjuk. Mikita Gábor színház történészt Jászter Beáta kérdezi.
2: A miskolci színész legendák második fejezetéhez érkeztünk, és Labor Falvi Rózával folytatjuk a beszélgetést. Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színháztörténésszel, muzeológussal beszélgetek. Labor Falvi Róza igazi miskolci, mert Miskolcon született, ugyan nem ezen a születési néven, és színész családba született, ha jól tudom.
3: Pontosan így van. Hát ebben a korszakban nagyon jellemzőek voltak a színész családok, a színész dinasztiák. Sok színészházas pár volt, akiknél a gyermekek is követték a pályát, az életutat, beleszülettek a színházba, és nem is volt más lehetőség igazán, hogy más vonalon induljanak, és a tehetségük volt, akkor meg egyértelmű volt az út. Így volt ez a mi esetünkben is. Egész pontosan Benke Judit néven született Miskolcon meg ez a nagy színésznő. Az édesapa Benke József, vagy ahogy akkoriban hívta mindenki már, fiatalon is Benke atyus. Ő volt annak a pesti társulatnak az egyik vezetője, akik 1815-ben Miskolcra jöttek, itt kaptak menedéket, és így menekült meg a magyar színészet. Dérinének is ő volt a névadója, ugye a Szép Patakit ő fordította le magyarra, és a feleség, az első felesége pedig Rácz Zsuzsa, aki szintén színésznő volt, és ahogy ugye Miskolcra megérkeznek, tulajdonképpen itt is marad a család. Benke József, ő érdemes róla is pár mondatot szólnia lehet, ugye fontos szerepe van a egyébként is a történetben, nem is csak mint családapa, egy nagyon sokoldalú színházi ember volt, nagyon művelt volt, és az első Hamletjeim között tartjuk számon, és róla írta le a kritika azt, hogy amikor Miskolcon játszott a Hamletet, hogy most tapasztaltam először a magyar hazában, hogy mit tud az aktor a publikummal tenni. És egy gyönyörű kritika arról, hogy a közönségre valóban milyen hatást gyakorolt, és milyen értően reagálta a közönség az ő játékát. De aztán Benke atyusnak elege lett a színházi világból, és tanárként működött tovább Miskolci Leánynevelő Intézetben, már ebben az épületben is született meg Judit lánya. Tudjuk is, hogy hol van ez az épület Miskolc belvárosában, illetve hol állt az épület, ma már csak egy új épület van a helyén, és egy emléktábla hirdeti Labor Falvi Róza születését. És az édesapa nagyon hamar rájött arra, hogy Judit örökölte a tehetségét, és bár visszavonult, de pont a lánya miatt egy időre újra visszatért a színházi világba, hogy tudja segíteni Rózának az elindulását, többek között Pesten, illetve egészen pontosan Budán a Várszínházban. Nagyon kemény ember volt, nagyon hirtelen haragú volt, az indulatait nem tudta törtőztetni, és azt mesélik róla, hogy például ugye végigfigyelte a színfalak mögül a lányának a játékát, és bizony fizikálisan büntette, hogyha valamit nem jól csinált.
2: Így van, erről én is olvastam, hogy terelte ugyan a színészi pályán is segített neki, de azért elég erős tenyerekkel terelte ezt a fiatal lányt, akinek amúgy sem volt könnyű az élete, mert nagyon hamar anyává vált, méghozzá leányanyává, ha igaz.
3: Igen, igen, és ha még visszatérünk egy pillanatra, nagyon hamar árva is lett, ugye meghalt Benke József első felesége, és aztán új asszonyt hozott a házba, és ez például nem tett jót a kapcsolatuknak a lányával. Ezzel is magyarázzák például a névváltoztatás, hogy a nyilvánvalóan mindenki ugye egy hangzatos színész nevet vett fel ebben az időben, ez szinte alap volt, hogyha egy egyszerű, nem izgalmas hangzású neved van, akkor felveszel egy izgalmasabbat. Nekik ugye a család előneve volt, Labor Falvi Benke József volt az édesapa, tehát ő ezt vette fel, és variált a rózával is, tehát tulajdonképpen egy több fordulós kör volt az, amíg megtalálta a laborfalvi róza nevet. És hát valóban, ami a maga korában az, hogy valaki leányanya lesz, ez nyilvánvalóan nem volt szokatlan, sok mindenkivel megesett, de a gyakorlat az volt, hogy eltüntették általában a gyermeket, vidékre kiadták. És Róza tulajdonképpen az elsők között volt, aki nyíltan felvállalta azt, hogy ő családanya, hogy lányanya, hogy van egy gyermeke. No hát ez a nyilvános elvállalás persze nem jelentette azt, hogy mondjuk a fiatal Jókai Mor, aki nagyon naív legényke volt, ez például tudott volna erről, amikor szerelembe estek. Ugye egy színész kollégától született a gyermek, akiről ugye köztudott volt, hogy nagynős csábász, és hát egy volt Róza is az áldozatai közül. Ugye az elején ugye be is árnyékolta a Jókaival a kapcsolatot. Nem annyira Jókai részéről, hanem a környezete részéről.
2: Van egy nagyon szép legenda, amit Jókai is úgy mesélt, hogy március 15-én, amikor azt a bizonyos kokárdát a mellkasára tűzte Laborfalvi Róza, akkor kezdődött az ő szerelmük. Na hát azt mondják, hogy Jókai is csak lódított ezzel kapcsolatban, mert hogy állítólag már hamarabb is ismerte és látta is Rózát, és tetszett neki a játéka, de az, hogy ők ketten összejöttek, az nagyon nagy ellenkezést váltott ki, például Petőfi Sándorból is, aki annyira felháborodott állítólag, hogy még Jókai édesanyját is megkereste ez ügyben.
3: Pontosan ez egy filmre való történet, vagy akár könyvbe, ugye Ignác Zsózsa meg is írta ezt nagyon szép részletesen, és valóban a két jó barátnak tulajdonképpen a kapcsolat megrontásához is vezetett. Hát ugye kezdődik a dolog azzal, ugye, hogy nagy volt a korkülönbség. Róza jóval idősebb volt Jókai Mornál, plusz ugye tudjuk, hogy gyermeke is volt, ráadásul hát a színésznői pályát sem tekintették a legerkölcsösebb, legtisztességesebb életútnának, úgyhogy valóban nagy ellenállást váltott ki, amikor nyilvánossá vált az ő kapcsolatuk. És hogy visszatérjek a legendához, valóban úgy tűnik, hogy legenda, hogy ez volt az első találkozás. Mindenki azt valószínűsíti a szakmából, hogy a közös pont a Szigligeti Ede lakása volt, mind a ketten jó kapcsolatban voltak Szigligeti Edével, és amikor Jókai nagyon betegen feküdt eszméletlenül hosszú ideig Szigligetinél, akkor először ott a Róza láthatta őt meg, és ott találkozhattak már, és ott elindulhatott valami, de tény az, hogy nyilvánosan és a nagy közönség előtt ott a március 15-én vállalták fel a szerelmüket. Tehát kicsit ugye túlzás van benne, de ugyanakkor mondhatjuk, hogy valóban ez azért ez ott egy sorsdöntő pillanat volt, attól függetlenül, hogy már volt előzmény, és hát látták is, persze Jókai ugye írt is kritikákban Rózáról, tehát biztos, hogy nem az az első spontán összefutás volt ott, de ez magán a története nem változtatott, mert azért a szabadság szerelem eszményét ők ott a színpadon, nemzeti színpadán gyakorlatilag szépen be is mutatták a nagy közönségnek, hogy ez mit jelent. Visszatérve, vagy folytatva a történetet, ugye, hogy miért váltott ki nagy tiltakozást, megmondom őszintén, ezen úgy sokat gondolkodom, hogy nem tudjuk, hogy Petőfi mit láthatott, mit tapasztalt, mit tudhatott Rózával kapcsolatban. Ők ugye a Nemzetiben mondhatni kollégák voltak, hiszen egy rövid ideig Petőfi ott volt a Pesti Magyar Színháznak a társulatában valamilyen szinten. Valószínű, hogy ezek az élmények lehettek, amiket ott tapasztalt valamiért számára ellenszenvesek, vagy az is lehet, hogy nem a Rózával volt konkrétan baja, hanem ismerte azt, hogy a Móricz ugye egy nagyon naív, tiszta lelkű, romantikus, ideák között élő figura, tehát lehet, hogy úgy gondolta, hogy egy ilyen tapasztalt színésznő nem a legjobb feleség lenne az ő számára. És valóban ő ugye folyamatosan tájékoztatta az édesanyát, és együtt, ketten nagyon kemény akna munkát végeztek, hogy ne legyen ebből házasság, de nem tudták megakadályozni. Tehát volt, amikor ugye szószoros értelemben kiszökött a fiatal pára az otthonukból, és mindenféle kalandos történet volt, de hát a házasság végül is elkerülhetetlen lett, és tulajdonképpen a sok negatív előítélet ellenére ez egy sikeres házasság, szép házasság lett, mind a kettejüket erősítette, de főleg Jukai számára volt egy nagyon szerencsés döntés, hogy elvette Rózát.
2: Így van, megcáfolták az ellenzőket, hiszen egy 4 évtizedes boldog házasságot tudhattak magukénak, amelyben Róza mindent megtett a férjéért. Ha egy picit elkanyarodunk most a színészettől, meg elkanyarodunk a művészettől, akkor akár ha családi életüket nézzük, otthon a konyhát, Róza ott is egy igazi fejedelemasszony volt.
3: Pontosan, ugye fantasztikus háziasszony volt, egy keménykezű, nagyon okos, nagyon jól gondoskodó háziasszony, és ugye ezt meséli az egyik családtag, hogy amikor először felmentek vendégként ugye Jukai édesanyjával a fiatal párhoz, akkor ugye döbbenten látták, hogy Róza a konyhából jön, feltűrt ingujjal, véres kézzel, mert hogy a szakács asszony nem volt szíve, hogy levágja, azt hiszem talán a pulykát vagy a libát, és Róza pedig minden probléma nélkül ezt megoldotta, és akkor látták is, hogy na hát ez valóban egy talpra esett gazdasszony. De amikor még az udvarlási szakasz volt, és amikor bejelentették a barátaiknak például azt, hogy össze akarják kapcsolni az életüket, akkor is hatalmas lakomát adott Róza a barátoknak, de például ezen a napon is, amikor ugye az édesanyját ebéddel fogadták, utána még jöttek Egressy Gáborék fel, a színészbarátok, ők uzsonnát kaptak, tehát ez valóban egy, mint Szakács is nagyon híres volt Jukain, és hát jó pár olyan étel van, amiről egyébként ugye Jukaihoz kötjük, de valószínű, hogy Laborfalvi Róza főzte azt úgy, meg is alakította ki, hogy Jukainak az kedvenc étele lett, és valóban ez példaértékű volt, jó pár receptet konkrétan is hozzá tudunk kötni, és hát külön fejezet volt ugye, amikor Balatonfüreden töltötték a nyarakat, ott például megint csak nagy vendégsereget láttak a háznál, és ott is, ugye ott például a halételek kerültek előtérbe, és hát Jukait egyébként is érdekelte a gasztronómia, valószínű, hogy ehhez nagyon sokat segített neki Róza is. Van is írása Jukainak, ahol például a házasságot és az étkezést összeköti, a boldog házasság titka között ott említi a jó konyhát is, tehát ez ugye egy saját tapasztalat volt. A dolognak a keserű iróniája, ezt a egyik hozzátartozó írta le, hogy Rózának egy idő után már problémát okozott az étkezés, az emésztés, és tulajdonképpen csak a családnak főzött, de ő maga nem tudta élvezni ezeket a kiváló ízeket. És hát az is kiderül, hogy ahogy a művészetüket, ugyanúgy nagyon komolyan vették a háztartást és a konyha művészetet, és hogy megint csak leírja a családtag, hogy például a kávéfőzés milyen szertartás volt, milyen szakmaisággal, odafigyeléssel végezték ezt. Tehát ha csak ezt a vonalát nézem például egy utólag a házaspár életéből, számomra ez is egy példaértékű dolog volt, hogy a főzésre 1000%-os odafigyeléssel, felelősséggel, a másikra való figyeléssel, hiszen ezzel adni akarta Róza, ugye főleg egy idő után a férjének, a közösségének, tehát hogy mi mindenről tud szólni egy idézőjelbetéve egyszerű főzés. Hogyan szólhat ez szeretetről, családi összetartozásról, hogyan szólhat a másiknak való figyelmességről, és sorolhatnánk tovább. Tehát erről megint külön fejezeteket lehetne írni, hogy ez mi mindenről szólt náluk.
2: Igen, mert ez is művészet. Ha most a konyhaművészettől visszakanyarodunk megint a színművészethez, illetve az irodalomhoz, az irodalomhoz, mint művészethez, akkor azt is látjuk, hogy Jukai a hősnőit is nagyon sokszor a feleségéről mintázta. Talán nem ok nélkül.
3: Hát valóban az is, hogy ezt szoktuk emlegetni, egy hősített volt, ahogy a szabadságharc után bújtatta, megmentette a férjet, hiszen ugye Jókai ott volt a március 15-én, ugye a 12 pontnak az egyik megfogalmazója volt. Sokféle szerepet vállaltam a szabadságharc alatt, tehát abszolút veszélybe kerülhetett az ő élete, és ugye a kollégájukat, Egressy Gábort például halálra ítélte a császár, tehát a közvetlen környezetben is nagyon sok életét vesztett, illetve veszélyeztetett szereplő volt, és Róza szervezte meg a szökését. Méghozzá ez is egy színházi szál, ugye azt tudjuk, hogy Tardonán bújtatt egy kis bükki faluban, de azt például nem szokták megkérdezni, hogy miért pont ott, mi volt a szál. Hát ez a Nemzeti Színházhoz vezet. A Nemzetiben volt Róza kollégája Telepi György, a nagyon sokoldalú színházi ember, színész, a Nemzetiben főleg komikus, színpadtechnikus, díszletfestő, egy fantasztikus technikai tudással rendelkező személy volt, például a Újszabadkai Színháznak és a Miskolci Színháznak is a színpadi képezetét, a színpadi működését ő végezte el, és az ő családjának a falujába vitték és bújtatták el Jókait. Ez megint csak jelzi a korszakot, hogy ez a színházi világ egy milyen erős családi, baráti köteléket is jelentett abban a világban, hogy egy ilyen életveszélyes dologban mindenkire veszélyes volt, ez a bújtató telepire is veszélyes volt. Egy ilyen szituációban is segítették egymást, és tulajdonképpen a színésztársnak köszönhető Miskolcon keresztül vitték, egy fontos állomás volt ennek a bújdosásnak. Miskolc ezért írta is valahol, hogy a második szülővárosának tekinti Miskolcot, hiszen itt így menekülhetett meg, és aztán ugye a Telepi segít, hogy Tardonán tudjon rejtőzködni, és ugye külön egy menlevelet is szervez a komáromi várvédők kapcsán a Róza, tehát itt élhet vissza. Van olyan szakvélemény, ami szerint az egészet kicsit kiszínezte, túlzásba vitte Jókai rá jellemző legendagyártással, de én azt gondolom, hogy ha megnézzük józanul, akkor ebben semmi túlzás nincs. Tehát abban a történelmi helyzetben, amikor ezreket végeztek ki, karrierek törtek ketté, el kellett menekülni az országból, akkor volt mitől félnie Jókainak is, és teljesen érthető volt a bújdosás, teljesen érthető az, hogy ezért tiszteljük Jókainit. Ahogy az édesanyja egyébként, Jókai anyja számára is ez egy nagyon sorsfordító pillanat volt abban a tekintetben, hogy elfogadta aztán Rózát.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk megkezdett beszélgetésünket.
0: Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk a magyar színjátszás legendás alakjának, a miskolci születésű Laborfalvi Rózának az életét, pályáját bemutató beszélgetésünket. Mikita Gábor színház történészt továbbra is Jászter Beáta kérdezi.
3: Beszéljünk akkor Rózának a színészi tehetségéről, hiszen gyönyörű kritikák láttak az ő tragikai vénájáról napvilágot. Nagyon szerették a színésztársak, nagyon szerették a rendezők, és hát a közönség pedig el volt tőle ájulva. Mind a szépségétől, mind a hangjától, mind pedig a kisugárzásától, amivel ezeket a tragikus hősnőket meg tudta jeleníteni a színpadon.
4: Pontosan így van, ugye hát ha megnézzük a róla készült rajzokat, vagy akár fotókat, az látszik, hogy egy királynői termete, egy sugáralkat, egy gyönyörű művészi fejjel, hatalmas szemekkel, és valóban a hangja az szintén varázslatos volt. Talán Vörös Marti ír dicsérte valahol a hangját egy nagyon szép jellemzéssel, tehát minden adott volt ahhoz, hogy külsőségeiben is, hogy ő színpadra termett személyiség volt, és hát emellett ugye a szülőktől volt mit örökölni, színészi vénát is, és hát emellett ugye ott volt még, amit szoktunk mondani, hogy a tehetség az egy dolog, de például nagyon-nagyon kell a szerencse is ezen a pályán. Nagyon apró nüanszokon múlhat, hogy valaki befut, és nagyon gyakori például, ami az ő esetében is történt, hogy egy beugrás, egy szerepátvétel hoz meg egy karriert. Az ő esetében ez így volt, ez egymás után kétszer is ismétlődött, hogy a kornak akkor a vezető drámai színésznője a Kántorné volt. És először azt hiszem Székesfehérvárot vidéken kellett beállni a szerepeibe, majd pedig jött a sorsfordító pillanat, amikor ugye megnyílt a Pesti Magyar Színház, és hát ott is ugye mindenki arra számított, hogy Kántorné lesz a vezető tragikája. Mondták is, hogy tulajdonképpen neki, meg Bérinének építették színésznők közül a Pesti Magyar Színházat, de a mai napig nem tudni, hogy mi történt. Kapott hivatalos levelet Kántorné, hogy ugye jelenjen meg a Pesti Magyar Színházban, mert szerződtetnék, de Kántorné nem jelent meg. Tehát nem tudjuk, hogy hol kallódott el a levél, mi történt, és ugye valakinek be kellett helyette állni, és miután a Róza már bizonyított az ő szerepeiben, így tulajdonképpen ő vette át a Kántorné szerepkörét, ő állt be helyette, és gyakorlatilag így lett ő a Nemzeti Színház első nagy tragikája. Fellépett a nyitó előadáson is, már ott is ugye a Kántorné feladatait látta meg, és hát egy nagyon szép, bár nagyon bizonyos szempontból, amennyire szép, annyira szomorú, attól függ, hogy melyik szereplő szempontjából nézzük. Pillanat volt az, amikor előadás után Dérinével karöltve mennek haza a Pesti Magyar Színházból, mert ez jelképezte is a váltást. Az, hogy Dériné pályájának az íve is itt fordul meg, ő sem találja meg a helyét a nemzetiben, is át kell adni a vezetői színésznői pozíciót Rózának. Ami egyébként a részéről abban a szempontból nem volt egy szomorú dolog, hogy pici lánykora óta ismerte, szerette Rózát. A családias kapcsolat, amit ugye mondtunk, az ebben a tekintetben is megvolt.
3: Azért a kritika nem mindig kímélte szegény Laborfalvi Rózát, mert amikor a szülés után visszatért a színpadra, hát kapott egy-két keresetlen megjegyzést a játékára.
4: Ez minden színésszel megtörténik, tehát nem tudnék olyan színészt mondani, vagy nagyon kevés az, akiről mindig maximálisan pozitívat jót írtak, és hát szoktuk azt is mondani, hogy valaki minél nagyobb személyiség, minél erősebb karakter, annál inkább megosztó személyiség, és tehát zárójelbe érzem meg a középszer az, aki mondjuk simán át tud vinni egy színházi életutat úgy, hogy nem bántják, vagy nem támadják, mert nem sok vizet zavar, szoktuk mondani. Nyilvánvalóan egy nagy személyiségnél megoszlanak a vélemények, és hát a pesti magyar az meg ugye eleve a érdeklődés középpontjában volt, hiszen ugye Pest-Budán az egyetlen magyar színház, volt vidéken, és még ugye akkor is Miskolc az, aki a királyi Magyarországon állt, és működött Székesfehérvár, Kassa, Kolozsvár, ahol még állandó játszási hely és színház volt, tehát érthető volt a figyelem. A másik ugye, hogy pont ekkor volt egy stílusváltás is. Tehát azzal is magyarázzuk például Dériné esetében, nem csak a korrával, hogy szerepkört kellett váltania, hogy a Nemzetiben nem tudott megmaradni, hogy már ott jött egy újabb korosztály, egy újabb generáció, és azért a színházi világ, miután a gesztusokra, a hétköznapi gesztusainkra, beszéd stílusra, hanghordozásra, mimikára, gesztikulásra épül, ez aránylag hamar változik, és nagyon hamar idejét múltán tud válni egy színészi játék stílus. Hát, hogy másik példát mondjak, például ugye a kornak egy meghatározó személyisége volt a Pergő Celestin nevű színész, aki aztán igazgató is volt. Ő arról volt híres, hogy ő volt az első, aki nem használt súgót például az előadásokban, ami alap volt, hogy mindenki a súgó után mondta a szövegét, és ő például, amikor a Hamletben bemutatkozott Budán, őrületes sikere volt. És pár évtizeddel később ugyanebben a szerepben pedig már megbukott, kinevették, mert idejét múltá vált. És ezt azért mesélem, mert hogy ugye Róza is a Nemzetiben már egy természetesebb játékstílust képviselt, egy új hangot képviselt. Nyilvánvaló, hogy emiatt is a kezdetekben megoszlottak a vélemények.
3: Azt is írták róla, hogy a pályájának a későbbi szakaszában a kérlelhetetlen királynőket tudta olyan hévvel és tűzzel alakítani, hogy mindenki a rabjává vált az ő előadásának.
4: Valóban, hát ugye már fiatalon is ugye a bánkban ott volt Gertrudis, tehát ugye egyértelmű, hogy ahogy múlnak az évek, ez a kemény női karakter, ez pedig megerősödik, és hát zárójelbe teszem meg, azért otthon is megvolt benne ez a keménység, tehát kicsit ezt is örökölte, azt gondolom, az édesapától ezt a kemény, határozott stílus, hiszen ugye leírták például, hogy ugye nagyon szigorúan bánt Jókaival abban a tekintetben, hogy ugye kikövetelte, hogy írjon, dolgozzon nagyon szigorúan, mert tudta, hogy egyrészt a Jókai karrieréhez, meg a családi kasszához is szükség van ahhoz, hogy ő nagyon keményen dolgozzon. És hát nagyon szigorú volt például otthon a cselédséggel is, szigorúan figyelt arra, hogy a férje ugye ne tudjon félre lépni. Például azt is ugye leírják, hogy csak öreg cselédeket tartott maga körül a háztartásban, és hát ott is olyan volt, mint egy ilyen nagy istenasszony, és körülötte a párkák, mint az öreg asszonyot, tehát ott is egy ilyen mitikussá tudott válni a családi életében. És hát valóban ugye a legjelentősebbek eleve ugye nagyon mutató szerepek, a nagy királynői szerepek, a nagy drámai szerepek. Ilyennel is vonult vissza, ugye amikor a színészi jubileuma volt, és a búcsú felléptései voltak Miskolcon, Debrecenben, akkor a Shakespeare Coriolanus című drámájában a nagyasszony Volumnát jelenítette, meg azzal köszönt el a színpadtól. Voltak neki teljesen realista karakterei, realista szerepei, vígjátéki szerepek is, de nyilvánvalóan ebben volt a leghatásosabb, ebben tudta legmélyebben megmutatni magát, a erőskezű, nagy szenvedélyű asszonyok alakjában.
3: Szóba került már a búcsú előadása, hát engem is érdekel, hogy mikor, hogyan ért véget ez a pálya, és mi lett utána Laborfalvi Rózával.
4: Utána már sajnos nem sok idő adatott neki egy betegség miatt. Ugye az 50 éves színészi jubileumhoz kötődött az ő búcsú fellépte, ami nem egy előadás jelentett, megint csak jelzi a nagyságát, hogy ugye több helyen is elbúcsúzott a közönségtől, és hát ugye ebbe a nagy búcsú fellépésbe és nagy tiszteletadásban nyilvánvalóan az is belejátszott, hogy egy jó ideje már a fél férjével, ugye ők testesítették meg a nagy magyar művészházas párt, akik ott voltak például minden színház megnyitásán. Múltkor csodálkoztam rá, hogy ahol színházat adtak át, ott mindenütt Jóka írta a prológot, a verses köszöntőt, például Miskolcon is, és ugye itt is ugye Jókainé mondta el ezt a köszöntőt. Ugye Miskolcon például Jókai az elsők között lett díszpolgár, és hát fantasztikus tisztelettel fogadta őket Miskolc városát. Abban az időben, szoktam ezt is mondani, a 19. században még mindennek megadták a módját, a rangját, hihetetlen ünnepség, odaadás, tisztelet fogadta őket bárhol megjelentek, hát érthető, ugye írófejedelem és a Magyar Színház nagyasszonya, úgyhogy ez az búcsú sorozatot mutatta és megtestesítette, hogy valóban ő mit jelentett a magyar színészet számára, és hát sajnos hosszú idő aztán nem adatott már számára a színpadon túl.
3: Miskolcon most hogyan őrzik Laborfalvi Róza emlékét?
4: Hát azt kell mondjam, hogy ezt szoktam mondani, hogy úgy tűnik, hogy egy város két nagy színésznővel és két Rózával nem nagyon bírt, mert nagyon fura módon valahogy egyértelműen, ahogy ezt a múltkor mondtuk, egyrészt érthető, hogy Dériné került a középpontban, valószínűleg azért, mert ugye, hogy neki köszönhető az első 1823-as színházunk átadása, és azt kell mondjam, hogy sajnos Laborfalvi Rózának a kultusza nem igazán alakult ki, és nem lett olyan jelentős, mint ahogy Dérinére itt emlékezünk. A rendszerváltás követően ez úgy tűnt, hogy elindul valami, hiszen például a színház oldalán is, illetve ahogy említettem, a szülő házhelyén levő épületnél is elhelyeztek nagyon szép emléktáblákat, ahol együtt van Laborfalvi Róza és Jókai Mór tisztelete, emléke feltüntetve, és bizony ne, valahogy nincs úgy benne a köztudatban, hogy ő a város szülötte, ezt ki kell sajnos mondjam, mint az, ahogyan tiszteljük akár Dérinét is. Hát egy nagyon fontos pillanat volt, mikor a második színházunkat, ugye az 1857-es színházat, a Laborfalvi Róza adta át a játékával, a Maród Bánnak ő volt a női főszerepe. Erre szoktam mondani, hogy ez egy nagyon szép történet, hogy a szülővárosod új színházát te adhatod át, mint a Nemzeti Színház vezető színésznője. Tehát akkor ő itt volt azon az alkalmon, és 2007-ben, amikor ugye jubileuma volt ennek a átadásnak, akkor ugye sok mindennel készült a város, és ugye a színháznak a művész bejárójánál van egy kis szoborpart, és ugye felmerült, hogy ki legyen a harmadik szobor alak ebben a parkban, akkor engem kérdeztek meg, és akkor én azonnal rávágtam, hogy hát Laborfalvi Rózának nincs még Miskolcon szobra, ideje lenne állítanunk, és hát nagy örömömre elfogadták az én javaslatomat, úgyhogy egy nagyon szép, míves mellszobor Szanyi Borbálának a nagyon szép alkotása ott van a színház partjában, aki belép ebbe a parkba, elindul a művész bejáró fele, az első szobor az őt ábrázolja, méghozzá pont úgy, ahogy jellemeztük a királynői nagyságában, a fiatalságának, a szépségének a teljében. És hát, ahogy a múltkor is mondtam, itt a Színész Múzeumban természetesen azon vagyunk, hogy tudatosítsuk, hogy Róza az a mi Rózánk, és hogy mi bocsájtottuk őt is szájna, és adtuk a Magyar Színház művészetnek. Zárójelben mondom a kicsit a miskolciak védelmére, hogy hát annyi mindenkit adott Miskolc a Magyar Színház művészetnek, hogy nehéz is lenne mindenkit számba venni és számon tartani, de Róza valóban megérdemli azt, hogy Miskolc tisztelje, és itt rengeteg rendezvényünkön, programunkon, amikor lehet, akkor mindig beszélünk Laborfalvi Rózáról, és legyen szó ugye akár gasztronómiáról, vagy március 15-ig, vagy akár Shakespeare-ről, mert ugye nagy szerepe volt például a Shakespeare kultusznak a elindításában is, mint ugye színésznő Egressy Gáborral, ketten ők nagyon sokat tettek a Pesti Nemzeti Színházban, hogy Shakespeare-t megismertessék.
3: Köszönöm szépen, hogy Gábor segített megrajzolni ennek a kiváló magyar miskolci születésű színésznőnek az életét és a pályáját. Legközelebb kivel folytatjuk?
4: Folytassuk akkor mondjuk Latabár Endrével, hiszen amikor Róza átadta a Miskolci Színházat az 1857-es átadáson, akkor Latabár Endre volt az igazgató. És ugye ha beszéltünk arról, hogy ugye színész dinasztiák, színész családok és gyermekek mennyire meghatározták ezt a korszakot, akkor ez megint csak ehhez a szálhoz köthető.
3: Legyen úgy, akkor folytatjuk egy hét múlva Latabár Endrével. Köszönöm még egyszer.
4: Én köszönöm az érdeklődést és a figyelmet.
2: Kedves hallgatóink, Mikita Gábor, színház történész, az egyik leghíresebb tragika, Laborfalvi Róza életéről, színészi pályájáról beszélt, a riporter Jászter Beáta volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatott.

0: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. A kamarák a feladatkörüket érintő jogszabályokat és jogszabálymódosításokat kezdeményezhetnek, továbbá véleményezési jogot gyakorolhatnak az egészségpolitikát, az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét, fejlesztési irányait érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál. A köztestületek jogosultak lettek egészségügyi szakmai irányelvek, ellátási protokollok és módszertani levelek véleményezésére. Közreműködnek a továbbképzések szakmai tartalmának kialakításában, a kötelező továbbképzések témaköreinek meghatározásában, valamint részt vesznek a szakmai, tárgyi és személyi minimumfeltételek kidolgozásában. Megválasztotta Poyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Poyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választott a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt. A szavazás után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg. Nincs már az afrikai sertéspestés miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán.

0: mutatták a vírus jelenlétét. A magyar gazdaságban szerkezeti és modellváltásra, a tudásalapú gazdaság erősítésére, a hazai vállalkozások és a beruházások ösztönzésére van szükség, mondta Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára egy konferencián. Az államtitkár szólt arról is, hogy a beruházások a 2022 második negyedévi csúcs óta 30%-kal zuhantak. A vállalkozásoknak jelenleg 28%-a tervez beruházást a következő 12 hónapban, miközben 2014-ben még 77% volt ez az arány. A beruházások elhalasztása hosszabb távon a termelékenység növekedését, az új termékek bevezetését, a külpiaci terjeszkedést és a gazdasági növekedést is hátráltatja, mondta. Porcher Áron szerint a beruházási hajlandóság növelésének alapja a bizalom, ehhez pedig kiszámítható gazdasági környezetre, megfelelő felkészülési időre, jogbiztonságra és az intézkedések utólagos hatásvizsgálatára van szükség.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhatnak ki záporok. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 22 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok.
1: Az elmúlt évtizedekben, csak itt a rádióban, az elmúlt 26 évben

0: számtalanszor beszélgettünk az éppen aktuális oroszországi választásról, de a vége valahogy mindig az lett, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin megnyerte a választást. Exit pollok vannak a mostani parlamenti választásról. Ez fog kijönni megint?
1: Egyszer nyert Medvegyev is, de
0: ez egy cseret,
1: nem számít.
0: Az egy menedzselt dolog volt.
1: Most is az egységes Oroszország fogja megnyerni a választásokat, és itt igazából nem is arról van szó elsősorban, hogy a Vlagyimir Putyin pártja, aminek ő egyébként a listáján nem szerepel, nyeri-e meg, hanem azt, hogy ez a győzelem az milyen arányok mellett, milyen részvétel mellett történik, meg zajlik. Ha megnézzük a részvételi adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy egyébként magasabb lett a részvételi arány, mint az elmúlt választásokon 21-ben, de még a 16-os választásokhoz képest is magasabb, ez majdnem 57%, 56,66 legalábbis az, amit most mondanak. Nem a legjobb eredmény, tehát volt 66 körüli részvételi arány, de volt 47, meg az alatt is volt már részvételi arány. Általában erre azt szokták mondani, hogy ha ilyen unalmas választások vannak, ahol csak azok a pártok vesznek részt, amelyek tulajdonképpen a nagy fontos dolgokban amúgy egyetértenek, és a vita része az tulajdonképpen csak ilyen kisebb belpolitikai, akár emlékezett politikai dolgokra vonatkoznak, akkor az egyedüli lehetőség arra, hogy valamilyen formában a politikai protestet vagy nem protestet kifejezik, az, ahogy szokták mondani, hogy a szavazók a lábukkal szavaznak, hogy elmennek ezekre a választásokra, vagy nem. Most úgy látszik, hogy többen mentek el, mint amire egyébként számítottak máshol, de a cél, amit belőttek, hogy nagyjából 50% legyen a részvételi arány, legalábbis azt mondják, hogy a Kreml felől ez érkezett, az sikerült tartani és felül teljesíteni.
0: Bocsánat, mennyire lehet hinni az orosz hivatalos adatoknak, amikor érdekük az, hogy egy magas választási rendszer jöjjön ki? Ha nem lett volna valójában magas, akkor nem írtak volna bele a táblázatba még 1 millió embert? Ki ellenőrizni?
1: Valószínűleg vannak benne ilyen turpisságok is, csak hogy fogalmazzak így, akkor emellett van egy másik fontos eszköz, amit ilyenkor használni szoktak, ugye az adminisztratív erőforrás. Ez egyébként nem csak egy orosz sajátosság, ezt elég sok posztszovjet országban alkalmazzák, de még Ukrajnában is nagyon tipikus volt, amikor a helyi vezetők feladata, hogy szervezzék meg a választási részvételt. Gondolunk itt arra, hogy van egy állami intézmény, iskola, bármi, akkor ott nyilván leosztják azt, hogy mivel mi az államtól kapjuk a finanszírozást, a mi dolgunk az, hogy a választási részvétel az legyen olyan, amilyen, tehát akkor mit tudom, minden ott dolgozó személynek biztosan el kell menni választani, ezért is volt látható az, hogy pénteken az utolsó, a hét utolsó munkanapján azért kiugróan magas volt a részvétel, utána ez fokozatosan csökkent. Tehát ezeket az eszközöket szokták használni. Ugye, hogyha számunkra nézünk rá, ugye Oroszországban, ha hiszünk minden adatnak, akkor nagyjából 111-112 millió választásra jogosult állampolgár van, és nagyjából ugye 60 millióan mehettek el szavazni, hogyha ezeknek a számoknak hiszünk, talán kicsit több, most ez az 56,66-ból majd kijön valami. És akkor ehhez képest nagyjából 18 millió ember az, akik az ilyen állami szférában dolgoznak. Tehát azért ez még mindig nem a teljes dolog, és valószínűleg nem mindenki ment el onnan sem. Tehát, hogy egy jelentős darabot ebből a választási merítésből azt lehet adminisztratív úton mozgatni. Hogy a hozzájárásokat meg tudják-e valósítani, nem tudják megvalósítani, nem tudom, hogy egyébként számít-e ez, ugyanis olyan hatalmas számokat nagyon nehéz ehhez hozzáadni technikailag egyszerűen. Tehát azért gondolni kell arra is, hogy ezeknek a rendszereknek azért egyszer vége van. Bármikor előfordulhat, és azért a levéltárakat a szovjet érától kezdve azért mindig arra tartják, mert sose lehet tudni, ki ellen mikor mit kell kihúzni abból a fiókból, tehát azért ott is megvannak a korlátok, amelyeket azért úgy, ahogy igyekeznek betartani.
0: A szavazás milyen segít azt magát? Azt lehet titkosnak nevezni Oroszországban? Tehát azt már senki nem látja, hogy aki bemegy, nem tudom, egyáltalán szavazó urnás rendszer van-e. Azt tudom, hogy van elektronikus is, tehát többféle is van.
1: Az van fix? Elektronikus, van urnás. Ugye az elektronikus szavazás, ugye átérek az urnásra is, Az elektronikus szavazás az úgy történik, hogy Oroszországban van egy egészen régóta és viszonylag jól működő ilyen állami alkalmazás, amit Gosuslugi, tehát állami szolgáltatásoknak neveznek, ott lehetett elvégezni az előzetes regisztrációt erre a szavazásra, vagy választásra. Az elérhető adatok szerint kicsivel több mint 4 millióan választották ezt az útját a szavazásnak, és nagyjából 3,6 millióan éltek is vele. Míg Moszkvában egy saját választási rendszer van, ilyen online választási rendszer, azt 3,3 millióan használták, legalábbis az eddigi adatok szerint. Elvileg ezek tehát nem írtak volna, legalábbis nem írtak eddig arról, hogy ez nagy mértékben befolyásolta volna a választásokat, hogyha csalásokról beszélünk, vagy sem. És ugye emellett van ugye az urnás szavazás, és egyébként azok, akik inkább ellenzéki nézeteket vallottak, azok arra motiválták a támogatóikat, szavazóikat, hogy a papír alapú szavazás mellett döntsenek, és egyébként többször fordult elő, hogy ilyen kibertámadások történtek, és ezeket a rendszereket érték, például nem tudtak szavazólapot nyomtatni, és akkor gyorsan kellett intézni ezeket, és így Moszkvában például nagy sorok alakultak ki, mert várták a papír alapú nyomtatást, vagy akkor vagy papír alapú szavazást, mert mit tudom én, az ott lévő terminálokon ezt nem tudták megtenni. Tehát van ilyen. Arra, hát nyilván egyébként készültek ilyen, hát megrendezett videók, amik nagyon sok, egyébként ténylegesen megrendezett videók, amik nagyon sok, nagyon magas nézettséget szereztek, hogy ott embereket kirángatnak a fülkéből, mert nem azt húzzák be, de alapvetően a fülkékbe azért nem szoktak bemenni. Mondom is, hogy miért nem, vagy hát miért nincs értelme, mert sokkal komplexebben közelítik meg ezt a dolgot, és sokkal előrébb gondolkodnak Oroszországban, mint sem arra, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a fülkében történjenek rossz dolgok. Tehát azok a pártok, amelyek esetleg veszélyt jelentenének bármilyen formában, azok eleve nem kerülnek bele. Tehát attól kezdve, hogyha valaki elment szavazni, és hogy a 10 pártból, ami ott volt, valamelyikre behúzza az X-et, vagy uram, bocsán, elrontja, 1,5%-a a szavazóknak elrontotta a választási űrlapokat, pontosan azért, mert nem látott olyan pártot, amire szívesen szavazna, ugyanakkor ki akarta fejezni azt, hogy ő semmivel nem ért egyet. Erre egyébként buzdítottak is a Jabloko pártnak az emberei.
0: Aki végül nem indulhatott?
1: Igenis, meg nem is. Ugyanis a Jablokot levették, tehát pártlistán nem szavazhattak, tehát a pártlista nem indulhatott, de az egyéni körzetekben indulhattak a Jablokónak a jelöltjei, és a választások előtt több mint 100 egyéni körzetben indultak a Jabloko jelöltjei, és ha jól tudom, az egyik választási körzetben, most nem fog megmondani, hogy melyik körzet volt az, ott indulhatott listán is, és be is jutott a helyi parlamentbe, tehát a helyi tanácsba a Jabloko listán.
0: Tehát magyarán annyira jól van menedzselve a rendszer, hogy teljesen fölösleges az urnánál bárkinek balhét csinálni a hatalom részéről?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy annyira fel van már készülve ez a választások napjára, már annyira, nem azt mondom, hogy steril, de mondjuk úgy biztonságos a lista, hogy ilyen szintű beavatkozás, hogy akkor benéznek a fülkébe, hogy na most akkor jó helyre húzta az illető az X-et, azt már nem lépik meg.
0: Tehát egy szűz megfigyelő, aki nem tud semmit semmiről, az azt láthatná, hogy teljesen normálisan zajlanak az orosz választások, mennek az emberek, mosolyognak, szavaznak, bedobják, hazamennek.
1: Igen, de ennek ellenére azért fordultak elő olyan incidensek, ahol például a kommunista pártnak, vagy a Jablokónak a megfigyelőit nem engedték oda, a megfigyelő, tehát megfigyelőként a szavazó helyiségekhez. Volt, ahol rendbontás történt, tehát azért történnek dolgok, tehát azért nem kell arra gondolni, hogy itt teljesen sterilen történnek a dolgok. De amennyire vannak túlkapások például a hatalom részéről, ilyen helyeken, hogy akkor mit tudom, biztosan megyünk és nem engedjük be az ellenzéki, vagy nem tudom, kommunista megfigyelőt. Ugyanúgy vannak a nevezzük úgy ellenzéki részéről, vagy elégedetlenek részéről, akik bemennek, és akkor elmondják, hogy már pedig ez nem szavazás, mit tudom én, és akkor elnyomják, mint a csiket, és akkor utána pedig megy minden, ahogy megy. Tehát megvan a spektrumnak mind a két vége, de alapvetően olyan szintű felügyelet a választáson, ahol ténylegesen mindenki megfogják a kezét, bevezetik a fülkébe itt a toll, ide kérem szépen azt a bizonyos X-et tenni, tehát ez nincs. Mert az előkészítés az már egy úgy, ahogy biztos biztos rendet alakít ki.
0: Kik indulhattak ezen a választáson végül listán?
1: 10 párt indult a választásokon. Most mind a 10-et nem fogom tudni felsorolni, de ugye
0: Egyáltalán számítanak-e Vlagyimir Putyin pártján kívül az összes többi párt?
1: Bizonyos szempontból igen, mert azért az orosz társadalomnak azért megvannak a maga igényei, és megvannak a maga kritikus hangjai a putyini rendszerrel szemben. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy más irányt szeretnének Oroszországnak, hanem azt, hogy azt az irányt, ami egyébként van, azt egyébként finom hangolni kellene. Gondolok itt arra például, hogy a kommunista pártnál eléggé gyakori az a gondolat, hogy a háborút be kellene fejezni. Vagy amiatt, mert komoly károkat okoz a gazdaságnak, romlik az életszínvonal, ezzel valamit kezdeni kell, a célok nem teljesen világosak, be kell fejezni, az életeket meg kell menteni, stb. Ez szolgálhat egyébként egy olyan, hát azt mondom, hogy menedéknek, de lehetőségnek, hogy azok az emberek, akik mondjuk nem értenek egyet azzal, hogy a háború zajlik, de egyébként nem szeretnék, hogy Oroszország veszítsen, akkor behozzák oda az X-et, és ott tudnak legálisan, nyugodtan dühöngeni mondjuk ebben a közegben.
0: De gondolom, az orosz kommunista párt se úgy képzeli el, hogy Oroszország veszítse el ezt
1: nem,
0: a háborút. Ezt sen... ők is meg akarják nyerni.
1: Ők is meg akarják nyerni, csak a győzelemnek a mikéntje az lehet más. Tehát valakinek csak az a győzelem, hogyha tudom én, elmasíroznak Berlinig, valakinek az, hogyha megkapják a Donyeszk-medencének a fennmaradó részeit, valakinek ezen kívül kellene még a másik két megyének a teljes területe, valaki meg abban is benne lenne, hogyha a frontvonal mentén befagyasztanák az egészet, befejeznék úgy, ahogy van, és akkor térjük már vissza a normális együttműködéshez, folyjon az olaj Európába, lehessen, mit tudom én, nyugodtan iPhone-t vásárolni, és könyörgöm, hadd repüljek már Milánóba úgy, hogy ne kelljen Isztambulban 80 órát várnom a következő járatra. Tehát, hogy ilyenek a dolgok. Emellett pedig, ugye ott vannak az új emberek párt például, ami inkább egy ilyen technokrata-szerű párt, amely arra fókuszálja a figyelmét, hogy egy jóval liberálisabb gazdaságpolitikára lenne szükség, kevesebb bürokratikus nyomás kell a vállalkozókra, támogatni kell a kis és középvállalkozókat, egy liberálisabb gazdaságra lenne szükség. A liberális demokrata párt, amelyet a híres Vlagyimir Zsirinovszki vezetett, ők egy inkább nacionalistább vonalat visznek, annak ellenére liberális ott van benne az oroszban.
0: Az orosz fogalmak szerinti liberális az olyan, mint a mi fogalmaink szerinti liberális, vagy igazából felesleges használni a jelzőket, csak muszáj, mert hát úgy hívják a pártot.
1: Utóbbi inkább, tehát annak idején, amikor ez a párt megalakult, akkor nyilván a kommunista párt és a centralizált állam irányítása ellen alakultak ki, tehát legyenek szabadabbak. Emellett egyébként egy erős orosz nacionalizmus bennük volt azért, hogy az oroszok azért mégiscsak csapjanak oda, és hát azért nem, nehogy már Varsóból próbáljanak itt nekünk mondani bármit, hogy nekünk hogyan kellene politizálni.
0: Annak mi a magyarázata, hogy Vlagyimir Putyin nem volt rajta a pártjának a listáján? Nem szokott rajta lenni? Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy az első ember az ott van elől?
1: De ez egy elnöki rendszer. Tehát itt egy elnöki rendszerről van szó, tehát hogy nem miniszterelnök, tehát Medvegyev, aki a pártnak az élén áll, ő ott volt a listán. Putyin nem, mert ugye elnököt választanak. Nem
0: és pedig, ez meg egy parlamenti
1: választás. Ez pedig egy parlamenti választás volt, tehát itt azért így van különbség. Ugye, hogy a parlament önmagában is, ugye, vagyis hát a Duma, ugye az 450 főből áll, és ugye beszéltük arról, volt a listás meg az egyéni, és ugye ennek is a felét, tehát 225 embert lista szerint választanak be a parlamentbe, és 225-öt pedig az egyéni választókörzetekből. És például látszik most az, hogy vannak olyan pártok, mint például az Igazságos Oroszország, amely listán nem érte el a parlamenti küszöbet, legalábbis az eddigi eredmények szerint, ugyanakkor néhány körzetben egyéni jelöltje viszont bejutott. Vagy itt van a Rodina, tehát a haza párt, amely nagyon messze van a belépési küszöbtől a listán, de van olyan körzet, ahol a jelöltje, azt hiszem, egy jelölt bejutott. Tehát azért vannak ilyen kisebb diszkrepanciák a pártok között, de nagyjából ez a 10 párt, amely indult, azoknak az elképzelése, az általános, nagyon fontos dolgokról, az megegyezik a vonallal. Az, hogy egyébként hogyan képzelik el az országnak a belpolitikai dolgait, a belpolitikai, inkább technikai dolgokra kell gondolni, tehát hogy hogyan működjön az egészségügy, hogyan működjön az emlékezetpolitika, hogyan működjön a szociális rendszer, abban tudnak ugye eltérni. A Jabloko volt az egyedüli, amely nyíltan háború ellenes politikával, programmal indult, de még az sem vállalta fel azt, hogy teljesen tehát ilyen defetista vonalat vegyen fel, hogy Oroszországnak akkor most itt fel kéne dobni a mancsát, hanem az, hogy be kell fejezni úgy, hogy van, és mindegy, hogy csak már legyen vége.
0: De miről szólt a kampány? Oroszországban a háború kifejezés is bűncselekménynek, vagy szabásértésnek számít. Ez egy különleges művelet.
1: Igen, különleges katonai,
0: különleges katonai művelet.
1: Ez az, amit
0: hogy lehet a háború ellen kampányolni, ha nem lehet kimondani azt, hogy ne legyen háború?
1: Lehet kampányolni a békért. Tehát például a Jablokonnak a békéért volt ugye, a kampánynak a dolga. Az egyik képviselő jelöltjét, aki a pártnak magas beosztásában van, Lev Schlossberg, őt például 11 évre börtönbe is zárták, de nem azért, mert a békéért kampányolt, hanem azért, mert az orosz fegyveres erőket diszkreditálta. Tehát, hogy csúnya dolgokat mondott az orosz hadsereg, ez pedig nem szabad, mert meg vannak rá vonatkozó szabályozások, és akkor ezért került be. De például az ő érdekét képviselő személy viszont egyéni körzetben tudott indulni, és indult is. Tehát, hogy azért vannak ilyen nüanszok, amikbe ugyan be van tiltva itt meg ott, de egyébként van lehetőség, tessék, lehet mozogni, az esélyek azok már nyilván olyanok, amilyenek.
0: Mekkora kockázatot vállal Oroszországban ma egy ellenzéki politikus?
1: Ez egy jó kérdés, mert meg kell határozni azt, hogy milyen ellenzéki politikusról van szó. Tehát,
0: valódi ellenzéki politikusról, amelyik meg akarja dönteni Vlagyimir Putyin hatalmát. Nyilván nem olyanról, aki be van építve a rendszerbe.
1: Van neki társadalmi támogatottsága? Ez a fő kérdés.
0: Ha van, akkor nagy kockázat, ha nincs, akkor kicsi?
1: Talán így. De még ez sem feltétlenül egyértelmű. Tehát nézzük meg például a nyugati média szerint igazi ellenzékieket, akik még emigrációba is vonultak. Milyen az ő támogatottságok az emigrációban? Nem túl nagy. Miért következett ez be? Mert az ellenzékiség, ugye a divatos nyugati elképzelésben, hogyha oroszokról van szó, az arra vonatkozik, hogy akkor Ukrajnát kell támogatni, Oroszországnak a vereségét kell várni, ahhoz, hogy ugye a vereségen át megújulhasson, és akkor legyen belőle egy új demokratikus ország, az se baj, ha széthullik. Na most a emigrációban élő, vagy éppen még Oroszországban élő, de a rendszerrel nem egyetértő emberek számára az a fajta üzenet, amely nem róluk, hanem mondjuk az ukránokról, vagy a nyugatiakról szól, az már nem egy elfogadható dolog. Tehát elveszítették a kapcsolatot sokan az oroszországi ellenzékből, akik magukat nagy ellenzékieknek tartották, és a nyugat is őket tartotta ugye a megváltónak, vagy a megváltás hasonlónak, vagy a megváltás megváltói szerepre alkalmasnak. Azok sem tudtak igazából most nagy támogatottságot összegyűjteni, mert az oroszok, akik nem értenek egyet a háborúval, meg Putyinnal, meg az Oroszország mostani vonalával, úgy érezték, hogy ők igazából nem számítanak, mert fontosabbak az ukránok, fontosabb mindenki más. Még ez egy utolsó gondolat, ezzel kapcsolatban ott van a híres Alexej Navalnyi, nyugodjon békében. Még Navalnyi sem merte azt nyíltan kimondani, hogy a Krímet mondjuk vissza kéne adni Ukrajnának. A legmerészebb dolog, amit Navalnyi mondott, az volt, hogy na hát majd, amikor én leszek az elnök, ugye 2018-ban, egyébként nagyon érdekes volt, mert YouTube-on volt mindig élő adása, 20 óra 18 perckor, tehát amikor a választás kellett volna legyen, akkor maximum annyit tudott mondani, hogy ha majd én leszek az elnök, akkor majd tartunk a Krimen egy igazi népszavazást, és majd az alapján eldöntjük, hogy mi lesz. Tehát, hogy ilyet, hogy akkor most mi visszaadjuk a területet, vagy bármi, ilyet még Navalnyi sem engedett meg magának. Pontosan amiatt nem, mert fontos volt, hogy az orosz társadalom, még az is, amelyik ellen, tehát hogy aki másképp gondolkodik, mint a putyini rendszer, az ne azt gondolja, hogy hát itt mégiscsak a népnek, meg a nemzetnek az árulása következik be.
0: De ebből akkor levonható az a következtetés, hogy az orosz társadalom az szeretné Ukrajnát magának megszerezni, mert úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben Vlagyimir Putyinnak igaza van.
1: Nem feltétlenül. Tehát az orosz társadalomban nagyon erős a megkülönböztetés az ukrán nép és az ukrán politikai elit között. Tehát az ukránokat továbbra is testvérnépként tekintik, és azt mondják, hogy ez egy nagyon szörnyű dolog, hogy ez a háború van, és nagyon rossz, hogy ukránok halnak meg. Ezért be kéne fejezni ezt az egészet, mert hogy azért, mert hogy a kijevi vezetőség, most nem én gondolom ezt, hanem hogy ezt mondják ugye az oroszok, a nyugat érdekét szolgálja ki, saját állampolgárai szenvednek emiatt, nekünk ez nem jó, mi azt szeretnénk, hogy legyen vége, és legyen minden úgy, mint ahogy régen volt. A területeket, amiket elvettünk, vagy elvettek, azok maradjanak így, ahogy vannak, mert szavaztak az emberek, ez ilyen, amilyen, de igazából rendezni kéne ezt a viszonyt.
0: De az oroszok magukat felszabadítónak gondolják ebben a dologban? Az ukrán nyugatot kiszolgáló hatalom alól fel akarják szabadítani a testvérnépet?
1: Ez sem teljesen igaz. Vannak, akik így gondolják. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az Oroszországnak a biztonsági érdekeit figyelembe véve, sajnos néha lépni kell ilyeneket, ezt most megléptük, ez a szükséges rossz ahhoz, hogy az ország biztonságban legyen, de ettől kezdve az, hogy mit tudom én, több százezer ukrán életét vesztette, az egy nem egy jó dolog, és ennek vége kellene, hogy legyen. Tehát ezért Oroszországban furcsa módon azért még elég sok ukrán állampolgár költözött a háború után, és ezért megkapták a lehetőséget az egyszerűsített honosításra, meg ugye hozzáférnek a szociális rendszerhez, tehát ezért nincs olyan, hogy minden ukrán, aki átkerül oda, akkor ezt esetleg negatív megkülönböztetésben részesítenek.
0: Jó, de ez a dolog így megvan. Testvérnépi hozzáállás, vagy az ellenfél haderejének gyengítése? Hát aki átmegy Oroszországba, az nem lesz ukrán katona.
1: Nem lesz ukrán katona, ez is igaz. Szerintem mind a kettő jelen van valahol. Tehát ez egy nagyon fura kettőség. Ebből a szempontból Ukrajna sokkal egyértelműbben van benne a háborúban, és még azok is, akik korábban mondjuk oroszpárti szentimentekkel rendelkeztek, oroszpárti szentimentumokat tápláltak magukban, azok alól kikerült a talaj az orosz támadás után, mert hirtelen a sajátjaik szemében még nagyobb árulók lettek, mint amelyek voltak addig.
0: Nem nagyon volt más választásuk, mint
1: menni. Nem nagyon volt más választásuk, addig Oroszországban, hát nem feltétlenül mindenki emigrált, vagy nem tudom, hanem akkor nyilván felvette azt a fajta ukrán álláspontot, amely az általánosan elfogadott, és azt mondta, hogy bocsánat, félreértettem, és nem volt igazam az elmúlt 5 évben, vagy az elmúlt 10 évben, vagy 20 évben. De voltak olyanok is, akik a jelenlegi megszállt területeken igen jól érzik magukat, és úgy vannak vele, hogy akkor én nem mentem el, nekem itt jó, és megvagyok. Tehát azért a megszállt területeken nem nagyon van partizán mozgalom. Nyilván vannak emberek, akik nem elégedettek, lehet, hogy kivárnak, történhet akármi, nem tudjuk, hogy pontosan mik a társadalmi szimpátiák vagy antipátiák ott, de látható, hogy nincsenek olyan társadalmi megmozdulások, amelyekre egyébként számítani lehetett volna. Valószínűleg az orosz katonai tervezés azzal számolt, hogy más régiókban is viszonylag nyugodtan fog történni a megszállás. Nyilván ezzel elszámolták magukat, mert ugye az ukrán társadalom nemet mondott az orosz tervezésekre, vagy az orosz tervekre. De, mint mondtam, összességében nagy a különbség a két népnek a hozzáállásában, hogy például Oroszországban hogyan látják az egyszerű ukránokat, és Ukrajnában hogyan látják az egyszerű ukránokat. Nyilván az ukránoknak jóval több oka és indoka van így úgy gondolkodni, ahogy az oroszoknak ebből a szempontból megvan az a időzeles luxusa, hogy azzal nyugtassák magukat, hogy ők igazából nem gondolják azt, hogy az ukránok rossz emberek lennének, vagy hogy megérdemelnék ezt a háborút. Az ukrán nyugatpárti elit navigálta bele az országot oda, ahova most bekerült, és hát milyen felelőtlen volt ez a részükről, és most hát be kéne fejezni ezt, hogy a vérontásnak legyen vége.
0: Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója, Rádió Arénájának vendége. Hogy került az orosz választási kampányba a háború, amit néhány naposra terveztek, de most már ott tart, hogy Oroszország mélységét is elérik az ukrán csapások?
1: A háború a személyeken keresztül került bele a választásban. Nagyon fontos eleme ennek a választási kampánynak, meg hát eleve a választás kimenetelének, hogy összesen az országban több mint 1500 olyan személy indult, amelyek részt vettek, vagy akik részt vettek a háborúban, vagy a speciális katonai műveletben. Nem feltétlenül veteránok, tehát nem feltétlenül mindenki vett részt harcokban, de hátországi szolgálatot teljesített, önkéntes szolgálatot vitt ki a frontra, melegítőket, kesztyüket, drónokat vásárolt, stb. Tehát, hogy van egy ilyen ág. És hát az egységes Oroszországnak a listáján is többen indultak, tehát ha jól tudom, magában a Dumába, ugye ott kb. 1000 jelölt indult, ott nagyjából 400 ember volt az, akinek van ilyen múltja. Tehát erre sokak szerint azért van szükség, hogy egyrészt lehessen felmutatni egy ilyen társadalmi létrának, vagy társadalmi liftnek a lehetőségét, tehát hogy tehát a katonai szolgálat, a háborúban való részvétel az egyébként egy presztízses dolog, és még arra is lehetőséget biztosít, hogy akár politikai pályára lépjen valaki, tehát ez egy társadalmi kreditet biztosít. Másrészt pedig az adminisztráció szempontjából is egy fontos lépés, ugyanis hogyha sikerül ezeket az embereket pozícióba helyezni, akkor a helyi kicsit talán lomhább, valamivel merevebb bürokraták helyett ugye egy új, militarizáltabb elit kerül ugye a pozícióba, tehát az elitnek a militarizálása is történik valahol. Másrészt pedig, ugye, hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor amikor ennek a rendszernek vége lesz, mert ugye senki sem halhatatlan, és ugye az idő is megállíthatatlanul folyik előre, ha esetleg számonkérésre kerülne sor, vagy bármilyen felülvizsgálatra kerül sor, akkor azért azok az emberek, akik a háborúból jöttek ki, az ő részükről lehet, hogy kevésbé szigorú lesz ezeknek a dolgoknak a felülvizsgálata.
0: Mert hiszen együtt küzdöttünk. Elnök úr itt a Kremlben, én meg
1: a fronton,
0: melegítőket vittem a frontra. Pontosan. Bajtársak vagyunk.
1: Igen, tehát egy ilyen elképzelés is lehet mögötte, ugyanis elég nagy a kockázat annak, hogy amikor a háborúnak vége lesz, akkor, és ennek már most is vannak jelei, nyomai, tehát azért a leszerelt katonák, a veteránok, amikor visszajönnek a háborúról, lesz-e munkája, képes lesz-e beilleszkedni a társadalomba, hogyan fog tudni azonosulni az új valósággal. Ugye, tehát vannak ilyen kérdések. Nyilván, hogyha megfelelő mennyiségű ilyen tapasztalattal, tehát katonai tapasztalata háttér rendelkező, és egyébként pszichikailag rendben lévő ember van döntéshozó helyeken, vagy kormányzati intézményekben, akkor számíthatnak arra is, hogy ez egyébként elősegítheti azt, hogy megfelelő ellátásban részesüljön mindenki. Nem azért, mert mindenki olyan nagyon humanitárius, meg kedves lenne, hanem azért, hogy a rendszer ne rezegjen, és ne legyenek megrázkódtatások. Tehát hát, ha ez egyébként segíthet ilyen irányba is. Tehát vannak ilyen elképzelések. Nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy hogy ez az őszinte elképzelés ebbe, de ezt a vonalát a választásnak a militarizálása terén, meg az elitnek a militarizálása terén elnézést összeszokták kapcsolni ezekkel a kérdésekkel is.
0: Látszott a háború a választási kampányban? Röpködtek az ukrán drónok. Megzavart bármit? Moszkvát is elérték. Vagy az oroszok úgy vannak vele, hogy ez egy átmeneti dolog?
1: Komolyan vették, tehát most volt igazán először olyan választás, ami az orosz hátországot nem biztonságos övezetként tartott. A 24-hez képest, ugye, amikor Putyint választották, akkor ez kevésbé volt tényező. Nyilván a határmenti, frontmenti területeken ez problémát jelentett, tehát a hátországban nem. Most erre odafigyeltek, tehát például a szavazó helységeken, tehát a választókerületekben mindegyik helyszínen volt biztonságért felelős megbízott, volt evakuációért felelős megbízott, tehát ez odafigyeltek arra, hogy akkor, ha bármi van, akkor lehessen szólni. Másrészt pedig ugye használták annak a lehetőségét, amit a COVID alatt vezettek be, hogy nem egy nap van a választás, hanem széthozzák 3 napra. Egyrészt ezzel elkerülik az embereknek a magas koncentrációját, ugye a COVID alatt az volt az elképzelés, hogy minél kevesebb ember legyen egyszerre egy helyen, most pedig ugyanez érvényes a légitámadások miatt. Tudomásom szerint egy olyan eset volt, ahol egyébként a választásokban résztvevő ilyen helyi megfigyelő vagy adminisztrátor sérült meg, de nem esett ki a munkából, tehát másnap visszaállt és tovább folytatta a munkát. Olyan, hogy választókerületet vagy szavazóhelyiséget talált volna drón, erre nem került. Például a piac teret igen, tehát piacot talált, volt is halálos áldozat a moszkvai régióban, de általánosságban a választásoknak az általános folyamatára nem volt hatással.
0: Mondott-e valamit Vladimir Putyin arról, hogy mihez kezd majd a felhatalmazással?
1: Előre csak arról volt szó, hogy meg kell mutatni azt, hogy harcosaink mögött egyként áll az orosz társadalom. Fontos egyébként az, hogy a orosz vezetőségnek legyen meg egy ilyenfajta társadalmi felhatalmazása. Egyrészt ez egy belső vizsgálat, tehát egy önreflexió, hogy mennyire stabil a rendszer, mennyire effektívek, tehát mennyire hatásosak a helyi regionális vezetők, tehát mennyire tudják megszervezni, amiről beszéltünk, ezt az admin resursz mentén, tehát az admin erőforrás mentén történő mozgósítás.
0: Tehát állítanak-e annyi szavazót, amennyi kell?
1: Igen, tehát hogy a elektorális mobilizáció, ahogy ez ugye futott az orosz körökben, az mennyire valósult meg rendesen, tehát hogy ezt fel tudják mérni, és ez alapján le tudják vonni azokat a következtetéseket, hogy mennyire elfogadható a társadalom számára az az állapot, ami egyébként jelen is van. Ugye a Dumáról gyakran mondják, hogy hát igazából csak egy ilyen protokoláris létesítmény, vagy hatalmi ág. Ugye alapvetően törvényhozásról van szó, tehát ott hozzák a törvényeket, ott hozzák ugye a döntéseket, ott állapítják meg a költségvetés, stb. És ugye az a kritika szokta érni általában, hogy ugye a döntéseket egyébként is az elnöknek az adminisztrációban, a hivatalában hozzák meg, a Duma pedig csak a folyamatot viszi véghez, tehát hogy elintézik a megfelelő szavazásokat, a megfelelő procedurális dolgokat, és aztán hoppá, megtörténik a törvénynek a beiktatása, delegálják a kormánynak, hogy akkor hajtsa végre. Ugyanakkor van ennek egy másik oldala is, ha megnézzük, ugyanis nem csak a hatalom vagy Putyin környezetéből érkező számukra kedvező dolgoknak az átvitele miatt fontos, hogy a Duma az szófogadó legyen. De amiatt is, ha esetleg olyan döntésre kerülne sor, ami mondjuk az áttervhez képest változást igényel. Gondolok itt arra például, hogy mégiscsak be kéne fejezni a háborút, lehet, hogy nem azok mentén, a feltételek mentén, amelyek a legtökéletesebbek lennének az orosz gondolkodásban, akkor ezt le lehet delegálni, mondani, hogy a Duma elfogadta, megkapta, az elnök megkapta a felhatalmazást, hogy fogadja ezeket a feltételeket.
0: Magyarán a felelősséget is át lehet tenni.
1: Át lehet tenni, és akkor a Duma akár másnap azt mondhatja, jó, hát mi ezt most így elfogadjuk, de akkor fel is oszlatjuk magunkat, kezdjük csókolom, holnap után kérünk szépen egy új választást.
0: És Vladimir Putyin érintetlen marad ezzel a technikával.
1: Akár ez is megtörténik. Nyilván ez egy elrugaszkodott és egy nagyon hipotetikus és nagyon kevésbé valószínű forgatókönyv, de nem zárható ki ez sem. Tehát a társadalmi felhatalmazás a Duma részére, az azt jelenti, hogy egyébként sok mindent meg lehet csinálni, és hogyha úgy van, akkor a Dumán keresztül ezeket a dolgokat át lehet vinni, még akkor is, hogyha egyébként a felelősséget szeretnénk hárítani. Ha visszaemlékezünk a háború indítására, azért Putyin felhatalmazást kért, mielőtt ugye a parancsokat kiadta, és ezt a felhatalmazást megkapta. Ugyanilyen felhatalmazást kérhet akkor is, hogyha azt mondja, hogy én másképp szerettem volna bezárni. Tudom, hogy az orosz népnek nem erre volt szüksége, hogy mert nekünk, nem tudom, egy másfajta győzelemre van szükség, de én kérem a felhatalmazást a Dumától, meg a szövetségi tanácstól, hogy engedjék meg, hogy fogadjam el ezeket a feltételeket. Például. Mondom, ez egy elméleti dolog, tehát ez párhuzamos univerzumban történt egy ilyen beszélgetés, de akár ugye erre is szükség lehet.
0: Kell-e az orosz társadalomnak arra számítania, hogyha kellő felhatalmazást ad most a Dumának, akkor előbb-utóbb kellemetlen döntésekkel is szembesülhet, például mozgósítási hullámmal, ami eléri a városokat?
1: Nem zárható ki. Tehát nem zárható ki, hogy a mozgósításra ugye szükség lesz, hogy el is rendelik. Ugyanakkor ennek megint csak ugye nagyon sok ilyen ellentmondás szokott lenni Oroszországnak a megítélésében, ilyen Schrödinger Oroszországa van mindenütt. Tehát egyrészt arról szoktak beszélni mindig, hogy Oroszország gyenge, az összeomlás szélén van, nem kell félni tőle, nyugodtan lehet eszkalálni, semmit nem fog lépni, vessző, de egyébként kész, meg fogja támadni a Baltikumot, meg fogja támadni a NATO-t, már most készen áll rá, de közben egyébként csak még egy picit kell megtolni, és akkor összeomlik. Ugyanez igaz a társadalmi dolgokra is. Tehát, hogy Putyinék várják a választásokat, hogy menjenek le a választások, utána majd elrendelik a mozgósítást, mert ha előtte rendelnék el, akkor rossz eredmények lennének a választásokon, stb. De Oroszországban nincsenek választások, hiszen ez csak egy kirakat, és az orosz társadalom, amely egyébként fellázadna a mozgósítás ellen, egyébként is szolgalelkű és képtelen erre. Tehát, hogy rengeteg ilyen...
0: Ugyanabban a mondatban egymásnak ellentmondó megállapítások.
1: Igen. Tehát ezek nagyon tipikusak egyébként az orosz helyzettel kapcsolatban. Ugyanakkor tény, hogy Oroszországnak szüksége lehet arra, hogy mozgósítson, de ahhoz, hogy a mozgósítás indokolta váljon, pont amiatt, amiről beszéltünk, hogy ezért a jelenlegi társadalmi szerződés az, hogy a háború az valahol zajlik, az orosz társadalom pedig éli az életét, és mintha minden rendben lenne. Ezt a rendet igyekeztek nyáron megtörni, hogy hazavisszük a háborút Oroszországba, hogy az orosz lakosság is érezze meg ugye a súlyát.
0: Csomagküldő szolgáltatók elleni dróntámadások.
1: Például. Tehát ez
0: nem jön meg a kütyű, akkor egy orosz is meg fogja érezni, hogy
1: azért
0: itt egy háború
1: van. Nem jön meg a kütyű, de valakinek tönkre megy az üzlete, mert a kütyűjét megvette és elégett. Nem jött meg az árukészlet. Vagy már kifizette a vevőt, de neki vissza kell adni a pénzt, de a kütyűje tönkre ment a tűzbe. Tehát, hogy azért ebből a szempontból ez gond. Vagy kialakultak a sorok a benzinkutakon. Ugye? Tehát nincs üzemanyag. Mert ez is érdekes, mert még mindig kétszer olcsóbb az üzemanyag Oroszországban, mint Ukrajnában, úgyhogy a bevétel Oroszországban kétszer nagyobb, mint Ukrajnában, de ezt most tegyük is zárójelbe. Vissza a mozgósításhoz. Tehát ahhoz, hogy a mozgósítás az orosz vezetés szempontjából is indokolt legyen, ahhoz baj kell a fronton. Tehát 2022-ben, amikor a részleges mozgósítást elrendelték, akkor Oroszország nagyon nem állt jól. Tehát ez tulajdonképpen, tehát a mozgósításnak az elrendelése, az egyben annak a beismerése, hogy bajban vagyunk.
0: Azt viszont nem lehet.
1: Azt viszont, hát nem csak az, hogy nem lehet, de az orosz kommunikációban nem azt tűnik ki, hogy úgy gondolnák, hogy bajban vannak. Ez egyébként érdekes, hogy a nukleáris eszkalációban is mindig ez szokott lenni. Tehát Ukrajna kap egy valamilyen új fegyverrendszert. Volt ez például a HIMARS régen. Ha Ukrajna megkapja a HIMARS-okat, akkor atomháború lesz. Megkapták az ukránok a HIMARS-t, az oroszok kicsit idegesek voltak, eltelt néhány hét, hónap, hozzászoktak, megtanultak kivédeni, nem beszélnek többet az atomháborúról. Ukrajna megkapja az ATACMS-t, F-16-ot, IRIS-t, akármit. Mindig felmegy a nukleáris fenyegetésnek a hangja. Amikor kiderül, hogy igazából ez kicsit baj, okozott egy kis bajt, sikerült megtanulni, kivédeni, vagy ellentámadni, akkor ezt a kérdést letekerik. Hasonló a helyzet a mozgósítással is, tehát nagyon drága lépés lenne társadalmilag a mozgósítást elrendelni, mert ugye egyrészt volt egy nagy hullám 2022-ben, emberek elhagyták az országot, sokan visszaszívraktak, sokan kint maradtak, presztízsveszteség volt, hasonló presztízsveszteséggel fog járni az orosz vezetőség számára egy új hullám. Ettől függetlenül nem lehet kizárni. Tehát én úgy gondolom, hogy most nem kifizetődő meglépni, de nem zárható ki, hogy szükség lehet rá. Amit még szoktak emlegetni, hogy, és ez egyébként egy valószínűbb megoldás, hogy megpróbálják kiszélesíteni azt az eszköztárat, amely eszköztárral a férfi lakosságot be lehet vonzani a hadseregbe, és itt a bevonzásban azért benne lennének ilyen kötelezően ajánlott, vagy ajánlottan kötelező formátumok is, mint például, hogyha valaki adminisztratív vétséget követel, gyorshajt, ittasan vezet, nem tudom, széttör egy sörös üveget az utcán, és akkor az elvtársak, a rendőrelvtársak beviszik őt ugye, igazoltatni, és kiállítják neki a papírkáját, akkor felajánlják, hogy vagy bíróság elé állsz, vagy bevonulsz a hadseregbe.
0: De azt a hadseregnek melyik részében? Nyilván a frontra senki nem szeretne vonulni, de mondjuk egy hátországi szolgálatba raktárosnak.
1: Ennek a részleteit nem tudjuk, de ugye a hadseregbe való belépés az nem csak az adott személyre vonatkozik, tehát újrakezdem elnézést, tehát itt nem, tehát, hogyha valakinek azt mondják, hogy belépsz a hadseregbe, ahelyett, hogy mennél, mit tudom, bíróságra, és kapsz egy fizetést, akkor ez hozzáteszik, de egyébként, ha van gyereked, akkor kedvezményes helyet kap az egyetemen, családodnak jár majd ilyen pótlék, amolyan pótlék, stb. Tehát, hogy olyan fajta csomagot próbálnak ajánlani, amivel azt mondhatja az adott illető, hogy jó, akkor én elkerülöm vele ezt vagy azt, de egyébként a családnak majd jár ilyen meg olyan. Sőt, van ukrán médiumokban, amelyek igazából eléggé mélyen kutatják, vagy vizsgálják a mozgósításnak a lehetőségeit. Azt is felvetik, hogy pont az ilyen piactér raktárak, meg egyéb gazdasági létesítmények kiiktatásával azért nagyon sok embernek megszűnt az egzisztenciája, ugyanakkor megmaradtak a pénzügyi kötelezettségei, hitelek, adósságok, stb. És számukra egyébként a szerződéskötés a hadsereggel az egy, bár kockázatos, de viszonylag jövedelmező megoldás lehet ezeknek a veszteségeknek a pótlására.
0: Viszont akkor ez ukrán részről nem tűnik jó stratégiának. Elpusztítom az orosz embernek az üzletét, akkor bevonul a hadseregbe, lesz orosz katona, ukrán katona meg ettől nem lesz. És orosz katona még most is sokkal több van, mint ukrán.
1: Sajnos az ukrán döntéshozatalban gyakran vannak olyan lépések, amelyek ugye az elsőre gondolnak. Az annak következtében kialakuló helyzetre, vagy az annak következtében felépő reakcióra viszont kevésbé. Ha megnézzük a nyári adókapokat, ugye, amikor elindult ez a 40 napos kényszerítő művelet, hogy Oroszországot a békéhez vagy a tűzszünethez kényszerítsék, akkor ugye az volt az elképzelés, kiiktatjuk a finomítókat, kiiktatunk néhány civil létesítményt, az oroszok felháborodnak, Putyinnak választásra kell mennie, akkor biztos majd simulékonyabb lesz. Ehelyett az következett be, hogy az oroszok elkezdtek lőni Ukrajnában olyan célpontokat is, amelyeket eddig nem. Gondolok itt például a kereskedelmi hajókra, amik Odesszában tartanak, tehát Odessa de facto blokád alatt van. Elkezdték kilőni az ukrajnai ilyen áruszállítmányozó raktárakat, de az élelmiszerboltoknak a raktárait is, tehát kialakult egy elég erős áruhiány. Ukrajnának nincsenek finomítói, mert ugye külföldről kapja az üzemanyagot, ezért elkezdték módszeresen pusztítani a benzinkutakat. Tehát az üzemanyagválság most begyűrűzött Ukrajnába is. Gondolták, hogy majd az egyébként, gyakran egyébként ez a középosztálybeli, közép- és kisvállalkozók elég kritikusak voltak Putyinnal szembe, azok közül sokan úgy gondolják, hogy az egy dolog, hogy mi kezdtük, de mégis ukrán dróntól, rakétától ég ki az én kis boltom, vagy az én üzletem abban a raktárban, és egy picit más eredmény, vagy más reakció érkezik Oroszországban. Tehát ez gond. És a legrosszabb ebben az egészben az, hogy az orosz válaszcsapásoknak a levét ugye az egyszerű ukrán issza meg, aki a döntéshozatalban nem vesz részt.
0: De hogy lehet azt így benézni? Ukrán részről az orosz reakciókat, testvérnépek pontosan ismerik egymás gondolkodását, ismerik egymás nyelvét. Történelmük egy része közös.
1: Na ez lenne egyébként egy nagyon fontos kérdés, amit fel kell nevetni az ukrán döntéshozók és stratégiák számára. Hogy azt egyrészt érdemes figyelembe venni, hogy nem minden döntés hoz meg maga Ukrán, ezért rengeteg konzultáció és egyeztetés van ugye a szövetségesekkel, partnerekkel, tehát ugye ez egy dolog. A másik pedig az, hogy van egy felépített narratíva, ami elég régóta jelen van az ukrán politikai kommunikációban, amely mindig abból indul ki, hogy az oroszok úgysem merik meglépni. Az oroszok úgysem csinálják meg, az oroszok gyengék, ha ezt lépik meg, akkor ezzel azt jelzik, hogy tulajdonképpen gyengék és nem tudnak semmi mást felmutatni a fronton, ezért terrortámadásokat intéznek, terrorbombázásokat, terrordrónozásokat, az energetika ellen, stb. Tehát eljutunk fokozatosan arra a szintre, én úgy gondolom, és szerintem ez nagyon rövidlátó, hogy gyakran az ukrán vezetésben, de egyébként a nyugatiban is, és nyugati alatt mind az európait, mind a tengeren túlit értem, hogy nem mindig az oroszokkal harcolnak, vagy az oroszok ellen harcolnak, hanem a róluk alkotott elképzeléssel. És ez gyakran nem egyezik azzal, ami a valóság. Nyilván ugye ez a helyzet az oroszoknál is, mert ezt megmutatkozott 2022-ben, hogy az ő elképzett forgatókönyvük az egy az ő klientúrájukból fakadó információ alapján összeállított ukrán társadalmi képpel szemben indult el.
0: Szerint az ukránoknak felszabadítóként kellett volna virággal várniuk őket.
1: Ahogy ezt tették sokan 14-ben egyébként egyes régiókban, igen, tehát hogy ez lett volna az elképzelés, ugye a valóság az hamar korrigálta ezt az elképzelést. És hát hasonló dolgok történnek egyébként sokszor a harctéren is, hogy elkezdjük kilőni az orosz tankereket, elkezdjük kilőni az orosz kikötőkbe, meg abból érkező gabonát szállítóhajókat, ugye ott meghaltak azerbajdzsáni állampolgárok, ezeken a hajókon törökök is haltak meg. Az oroszok erre nem reagáltak, tehát nem csináltak semmit. Úgy voltak ezzel, jó, hát hogyha eddig se csinálták, akkor ez egy tök kényelmesen működő dolog, akkor sarokba lehet őket szorítani. Amikor eljutottak egy olyan pontra, amikor ez már nagyon fájdalmas volt az oroszoknak, akkor az oroszok úgy gondolják, jó, hát hogyha így, akkor most így lesz. És ugye ezért mondom, hogy az ukrán lakosság issza meg ennek a levét, mert ugye a ténylegesen, mondjuk úgy szokták mondani, hogy hát igen, de hogy a minden nap fenyegetve van az ukrán vezetés, stb. Tehát hogy azért van egy ilyenfajta gentleman agreement, hogy azért a kormányzati épületeket nem temeljük. Igen, most volt egy kivétel, hogy az SBO-nak a vezetője irodája ablakába berepült egy drón.
0: Felett is volt már egy drón egyszer, de berepült csak egyszer eltéve.
1: Berepült egyszer egy drón új év előtt, tehát akkor egyébként az ukrán helyzet nagyon, nagyon nem állt jól, tehát akkor azért kellett egy olyan pozitív esemény, amivel fel lehetett kicsit lelkesíteni az ukrán.
0: Elérünk.
1: Igen, tehát hogy akarjuk elérjük, tessék, berepült Moszkvában, Moszkva sem érintetlen, sőt, a Kreml sem érintetlen. Tehát azért ilyen lélektani szempontból az ilyenfajta lépések akkor nagyon fontosak voltak. És most is fontosak. Tehát, hogyha megnézzük az ukrán társadalmi hőmérsékletet, ugye, hogy mennyire érzik magukat jól, vagy nem, amikor elindult ez a mélységi csapás kampány, és lángoltak a finomítók, meg jelentek meg a mémek, amikor az egyik moszkvai olajtározónak a fedele az ilyen több 10 méterre repült fel, akkor rengeteg ilyen mém volt, mondjuk az Zelenszkij, mint a fazéknak a fedelét felemelte, meg főzött, meg mit tudom én, és ez így tényleg nagyon pozitív várakozást generált az ukrán lakosságban. Ezek egyébként szükségesek azokhoz, hogy egy kicsit ki tudják kereszteni a gőzt. Ennek ugye aztán van a sötét oldala, az árnyoldala, amikor erre jön, ugye megérkeznek a válaszcsapások, amikor az oroszok felmérik, hogy hogyan tudnak erre válaszolni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián. Tóth András elmondta, hogy bár a 20. és a 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimportkitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, a szélprogram keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, mely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel, húzta alá. Tóth András beszélt arról is, hogy a paksi erőmű nyári kiesésekor a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényekből, így sikerült orvosolni a krízist, hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség. Hozzátette, a hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek. Széchenyi István örökségének egyik legfontosabb üzenete az, hogy aki nem fektet a tudásba, az a jövőt sem építi, emelte ki Bunna Szabolcs agrárminiszter a Győri Széchenyi István Egyetem 33. akadémiai napján. A tárcavezető elmondta, hogy az egyetemeknek nem csak a meglévő tudás átadása a feladata, hanem új tudást kell létrehoznia, kérdéseket kell feltennie és olyan embereket kell képeznie, akik képesek a megszerzett tudást a változó világban alkalmazni. Hozzátette, Széchenyi István is úgy gondolkodott, hogy a tudás akkor válik valódi erővé, amikor a gondolatból cselekvés, a felismerésből fejlesztés, a tudomány eredményéből pedig a közösség számára hasznos érték születik. Kitért arra, hogy a mezőgazdaság előtt olyan kihívások állnak, mint a klímaváltozás, a vízhiány és a versenyképesség kérdése, amire tudással, innovációval és együttműködéssel lehet válaszolni. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett

0: Szavazatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhatnak ki záporok. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 22 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter Eser.
1: Főr Elisa.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete.
5: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
8: Cocó estében a fejét is megütötte. Minden érzése tompább volt, mint máskülönben. Inkább tudta, mint érezte, hogy nagy fájdalmai vannak, s a langyos valamiről, amely a homlokáról szivárgott, sejtette, hogy vér. Nem ijedt meg tőle, kábult volt. Próbálta kiszámítani, mennyi ideje fekhetik már itt, de összezavarodtak a gondolatai. Az ég eleinte szürke volt, most fekete. Cocó lehunta a szemét, és az eszméletlenség úgy ereszkedett már felé, mint valami köd, amikor ismét rá kellett kényszeríteni a magát arra, hogy feltekintsen. A gödör pereme felől hang hallatszott. Halk, mégis rendkívül éles, érthető hang. Magadnál vagy? Kérdezte a hang. Tudsz beszélni? Cocó kétszer is neki fohászkodott a válasznak, s azt képzelte, fülrepesztően kiabál, pedig csak suttogta, hogy magánál van. Rögtön utána összerándult a kíntól, mert a taliga megrezzent felette valami hirtelen súly alatt. Kimeresztette a szemét, úgy bámulta a taliga tetején álló mókust, aki leállította a lámpáját a gödör fenekére. Kézitáskájából kötözőpólyát vett elő, és nagyon gyorsan körbetekerte vele a cocó homlokát. Fájt minden érintése, de cocó boldogan elernyett. Csak azt érezte, hogy valaki rágondolt és segíteni próbál. A mókus most egy kis üveget tartott az orra alá, és azt mondta, lélegezzen mélyet belőle. Cocó engedelmesen szipákolt. Egyszerre kitisztult a feje, nem érezte a fájdalmat sem. Vidáman felnyihogott, és megpróbálta kinyújtani az egyik lábát. Persze nem sikerült. Csak lassan, figyelmeztette a mókus. A szer csillapítja a fájdalmat, de csak egy bizonyos ideig. Kiméld az erődet, még hosszú útunk lesz az éjjel. Cocó egy szót sem értett az egészből. Hogy tud ő bármilyen rövid utat is megtenni a törött lábával? De nem volt ideje töprengeni, mert ismét hangot hallott a gödör pereméről. A lámpa oly élesen világított, hogy a csurgó esőben is ki tudott venni három alakot, amely a marton guggolt. Egy szürke csíkos macskát látott, egy nagyon komoly barna kutyát, alig hanem ez szólhatott le az imént, hogy hívhatja már Fülöpöt, és azt a kisfiút, aki cukrot adott neki aznap délután. Cocó oly ritkán kapott valamit életében, hogy az ilyesmit sose felejtette el. Erre az arcra különben is emlékezett volna, mert délután már majdnem megszólította. Majdnem megkérte, hogy segítsen rajta, valamennyiükön. Úgy bízott benne, annyi részvétet látott a szemében. De aztán mégse szólalt meg, mert eszébe jutott, hogy a kisfiú úgysem értené meg a nyerítést. Hogy került ide ez a kisfiú? Egy kicsit felemelte a fejét, hogy jobban lássa. A kisfiú akkor felállt a guggolásból. Lemehetek, János? Kérdezte. Úgy szeretnék lemenni. A mókus azt felelte, nem, mert nem tud olyan ügyesen ugrani, mint ő. Egyikük se jöjjön le még. Felesleges. Majd, ha Fülöp itt lesz, addig csak várjanak. Harisnyás hívja Fülöpöt, s készüljenek mind. Mihelyt megjön, azonnal indulnak. A barna kutya elővette egy sípot. Hasztalan próbálgatta egy darabig, aztán kirázta belőle a vizet, és akkor végre megszólalt a síp, valami sose hallott, édes élességgel. A mókus közben haragosan koppantott a farkával.
3: Hiszen te még mindig be vagy fogva. Csak nem akarod elhozni magaddal a taligát, meg a törmeléket is?
8: Nem, mondta Cocó búsan. Nem tudnád levenni rólam.
3: János ráripakodott a taligára. Na, rajta, rajta, hozzád beszélek, nem hallod? Micsoda eljárás ez egyáltalán? Lerántani valakit a mélységbe, és még hozzá rajta feküdni a csontjain? Azonnal állj fel, és fogd ki magad, hallottad?
8: Cocó rémülten látta, hogy a taliga megmozdul. Két rúdja, amelynél fogva oda volt szíjazva Cocóhoz, kicsúszott a forgóból, amely a szíjakat rögzítette. Szürke ázott oldalán két nagy restelkedő szem nyílott fel, és egy szálkás, feltáruló száj szégyellősen recsegte.
4: Megyek már, kérem. Nem szoktam én magamtól mozogni.
8: Cocó érezte, hogy a taliga lecsúszik róla, feláll, és belecuppan a gödör mélyén felgyűlt vízbe. Csak bámult, a mókus meg rosszallóan csóválta a fejét.
3: Nagyon különösen viselkedel, mondta komoran. Csak nem hitették el veled, hogy élettelen vagy?
8: A taliga zavarában a félkerekére állt, két hosszú karját összefonta, a másik felemelt kerekével idegesen megvakarta magát. Kétszer köhintett is.
4: Azért mondom, mondta János kicsit barátságosabban.
3: Nagyon pallérozatlan vagy. Nagyon. Műveld magad, kérlek.
8: Harisnyás ismét a sípba fújt, de megint csak nem történt semmi. Vártak még néhány percig. Cocó nyugtalan lett, folyton azt képzelte, hogy távoli zörgést hall, hogy a kocsisok térnek vissza a taligákkal. Végre kelet felől rohanva közeledett egy felhő. Cocó látta, hogy mind lejjebb süllyed, végül leszáll a folyosók közé, benéz a gödörbe, aztán szép lassan leereszkedik a gödör fenekére. Ott elterült, mint egy szőnyeg. S Cocó látta, hogy se keze, se lába, csak arca van, kinyúló nyaka, különben lapos, rugalmas és fehér.
3: Szervusz, Fülöp, mondta János. Azonnal indulunk. Ez itt Cocó, akiért jöttünk. Harisnyás is visszatér velünk. Kandurkát és Valentint csak hazáig visszük ma. Nézd, ez itt Valentin, aki ma szerezte meg a képességet.
8: Fülöp mogorván oldalra fordította a fejét, kirázta a vizet a füléből, de nem szólt, nem is köszönt.
3: Kicsit rossz kedvű ma, súgta János. Na, gyere, Cocó, szállj fel. Harisnyás, kérlek, most már ugorhattok. Gyere, Kandurka. Ugorj, Valentin. Egyenesen Fülöpre. Ne félj.
8: Lent voltak valamennyien. Cocó eleinte nem értette, mit akarnak tőle. Fülöp morgott egyet. Erre mégis megpróbált felemelkedni, és csodálatos módon most már vitte a lába. Ellépett egészen Fülöpig, ott megállt. Felemelte, aztán leeresztette a patáját. Félt, hogy fájdalmat okoz Fülöpnek. A felhő erre nevetni kezdett. Nagyon furcsa hangja volt, mint egy elefántnak.
5: Ugyan, mondta nedves hangon. Én nem érzek súlyt.
8: A taliga ismét köhintett. Cocó visszafordult és kezet rázott vele. Odahajolt hozzá, és valami csuttogott a fülébe. A taliga ismét vakarózni kezdett, és sűrűn bólogatott. János elfordult, nagyon bárdolatlannak érezte Cocót is, aztán eszébe jutott, hogy bizonyára a többi lovaknak izent valamit, és akkor megbékült. Ekkor csodálatos dolog történt. Fülöp hirtelen kinyújtotta magát, és betornyozta őket, mint valami túrós bugyor. Oldalt is, felettük is ő volt, és ők mégis a közepében voltak, mint egy szobában. És mindjárt érezték is, hogy emelkednek. Cocó nagyon csöndesen feküdt, és igyekezett nem gondolni semmire. Jó darabig csak hallgatott, aztán észrevette, hogy János bedugja az öklét a Fülöp oldalába, majd visszahúzza, és ökle nyomán kerek lyuk támad Fülöpben, mint egy ablak, amelyen át le lehet nézni a földre. A föld! Az már mélyen alattuk maradt. Cocó nyújtogatta a nyakát, hogy jobban lelásson, de János lebeszélte azzal, hogy nem szokta meg a Fülöppel való utazást, és elszédül. Így Cocó csak feküdt Fülöp rugalmas, puha hátán, hallgatta a dünnyögését, mert Fülöp úgy búgott, dorombolt, mint valami motor. Már arra sem figyelt fel, hogy János kényelembe helyezkedik, leteszi esőköpenyét, és ott áll turista cipőben, bőrnadrágban, fagombos, tiroli zekében, és láthatólag nagyon elégedett. Harisnyás levetette terepszínű köpönyegét, leült a Cocó fejéhez, a kisfiú és Kandurka Jánossal suttogtak arról, hogy milyen módon tarthatják fenn az összeköttetést. János azt mondta, holnap este visszatér értük Fülöppel, és elviszi őket a szigetre. De ma még nem meri. Nincs utasítást, meg fél is, hogy Valentinnak csak baja lenne belőle, ha reggel nem találnák az ágyában. A sziget. Miféle sziget az, ahová holnap viszik? Töprengett Valentin. Cocó szegény, összetört fejében elbékéltek a gondolatok. Hát, mégis igaza volt Kesely apónak, aki esténként valami szigetről beszélt nekik, ahol egyszer majd felfigyelnek a sorsukra. A szigeten csupa állat él. A szigeten nem kínoznak senkit. Kesely apó is csak úgy hallotta másoktól, lehet maga se hitt benne, és most mégis. Elernyedve boldogan figyelte, mi történik körülötte. Kandurka és a kisfiú kezet rázott a mókussal és a barna kutyával, Valentin megsimogatta a Cocó sörényét. Ekkor Fülöp lassan leereszkedett. Cocó az egyik résen át utcákat látott. Nagyon alacsonyan szállhattak, szinte súrolták a háztetőket. A mókus most egy nagy részt tágított Fülöp oldalán, s azt mondta. Hopp! Kandurka és a kisfiú kiugrott. Nagyon kis zaj hallatszott fel utánuk. Úgy látszik, Fülöp közvetlenül valami kert felett lebegett. Akkor a mókus összehúzta az ablakrést, még egyszer a Cocó orra alá tartotta a kis üveget, és Cocó minden további gondolkozás nélkül elaludt. Hatodik fejezet. Első pillanatban nem is tudta, az ütemes zaj ébresztette fel, vagy az éhség. Annyi bizonyos, hogy iszonyúan éhes volt, csak úgy panaszkodott a gyomra, de azért mégis inkább valami különös surrogásra nyitotta ki a szemét. Felült az ágyban, és az első, amit meglátott, az volt, hogy odakint gyönyörű nyári reggel van, csak úgy szikrázik a napfény, és hogy Kandurka ott ül az ágy melletti szőnyegen háttal neki, és cipőt tisztít. Szóval igaz volt minden. Valentin kiült az ágy szélére, és megpróbálta rendbeszedni a gondolatait. Lezuppantak a virágágy közepébe, baj nélkül bejutottak a nyitott ablakon. Annyira fáradt volt, hogy csak kibújt a ruhájából, cipőjéből, és már mászott is az ágyba. Kandurka is lerakta pulóverét, nadrágját, oda gömbölyödött a lábához. Azonnal elaludtak. Az órára nézett. 7:45 volt. Kandurka megérezte, hogy nézik, hátrafordult. Akkor dörzsölte az utolsókat a Valentin cipőjén. Milyen szépen kitisztítottad, gondolta Valentin. Én nem tudom ilyen fényesre dörzsölni. Szervusz, mondta Kandurka. Jó, hogy felébredtél, már fel akartalak kelteni. Vissza kell vinned a ruhákat a gardrob szekrénybe. Kikeféltem a sarat a nadrágodból. Én nem vihetem ki, még meglátna valaki. A saját holmia ott feküdt a széken, az is gondosan kitisztítva, összehajtogatva. Kis barna magas cipője, sárcipője épp úgy tündökölt, mint a Valentiné. És csak ugyan kikefélte a Valentin sáros nadrágját. Édes jó Kandurka! Valentin kiugrott az ágyból, összekapkodta a ruháit. A Kandurka holmiát is el akarta vinni, de Kandurka azt mondta, neki a garázsban van a szekrénye, ő majd oda viszi, mihet Gabriel visszajön a garázs kulcsal. Addig csak tegye be Valentin a fiókjába, de előbb a saját ruháit rakja a helyére. Valentin mezítláb, hálóinkben osont ki a gardrob szekrényhez. Teljes csend volt mindenütt, úgy látszik Lavinia néni még nem jött haza. Ginevra pedig valahol a ház másik részében takarít. Valentin nem először aludt Ginevra mellett, tudta, hogy sose nyit rá ajtót 8 óránál hamarabb. Akkor aztán felkelti. Drága Kandurka, milyen gondos.
4: Senki se hitte volna, hogy a ruhát vagy a cipőt használta valaki az éjjel. Valentina mentődobozt is a helyére tette. A konyakot nem merte visszavinni, mert félt, hogy Ginevra éppen az ebédlőben porszívózik. Hát, beleöntötte a mosdóba. Borzasztó erős szaga volt. Kandurka toraköblítőt és rengeteg vizet csorgatott utána. A kulacsot kimosták. Az ugrókötelet visszatették a fogasra. Pont 8 óra volt, Valentin visszafeküdt az ágyba. Kandurka, a fényesre mosdott Kandurka, odaült az ablakpárkányra, és a bajuszát igazgatta. Ginevra bevágta az ajtót. Kandurka felpupozta a hátát, és barátságosan ráásított. Ginevra ideges volt, azt sem mondta, hogy jó reggelt. Már ébren van? Kérdezte Valentintól. Menjen fürödni, ma a verandán reggelizik. Teát kap. Mit szól hozzá? Szakács néni most süti a tojást. Valentin nem bánta, de Kandurka elszomorodott. Ilyet, mondta Ginevra, de nem mondta meg, hogy miért hát. Egy ilyen házból, ahol kisgyerek van, szégyen gyalázat. Meg is mondtam a teljesnek. Kiment. Valentin nem értette, mi izgatta így fel. Kandurka sem, de azt mondta, ő majd megtudja, körüljárja a házat. Úgy beszélték meg, hogy a reggelinél találkoznak. Valentin gyorsan elkészült, kiült a verandára. Roppant felnőttes volt minden, olyan igazi. Kis kannában a tea, kis korsóban a tegnapról maradt tejszín, a rántotta sárgár ragyogott a nap más színű sárga sugarában. Egyedül reggelizett. Kandurka ugyan megjött, mire éppen a földi epres tányért vette maga elé, ám hiába kérdezte meg, mi történt, Kandurka leült a veranda kövére, ahová éppen akkor fordult a reggeli nap, nagy szeme csak nevetett, de nem szólt semmit. Persze Ginevra lejárkált a kertben, nem lehetett beszélgetni. Ginevra a középső virágágyat kerülgette. Valentin jobban odanézett. Két nagyobb bacska, meg két pici cipő nyoma látszott a felázott földben, és egy tűzlilion derékban kettétörve lógatta a fejét. Ginevra azon morfondírozott, kinek lehet akkora lába, mint egy dió. Aztán kihozta a kapát, elegyengedte a lábnyomokat, és visszament a konyhába. A virághoz nem nyúlt. Az ilyesmi a Gabriel dolga volt. Valentin és Kandurka összenéztek, de Kandurka szeme már nem mosolygott, és Valentin megint nem tudta, mit gondol magában voltak éppen. Szakács néni kiállt a konyhajtóba, és reggelizni hívta Kandurkát. Azt mondta neki, cic! És Valentinnak oly furcsa volt látni, hogy Kandurka odaszalad 4 lábon, nem 2-n, mint az éjjel, és egy kis zöld zománcos tál fölé hajolva a földről eszik, nem asztalról. Valami húst kaphatott, mert rágott, nem lefetyelt. Szakács néni feljött Valentinhoz a verandára, és megkérdezte, jól lakott-e. Valentin majdnem elnevette magát, mint mindig, ha látta, mert Szakács néni olyan borzasztóan sovány volt, hogy tűbe lehetett volna fűzni, pedig egész nap főzött is, egész nap evett is. Szakács néni egyáltalán nem bízott a teában, és meg volt róla győződve, hogy Valentin éhen maradt. Alig bírta megnyugtatni. Végül ő is azt mondta, szégyen gyalázat. Ördög tudja, hogy mire, aztán visszament a konyhába. Különös délelőtt volt, de az volt a legkeservesebb benne, hogy egy percre se tudott 4 szem közt maradni Kandurkával. A telefon 5 percenként megszólalt, időnként küldöncök jöttek, egyszer a postás, egyszer meg valami idegen fiatalember, aki azt mondta Ginevrának, hogy újságíró. Végre, ebéd után megjött a néni. Ügyvéd bácsi is az autóban volt. Gabriel nagyon különös arcot vágott, mikor bevitte a kocsit a garázsba. Ginevra azonnal lerohant. Szakács néni meg kikiabált az ablakon, hogy nélküle ne határozzanak semmit. Kandurka besuhant a garázs ajtó nyílásán. Valentin nem értett semmit. Ügyvéd bácsi és a néni bezárkóztak a kis irodába, és ami még soha nem történt meg nyáron, becsukták az ablakot is. Valentin roppantul árvának érezte magát, csak témfergett a kertben, aztán egyszerre csak valami rettenetes önvád szorította össze a szívét. Mami. Mami, aki tegnap nem láthatott, akiről nem tud semmit. Mami, aki tegnap csak Lavínia néni látogatott meg, és akihez ő csak a jövő héten mehet ki újra. Mami.
8: Nem gondolt rám a egész délelőtt. Nem akarta ő, dehogy is akarta. Nagyon jól tudta, mi lesz a következménye, ha megteszi. És mire észrevette, mégis bent állt a kis irodában az elképet néni és ügyvéd bácsi között, és megkérdezte, mit tud Lavínia a néni mamiról. Valami fontos dolgot zavarhatott meg, mert a néninek elakadt a szava mérgében. De aztán bosszút is állt rajta a zavarásért, mert válaszolt a kérdésére. Azt mondta Valentinnak, még él. Később a szobájában, amikor beugrott hozzá végre Kandurka, azonnal látta, hogy valami nagy baj van. Valentin alig tudta elmondani. Kandurka nagyon haragudott a nénire, és nem is hitt neki teljesen. Azt mondta Valentinnak, ő azt se hiszi, hogy a néni egyáltalán elment mamihoz tegnap este, és a legokosabb volna felhívni professzor bácsit. Igen, de honnan? Hazúról nem lehet, a telefon a kis irodában van. Hát akkor az utcáról. Valentinnak volt telefonérméje. Kandurka elkísérte a sarokig. Valentin sokáig tárcsázott, az érme háromszor is visszajött. Amikor végre kapcsolt a készülék, újra csak le kellett tennie a kagylót, mert a kórház mással beszélt. De aztán mégis meghallotta a professzor bácsi hangját. Kandurka az üvegen át figyelte a barátját, de csak a hátát látta. Valentin egyszer csak letette a kagylót, hogy kilépett. Kandurka leolvasta az arcáról, hogy Lavínia néni ezúttal igazat mondott, legfeljebb professzor bácsi másképp fogalmazta meg. Bent a szobában, ahol végre zavartalanul beszélhettek, Kandurka azt mondta Valentinnak, hogy ő tud egy titkot. A titok mamira vonatkozik, és a mami gyógyulásával van összefüggésben, de nem szabad elárulnia, mert nincs rá megbízása. Ezt mondta János is valamire az éjjel, gondolta Valentin. De Valentin csak bízzék bennük, és ne legyen szomorú, az este már közel. És talán János felhatalmazza ma, hogy elmondja, amit tud. Valentin, ha jól meggondolta, tudta, hogy Kandurka voltaképpen nem mondott semmit, de mégis könnyű lett a szíve hirtelen. Sóhajtott egy nagyot, de a görcs felengedett a torkában. Hát akkor este. Jó. Annyira nyugodt lett, hogy végig tudta hallgatni, mit tudott meg Kandurka a szomszédoktól és a garázsban. A város felbojdult, mesélte Kandurka. Már az este mindenfelé elterjedt a hír, hogy mi történt Cocóval, és hogy Lavínia néni szakadó esőben is kihajtatta az állatokat. Reggelre a teljes visszahozta az előfizetést, és nem hagyott itt tejet. Délelőtt a helyi lap küldte vissza csekken az előfizetési díjat. Ginevrának egy fűszeres, egy hentes sem adott el semmit. A csarnokban meg kiabálni kezdtek, hogy az állatkínzó háztartásának ne adjanak egy fejkáposztát sem. Szakács néni magán kívül van, egyáltalán mindenki magán kívül van a házban. A garázsban azt beszélték, hogy Gabriel délután elmegy a szakszervezetbe. Azóta már el is ment, megint nincs itthon. És ott majd megbeszéli, mi legyen a teendő. Gabriel azt mondta, akárkinél lennének alkalmazásban, ott hagynák ilyen körülmények között. De ők tulajdonképpen maminál vannak, és nem Lavínia néninél. S már ő rá, Valentinra tekintettel is maradniuk kell. A szakszervezet majd tanácsot ad, hogy jussanak mégis élelemhez, és mi legyen hát Lavínia nénivel. Kandurka azt is tudta, mit beszéltek odabenn a kis irodában, mert felugrott az ablakpárkányra, és a zárt üvegen át is hallott minden szót. Ügyvédbácsi azt mondta, a legkomolyabb kellemetlenségek várhatók. Lavínia néni azonnal szabaduljon meg a lovaktól, nyilatkozzék az újságoknak, béküljön ki az állatvédő egyesülettel. A néni kiabált, hogy az üzlet az üzlet. Ekkora nyereséget ígérő vállalkozás kedvéért nem egy, de 101 rongy ló is kitörheti a nyakát ő felőle, akár a két kocsissal, vagy a felügyelőbácsival együtt, és hogy az ő szerencsétlen unokaöccsének a felesége, mami, akkor tette az első jót a vállalattal, mikor a baleset miatt visszavonult az üzlettől. Abban nem is kételkedik, hogy mami nem hozatta volna fel a lovakat, vagy ha igen, állatorvos tartana mellettük, és paplanos ágyban hálatná őket az istállóban, nem almon. Mióta ez a fiatal nő ügyetlenkedik a telepen, nincs semmi pesgés, semmi merész vállalkozás, csak nyafogás, érzékenykedés, az alkalmazottak dédelgetése.
9: Jó, jó,
3: telefon, felelte ügyvéd bácsi. Tagadhatatlan, ő is elismeri, maminak valóban kevés érzéke van egy vállalat józan irányításához. Most azonban kivételesen Lavínia néni kockáztatja a telep jövőjét. A lakosság ellenszembe a sajtó, amelyet csak tüzel az Állatvédő Egyesület, rendkívül sokat árthat a vállalatnak. Hát abba hagyni a munkát azonnal, áthozatni a darukat, a lovakat meg vissza a telepről. A néni erre ismét gúnyos megjegyzéseket tett. Ekkor az ügyvédbácsi dübegurult, azt mondta, legjobb volna, ha más ügyvédet keresne magának is, meg a vállalatnak is, mert ő ebben az eleve vesztett ügyben nem képviseli. Kandurka beszámolójára a pontot az iroda ajtó felpattanása tette. Ügyvédbácsi ismét céklaveresen kirohant, végig szágúdott a kavicsos úton, akárcsak tegnap reggel. A néni a lépcső tetejéről utána kiáltotta, hogy ügyvédi tanácsért máshoz fordul ezután, meg hogy a lovak folytatják a munkát, és ügyvédbácsi mondja meg a városnak, hogy ő majd megmutatja. Valentin és Kandurka egymás nyakába borultak a nevetéstől. Olyan mulatságos volt, hogy hadonászott és visított. Ügyvédbácsi meg szaladtában az utcáról kiáltotta vissza, hogy jó, meg majd meglátjuk. Aztán Kandurka bemászott az ágy alá, mert Ginevra behozta a vacsorát. Konzerv volt vacsorára. Valentinnak nem nagyon ízlett, de azért megette. Gabriel közben megjött, de most a konyhába ment. Nyilván beszámolni. Kandurka meg felhasználva az alkalmat, hogy nyitva van, és végre egyszer már üres a garázs, hóna alá vette a ruháit, és a sötét udvaron át besurrant. Mára nem ígérkezett eső. S különben sem állt hosszú gyalogút előttük, mint az elmúlt éjjel, könnyebb ruhát akart felvenni. 7 óra volt. Másfél hiányzott a lefekvésig, 1 óra fürdésig. Valentin még fordult egyet a kertben, nem volt most kedve játszani. Meleg este volt, nagy csillagok szikráztak felette. A konyhából kiszűrődött a fény, Valentin látta, hogy Ginevra, szakácsnéni és Gabriela vacsoránál ülnek. A titokra gondolt, amit csak Kandurka tud, és amit alán segíthet mamin. Sóhajtott megint hosszút, mélyet. Aztán hirtelen felfigyelt, mert valaki szintén felsóhajtott mellette. Olyan volt, mint a visszhang. A tűzliliom sóhajtott, aki még mindig ott lógott ketté tört derekával, s akit a nap izgalmai között Gabriel elfelejtett levágni. Valentin óvatosan belépett az ágyásba és leguggolt. Az esti fényben jól látta a tűzliliom arcát, a szép piros kis arc csupa könyv volt. Valentin elámult. Rájött, hogy a képesség minden élőlényre vonatkozik. Borzasztóan sajnálom, mondta komolyan. Azt hiszem, én ugrottam rád. Kandurka könnyebb. A tűzliliom felnézett rá. Kis zöld zsebkendőjével kifújta az orrát. Nem tehetsz róla, felelte. És aztán most már úgyis mindegy. Csodát mindegy, mondta Valentin. Gabriel szerencsére nem vágott le. Hamarabb ide kellett volna jönnöm. Csak hogy azt hittem... Szégyelte folytatni. Sok mindent hitt már ő. Hogy Kandurka nem tud beszélni, és hogy cocó is néma. Hányszor felejtett el friss vizet adni a vázába rakott virágnak. A tűzliliom elmosolyodott egy cseppet. Valentin átszaladt a rózsákhoz, és kölcsönkért egy karót. A sárga rózsa adott egyet, de egyáltalán nem szívesen. Már öreg volt, öregebb, mint Valentin, köszvényes egy kicsit, nem szeretett bot nélkül lenni. De azért odaadta. Valentin visszafordult a tűzliliomhoz, és leszúrta mellé a karót. Aztán gyöngéden, nagyon gyöngéden kiegyenesítette, és megrögzítette közvetlenül a sebesülés helye felett. A tűzliliom sziszegett, de állta. Gondolod, hogy kibírod éjszakáig? Kérdezte Valentin. Éjjel itt lesznek a szigetről, talán lesz náluk valami neked való gyógyszer. A tűzliliom úgy gondolta, éjfélig bizonyosan tud várni, és sokkal nyugodtabbnak látszott.
4: Valentinnak is könnyebb lett a szíve. Majdnem vidáman ment a lépcső felé, mikor Ginevra hangja megállította. Ő látszott a legjobban, ő ült a kert felé fordulva a konyhaasztalnál. Nagyon különös dolgokról beszélgettek. Ha Valentin jól értette, akkor Gabriel holnap megmondja Lavinia néninek, hogy el kell mennie ebből a házból, vissza a saját otthonába. Különben nekik kell itthagyniuk Valentint és a lakást. Így határozott a szakszervezet. Ginevra aztán fel is állt és Valentin után kiáltott, mert eljött a fürdés ideje. Lavinia néni nem mutatkozott, de a telefon állandóan szólt, és néha becsengettek a kapun, de nem volt szabad kinyitni senkinek. Aztán Valentin lefeküdt. Kandurka megjelent a párkányon, és mikor egyedül maradtak, biztatta, hogy aludjék egy cseppet. Éjjel hosszú útjuk lesz, jobb, ha előre alszik. Ő nappal is tud aludni, ma is órákig aludt már, éjjel nemigen álmos. Megvárja Jánost, s ha itt lesznek Fülöppel, felkölti Valentint. Valentin annál könnyebben beleegyezett, mert még az előző éjszakáról is álmos volt. Úgy aludt el, hogy magán érezte a kandurka állandó komoly tekintetét.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
9: Abigén.
10: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter
9: esetleg.
10: Házasságon innen.
9: Katalin.
10: A gyerek.
11: A gólya kalifa.
9: A foszti fiú
12: esetleg.
10: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az árréstop kivezetésére. Az érdekképviseleti szervezetek megjegyezték, az árréstop nem tesz jót a szabadpiaci folyamatoknak, mesterségesen torzítja a termékpályák piaci alapon történő működését, gátolja a valós költségek megjelenését a fogyasztói árakban, ezáltal a beszállítók számára hátrányosan befolyásolja az átadási árak meghatározásának folyamatát, kárt okozva a magyar termelőknek, feldolgozóknak és ezáltal az egész agrár- és élelmiszergazdaságnak. Az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. A digitális állampolgárság program új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A közleményben egy lakásvásárlás példáján keresztül mutatták be, hogyan működik a szolgáltatás. A hitelügyintézés, a lakásbiztosítás, valamint az új tévé és internet előfizetés során ugyanazokat a személyes adatokat több szolgáltató is elkérheti. A DÁP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcímadatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, tették hozzá azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy tartós, akár több évre szóló is. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat, mondta el Kardon Béla, a Regionális Információs és Fejlesztési Tudásközpont tudományos igazgatója, a kutatók éjszakája magyarországi központi szervezője. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékokon. Programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. A rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára. Pénteken és szombaton lesznek programok többek között különböző oktatási intézményekben, így a Miskolci és a Debreceni Egyetemen, számos középiskolában, de megnyitja kapuit például az Atomenergetikai Múzeum, a Miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló, a HunRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, vagy akár a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is. Rekordszintre emelkedett az elektromos meghajtású személygépkocsik aránya az Európai Unióban az új autók forgalomba helyezései között 2025-ben, a német statisztikai hivatal által ismertetett Eurostat adatok szerint. Az EU-ban minden hatodik újonnan nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. A tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése valamivel több mint 42% volt, míg a benzinüzemű autóké több mint 27%, a dízelüzeműeké pedig csak nem 10%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgázüzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb.

0: A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 22 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

virágot szed, koszorút fűz, majd eltűnik, majd előjön. Úgy lebeg a hegytetőkön, mint egy álom tüneménye, mint e rengeteg tündére.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Ozsdján Dániellel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával beszélgetünk annak apropóján, hogy idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját az MRS. Ozsdján Dániát az emlékeiről, élményeiről kérdezem.
2: A hitbeli lépéseket mindig az igazolja, hogy ugye kimentünk. Az első utunkon is már nagyon speciális körülmények között amerikai katonák biztosítják,

0: tudásával tudtunk dolgozni abban a városban, ahol gyakorlatilag olyan állapotok voltak, hogy a repülőtér területéről senki nem merészkedett ki.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégem tehát Ozsdján Dániel, a Református Szeretetszolgálat korábbi ügyvezető igazgatója. Tartsanak velünk!
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az élete legszebb időszaka volt a Magyar Református Szeretett Szolgálatnál töltött idő, mondja Osgyán Dániel, az MRS korábbi ügyvezető igazgatója. Nevéhez kötődik a Református Szeretett Szolgálat orvoscsoportjának megszervezése. Maga is részt vett külföldi segélyakciókban, így járt például Afganisztánban, Haitiben, a Fülöp-szigeteken és Bangladesben. Milyen emlékei és élményei vannak? Az MRS idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját, ennek apropóján beszélgetünk a következő percekben Osgyán Dániellel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával. Kezdésként menjünk oda-vissza, hogy ha meg tudod fogalmazni, ha fel tudod idézni azt az emlékedet, hogy neked mi az első emléked a Református Szeretett Szolgálatról, mikor hallottál erről először? Tehát még nem feltétlen a te munkakapcsolatod, hanem az első említés, az első gondolat az, mikor, hogy volt, ami szembe jött veled az MRS-ről?
2: Azt, hogy hallottam arról, hogy a református egyház ugye korábban is segített, ugye nem a szeretett szolgálattal indult el, ugye a karitatív tevékenység az egyházon belül, és hogy hallottam, hogy így megfogalmazódott olyan szándék, hogy jó lenne, hogyha ugye ez láthatóvá válna, és a református egyház egy saját segélyszervezetet tudna indítani, és akkor hallottam később, hogy a Fodor Guszti elindult így igazából önmaga, igazából nem tudtam a hátteréről akkor még semmit, és akkor a Fodor Gusztival beszéltem egyszer, hogy akkor meséljen már, hogy mi van, és akkor ő dicsekedett, hogy hát igen, a Református Szeretett Szolgálat megalapításra került, és még igazából csak a látás van, meg a vízió van meg, de a lelkesedés, meg a hit annál nagyobb mögötte.
1: És ekkor benned ott megmozdult valami, hogy de jó lenne ehhez kapcsolódni, csatlakozni, részesen lenni, vagy ekkor még ez eszedbe se jutott?
2: Ez még eszembe sem jutott, mert én akkor egy másik karitatív szervezetnél dolgoztam, és igazából pont ezért volt így egy picit rálátásom erre a történetre, viszont az élet úgy alakította, hogy egy fél éven belül igazából összeértek az útjaink, tehát mi a Fodor Gusztival azért már előtte is többször találkoztunk, beszélgettünk így a segélyezésről, tehát ő bennem úgy volt meg, mint egy olyan személy, aki hasonlóan gondolkodik erről a munkáról, és hát igazából utána így alakultak szépen a dolgok.
1: Fodor Gusztáv elmesélte egy hasonló interjúban, hogy ő a Dorkásszal dolgozott korábban, és úgy került aztán az MRS alapításával az MRS-hez. Neked is dorkászos múltad és kapcsolatod volt előtte?
2: Nekem is volt, igen, dorkászos múltam, viszont én a Dorkász és a Református Szeretett Szolgálat között egy évet dolgoztam a Baptista Szeretett Szolgálatnál is.
1: És aztán, amikor megnyílt a lehetőség az MRS-hez csatlakozáshoz, akkor mennyire hezitáltál, hogy maradja a Baptista Szeretett Szolgálatnál? Talán nem túlzás azt mondani, hogy akkor mindenképpen sokkal jobban igaz volt, hogy a Baptista Szeretett Szolgálat volt a legnagyobb reflektorfényben lévő ilyen szervezet Magyarországon. Most nyilván azóta sok minden változott, és az MRS is szerintem jóval ismertebb és elismertebb lett, de hogy akkor egy olyan helyről jöttél át, ami a topnak számított szerintem.
2: Igen, de ugye pont ez a lényege, és beletapintottál a kérdésnek a lényegébe, hogy ugye amikor már egy szervezet nagy, akkor azért beállt dolgok vannak, rutin feladatok vannak, és igazából egy nagyobb gépezet működik. Amikor meg egy új indul, egy új születik, akkor pedig az ember sokkal inkább tudja beletenni a lelkesedését, a kreativitását, az, hogy álmodni dolgokat, azt megvalósítani, és pont ez volt, ami nekem onnan hiányzott, és itt adódott egy lehetőség, hogy igen, akkor egy tiszta lappal indulunk, és akkor úgy építjük fel, ahogy a mi hitvallásunk, a mi szakmai tudásunk alapján tudunk menni előre.
1: És akkor hogy volt ez a kezdet? Mikor vagyunk időben, és mi volt a te első feladatköröd, munkaköröd? Mi volt a munkaköri leírásodban?
2: 2007-ben talán arra emlékszem tisztán, hogy hát akkor megbeszéltük a Gusztival, hogy akkor dolgozzunk együtt, és akkor természetesen azért ennek voltak formális lépései, tehát találkoztam a Ciberek Károllyal, és ott találtam magam egyszer Bölcsgei Püspök úr mellett, és akkor beszélgettünk röviden arról, hogy körülbelül mi az az én vízióm, amit hozzá tudok tenni a leendő segélyszervezethez, és akkor kezet fogtunk, hogy menjünk tovább. Az, hogy a munkaköri leírásomban mi volt? Hát körülbelül minden és semmi. Tehát ezt így tudom megfogalmazni, mert hogy ugye egy indulós segélyszervezetnél tényleg így működik, hogy mindent is kell csinálni. Tehát ezt nem kell részletezni, hogy voltunk négyen munkatársak, tehát akkor gyakorlatilag a adomány kérő levélírástól a megérkező kamion lepakolásáig, a raktár kiseprésig, tehát magunk kellett csináljuk. Értelemszerűen próbáltunk és tudtunk, hála jó Istennek, a teológiának, ugye Debrecenben volt ugye az egyik irodája szeretett szolgálaton, a teológiának a teológusaira számítani jöttek első körben önkéntesként, és akkor utána szépen nőtt a csapat egyről a kettőre, és akkor utána már tudtunk így építkezni, ugye, meg utána már a feladatokat is egy kicsit, ahogy egyre több új munkatárs lett, akkor már tudtunk egy kicsit úgymond munkaköri leírásokat jobban megfogalmazni, és hát azért ahhoz, hogy ilyen tisztán munkakörök elhatárolva legyenek, hát ahhoz azt gondolom, hogy azért 2-3 évnek lehet, hogy el kellett telnie, hisz addig, ahogy mondtam is, mindenki csinált mindent, ami a napi feladat volt.
1: Ebből a kezdeti időszakból, ha úgy tetszik, hőskorból van olyan emléked, amire szívesen visszaemlékszel, és úgy jól leírja ezt a helyzetet, amiről mesélsz, amikor mondjuk négyen voltatok munkatársak?
2: Számtalan ilyen történet volt, a közös ötletelések, aztán akkor elosztottuk egymás közt a feladatot, hogy ki mit csinál, és akkor az első adománykérések, amikor sikerrel jártunk, és akkor megkaptuk az első adományokat, és akkor kipakoltunk, elfáradtunk, és akkor a nap végén együtt tudtunk örülni, tehát nagyon sok ilyen emlékem van.
1: És mondjuk konkrétan egy adománygyűjtés, ami ebből az időszakból emlékezetes neked, miért gyűjtöttetek, vagy pénz, vagy akár tárgyi adományt, kiket segítettetek, emlékszel ilyesmire?
2: Én már akkor kerültem oda, ugye, amikor a tiszai árvíz lement, tehát ugye akkor volt már, tehát az induló szeretett szolgálat túl volt az első ilyen boomon, úgymond, ami hát igazolja is az egyház vezetőknek a látását és bölcsességet, hogy hát meg kellett alapítani ezt a szeretett szolgálatot, hisz utána jött a tiszai árvíz, és hát gyakorlatilag utána azzal kapcsolatosan azért még nagyon sok ilyen utánkövetési teendő volt, és azokban voltak ilyen úgymond mini részsikereink.
1: Fel tudod-e idézni azt a pillanatot, amikor az első külföldi utatok volt, most a Kárpát-medencén túlértem a külföldet, hogy melyik volt az az út, és hogy ott hogyan döntöttétek el azt, hogy ott is segíteni szeretnétek? Hagy indokoljam ezt a kérdésemet, az MRS történetét majdnem a kezdetektől kísérem újságíróként, én, hogy 2008-ban írtam az első cikkemet, tehát mondjuk a 2006-os alapítás után, ugye 2 évvel, és nekem az a benyomásom és emlékem van, hogy amikor Rozsdján Dániel az MRS-nél volt, akkor inkább voltak külföldi szerepvállalások, és ebben te, vagy ezt te képviselted az emlékeim szerint, hogy legyen, és akkor voltak itt ilyen időszakok, amikor talán az egyházvezetés ezt kevésbé szerette volna, de hogy hogyan indult ez, amikor eldöntöttétek, hogy menni kell, vagy szeretnétek menni, és ebben neked milyen szereped volt?
2: Megmondom őszintén, hogy nekünk a közös látásunkba, vagy álmunkba az első pillanattól kezdve benne volt az, hogy egyszer nem csak, hogy méretben olyan nagyra tudjunk nőni, de igazából, hogy fogalmazzam ezt meg jól, hogy kapacitásban, hogy lelkiekben odáig tudjunk nőni, hogy tudunk külföldön is segíteni. Tehát ez mindig ott volt egy ilyen célként, és ezért sosem mondtunk le róla. Az, amit említettél, hogy az egyházvezetésnek nem volt ez elsődleges prioritás. Én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, és ebből sosem volt vita közöttünk, mert mi is helyén éreztük azt, hogy ugye magyar református szeretett szolgálatként ugye az elsődleges feladatunk itthon segíteni, másodlagos feladatunk ugye a Kárpát-medencében segíteni, és mindig is úgy álltunk ehhez, hogyha erőnk, tehetségünk az adományozóktól való speciális felajánlások lehetővé teszik, akkor el tudjunk jutni külföldre. És próbálkoztunk ugye ott még a 2000-es években, volt ugye a magyar államnak is a akkori kormányoknak egy ilyen külföldön segítsen Magyarország irányultsága, tehát akkoriban mi így próbáltunk, az ilyen fejlődő országokban gondolkodtunk, és aztán amire úgy az első választásunk esett, az Afganisztán volt. Ugye már akkor onnan elindultak, tudod, akkor még nem volt ez a menekült téma, meg minden, de azért már akkor onnan elindultak, ugye ott akkor háború volt, ugye az amerikai afgán háború, vagyis hát akkor inkább úgy mondom, hogy a NATO, hát igazából amikor mi mentünk már hivatalosan csak békefenntartás volt, de hát tudjuk, hogy azért ott folyamatosan terrorcselekmények meg támadások zajlottak, tehát ott próbáltunk segíteni, kihasználva azt, hogy a Magyar Honvédségnek is ugye Polehomribba, Baglan tartományban volt egy állandó tábora, volt egy állandó jelenléte, akkor így velük együttműködve tudtunk eljutni oda, és hát holland támogatók például olyan kórházi eszközöket ajánlottak föl, ami őszintén a magyar kórházaknak már nem lett volna feltétlenül segítség, de azokban a kórházakban, ahol ott el tudtuk vinni, ott egyszerűen elmondhatatlan, hogy milyen segítség volt, sőt, olyan szinten kézzelfogható, hogy azért mondjuk a csecsemő halandóságot konkrétan annak a kórháznak a körzetébe 2 évvel később kimutatták, hogy visszaelbese.
1: És te voltál személyesen Afganisztánban?
2: Igen, igen.
1: Milyen volt neked először elutazni Everest képviselni külföldre, Afganisztánba, ráadásul egy ilyen elég rizikós helyre?
2: Az az igazság, hogy Afganisztán ilyen szempontból egy picit más volt, és nem is kezelem egy picit együtt a szeretett szolgálat többi külföldi misszióival. Pont azért, mert amit említesz, hogy ugye ezekben a muszlim országokban az ilyen keresztény szervezeteket, hát, hogy mondjam, elég vegyes a megítélés, ugye sokan ráhúzzák ezekre a szervezetekre, hogy hát az élelmiszer, vagy a tárgyi segély mögött igazából hittéríteni jönnek, stb. Tehát emiatt a rizikó miatt ugye nekünk ott nem lehetett 100%-osan tisztán felvállalni azt, hogy a református, tehát igazából a döntéshozóknak, akikkel kommunikáltuk, ők tudták, hogy ki van mögöttünk, de például az egyenruhánkra nem tehettük rá azt, hogy Magyar Református Szeretett Szolgálat.
1: És ezt hogy élted meg? Nehezményezted ezt, vagy biztonságos döntésnek ítélted meg, vagy azért zavart ez?
2: Természetesen. Hát nem nehezményeztem, persze, hogy az embernek valahol rosszul esik, amikor jó szívvel megy oda segíteni, és azért nem mutatkozhat be igazából. Álnevet kell használni, idézőjelben mondom, most csak, hogy így értsük egyszerűen. Viszont, hogyha az embernek ott van a szívébe, hogy segíteni szeretne, és látja azokat a körülményeket, amilyen körülmények közt ott vannak, tehát, hogy a kórházat 1930-as években úgy is hívták, hogy tesztélgyári kórház alapították, és ugyanazokkal az eszközökkel dolgoznak mai napig, és oda tudunk vinni új eszközöket, amik ott használhatóak, és tényleg nagyon sok embernek a gyógyulását szolgálja, akkor az ember félreteszi a büszkeségét, és azt mondja, hogy mi itthon tudjuk, hogy kik vagyunk, mit csináltunk, ott is tudják, hogy Magyarországról vagyunk, ott is a döntéshozók tudták, hogy reformátusok vagyunk, de az utcán félretettük azt, hogy akkor református szeretett szolgálatos egyenruhában legyünk. Igen, a biztonságunk miatt, bocsánat, ezt hozzá kell tegyem.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Ozsdján Dániellel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián. Tóth András elmondta, hogy bár a 20. és a 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimport kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, a SZEL program keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, mely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel, húzta alá. Tóth András beszélt arról is, hogy a paksi erőmű nyári kiesésekor a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényekből, így sikerült orvosolni a krízist, hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség. Hozzátette, a hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek. Széchenyi István örökségének egyik legfontosabb üzenete az, hogy aki nem fektet a tudásba, az a jövőt sem építi, emelte ki Bunna Szabolcs agrárminiszter a Győri Széchenyi István Egyetem 33. akadémiai napján. A tárcavezető elmondta, hogy az egyetemeknek nem csak a meglévő tudás átadása a feladata, hanem új tudást kell létrehoznia, kérdéseket kell feltennie és olyan embereket kell képeznie, akik képesek a megszerzett tudást a változó világban alkalmazni. Hozzátette, Széchenyi István is úgy gondolkodott, hogy a tudás akkor válik valódi erővé, amikor a gondolatból cselekvés, a felismerésből fejlesztés, a tudomány eredményéből pedig a közösség számára hasznos érték születik. Kitért arra, hogy a mezőgazdaság előtt olyan kihívások állnak, mint a klímaváltozás, a vízhiány és a versenyképesség kérdése, amire tudással, innovációval és együttműködéssel lehet válaszolni. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
0: Az időjárásról.
3: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhatnak ki záporok. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Ozsdján Dániellel, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a Református Szeretetszolgálat. Ennek apropóján évközben már több volt munkatárssal is beszélgettünk az elmúlt két évtizedről. Ma Ozsdján Dániel a beszélgetőtársam. További ilyen külmissziós emlékekről mesélné, még merre jártál, én Haitire emlékszem, ahogy kerestem az interjúhoz, Tokióra emlékszem, de az nem, talán nem annyira jó emlék, mert onnan gyorsan el kellett jönnetök. Szóval merre jártál, milyen emlékek vannak benne?
2: Ugye nekünk az álmunk az egy orvoscsoport létrehozása volt. Ugye akkor, ha már azt mondtad, hogy ilyen reflektorfény, más szervezetek, ugye akkor nagyon jellemző volt, hogy kutatómentők mentek Magyarországról, és mi szerettünk volna ebből egy kicsit kitörni, hisz az, hogy orvosokat tudunk odavinni, és az orvosok tudnak segíteni, ha csak egy embernek is, ha 10-nek, ha 100-nak, ha több 100-nak, az egy másfajta segítség, és sokszor az orvosokból van hiány. És ez volt az álmunk. És elkezdtünk kicsibe gondolkozni, és látod, itt is a Jóisten vezetésére utalok vissza, hogy körülbelül egy évvel a haiti földrengés előtt kezdtük el úgy konkrétan szervezni. Tehát már volt az orvoscsoportnak egy szakmai vezetője, volt 2-3 tag, kezdtük összegyűjteni a felszereléseket, ugye amikor 2010. január legelején ugye megtörtént a haiti földrengés. És hát azért akkor nagyon el kellett gondolkozzunk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, merjünk-e belevágni egy ilyen útba. És azt gondolom, hogy a hitbeli lépéseket mindig az igazolja, hogy ugye kimentünk. Az első utunkon is már nagyon speciális körülmények között amerikai katonák biztosításával tudtunk dolgozni abban a városban, ahol gyakorlatilag olyan állapotok voltak, hogy a repülőtér területéről senki nem merészkedett ki. Ott ült mindenki, mert kint olyan állapotok voltak, hogy nem vállalta senki azt, hogy kimenjen. És akkor mi beszéltünk az amerikai katonákkal, és mondták, hogy persze, ha orvosokról van szó, ők sokan vannak, adnak mellénk biztosítást, és így elindultunk. És ugye azzal, hogy léptünk egyet, itthon elkezdtek az adományok gyűlni, és hazajöttünk, és azt láttuk, hogy annyi adomány gyűlik, hogy még egy utat kell csináljunk. És akkor jelentkeztek új önkéntesek, orvosok, tehát gyakorlatilag, mire hazajöttünk, eltelt egy hét, el tudtunk indulni újra vissza, úgyhogy már új orvosokkal, friss csapattal menni, adományokat tudtunk vinni rengeteget, gyógyszergyártól is kaptunk fel ajánlást olyan gyógyszerekre, fájdalomcsillapítókra, amire ott rettentő szükség volt, és hogy hát milyen az élet, hogy gyakorlatilag hazajöttünk, és utána néhány héttel még egy harmadik útra is vissza tudtunk menni, mert olyan mennyiségű adomány gyűlt össze. És hát ez volt a Haiti, utána igen, voltunk Japánban is. Hát ugye a japán földrengés az egy olyan volt, ami akkor már nem volt kérdés számunkra, hogy menjünk-e. Igazából a teljes orvoscsoport menetkész volt, a Hungária körút 200 alatt ültünk az irodába, a repülőjegyeink megvoltak, és gyakorlatilag egy órára voltunk attól, hogy elindulunk a repülőtérre, és meg ki a csapat segíteni, hisz az ottani református közösséggel is, meg ugye az ENSZ-nek a szakosodott szerveivel is mi már egyeztettünk, hogy szükség lenne az orvosok munkájára. Viszont ugye pont az utolsó ilyen briefing alatt ugye ment a kivetítő nekünk a hírek, és akkor láttuk, hogy ugye ilyen robbanásokat mutattak a Fukushima atomerőműről. Tehát akkor voltak ezek az első bejátszások, hogy ilyen nagy felhő, porfelhő, vagy hát akkor nem lehetett tudni, hogy az ilyen nukleáris, radioaktív felhő, vagy mi van. És hát éppen ezért úgy döntöttünk, hogy az orvoscsoportot belevinni egy olyan helyzetbe, ami azért valljuk be őszintén, mondjuk egy rádiaktív sugárzás, akár egy életet kockáztató, legalábbis hosszú távon hatás érheti az orvosokat, így magát az orvosi missziót lefújtuk. Viszont az odaszánt anyagi keretet úgy döntöttünk, hogy kivisszük, és akkor gyakorlatilag ketten az orvoscsoport akkori vezetőjével kimentünk Tokióba, és akkor az ottani református közösséggel terveztük azt, hogy bevásárolunk, és akkor levisszük oda az árvíz által érintett területre az adományokat, viszont akkor már valóban mértek radioaktív sugárzást, ugye a legtöbb szervezet, de nem csak most a karitatív szervezetekről beszélek, hanem kormányzati szervezetek, követségek, mindenki elkezdte evakuálni az embereket, mivel viszont nem volt annyira pontos információ, hogy mekkora a sugárzás, ezért mi is úgy döntöttünk, hogy gyakorlatilag az anyagi támogatást otthagyva, bízva az ottani testvéreknek a becsületességében, hogy igen, ők bevásárolnak és eljutatják az adományokat a célterületre, így hazajöttünk. És hát ugye tényleg olyan volt a helyzet, hogy a repülőtéren, jobban mondva a kapunál, amikor szálltunk be a repülőgépbe, az osztrák légitársaság gépével jöttünk haza, osztrák katonák Gergely Müller számláróval így néztek végig mindenkit, hogy hát, hogyha valaki van sugárzás, akkor föl se engedik a gépre. Tehát az tényleg egy olyan, hát hogy mondjam, így utólag könnyű okosnak lenni helyzet, hogy persze mai fejjel biztos kimaradtunk volna, de akkor nem tudtuk, nem állt megfelelő olyan információ rendelkezésünkre, hogy olyan döntést hozzunk, hogy vállaljuk, hogy tovább maradunk kint.
1: Ekkor az RTL Klubnak nyilatkoztad azt, hogy öngyilkosság lenne itt maradni, mindenki fél.
2: Pontosan, ezt tudom megerősíteni újra, hogy mindenki fél. Mert akkor az volt a kommunikációban. Tehát amikor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az összes állam a követségeit kiüríti, evakuálja az összes segélyszervezetet, kutatómentő csoportokat, mindenkit evakuálnak, tehát repülőjegyet is igazából lehetetlen volt szerezni. Akkor is volt egy támogatónk, az egyik Magyar Utazási Iroda, aki igazából nem csak anyagilag támogatta az útjainkat, hanem azzal is, hogy 24 órában rendelkezésünkre álltak, és itt kellett egyszer, és hál' Istennek utoljára élni azzal, hogy igen, akkor ott viszont égtek a telefonok, hogy valahogy szerezzenek repülőjegyet, hogy haza tudjunk jönni, és hát maga az egy nagy csoda volt, hogy abban a káoszban tudtak nekünk repülőjegyeket venni.
1: Más ilyen külmissziós emlék hajti Tokió,
2: hát még a Fülöp-szigetek volt, ami nagyon jó volt, hát ugye voltunk utána Bangladesbe is, az már mondjuk nem ilyen katasztrófa helyzet volt, ugye ott a Myanmarba, ugye, hogy mészárolták le a kisebbséget, akkor voltunk, az 2018-ban volt, ugye akkor már én is önkéntesként mentem, hát még a Fülöp-szigetek volt, amikor kimentünk, és akkor ott a kórház, volt egy ilyen kiürített kórház, és akkor mi vettük át az irányítását.
1: Amikor te 2016 környékén abba hagytad az ügyvezetői feladataidat a Református Szeretetszolgálatnál, ugye arra utaltál az előbb is, hogy utána még önkéntesként részese voltál az MRSZ életének. Miért vállaltad azt, hogy így még szerepet vállalsz a Református Szeretetszolgálatnál?
2: Én amikor eljöttem, már akkor megegyeztünk azt, hogy én munkahelyet váltok, de én szeretnék kapcsolatban maradni a szeretetszolgálattal. Jó baráti viszonyban váltunk el, és nekem nagyon fontos volt az, hogy mivel ott voltam a szeretetszolgálatnak, és azon belül is az orvoscsoportnak a megszületésénél, a fejlődésénél, a egyről a kettőre való növekedésénél, ezért fel sem merült bennem az, hogy tőlük elszakadni, a szeretetszolgálattól elszakadni. Bennem az volt, hogy igen, főállásban máshol fogok dolgozni, de amikor szükség van a munkámra, szükség van az orvoscsoportra, akkor természetesen állok rendelkezésre.
1: Ma van-e bármi kapcsolatod a Református Szeretetszolgálattal?
2: Ma megmondom őszintén, hogy bár nagyon kevés, ugye amikor még a COVID járvány volt, akkor szintén voltam néhány hónapig így a szeretett szolgálat kötelékében, hisz ugye az is egy olyan helyzet volt, ami egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen vészhelyzetként indult, vészhelyzet is lett, próbáltuk keresni azt, hogy hogyan tudunk segíteni. Hát aztán persze ma látjuk, hogy igazából mire futott ki az a járványkezelés, de alapvetően ma már nincs, hisz ma már az orvoscsoport is a korábbi formájában nem működik a szeretett szolgálatban. Igazából most ugye a kutatómentő szolgálatnak, a kutyásmentő szolgálatnak van egy egészségügyi részlege.
1: És mondjuk, ha egy áruházi gyűjtésen meglátod a zöldbárányos logókat és önkénteseket, mondjuk tanszer gyűjteni, vagy élelmiszer gyűjteni, akkor mi van a szívedben, és hogy reagálsz egy ilyen találkozásra? Tényleg volt-e ilyen esetleg?
2: Örömmel és jól, és nagyon sokan megkeresnek a mai napig, hogy adományokat szeretnének felajánlani, vagy segíteni szeretnének, vagy önkénteskedni szeretnének, hát akkor ez bennem nem kérdés, hogy hova irányítsam őket. Tehát ez ilyen szempontból persze, hogy nekem a szeretett szolgálat az már a Magyar Református Szeretett Szolgálat.
1: Egy-két ilyen legkérdés. Mi a legjobb emléked a szeretett szolgálatnál töltött időszakról, és ennek lesz egy párja, mi a legrosszabb és vagy legnehezebb emléked?
2: Hát ez övön aluli kérdés, mert jó emlékből is számtalan van. Tehát tudod, már amikor most is, ahogy beszélgettünk elmúlt hétvégén, volt kollégákkal, amikor találkoztunk, pont azt mondtam el, hogy úgy mindig vicceltünk vele, hogy azért zöld a református szeretett szolgálatnak a színe, mert mi postások vagyunk. És valahol mindig is így tekintettünk magunkra, hogy postások voltunk, akik elvittük a támogatóknak, az egyháztagoknak, de a külsős támogatóknak is az adományát, az üdvözletét, a jó kívánságát, a szeretetét, és ezt így a tárgyi adományokkal egy csomagban. És amikor ezeket mi át tudtuk adni, azok voltak a legjobb pontok. Tudod, amikor látod egy gyereken, ahogy a kezébe adod az éhes gyereknek a kis kaját, és elkezdi rákcsálni, ahogy egy aggódó anyukának odaadsz egy csomagot, és látod az arcán, hogy jó, akkor legalább a következő két hétre megoldódott. Amikor az orvoscsoporthoz oda jön egy beteg, akit meglőttek az utcán, mert olyan állapotok voltak, és gyorsan ott a vérzést megpróbálták elállítani, és láttad a barátokon, akik odahozták, hogy fellélegeztek, hogy túl fogja élni. Tehát számtalan ilyen eset van, amikor munka közben nem is tudod átérezni, de mégis ott elkapsz egy pillanatot, amit nem lehet pénzzel megfizetni, amit szavakkal nem lehet elmondani, de mégis mindenért, nem hogy kárpótol, hanem mindenért többet ér. Tehát tényleg tudnék így sorolni holnapig ilyen legjobbakat, mert nem tudok igazából egyet kiemelni a sok közül.
1: És olyat, ami legnehezebb helyzet, vagy kifejezetten legrosszabb volt számodra, és elmesélhető, ha akarod?
2: Az az igazság, hogy ilyen élményem viszont nincs, hogy legrosszabb. Ahogy beszélgetésünkben már felmerült például ez az afganisztáni helyzet is, hogy hát igen, azért lehetett volna máshogy is, lehetett volna jobban csináljuk. Voltak természetesen, hibáztunk is, nem voltunk tökéletesek. A szívünk, lelkünk, tudásunk, a mindenkori tudásunkat beletettük, és utólag már láttuk, hogy lehetett volna jobban, lehetett volna szakmaiabban csinálni egy-egy dolgot. Azok mind-mind úgymond ebbe a kategóriába tartoznak, de hál' Istennek nincs bennem olyan élmény, amilyen törést okozott volna, vagy így belém égett volna, hogy fú, ez most egy nagyon rossz élmény.
1: Talán belefér egy ilyen beszélgetésbe egy történet az én oldalamról is, ami hozzád kötődik részben, meg a szeretett szolgálathoz, talán megbocsátják a hallgatók, hogy én is mesélek valamit, és kíváncsi vagyok, hogy te erre hogy emlékszel. 2015-16 környékén zajlódik a történet, menekült válság. Én ugye Szegeden éltem, akkor is most is itt élek, akkor még volt az Európa Rádiónak szegedi műsora, és én rendszeresen tudósítottam arról, hogy mi történik a határon, meg a határ másik oldalán, és volt időszak, amikor az MRS is itt volt a sátrával, és segítette az ideérkező embereket. És van egy emlékem, hogy volt egy kormány szóvivői sajtótájékoztató valahol a határon, vagy Szegeden, valahol itt a térségben, és sorolták, hogy melyik segélyszervezet mekkora támogatást kap ahhoz, hogy támogassa, vagy hogy elvégezze ezt a menekült támogató szociális segítő munkát a határon, és ebben a felsorolásban nem volt benne a református szeretett szolgálat, úgyhogy én jelentkeztem kérdésre, és megkérdeztem, hogy az MRS miért nem kap támogatást, miközben én tudom, hogy ők is ott vannak a határon. És akkor, hogy mi volt a válasz, arra már nem emlékszem, de arra viszont igen, hogy később, valamennyi idő múlva az MRS is kapott támogatást erre a munkára, és egyszer találkoztam veled utána hetekkel, vagy utána hónapokkal később, beszélgettünk, és akkor azt mondtad nekem, hogy ja, hogy te voltál, aki ezt megkérdezted, mert hogy utána kaptunk végül is támogatást. És ez egy ilyen hozzád kötődő jó emlékem, hogy az újságírói munkának néha ilyen kézzelfogható hatása is lehet mások munkájára. Ebből végül is végső soron tudtatok embereknek segíteni ebből a támogatásból. Neked valami rémlik ebből a történetből?
2: Abszolút, abszolút, természetesen. Teljesen megvan a történet, igen, és utólag is megköszönöm, és szerintem ettől szép ez az egész szeretett szolgálat, hogy amikor tényleg így, hogy szokták mondani, az atyafiak összefognak, akkor mindenki hozzá tudja tenni a részét, és nem csak az, aki ott van a frontvonalban, nem csak az, aki beszámol az eseményekről, akár az újságban, akár a tévében, hanem igenis, aki elhozza azt a egy csomag élelmiszert, aki becsomagolja, aki átadja, aki tudósít róla, és aki jókor jó helyen feltesz kérdéseket.
1: Utolsó kérdés. Ezt mindenkitől megkérdeztem, akivel mert ez 20 éves évfordulója kapcsán kérdezlek, és te is megkapod ezt a kérdést. Mit jelentett, mit jelent neked a Magyar Református Szeretett Szolgálat?
2: Ha a hivatást nézem, akkor az életem legszebb időszakát. Tehát gyakorlatilag tényleg az, hogy ott lenni egy ilyen egy tiszta lappal induló szervezetnek a megszületésénél, ahol tudsz álmodni, tudsz kreatív lenni, ahol tudsz másokkal együtt dolgozni, együtt álmodni, összefogni, ahogy látod, hogy csatlakoznak ehhez minél többen, és hogy a kis csemete fává nő, ez elmondhatatlan élmény, és azt gondolom, hogy számomra legalábbis biztosan egyszeri és megismételhetetlen, és az életemnek, még egyszer mondom, a legkülönlegesebb szakasza volt, és örömmel és hálával emlékszem, és gondolok vissza, és hát ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor azt tudom mondani, hogy hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Ozsdján Dánielt, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatóját hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. A kamarák a feladatkörüket érintő jogszabályokat és jogszabálymódosításokat kezdeményezhetnek, továbbá véleményezési jogot gyakorolhatnak az egészségpolitikát, az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét, fejlesztési irányait érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál. A köztestületek jogosultak lettek egészségügyi szakmai irányelvek, ellátási protokollok és módszertani levelek véleményezésére. Közreműködnek a továbbképzések szakmai tartalmának kialakításában, a kötelező továbbképzések témaköreinek meghatározásában, valamint részt vesznek a szakmai, tárgyi és személyi minimumfeltételek kidolgozásában. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián. Tóth András elmondta, hogy bár a 20. és a 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimportkitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, a szélprogram keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, mely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel, húzta alá. Tóth András beszélt arról is, hogy a paksi erőmű nyári kiesésekor a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényekből, így sikerült orvosolni a krízist, hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség. Hozzátette, a hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek. Az ár és top azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az ár és top kivezetésére. Az érdekképviseleti szervezetek megjegyezték, az ár és top nem tesz jót a szabad piaci folyamatoknak, mesterségesen torzítja a termékpályák piac alapon történő működését, gátolja a valós költségek megjelenését a fogyasztói árakban, ezáltal a beszállítók számára hátrányosan befolyásolja az átadási árak meghatározásának folyamatát, kárt okozva a magyar termelőknek, feldolgozóknak és ezáltal az egész agrár- és élelmiszergazdaságnak. Az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. Elindult hétfőn a Millió lépés az iskoládért őszi etapja. Ebben az évben is számos miskolci általános és középiskola csatlakozott a megmérettetéshez. A szervezők arra buzdítják a résztvevőket, hogy legalább 8000 lépést tegyenek meg egy nap folyamán, vagy választanak ennyi lépésnek megfelelő mozgásformát, ami lehet akár futás, torna, kerékpározás vagy egy kiadós kerti munka is. A lényeg, hogy minden nap mozogjunk. A részletekről Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvos igazgatója számol be.
3: Az a célja, hogy minél több lépést gyűjtsünk saját egészségünkért, és ezek a lépések egyébként egy iskolát is tudunk támogatni. Az egésznek az alapja az az ingyenesen letölthető Millió lépés applikáció, amelyet a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége fejlesztett ki. Ugye ezt az Aktív Magyarország támogatta, és ezzel az applikációval egyébként különböző típusú mozgásokat tudunk lépésszám alakítani. Ma ott tartunk, hogy több mint 600 ezeren töltötték már le az applikációt, és évente egy-egy ilyen 11 hetes alkalommal 150-200 ezer ember mozog egy

0: tartunk egy elektronikus sorsolást, és akkor sorsoljuk azokat az iskolákat, akik közül 100 szerencsés nyertes 1 millió forintot fog kapni sporteszköz vásárlásra. Ráadásul, hogy igazságosabb legyen a rendszer, először az első 50-ben azokat az iskolákat sorsoljuk, akik az eddigi 2 alkalommal még nem nyertek, azért, hogy ők se csüggedjenek, és a következő 50-ben pedig bárki, aki eddig már részt vett és nyert, ők is részesülhetnek a nyereményben.
1: Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. A kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat, mondta el Kardon Béla, a Regionális Információs és Fejlesztési Tudásközpont tudományos igazgatója, a kutatók éjszakája magyarországi központi szervezője. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játék programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. A rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára. Pénteken és szombaton lesznek programok többek között különböző oktatási intézményekben, így a Miskolci és a Debreceni Egyetemen, számos középiskolában, de megnyitja kapuit például az Atomenergetikai Múzeum, a Miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló, a UNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, vagy akár a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal is.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

matarme.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. A szerkesztő műsorvezetőt, Bódis Attilát hallják. Szeptember 23-ai szerdai műsorunkban is először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 19:30 híreket hallhatnak. Ezután Jakab Győzővel beszélgetünk, aki 49 nap alatt, csak nem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék környomvonalán.
2: Nagyon régen váltottam már életmódot először, meg utána aztán még egy picivel később másodszor. Én egyetem alatt elkezdtem dohányozni, és nagyon sokáig, körülbelül azt hiszem 20 évig nagyjából, bár már nem számolom, 20 évig dohányoztam, és akkor, mikor ezt letettem, akkor fontos volt, hogy valamit mozogjak, mert ugye van ez a effektus, hogyha valaki abba hagyja a dohányzást, akkor jönnek fel a kilók. Nálam is ez megtörtént, egyébként 1-2 hónapig nem mozogtam utána, és akkor kezdtem el sportolni. Először ilyen edzőtermi edzések voltak, meg gyaloglás, tempós gyaloglás, és aztán, amikor volt egy második életmódváltásom, mert még így is elszaladtak nálam a kilók egy időben, és ilyen 109 kiló voltam már, akkor történt meg az, hogy el tudtam jutni testsúlyban egy olyan szintre, hogy már el tudtam kezdeni futni.
1: Kedves hallgatóink, kérem tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Makai László vagyok, a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a Maklár és Egerszülőki Gyülekezetek lelki pásztora. A mai napon Jakab apostol leveléből a 3. fejezet 1. és következő verseiből szól hozzánk Isten üzenete. A következőképpen. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink közt, hogy egész testünket beszennyezés lángba borítja egész életünket. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Amen. Ez a mai bibliai részlet is bizonyítja, mennyire igaz, hogy a Biblia az életkönyve. A mindennapok tapasztalatai is leszűrődnek benne, az isteni kinyilatkoztatásnak köszönhetően, sokszor új perspektívából. A beszédünkkel kapcsolatban ismerjük a sóval fűszerezettség, a mindenkor alkalmasnak lenni elvét, de vajon uraljuk-e annyira a gondolkodásunkat, hogy az kihasson a megnyilvánulásainkra is? Áthat-e bennünket olyannyira Isten szeretete és lelkülete, hogy nincs oly feszültséglevezető megjegyzésre szükség, mint ahogyan azt sokszor halljuk, és talán néha mi magunk is mondjuk. Minimum szint, a pontos fogalmazás, a nyelvi igényesség, a szép tiszta beszéd. Azonban azt is tudjuk, hogy ez csupán a felszín, hiszen realitás, tény, hogy a szív teljességéből szól a száj. A mindennapokban tapasztalható sokfelé szakadozottság, a mindenhol teljesítenem kell tapasztalata, az azonnaliság kultúrálatlansága nem segít minket a beszéd tisztaságának megőrzésében. De a mindenható, ő igen. A mindenhatóval eltöltött időnk nem csak gyógyító, de rendszerező is. Mit érdemes, és mit nem érdemes gondolni, sem pedig kimondani. Segít megfogalmazni, hogy mi az értékes és mi romboló. Segít felismerni, hogy önmagamban is milyen negatív szokások és megfogalmazások akarnak a felszínre törni. Isten adjon nekünk erőt, hogy ne csak erőt akarjunk venni magunkon, de uraljuk is az ő szent, tiszta erejével minden gondolatunkat, hogy amikor megszólalunk, az valóban mások épülésére lehessen. Ámen. Imádkozzunk most ezért. Köszönjük, hogy a te szavad, Istenünk, élet és örömforrás számunkra. Kérünk, alakítsd a mi gondolkodásunkat és a mi beszédünket ugyanebbe az irányba, hogy mások számára áldás legyen. Óvd meg bennünket szóbeli, gondolatbeli bűnöktől egyaránt, ma is, holnap és minden időben. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. A kamarák a feladatkörüket érintő jogszabályokat és jogszabálymódosításokat kezdeményezhetnek, továbbá véleményezési jogot gyakorolhatnak az egészségpolitikát, az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét, fejlesztési irányait érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál. A köztestületek jogosultak lettek egészségügyi szakmai irányelvek, ellátási protokollok és módszertani levelek véleményezésére. Közreműködnek a továbbképzések szakmai tartalmának kialakításában, a kötelező továbbképzések témaköreinek meghatározásában, valamint részt vesznek a szakmai, tárgyi és személyi minimumfeltételek kidolgozásában. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián. Tóth András elmondta, hogy bár a 20. és a 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimportkitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, a szélprogram keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, mely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel, húzta alá. Tóth András beszélt arról is, hogy a paksi erőmű nyári kiesésekor a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényekből, így sikerült orvosolni a krízist, hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség. Hozzátette, a hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek. Az ár és top azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az ár és top kivezetésére. Az érdekképviseleti szervezetek megjegyezték, az ár és top nem tesz jót a szabadpiaci folyamatoknak, mesterségesen torzítja a termékpályák piac alapon történő működését, gátolja a valós költségek megjelenését a fogyasztói árakban, ezáltal a beszállítók számára hátrányosan befolyásolja az átadási árak meghatározásának folyamatát, kárt okozva a magyar termelőknek, feldolgozóknak és ezáltal az egész agrár- és élelmiszergazdaságnak. Az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 49 nap alatt csak nem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kékkör nyomvonalán Jakab Győző. Vele beszélget Hegedűs Márk.
2: Nagyon régen váltottam már életmódot először, meg utána aztán még egy picivel később másodszor. Én egyetem alatt elkezdtem dohányozni, és nagyon sokáig, körülbelül azt hiszem 20 évig nagyjából, bár már nem számolom, 20 évig dohányoztam, és akkor, mikor ezt letettem, akkor fontos volt, hogy valamit mozogjak, mert ugye van ez az effektus, hogyha valaki abba hagyja a dohányzást, akkor jönnek fel a kilók. Nálam is ez megtörtént, egyébként egy-két hónapig nem mozogtam utána, és akkor kezdtem el sportolni. Először ilyen edzőtermi edzések voltak, meg gyaloglás, tempós gyaloglás, és aztán, mikor volt egy második életmódváltásom, mert még így is elszaladtak nálam a kilók egy időben, és ilyen 109 kiló voltam már, akkor történt meg az, hogy el tudtam jutni testsúlyban egy olyan szintre, hogy már el tudtam kezdeni futni.
3: És mit ad ez a testeden túl a lelkednek, a pszichédnek, a kedvednek? Így vagy jól, megérkezel futva, és akkor elégedett vagy, hogy ma már futottál.
2: Ez kell, hogy teljes értékűnek érezzem a napomat. Tehát ezt meg szoktam tenni akkor is, ha elmegyek mondjuk külföldre vevőt látogatni, ugyanis értékesítőként dolgozom, és home office-ban dolgozom itt Szegeden, vagy vevőket látogatok. Tehát ha ott vagyok vevőlátogatás, vagy egy belső meetingen a cégünkben, bárhol Európában, amikor ez megtörténik, akkor reggelente ott is, hát ha kell, ha már 8-ra le kell menni reggelizni, és 8:30-kor kezdődik a meeting, akkor én ehhez igazítom, akkor nagyon-nagyon korán felkelek, és akkor ott azon az adott helyen kinézek egy útvonalat, vagy csak elindulok, és igyekszem nem eltévedni, és futok egy kört.
3: Szóval te futva nézel várost Európában, hogyha munkaúton vagy?
2: Hát mivel gyalogosan, lassan nincs rá idő, amikor dolgozom, se a meetingeken, se a üzletfelek látogatásánál, ezért igen, ha valahogy meg akarom nézni egy picit, akkor így futva.
3: Akkor érkezzünk meg a kék túrához. Csak ezt nem akartam szó nélkül hagyni, hogy tényleg ilyen még nem volt, hogy valaki futva érkezett. Olyan sok volt, hogy késett valaki, olyan is volt, hogy én késtem, ki milyen járművel érkezett, volt, akit a sofőrje hozott, és a többi, de futva még senki, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is kipipálhattuk.
2: De így legalább időben ide értem, mert tényleg nem késtem. De nem azért nem késtem, hanem mert kiszámoltam.
3: Sőt, még hamarabb is érkeztél egyébként, igen. A kék túra. Mi az első emléked a kék túrával? Nem amikor kitaláltad, hogy ezt megcsinálod, hanem amikor így szembe jött veled, megvan ez a pillanat, vagy ez mindig ott volt benned, mondjuk gyerekkorodtól, hogy tudtad, hogy van valami túra útvonal Magyarországon, kék túra, hogy van ilyen emléked, ami így ott van a fejedben?
2: Nem volt. Gyerekként abszolút nem, mivel én határon túl születtem, Vajdaságban. Ott is nőttem fel, ott érettségiztem, csak egyetemet kezdtem itt el Magyarországon. Először, amikor a túrázással találkoztam, az egy érdekes történet volt, most ezt csak utólag mondom túrázásnak, akkor csak egy ilyen hétvégi séta volt. Édesapám elvitt öcsémet meg engem a Topolyai tó körül, volt egy ilyen szervezett tókerülés, és azt így körbe gyalogoltuk. Most utólag egy pár éve megnéztem, hogy ez hány kilométer is lehetett annó, mert hogy erről semmilyen feljegyzésem nem maradt, és akkor ez nekem úgy tűnt, hogy valami borzasztó, nagyon hosszú táv volt így gyerekként. 14 kilométer a kerülete a Topolyai tónak, de akkor ez ilyen borzasztó, nagyon-nagyon nehéznek tűnt, és nagyon-nagyon hosszúnak. Majd utána hosszú évekig nem túráztam, és 2017-ben volt az, amikor először elmentem teljesítményt túrázni itt Szeged környékén. Akkor már természetesen magáról így a kék túráról, amióta itt Magyarországon éltem, azóta már így hallottam, de úgy, mint egy átlag ember, tehát így tovább léptem rajta. Oké, van egy ilyen kék túra, nem érdekelt a téma, úgy, ahogy a túrázás sem érdekelt. És ezzel a teljesítménytúrával 2017-ben egy kicsit rákaptam magára a teljesítménytúrázásra, és akkor így, hát egy ilyen titkos tervem volt, hogy majd valamikor egyszer csak majd elkezdem a kék túrát is, nem így egyben teljesíteni, mint ahogy most végigjártam, nem csak a kék túrát, hanem a teljes kékkört, hanem így szakaszokban, mint ahogy a idézőjelben a normál emberek végigjárják, hogy elmennek egy-két napra, hosszú hétvégére, akár 4-5 napra a kékre, és aztán lehet, hogy utána hetekig, hónapokig nem tudnak visszamenni, és akkor így több évig teljesítik. Tehát az eredeti tervem az ez volt, és utána nagyjából szerintem egy olyan 2 éve jutott először eszembe, hogy ha már kék túra, akkor miért ne egyben, majd egyszer, hogy így egyben végigjárni, hogy az azért mégiscsak nagyobb kihívás. És aztán meg jött ez a következő még vadabb ötlet, hogy utána olvasgattam az interneten, mivel engem érdekelnek így ezekben a kihívásokban ezek az extremitások is, akkor megnéztem, hogy mi is az a nem hivatalos rekord, mi volt az a legrövidebb idő eddig, amin bejárták a kékkört, és akkor találtam ezt a számot, hogy 2020-ban 57 nap alatt sikerült körbejárni ezt az utat, ilyen túrázó stílusban, mert azért megkülönböztetünk, van két stílus, van ez a túrázós, amit most én csináltam, amikor a felszerelésedet te magad viszed a hátizsákban, illetve van a futós körbejárás, vagy körbefutás, azt már inkább így mondom, amikor csak egy pici hátizsákkal, és akkor legalább egy kísérő ember, aki viszi a nagy csomagot egy autóban, és többször a nap folyamán is oda viszi a futónak a különböző ellátmányt, vizet, vagy akár ételt is, egyéb mást, illetve a szállás foglalásokban, meg akár a szállással is segít ez a segítő. Tehát az egy más kategória, engem ez a túrázós oldala érdekelt. És akkor így elkezdtem rá felkészülni 2025 elején, mert ugyanis 24 közepén volt nekem egy elég komoly sérülésem, térsérülésem, aminek műtét lett a vége, és utána jött ez a terv, hogy mikor már egy egész jól álltam a rehabilitációban, hogy akkor valamit kellene csinálni 2025 nyarán, és akkor indultam el először a kék körre ugyanezzel a tervvel, amivel idén is, csak sajnos 2025-ben a táv 41%-ánál, a 21. napon akkor történt velem egy baleset, elestem, sajnálatos módon pont arra lábamra estem rá, és az a lábam ki is fordult, ami műtve volt, a jobb térdem, azon a napon abba kellett hagynom a tavalyi teljesítést, de a terv az ott maradt. Kiderült, hogy nem olyan nagy a baj, mint amire én gondoltam, tehát az első érzésem az volt, hogy újra elszakadt a tércalagom, amikor ott elestem, annyira fájt. Ennyire nem volt komoly, de viszont egy komoly sérülés volt, ami megakadályozott abban, hogy akkor tovább menjek, de a tervet azt miután helyre jöttem, nem engedtem el, és akkor így 2026-ban újra elindultam.
3: Biztos lett volna olyan ember, aki azt mondja, hogy soha többet nem próbálja meg a kék túrát, kék kört. Benned, meg persze ismerünk olyan példákat, Erős Zsolt hegymászó jut eszembe, aki a fél lábával is visszament. Szóval, hogy van ez a típusú ember, ezek szerint, mint te vagytok, hogy ti vagytok, most a kettőtöket így összehozlak, ne haragudj. Szóval, hogy csak azért is. Egy pillanatig nem gondoltad, hogy akkor ezt abba kéne hagyni?
2: Én egy jelnek vettem egyébként ezt a tavalyi elesést. Úgy gondoltam, hogy ez se hiába volt, de másféleképpen vettem egy jelnek, ugyanis tavaly lehet, hogy emlékeznek a hallgatók, vagy lehet, hogy emlékszel te is, hogy utána nyáron, július folyamán volt egy nagyon komoly vihar, amit Szeged környékén, de az egész országban is nagyon komoly károkat okozott. És mikor ez a vihar megtörtént, akkor én úgy nagyjából kiszámoltam, hogy azon a napon hol lennék, hát nem nagyjából, egész pontosan tudtam, hogy hol lettem volna akkor, hogyha tovább megyek, és a Börzsöny legmagasabb pontján mentem volna végig. Láttam felvételeket ott a legmagasabb pontjáról, hogy ott mit okozott a vihar, tehát ha ott kint lettem volna az erdőben azon a napon, már pedig miért ne lettem volna kint, mert minden nap tovább kellett volna mennem, hogy meglegyen ez az új nem hivatalos rekord, nem volt beiktatva a tavalyi tervbe se pihenőnap, akkor engem ott kapott volna a vihar, és hát lehet, hogy ez nem véletlenül volt, hogy megtörtént a baleset, ebből ezt szűrtem le, mert ki tudja, ha ott vagyok a Börzsönyben kint, azon a viharos napon, nem tudom, bármi történhetett volna velem ott az erdőben.
3: Egy fogalommagyarázatban segíts nekünk. Kék kört említetted, meg én a kék túrát említettem. Mi a kettő között a különbség?
2: A kék kör, az három kék túrából áll össze. Van az országos kék túra, ami Magyarország nagyjából északi részén van. Írottkőtől Hollóházáig. Írottkő a nyugati része, Hollóháza a keleti végpontja. Akkor van a Rockenbauer dél-dunántúli kék túra. Ez Írottkőtől megy egészen Szekszárdig, és van az Alföldi kék túr, ez a harmadik, ez pedig Szekszártól föl Sátoraljaújhelyig. Nem megy fel egész Hollóházáig, ez érdekes, ezt nem tudom, miért így csinálták meg, biztos, hogy van valami oka, de erről még nem olvastam. Tehát itt nem ér össze a két kék túra, az Alföldi és az országos kék túra nem ér össze, ott a kettő között busszal mentem a két végpont között. Így áll össze a kék kör.
3: És akkor csapjunk bele az élményeidbe, emlékeidbe. Számtalan ilyen nagyon banális kérdés van szerintem bennem is, meg a hallgatókban is, hogy hogy lehet 2600 kilométert nagyságrendileg legyalogolni, úgyhogy nem pihen az ember, és ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, hogy például, hogy aludtál? Szállásokat foglaltál? Sátorban aludtál? Hogy pihentél?
2: mindenképpen szállásokon terveztem az alvást, amikor megszületett ez a terv, hogy szeretném teljesíteni a kékkört, mivel tudtam, hogy ahhoz, hogy 49 nap alatt meg tudjam tenni a teljes kört, ahhoz egyszerű matematika, napi átlag 53 kilométert kellett menni. Az 53 kilométer az úgy jött ki, hogy voltak 41 kilométeres napjaim is, mondjuk talán egy, az volt a legrövidebb, és volt 70 kilométer feletti napom is, volt kettő, a leghosszabb 72 kilométeres volt. És ahhoz, hogy a regeneráció minél teljesebb legyen, minél jobban sikerüljön így az éjszakákon, mert hogy nincs pihenőnap közben, ezért úgy gondoltam, hogy mindenképp az lenne a jó megoldás, hogy a szállásokon tudok aludni. Ez volt az egyik szempont. A másik szempont, ami miatt a szállások mellett döntöttem a sátorral szemben, pedig az volt, hogy nyáron indultam el, a legnagyobb melegben, borzasztó sok vizet fogyasztottam, sokat izzadtam napközben, és napközben nem tudtam visszapótolni. A vízvételi helyek is korlátozottak egyébként a kékkör útvonalán, akár falvakban is, nem mindegyik faluban lehet vizet vételezni, boltok, lehet, hogy számítasz egy boltra, zárva van, lehet, hogy számítasz egy kútra, hogy lesz majd abban a faluban, az összes kút le van zárva, mert gondolom bizonyos lakosok törvénytelenül vételezték onnan a vizet, és akkor ott a kék kút, de le van zárva, nem folyik belőle semmi se. És akkor, amivel deficitbe kerültem napközben, azt mindenképp este vissza szerettem volna tölteni, és vissza kellett töltenem folyadékkal is, és ha kint a vadonban sátoroztam volna, akkor ez nem feltétlenül sikerülhetett volna, ugyanis akkor oda kellett volna cipelnem azt a vízmennyiséget, amit este még meg akartam inni, mert hogy egyébként az, hogy források mellett sátorozni, az meg azért nem jött volna össze, mert hogy a forrásoknak a 98%-a a idén nyáron ki volt száradva. Tehát egy-két forrás láttam az egész úton, ami belül itt csepegett csak a víz. Folyni nem folyt egyikből se, az összes többi az meg ki volt száradva. És nekem este, minden este nagyságrendileg ilyen 4-4,5 liter vizet vagy valamilyen folyadékot még be kellett vinnem ahhoz, hogy visszatöltsem a raktáraimat. Másnap reggel újra el tudjak indulni.
3: Hogy érezted magad reggelente? Mondjuk nem az első nap, nem a második, harmadik, ugye vége fele, 40. nap, nem tudom, vagy 35 volt, hanem olyan reggel, amikor úgy érezted, hogy na még vagy a szundi gombot nyomom meg, és alszok még egy fél órát, vagy jó, ma nem indulok el, vagy átgondolom, hogy kevesebbet megyek, vagy pihenőnapot tartok. Volt-e ilyen mélypont az úton?
2: Kétfelé bontanám a választ. Egyrészt válaszolok erre, hogy ilyen mélypontom volt-e az úton. A mélypontom nekem minden nap volt, és minden nap van is, amikor edzek. Tehát nekem minden edzésemen is van mélypontom. Nem csak ezeken a teljesítménytúrákon, vagy a hosszú távú túrákon. Tehát ha én kimegyek edzeni, ott is előjön ez mindegyik edzésnél, hogy most akkor én mit csinálok itt, ebbe a nagy melegbe, ebbe az esőbe, ebbe a szélbe, a hóesésben, ugyanígy ezen a hosszú távú túrán is. Inkább ezek napközben jöttek elő, amikor már gyalogoltam, hogy elkezdtem már fejben gondolkodni rajta, hogy hol van a legközelebbi buszmegálló vagy vasútállomás, hogy akkor oda megyek, felszállok, hazamegyek, sokkal könnyebb lenne, miért nem mentem el nyaralni, tenger mellé, ott feküdni, most mit csinálok én itt, miért megyek, még hátra van ennyi meg annyi nap, és ezeken mindig így túl kellett tolni magam, túl kellett lendülni, igazából csak annyi, hogy ezeket a kérdéseket is így próbáltam elengedni, léptem tovább, mentem, és akkor egy idő után ez a feladás gondolata is tova szállt mellőlem, és akkor tovább tudtam menni. De ezt tudtam, hogy így lesz előre, mert tudtam, hogy így működök. Ami a reggeleket illeti, én úgy gondolom egyébként, hogy egy átlag ember vagyok, egy átlag amatőr sportoló, nincsenek külön nekem adottságaim ehhez a hosszú távú gyalogláshoz, vagy futáshoz, vagy bármihez nincs speciális testalkatom. Talán egy szupererőm van, erre most jöttem rá itt a kék kör alatt, az egy szupererőm, az pedig a regenerációs képességem. Ugyanis itt a kék körön nagyjából, mivel minden este még mikor beértem a szállásra, tisztálkodnom kellett, ki kellett mostom a ruhámat, dolgoznom kellett, blogomat meg kellett írnom, és nagyjából ilyen 5-5,5 órán maradt az alvásra, a pihenésre, hogyha tudtam aludni, mert sokszor azért a felhevült test még nem is tudott egyfolytában aludni 5-5,5 órát, vagy megszakítások nélkül, inkább így mondom, az éjszaka során. Ezért nekem ez az 5-5,5 óra volt a pihenésem minden nap, és ezért mondom, hogy talán szupererő. Ez a regenerációs képesség, hogy ezzel az 5-5,5 óra alvással is, amikor én reggel felkeltem, és kikeltem az ágyból, akkor igazából az előző esti fájdalmak, mert nem mondom, hogy esténként nem voltak fájdalmak, akár a talpamban, vagy a lábfejemben, vagy kidörzsölődések, de ezek reggelre mind meggyógyultak. És fölkeltem az ágyból, letettem a lábam, már nem fájt a talpam, felvettem az oknit, felvettem a cipőt, és elindultam.
1: Kedves hallgatóink, Jakab Győzővel beszélgettünk, aki 49 nap alatt csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián. Tóth András elmondta, hogy bár a 20. és a 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimport kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, a szélprogram keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, mely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel, húzta alá. Tóth András beszélt arról is, hogy a paksi erőmű nyári kiesésekor a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényekből, így sikerült orvosolni a krízist, hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség. Hozzátette, a hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek. Széchenyi István örökségének egyik legfontosabb üzenete az, hogy aki nem fektet a tudásba, az a jövőt sem építi, emelte ki Bunna Szabolcs agrárminiszter a Győri Széchenyi István Egyetem 33. akadémiai napján. A tárcavezető elmondta, hogy az egyetemeknek nem csak a meglévő tudás átadása a feladata, hanem új tudást kell létrehoznia, kérdéseket kell feltennie és olyan embereket kell képeznie, akik képesek a megszerzett tudást a változó világban alkalmazni. Hozzátette, Széchenyi István is úgy gondolkodott, hogy a tudás akkor válik valódi erővé, amikor a gondolatból cselekvés, a felismerésből fejlesztés, a tudomány eredményéből pedig a közösség számára hasznos érték születik. Kitért arra, hogy a mezőgazdaság előtt olyan kihívások állnak, mint a klímaváltozás, a vízhiány és a versenyképesség kérdése, amire tudással, innovációval és együttműködéssel lehet válaszolni. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Szeptember 30-áig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésre a hőskutya.hu oldalon. A szervezők olyan speciálisan képzett kutyák történeteit várják, amelyeket a nagy közönségnek is érdemes megismernie. A díjra jelölhető többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, személyi segítő, terápiás, szolgálati, rohamjelző és mentőkutya. A szolgálati és mentőkutyák között is sok különleges feladatot ellátó négylábú dolgozik, például kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső, illetve területkereső, romkutató, vízimentő és nyomkutató kutya, emlékeztettek a szervezők. A történetek az év hős kutyája díj honlapján olvashatók, ahol a versenyszabályzatnak megfelelően a közönség szavazatai döntenek majd a nyertesről. A verseny különlegessége, hogy már olyan kutyák is jelölhetők, amelyek időközben elpusztultak. A szervezők a posztumusz elismeréssel szeretnének tisztelegni azon kutyák előtt is, amelyek kiemelkedő szolgálatot teljesítettek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhatnak ki záporok. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 17 és 22 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Ez a Kontinentális reggeli, az Európa Rádió délelőtti magazin műsora szeptember 23-án szerdán a szerkesztő műsorvezetőt, Bódis Attilát hallják. Ma a Tekláknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük azokat is, akik ezen a napon ünneplik a születésnapjukat. Most pedig következzen kínálatunk egészen 8 óráig. A Kontinentális reggeli első órájában elsőként belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak, ezután témánk lesz, hogy megtartották a Pataknet hálózat tanév indító értekezletét. Ez az intézményi közösség a Tokaj Hegyalja Egyetem köré épült, és az egyetem központi koordináló szerepére, valamint szakmai bázisára alapozva működik.
2: A Pataknet iskola hálózat célja, hogy a hozzánk csatlakozó általános és középiskolákból a tanulók felsőfokú, illetve középfokú tanulmányainak az elkezdéséhez és egyáltalán az iskola választáshoz, a pályaorientációhoz adjunk egyfajta útmutatót, és ami nagyon fontos, hogy a tevékenységünk a tehetséges diákokra fókuszál, ez nem azt jelenti, hogy kitűnő tanulókat várunk ebbe a programba a mentorpedagógusok által, hanem pont azokat az egy-egy téma iránt érzékeny, elkötelezett diákokat, akik lehet, hogy egyébként a tanulmányaikban átlagos teljesítményűek, de vannak olyan érdeklődési területek, vagy olyan affinitások, amelyek bizonyos szempontból kiemelkedőek.
1: A részletekről bővebben a 7:30-as hírek után nem sokkal hallhatnak. Kérem, maradjanak addig is a rádiók előtt.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 23-a van, Tekla és Livius neve napja, de ma ünnepelnek Ildikó, Ilona, Ilonka, Krizosztom, Lina, Linet, Linetta, Őszike és Telma nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az eseményeket nézem, akkor azt látom, hogy 1122-ben a Wormsi konkordátum értelmében 5. Henrik német-római császár elismeri az egyház jogát arra, hogy a főpapokat, az illetékes egyházi testületeket választhassák meg. 1848-ban ezen a napon Jelasics tábornokkal való eredménytelen tárgyalás után István Nádor Bécsbe távozik és lemond nádori tisztéről. 1889-ben Yamauchi Fusajiro megalakítja a Nintendót. 1924-ben a német birodalmi kormány az ország felvételét kéri a Nemzetek Szövetségébe. 1938. szeptember 23-án a New York-i világkiállításon elássák az első Westinghouse időkapszulát, melynek tervezett kinyitási ideje 6.939. 1941-ben az első gázkamra kísérlet zajlik Auschwitzban. 1944-ben a szovjet hadsereg Battonyánál átlépi a magyar határt. 1944. szeptember 23-án brit-amerikai légicsapás zajlik a bajai Dunahíd ellen, a híd szerkezet egy része leszakad és a folyóba zuhan. 1951-ben Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantják a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. 1962-ben az Omega együttes első koncertjét adja szeptember 23-án. 1965-ben az Icarus Székesfehérvári üzemében elkészül az első hazai alumínium autóbusz. 1976-ban Lengyelországban a nyári munkás megmozdulásokat követően megalakul a KORN Munkásvédelmi Bizottság, az első kelet-közép-európai alternatív szervezet, mely működése alapjául az emberi jogok egység okmányára hivatkozik. 1983-ban felhívást tesznek közzé Magyarországon, épüljön fel az új Nemzeti Színház. 2000. szeptember 23-án Itzés János dunántúli evangélikus püspök és dr. Weltler János egyházkerületi felügyelő beiktatása zajlik a győri evangélikus öreg templomban, ezzel pedig újjászületik az 1952-ben felszámolt dunántúli evangélikus egyházkerület.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Eszem, leszem. Az az enyém, amit megeszek. A gondolat életünk jelenében nem csak az ételre érvényes, sőt, egyre kevésbé csak arra már. A 21. században a kannibalizmus, az emberevés is modernebb formát öltött, és immár nem csak magunkat esszük, hanem esszük a másikat is. A közelben lévőt, aki, fogalmazzunk így, ott van egy harapásnyira. Nagyokat harapunk, marcangolunk belőle, szemből vagy hátulról. És lásd csodát, mégsem lakunk jól. Az emberhústól, a kényszeres marcangolástól nem leszünk, nem is lehetünk jól lakottak. A vadász ösztön nem csillapszik. A 21. századi kannibalizmus azért fejlődhetett így ki, mert képtelenek vagyunk mit kezdeni a mellettünk lévővel. Vadállati indulatoknak engedünk, rávetjük magunkat a másikra, levadásszuk. Hol direkt módon, szemből támadva, tigris erőnk és hatalmunk tudatában, hol pedig sunyi préri farkasként oldalról, hátulról marunk belé a gyanútlan áldozatba. El akarjuk tüntetni, ki akarjuk törölni az életünkből. Úgy, hogy lenyeljük, magyarán esszük az életét. Ehhez képest a modern radírgumi, a törlésbillentyű a számítógépen még egészen humánus megoldás. Esszük az életét, abban a tévhitben, hogy ezzel mi majd többek leszünk. Hogy így felülkerekedhetünk. A mások szemében az élesfogú farkasok, tigrisek és oroszlánok között és azok rangsorában. Esszük az életét, mert ha nem eszem, ha nem teszem, ő esz meg engem. Simítjuk el felfeltörő lelkiismereti hullámainkat. De végül csak a trófea marad, és a szűnni nem akaró éj.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. A kamarák a feladatkörüket érintő jogszabályokat és jogszabálymódosításokat kezdeményezhetnek, továbbá véleményezési jogot gyakorolhatnak az egészségpolitikát, az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét, fejlesztési irányait érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál. A köztestületek jogosultak lettek egészségügyi szakmai irányelvek, ellátási protokollok és módszertani levelek véleményezésére. Közreműködnek a továbbképzések szakmai tartalmának kialakításában, a kötelező továbbképzések témaköreinek meghatározásában, valamint részt vesznek a szakmai, tárgyi és személyi minimumfeltételek kidolgozásában. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy konferencián. Tóth András elmondta, hogy bár a 20. és a 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimportkitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta. Kiemelte, a szélprogram keretében 8 gigawattos szélparkot építenek ki, mely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel, húzta alá. Tóth András beszélt arról is, hogy a paksi erőmű nyári kiesésekor a fogyasztók jelentős mértékben lefaragtak az igényekből, így sikerült orvosolni a krízist, hosszú távon azonban jelentős fejlesztésekre lenne szükség. Hozzátette, a hazai termelés állapota miatt a regionális erőművek sokkal olcsóbban tudtak áramot biztosítani Magyarország számára, mint egyes hazai erőművek. Az ár és top azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az ár és top kivezetésére. Az érdekképviseleti szervezetek megjegyezték, az ár és top nem tesz jót a szabad piaci folyamatoknak, mesterségesen torzítja a termékpályák piac alapon történő működését, gátolja a valós költségek megjelenését a fogyasztói árakban, ezáltal a beszállítók számára hátrányosan befolyásolja az átadási árak meghatározásának folyamatát, kárt okozva a magyar termelőknek, feldolgozóknak és ezáltal az egész agrár- és élelmiszergazdaságnak. Az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megtartották a Pataknet hálózatta név indító értekezletét. Ez az intézményi közösség a Tokaj-Hegyalja Egyetem köré épült, és az egyetem központi koordináló szerepére, valamint szakmai bázisára alapozva működik. Ennek már meg is vannak az első kézzel fogható eredményei, közölt az Európa Rádióval csatlósné Komáromi Katalin, a Felsőoktatási Intézmény társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, a Pataknet hálózat koordinátora.
2: A Pataknet iskola hálózat célja, hogy a hozzánk csatlakozó általános és középiskolákból a tanulók felsőfokú, illetve középfokú tanulmányainak az elkezdéséhez és egyáltalán az iskola választáshoz, a pályaorientációhoz adjunk egyfajta mutatót, és ami nagyon fontos, hogy a tevékenység a tehetséges diákokra fókuszál. Ez nem azt jelenti, hogy kitűnő tanulókat várunk ebbe a programba a mentorpedagógusok által, hanem pont azokat az egy-egy téma iránt érzékeny, elkötelezett diákokat, akik lehet, hogy egyébként a tanulmányaikban átlagos teljesítményűek, de vannak olyan érdeklődési területek, vagy olyan affinitások, amelyek bizonyos szempontból kiemelkedőek.
1: Az elmúlt időszakban milyen lépések történtek annak érdekében, hogy ez a hálózat bővüljön, hiszen akkor, amikor beszélgettünk, szóltunk róla, hogy ez egy nyitott dolog, tehát érkezhetnek új kapcsolódó intézmények. Mi történt eddig a Pataknet hálózat keretében?
2: A Pataknet hálózat induláskor többféle fenntartót, egyház, Klebersberg és egyéb fenntartókat is megszólított, határon innen is túl is, mondhatjuk. A kialakult mag az egyébként egy 10 általános iskából és 7 középiskolából álló csoport, akik sok közösségi eseményen, egyetemi rendezvényen, illetve a maguk által már a hálózatban szervezett programokon vesznek részt. És hát örömmel mondhatom, hogy a felvételi eljárás során ebből a csoportból 19 új elsőéves hallgatót köszönthetünk a Tokaj-Hegyalja Egyetemen, ami, ha visszagondolunk, egy régebbi időszakban akár két képzési csoportnak is megfelel, most pedig egy nagyon szép és kerek szám, és hát reméljük, hogy ez a jövőben is folyamatosan bővülni fog.
1: Körbe lehet írni, hogy milyen érdeklődési körrel érkeztek ők leginkább? Tehát kik azok, akiket megfog leginkább ez a hálózati rendszer?
2: Azt mondhatom, hogy mind a Tokaj-Hegyalja Egyetem tradicionális képzési területe, a pedagógus képzés, hiszen az Irinyi Református Iskola Központból, Kazincbarci Károly kifejezetten pedagógus irányultságú hallgatóink jönnek, de igaz ez a Szent János Görög Katolikus Gimnáziumra Edelényben is, és hát itt van a turizmus vendéglátása, aminek az első éves hallgatói között több diákot is köszöntünk Miskolcról, a Fáji András szintén görög katolikus hasonló területen mozgó iskolából, vagy éppen a szőlészborász szakon is. Tehát azt mondhatom, hogy a választás az kiegyenlítődött a egyetem szakjai között.
1: Miért hasznos egy-egy ilyen esemény, tehát hogy elindítani az évet, gondolom ilyenkor visszatekintés és előretekintés van, miért fontos az, hogy megrendezzék ezt az eseményt?
2: Hát egyrészt fontos, hogy a partnerek találkozzanak egymással, tehát ő maguk között is az a fajta hálózatosodás, aminek már a tavasz folyamán szép példáit láttuk, ez működjön. Másrészt nekünk is fontos, hogy legyen egy személyes kapcsolat is, hiszen egyébként évközben a kapcsolattartás leginkább más platformokon történik, és hát nem utolsó sorban a dr. Setényi János oktatáskutató által vezetett szakmai irányvonalat is tartjuk, és ilyen alkalmakkor kerül sor arra, hogy a vele való diskurzusra, együttműködésekre még inkább rávilágítsunk. A mai nap azért különleges, mert már túllépünk azon, hogy a közösségi eseményeinkre invitáljuk az iskolákat. A mai napon különböző tanszékek, illetve képzési területek is bemutatkoznak, és olyan projektötleteket vagy együttműködési területeket fogalmaznak meg, amelyek esetlegesen egy későbbi felvételi eljárás során az ebben résztvevő középiskolásoknak pluszpontot jelentenek majd.
1: Láttam az előzetes programban, hogy szó esik majd a idei év programjairól, amiket ajánlanak ennek a hálózat tagjainak, illetve akik részt vehetnek benne. Melyek lesznek ezek? Lehet-e néhány példát említeni?
2: Természetesen, hát már rögtön ebben a hónapban két esemény is van, a tengerszemtúra, amire már volt példa, hogy jöttek általános iskolások is akár, vagy a nagy sportág választó esemény, vagy értékválasztó esemény. Mindenképpen ki kell emelni a nyílt napot, amin leginkább beleszagolhatnak az itteni hangulatba, de a tudományos diákköri konferencia őszi és tavaszi eseményére is jöttek már hallgatójelöltek, akik meg pont azt tapogathatták le, hogy hogyan is zajlik egy ilyen tudományos esemény. És azt is el kell mondani, hogy az iskolák egyre jobban igénylik azt a fajta együttműködést, amikor már idejáró, de onnan származó hallgató megy vissza, és mesél az egyetemi életről, de akár Krantokajban lévő üzemlátogatást is szerveztünk már.
1: Még egyetlen dolgot szerintem fontos tisztázni, említette Kazincbarcik a környékét, hogy mekkora földrajzi területről van hatósugara az intézménynek.
2: Hát mondhatom, hogy Borsodobó-Zemplén vármegye mindenképpen, és hát tényleg Mezőcsáti Református Általános Iskola az első perctől velünk van, és minden rendezvényünkön részt vesz, úgyhogy nincsen földrajzi határ. Abban bízunk, hogy ez, mint ahogy szokták mondani, a hógolyó így viszi. Nyilván minden általános és középiskolának is meg kell gondolni, hogy mennyire aprózza magát egy-egy tanév során, de talán ez a fajta együttműködés a mentorpedagógusoknak köszönhetően, akik az iskolákból velünk együtt dolgoznak, ez mégiscsak egy hatékony és eredményes út lehet.
1: Az eddigi szakmai munkát dr. Setényi János oktatáskutató értékelte, a következőkben vele beszélgetek. A Pataknet hálózatnak a keretrendszerét az elmúlt időszakban elkezdték megtölteni tartalommal, ehhez voltak különböző programok, pályázatok. Mik voltak azok, amelyek most így elindították ezt a rendszert, és valamilyen módon megpróbálják becsatornázni azokat a fiatalokat, és megfelelő munícióval ellátni ahhoz, hogy megtalálják a saját pályaútjukat?
3: Az egyetem vezetése egy nagyon bölcsen a Pataknet első két pályázatánál egy nagyvonalú tág keretet adott az érdeklődő partnereknek. A cél az volt, hogy bevonzák őket, és egy tartós kötődés alakuljon ki, tehát a rendezvények, események, egyetemlátogatás és a közös programok, azok nem szóltak közvetlenül az egyetemi továbbtanulásról. Van, aki azért kapcsolódott szorosabban, mások inkább tágabb módon egy ilyen szakmai fejlesztő partnerségként fogták fel ezt a dolgot. Ez a hálózat most már kialakult, tartós partnereink vannak, vannak igazi beszállítóink, olyan középiskolák, akik küldenek felvételizők az egyetemre, úgyhogy az idei őszi kiírásokban már egy kicsit szorosabb együttműködést fog az egyetem e tekintetben szorgalmazni. Még egy fontos változás történik, hogy a puszta, passzív befogadásból ismerkedés, egyetemlátogatás, rendezvények és tájékoztatók, az egyetem szeretne elindulni a mini projektek, tehát a tényleges közös együttműködés felé, ahol a diákok adnak is és kapnak is, ez sokkal nagyobb motivációt jelenthet a kicsiknek, a fiataloknak, mint a puszta látogatások.
1: Egy picit bontsuk már ki, csak néhány példa erejéig, hogy milyen típusú programokkal segítette az intézmény a pályaorientációt, vagy a diákoknak az épülését.
3: Egy jó példa természetesen, és ez a mi porosz hagyományainkból táplálkozik, a versenyek, a szakmai versenyek. Itt az egyetemen a pénzgazdálkodás volt a sláger téma, ahol nagyon nagy létszámban, nagyon motiváltan, boldogan vettek részt. Ez szorosan kapcsolódik az itteni menedzsment, gazdaságvállalkozás profilhoz. Környezetvédelem, ez a másik terület, és ezen kívül egyetembejárások, öreg diákok iskolai látogatásai és beszámolói jelentettek még jelentős motivációt, és voltak azért közös témákban megadott projektek is. Ezek a projektek azért lazán kapcsolódnak a Tokaji Egyetemnek a szakkínálatához.
1: Ugyan oktatáskutató is itt a zárszavában mondott egy-két érdekes történetet, az, hogy mi lehet remény ennek az intézménynek, milyen társadalmi, főleg a fiatalokra, az Z-generációra vonatkozó attitűdök azok, amelyek segíthetik ezt az intézményt, ha jól fogja meg ezeket.
3: Világszerte látunk a kényelem, a wellness, a lokalitás, a helyi értékek iránti vonzódást, ez növekszik, elmozdul, és egyre népszerűbbek azok a helyi regionális egyetemek, ahol egy ilyen kisvárosi, nyugodtabb, lassabb, kerékpárra alapozott minőségi időt lehet tölteni. A másik nagy vonzerő, hogy személyes még az oktatás, tehát azzal a professzorral, aki tényleg sokat tud, ha akarom, akkor naponta találkozom, és le tudok vele ülni egy tea vagy kávé mellett egy komolyabb, hosszabb beszélgetés. Ez egy kincs, egy tömegegyetemen, és a Magyarország nagy vidéki egyetemei már ebbe a kategóriába tartoznak, tehát azok tömegegyetemek. Ott már nagyon nehéz elérni azt, hogy az én professzorommal legyen egy mélyebb emberi, meg szakmai kapcsolatom. Tehát a személyesség, az átláthatóság és a, hogy mondjam angol, a slow life, a minőségi lassabb életnek egy kombinációja, ez egy nagyon vonzó ajánlat lehet a jövőben. Ez a generáció nyitott rá, és ez a nyitottság nőni fog a jövőben. Egy kulcskérdés, hogy az egyetem marketingje meg tudja ezt jeleníteni, tehát azon kívül, hogy hasznos szakmákban, jó szakmákban ad diplomát és jó minőségű képzést, emellett az itt eltöltött időt be tudja állítani, meg tudja jeleníteni, mint egy minőségi időt az ő ifjúságukban.
1: Kedves hallgatóink, megtartották a Pataknet hálózat tanévindító értekezletét a Tokaj-Hegyalja Egyetemen. A rendezvényről hallották összefoglalónkat.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan a hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazin műsorunk folytatásában, amikor is egyebek mellett arról hallhatnak, hogy 488 tanulóval 17 osztállyal megkezdte a 129. tanévét a Miskolci Diósgyőri Gimnázium.
1: Nyilván történeti kutatásokat, ami egyébként hozzám is közel áll, illetve olyan diákokat találni, akik ebben ugye részt vesznek, ami esetleg a későbbiek során a pályaválasztásukat is meghatározhatja, illetve olyan jellegű ünnepségeket, illetve versenyeknek a tematikáját fogja befolyásolni ez a fajta kerek évforduló, ami már eddig is jellemezte az intézményünket. Gondolok itt egy ilyen beiskolázásos versenyre, amit mindig azzal próbálunk egy kicsit egyedivé tenni, hogy az iskola történetével, az iskolának a mindennapjaihoz kapcsolódó, illetve az iskola épületéhez kapcsolódó tereket azok a 8-osok vagy 7.-8. osztályos tanulók meg jobban megismerhetik, akik esetleg itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat.
0: Ezután pedig a miskolci színész legendákról szóló sorozatunkat Labor Falvi Róza életének pályájának a bemutatásával folytatjuk.
2: Ugye hát, ha megnézzük a róla készült rajzokat, vagy akár fotókat, látszik, hogy egy királynői termet, egy sugár alkat, egy gyönyörű művészi fejjel, hatalmas szemekkel, és valóban a hangja szintén varázslatos volt. Talán Vörös Marti ír dicsérte valahol a hangját egy nagyon szép jellemzéssel, tehát minden adott volt ahhoz, hogy külsőségeiben is, hogy ő színpadra termett személyiség volt, és hát emellett ugye a szülőktől volt mit örökölni, színészi vénát is. És hát emellett ugye ott volt még, amit szoktunk mondani, hogy a tehetség az egy dolog, de például nagyon-nagyon kell a szerencse is ezen a pályán.
0: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a következő órában is.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Nyolc óra. Európa Rádió. A református értékadó. Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden a Facebook oldalán. A kormány főközlése szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Magyar Péter a jelölés kapcsán hétfőn azt mondta újságíróknak, tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre, de nem látják biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcím adatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, írja a közlemény hozzátéve, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes vagy tartós, akár több évre szóló. A fejlesztésre építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során az érintett tagállami szolgáltatás csatlakozásától függően az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A projekt lezárult fejlesztései 5 milliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar államtárs finanszírozásával valósultak meg, közölte a fejlesztő. Nincs már az afrikai sertéspestés miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, ezt jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bejegyzésében kiemelte, ez fontos az afrikai sertéspestés elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A miniszter hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az afrikai sertéspestés a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspestis egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. Bóna Szabolcs június 4-én egyeztetésre hívta a magyar házi sertés állományban megjelent vírus miatt a sertés termékpálya szereplőit. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében, tudatta a miniszter. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a honlapján. A tájékoztató szerint a rókák immunizálása vakcina tartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezet. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A közlemény szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az ukrán és a román határ térségében 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben 18, 2025-ben pedig 2 veszettség esetet igazoltak. A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk a veszettségmentesítés oldalon olvashatók a veszettségmentesítés.hu weboldalon.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

finom különbséget aközött, hogy fogod valakinek a kezét, vagy magadhoz láncolod az illetőt, hogy a szeretet nem rátámaszkodást jelent, a társaság pedig nem ad mindig biztonságot, hogy egy csók nem jelent szövetségkötést, az ajándék pedig nem jelent ígéretet, és kezdett felemelt fővel és előre tekintve elfogadni a vereségeidet, felnőtthöz illő módon, nem pedig gyermeki bánkódással. Továbbá megtanulod a mára építeni minden utadat, mert a holnap talaja túl bizonytalan alap a tervezéshez, a jövőt illető álmok pedig hajlamosak szerte foszlani. Idővel megtanulod, hogy a napsütés is mértékkel jó csak, máskülönben éget. Így hát elkezdett beültetni a saját kerted, és díszíteni a saját lelked, ahelyett, hogy arra várnál, hát ha valaki máshoz majd neked virágot. Azt is megtanulod, hogy tényleg képes vagy kitartani, hogy valóban erős vagy, és igazán értékes. Másképpen fogalmazva, megtanulsz az élet játékszabályai szerint élni. Vajon könnyű így élni? Nem. De amikor túl nehéznek tűnnek a játékszabályok, gondolj Isten ígéretére. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Erre az ígéretre bátran ráállhatsz. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. Köszöntöm Önöket ismét! Következzen kínálatunk műsorunk második órájában 9 óráig. Először arról hallhatnak, hogy 488 tanulóval 17 osztállyal megkezdte a 129. tanévét a Miskolci Diósgyőri Gimnázium.
2: Nyilván történeti kutatásokat, ami egyébként hozzám is közel áll, illetve olyan diákokat találni, akik ebben ugye részt vesznek, ami esetleg a későbbiek során a pályaválasztásukat is meghatározhatja, illetve olyan jellegű ünnepségeket, illetve versenyeknek a tematikáját fogja befolyásolni ez a fajta kerek évforduló, ami már eddig is jellemezte az intézményünket. Gondolok itt egy ilyen beiskolázásos versenyre, amit mindig azzal próbálunk egy kicsit egyedivé tenni, hogy az iskola történetével, az iskolának a mindennapjaihoz kapcsolódó, illetve az iskola épületéhez kapcsolódó tereket azok a 8-osok vagy 7.-8. osztályos tanulók meg jobban megismerhetik, akik esetleg itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat.
1: Ezután pedig a miskolci színész legendákról szóló sorozatunkat Laborfalvi Róza életének pályájának a bemutatásával folytatjuk.
3: Ugye hát, ha megnézzük a róla készült rajzokat, vagy akár fotókat, az látszik, hogy egy királynői termet, egy sugár alkat, egy gyönyörű művészi fejjel, hatalmas szemekkel, és valóban a hangja az szintén varázslatos. Volt talán Vörös Marti ír, dicsérte valahol a hangját egy nagyon szép jellemzéssel, tehát minden adott volt ahhoz, hogy külsőségeiben is, hogy ő színpadra termett személyiség volt, és hát emellett ugye a szülőktől volt mit örökölni, színészi vénát is, és hát emellett ugye ott volt még, amit szoktunk mondani, hogy a tehetség az egy dolog, de például nagyon-nagyon kell a szerencse is ezen a pályán.
1: Ez tehát a kontinentális reggeli kínálata 9 óráig, tartsanak velünk!
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információ.

0: Generációs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 488 tanulóval, 17 osztállyal megkezdte a 129. tanévét a miskolci Diósgyőri Gimnázium. Kompordai Levente igazgatóval az iskola gazdag történelméről, szép hagyományairól, képzési palettájáról és az új tanév feladatairól beszélgeti Eszter Beáta.
2: Kompordai Leventével, a Diósgyőri Gimnázium igazgatójával beszélgetek. Jövőre lesz 130 éves az iskola, gondolom, hogy nagy ünneppel készülnek, de először is beszéljünk az iskola történetéről, mert hogy messze vezetnek a szálak, Kárpátalja és Felvidék is hozzátartozik az iskola történetéhez, történelméhez, és azért is kérdezem nagy kíváncsisággal igazgatórat, mert hogy történészként is sok interjút készítettünk már.
3: Intézményünk a Diósgyőri Gimnázium jogelődjeivel együtt 2027-ben lesz majd 130 éves, illetve 130. tanévét fogja megkezdeni. Ez azt jelenti, hogy az intézménynek a jogelődje a magyar királyi főreál iskolaként Ungváron alapították, ami azért történt meg, mert hogy ott egy gimnázium működött, és szerették volna, hogyha az ungvári társadalomnak, ungvári lakosságának azon gyerekeit, akik nem gimnáziumban szerették volna folytatni a tanulmányaikat, hanem egy ilyen sokkal inkább az élethez, illetve az élő nyelveket szerették volna tanulni, azok kezdjék meg akkor a reáliskolában a tanulmányaikat középiskolai szinten. Így indult el tulajdonképpen az a fajta iskola alapítás, aminek a következtében először egy bérelt épületben, majd később ugye saját épületben kezdte meg a működését ez a Magyar Királyi Főreáliskola. Az első világháború utolsó éveiben, 1917-ben IV. Károly király volt az, aki egy intézkedésével ezt az intézményt áthelyezte Miskolcra, és akkor Miskolcon folytatta még a trianoni békekötés előtt a működését az intézmény, majd 1938-ban, tehát a Felvidék visszatérésével, ugye Kassára került néhány év elejéig az iskolának az épülete, illetve az iskola közössége, és a II. Világháború végével, illetve hát ugye az újra elvesztett felvidéki területeknek köszönhetően ugye visszakerült az intézmény Miskolcra, és akkor hozták létre 1950-ben a Kilián György gimnáziumot. A Kilián György gimnáziumot, amit itt a diósgyőri Bogárföldi, illetve diósgyőri részen építették fel, az itt élők pont azért, mert hogy ugye a vasgyár munkásainak gyermekei azok tudjanak egy olyan intézményben, egy olyan gimnáziumban tanulni, ami itt van a lakóhelyük szűk környezetében, és akkor ennek köszönhetően ebben a Kilián városrészben, amit így a miskolciak elég jól ismerhetnek, a Kilián városrészben építették fel azt az épületet, amiben a mai napig is némi átalakítást követően a mai napig is működik. Tehát így jutunk el tulajdonképpen a 2026-27-es tanévig, amikor is ugye 2007-es felújítást követően itt az iskola épülete jelenleg is aktuálisan áll és működik azoknak a tanulóknak, akik négyféle képzési típusban vesznek részt.
2: Ha jól tudom, akkor itt nyelvi képzés és sportképzés is zajlik.
3: Intézményünk képzési struktúrája tulajdonképpen hosszú évtizedekre visszatekintve is nagyjából ugyanazokat a képzési típusokat mutatja, ami azt jelenti, hogy egy osztályunk 6 évfolyamos, egy osztályunk 5 évfolyamos, és hát korábban 2, most jelen pillanatban fél-fél osztályként, egy osztályként működik egy 4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Ez úgy néz ki, hogy a 6 osztályos képzésünk esetében egy emelt angol nyelvi képzésről beszélhetünk, az 5 évfolyamos képzésünk esetében korábban ez egy tisztán nyelvi osztály volt, ami azt jelentette, hogy az osztály fele emelt angol, a másik fele pedig emelt német nyelvet tanult, viszont hát sajnos a régiónkban, szűk régiónkban a német nyelvnek az ázsiója, illetve a népszerűsége az hát eléggé hanyatlik, és ennek köszönhetően miután nem volt annyi jelentkezünk, illetve nem tudtuk olyan megfelelő képességű diákokkal beiskolázni ezt a képzést, ezért az elmúlt 3 évben váltottunk, és egy új képzést hirdettünk meg ennek az osztálynak a keretén belül, ami azt jelenti, hogy szintén 5 év folyamos maradt az intézményben ez a nyelvi képzés, viszont az osztály fele a 0. év folyama elvégzését követően emelt angolos csoportként, a másik fele pedig emelt digitális kultúra tantárgyat tanuló csoportként működik. Tulajdonképpen már most a 3. éve iskolázzuk be ezt a két képzést, és azt mondhatjuk, hogy egyre inkább kezdik azok a tanulók megszokni, illetve megszeretni ezt a képzési típust, ami az emelt digitális kultúrához kapcsolódik, mert hát remélhetőleg a későbbiek során ugye ezzel a képzéssel, ennek a képzésnek a keretén belül ugye folytathatják majd a felsőfokú tanulmányaikat. A 3. osztályunk, ami jelen pillanatban ugye fél-fél osztályként került beiskolázásra ebben a tanévben, ez úgy néz ki, hogy az osztály fele, vagy egy kicsivel több tanuló a köznevelés típusú sportiskolai képzésben vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a Sportiskolák Országos Szövetségének tagja a gimnáziumunk, és azok a tanulók tanulhatnak ebben a képzési típusban, akik a tanulmányaik mellett, középiskolai tanulmányaik mellett, vagy sőt, mondhatnám az általános iskolai tanulmányaikat is, már régóta itt elsősorban a DVTK, tehát a Diós Győri Vagyára Testgyakorló Körének, a Sportegyesületének a különböző szakosztályaiban versenyszerűen, sőt, kimagasló szinten, korosztályos válogatottként is sportolnak, illetve a DVTK-nak a különböző szakosztályait, illetve az MVSC, és itt a környék, Miskolc környékként található egyes sportegyesületeknek a különböző szakosztályaiban sportolnak ezek a tanulóink. Az osztály másik fele pedig általános tantervű gimnáziumi képzésben vesz részt, ami azt jelenti, hogy 4 év folyam alatt a gimnázium érettségi vizsga letételére, illetve annak az abszolválására kapnak lehetőséget. Igazából itt azok a tanulók vesznek részt, akik mondjuk így, hogy a általános iskolai felvételiük során még nem döntötték el, hogy tulajdonképpen esetleg a középiskolai tanulmányai befejezését követően hova is menjenek tovább tanulni, hanem itt menet közben, ugye a fakultáció választáskor, 11. és 12. évfolyamon gondolják végig azt, hogy melyik irányba fognak majd tovább tanulni, illetve milyen irányba képzelik el a saját jövőjüket a felsőoktatásban való tanulmányaik során.
2: Beszéljünk egy kicsit a sportképzésről. Milyen eredményekkel büszkélkedhet az iskola, mely sportágokban? Mikre a legbüszkébbek?
3: Hát azt is mondhatnánk, hogy igazából ugye a legtöbb sportolónk nyilván a köznevelés típusú sportiskolai osztály keretében tanul, vagy folytatja a tanulmányait, de igazából ekkor nem mondanánk olyan értelemben igazat, mert hogy szinte mindegyik képzésünkben rengeteg olyan sportoló, illetve sporteredménnyel rendelkező tanulónk van, akik tehát nem csak itt a szűkebb régiónkban, hanem országos szinten is megállják a helyüket, és jelentős eredményekkel rendelkeznek. Tehát gondolok itt azokra a tanulókra is, akik mondjuk a 6 év folyamon, vagy akár az 5 év folyamos képzésben vesznek részt. Tehát ugye ketté választanám nyilván azok a tanulók, akik a különböző sportegyesületekben érnek el jelentős és nagyon szép és országos szinten is kiemelkedő eredményeket, amellett az iskolánk hírnevét is öregbítik, a sportélet, illetve a diákolimpiai sportágakon belüli versenyzés keretén belül. Tehát az azt jelenti, hogy az iskolánk már évtizedek óta indul, ugye a diákolimpia, most már a Magyar Diásport Szövetség által felügyelt diákolimpiai versenyzési keretben, mind az A kategóriában, mind pedig a B kategóriában, és mind a kettő szinten ugye kifejezetten szép eredményeket érnek el. Így az elmúlt években azt is mondhatnám, hogy a középiskolák országos pontversenyében, ami a diákolimpián elért eredmények alapján kerül kiszámításra a Diásport Szövetség által, most már 3. éve voltunk a középiskolák kategóriában a 3. helyen, ami azt jelenti, hogy a tanulóink által elért eredmények pontra váltását követően ugye 3. helyet érjük el, és hát ennek következtében ugye a különböző rangsorokban is hát elég jelentős jelentős és elég előkelő helyen végez a Diósgyőri gimnázium. Ezek az eredmények elsősorban nyilván kötődnek azokhoz a sportágakhoz, amelyekben ugye csapatsportágak szintjén sportolnak a diákok. Gondolok itt a kosárlabdára, labdarúgásra, jégkorongra, vagy mondhatnám azt is, hogy a röplabdában is 3 évvel ezelőtt ugye az országos döntőbe jutottunk, ami így miskolci szinten kifejezetten szép eredmény, de meg kell említenünk emellett az egyéni sportágakat, sőt azokat a sportágakat is, amelyeket nem a Magyar Diák Sport Szövetség által szervezett diákolimpiák keretén belül kerül megrendezésre, hanem ugye szakági diákolimpiák, szakági versenyek kerülnek ugye diákolimpiai megmérettetésre, és ez azt jelenti, hogy ott is országos bajnokokkal, illetve az országos bajnokságon ugye az első 3 helyezett valamelyik helyezettje lett a saját diákunk. Tehát ilyen értelemben mind csapatsportágak, mind pedig egyéni sportágak területén, gondolok birkózás, úszásra, vagy A kategóriába, B kategóriába volt tornászunk is, akik szépen szerepeltek és előkelő helyezést értek el, de vannak kajakenusaink, akik országos reménységek között szerepelnek a mai napig is, és hát ugye mindezek a tanulók öregbítik a hírnevét az intézménynek, illetve hát büszkék vagyunk azokra az egykori tanulóinkra is, akik már a nagy, például az Magyar Atlétikai Szövetség versenyzőjeként, ugye világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon érik el azokat az eredményeket. Gondolok itt Tóth Annára, vagy pedig magyar labdarúgó válogatottban már többször bemutatkozó Szűcs Kornélra, akik az elmúlt években végeztek itt a gimnáziumunkban, de korábbi válogatott sportolóinkat is ugyanúgy meg tudnánk nevezni, és nagyon büszkék vagyunk az ő eredményeikre, akik amellett, hogy tényleg a sportágukban nagyon sikeresen szerepelnek, amellett a tanulmányi eredményük is kimagasló volt, és igazán mondhatjuk azt, hogy példaként állíthatjuk őket a jövendő ifjúság elé, és az ő teljesítményüket azt gondolom, hogy ki tudjuk emelni. De volt olyan tanulónk, aki ugye a téli olimpián is szerepelt, ugye Kékesi Márton személyében, vagy volt olyan tanulónk, aki pedig ugye most egy feltörekvő sportágban, a DVTK szakosztályán belül, ugye Muay Thai sportágban, korosztályos világversenyen, világbajnokságon ugye helyezést ért el.
2: Gratulálok ezekhez a szép eredményekhez, bizony nagyon híres vármegye szerte ez az iskola, mert akik sportolnak, azok mind ide szeretnének bekerülni. És ha már egy ilyen régi, nagymúltú iskoláról beszélgetünk, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk azokról a hagyományokról is, amelyek meghatározzák ennek az iskolának az identitását. És tudom, hogy sok szép hagyományt őriznek.
3: Hát minden tanév elején azzal kezdünk, ugye, hogy az iskolánkban tanuló diákok szüleinek egy ilyen közös szülői értekezletet, illetve ugye a szülői választmányi ülést megtartjuk, és ugye pont az idei tanévnek a kezdetén is ugye megtörténtek ezek az összejövetelek, illetve ezek a találkozások, és pontosan ugye ezt próbáljuk mi is a szülőknek súlykolni, hogy a diákok az iskolai tanulmányaik mellett ugye itt az intézményekben megkapják azokat a kedvezményeket, azokat a lehetőségeket, hogy ők a versenyszerű sportági versenyeken részt tudjanak venni, emellett pedig azokat a közösségi rendezvényeket, közösségi programokat emelném ki, amelyek pontosan azzá teszik az intézményünket, amit régen úgy neveztek, hogy Kilián nagy család, ugye jelenleg ugye a Diósgyőri gimnázium nevére hallgat, ugye manapság a diákjaink DG-nek szokták nevezni az intézményt, és ugye ennek a DG-nek, mondjuk így, a közösségi rendezvényei azok, amelyek hát megpróbálnak egy olyan pluszt adni azoknak a tanulóknak, akik itt ebben az intézményben folytatják a középiskolai tanulmányaikat, hogy a későbbiek során ugye legyen egy közösségi élményük, legyen egy olyan pluszuk, ami alapján ők az életben ugye többek lehetnek, illetve egy együvé tartozást megkaphatnak ebben az intézményben. A tanévben általában olyan közösségi rendezvényeink vannak, amelyek már több évtizedes múltra tekintenek vissza. Ez alatt nyilván értem azokat a folyamatban lévő, akár az elsősök beavatását, tehát a kezdő évfolyamos tanulóknak a beavatására gondolok, akár a végzős osztályok szalagavatójára, ballagására, akár pedig azokra a más gimnáziumokban is megrendezésre kerülő úgynevezett 11. évfolyamosoknak a diák kampányára, töknapokra, aminek keretén belül az osztálytárs a közös készülések során közelebb kerülhetnek egymáshoz, jobban megismerhetik egymást, illetve olyan élményeket élhetnek át, amelyeket nem biztos, hogy mondjuk egy másik intézményben megkaphatnak. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos részét képezik a mindennapoknak, amellett, hogy természetesen a tanulmányaikat is végzik, mert ezek is egy együvé tartozást fognak eredményezni, és én azt gondolom, hogy a közösségi élmények meghatározzák majd a középiskolai éveket követően, vagy a felnőtt lét mindennapjait is. Egyrészt, másrészt pedig ugye egy olyan, mondjuk úgy, hogy kivételezett helyzetben lévő iskola a miénk, mert ugye rendelkezik az intézmény már több mint 6 évtizedes múltra visszatekintve egy balatonfenyvesi üdülővel, aminek az lenne a lényege, hogy azok a tanulók, akik itt az iskolában folytatják a tanulmányaikat, a nyáron legalább egy alkalommal, és ha lehetséges, akkor szinte minden évben ugye eljussanak Balatonfenyvesre, ott az iskola üdülőjében ugye el tudjanak tölteni egy hetet, és ott még jobban megismerhetik egymást, másrészt pedig ugye olyan plusztakat kapnak, amivel ugye a Balaton környékét is megismerhetik, és a Balaton környékén is szerezhetnek olyan élményeket, amelyek esetleg a későbbi év során meghatározzák a mindennapjaikat és az együvé tartozásukat. Emellett pedig azt is szeretném kiemelni, hogy a tanulóink ugye nem csak ezeken az ünnepségeken, ezeken a rendezvényeken és közösségi programokon vesznek részt, hanem természetesen azokat az eseményeket is megrendezik, illetve eseményeken is részt vesznek, amelyek itt szorosan mondjuk úgy, hogy a Diósgyőri városrész, az a Kilián városrészhez kapcsolódik, gondolok itt a Diósgyőri országzászlón, a különböző nemzeti ünnepeken való részvételre, amin az iskola ugye felhúzza ezt az országzászlót, és ezzel is képviselteti magát itt a városrésznek az ünnepség sorozatában, illetve az is egy fontos része az iskola mindennapjainak, hogy ezeket az élményeket, ezeket a programokat és rendezvényeket, illetve az elért eredményeket minden tanév végén egy évkönyvben a felújítás óta, most már ebben a tanévben a 20. alkalommal megjelenő évkönyvünkben szoktuk összesíteni, és ugye a diákok, a pedagógus kollégák, a szerkesztő kollégák vezetésével készítenek interjúkat, cikkeket, saját műveiket megjelentetik, illetve fotóikat megjelentetik ebben az évkönyvben, és így mindannyian közösen tudunk visszaemlékezni azokra az időkre, amikor itt ebben az intézményben folytatták a tanulmányaikat, illetve a kezeink alatt pallérozódtak.
2: Mit tartogat az idei tanév? Gondolom már azért erősen koncentrálnak a jövő évi kerek évfordulóra.
3: Hát az idei tanévben nyilván amellett, hogy a szokásos tanévi munkatervünk alapján megrendezzük azokat a rendezvényeket, amelyeket az előbbiekben elsoroltam, nyilván elkezdünk készülni majd a következő tanévnek az ünnepség sorozatára. Ez elsősorban abban fog állni, hogy nyilván történeti kutatásokat, ami egyébként hozzám is közel áll, illetve olyan diákokat találni, akik ebben ugye részt vesznek, és a kutatásban gyakorlatságot szerezhetnek, ami esetleg a későbbiek során a pályaválasztásukat is meghatározhatja, illetve olyan jellegű ünnepségeket, illetve versenyeknek a tematikáját fogja befolyásolni ez a fajta kerek évforduló, ami már eddig is jellemezte az intézményünket. Gondolok itt egy ilyen beiskolázásos versenyre, amit mindig azzal próbálunk egy kicsit egyedivé tenni, hogy az iskola történetével, az iskolának a mindennapjaihoz kapcsolódó, illetve az iskola épületéhez kapcsolódó tereket azok a 8-osok vagy 7.-8. osztályos tanulók meg jobban megismerhetik, akik esetleg itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A másik oldalon viszont ugye minden évben rendezünk egy olyan tehetségkutató versenyt a testnevelés területén belül, aminek az lenne a célja, hogy megkönnyítsük azoknak a tanulóknak a tovább tanulási helyszínének a megválasztását, akik versenyszerűen sportolnak, és nem feltétlenül biztos, hogy jól ismerik az intézményünket, és nyilván ez is befolyásolja az ő későbbi pályaválasztását, iskola választását. A harmadik fontos dolog pedig ugyan még csak a 30, hát idézőjelben csak, de hogy a 39. alkalommal kerül megrendezésre majd a következő tanévben a Kamarás Kupa középiskolai kosárlabda torna, aminek az a lényege, hogy azok az iskolák, azok a középiskolák, akik olyan tanulókkal rendelkeznek, mind a fiúk, mind a lányok terén, akik a kosárlabdát középiskolás szinten is igyekeznek akár profi, akár pedig amatőr szinten űzni, akkor nekik ugye szoktuk megrendezni ezt a versenyt, így emlékezve egyrészt egy-egykori testnevelő szakos házaspárra, akik nem csak az iskolában, hanem a DVTK kosárlabda sport alapjait is letették a munkásságuk, tevékenységük folyamán. A másik oldalon pedig nyilván azt is szeretnénk, hogyha azok a pedagógusok, azok a testnevelő kollégák, illetve azok a diákok, akik a kosárlabda sportot szeretik és szívesen űzik, azok egy élményt éljenek át ennek a két napnak a keretén belül, és nem feltétlenül ugye az lenne a legfontosabb, hogy itt ki diadalmaskodik, hanem igazából az, hogy ez a hagyomány és ennek a kosárlabda sportnak a népszerűsítése az tovább folytatódjon. Tehát első körben ezek az alkalmak lennének, amelyek tovább öregbítenék ugye a 130 éve létező iskolánkat, gimnáziumunkat itt Miskolc városában. Másrészt pedig nyilván azt is szeretnénk, hogyha az újonnan elindított digitális kultúra tantárgy esetében egy kicsit jobban megismertetni a diákokkal ezt a képzést, és ezen belül is szeretnénk újonnan elindítani egy olyan, hát mondjuk így vetélkedőt, aminek az lenne a célja, hogy az iskolához kapcsolódóan, illetve Miskolcvároshoz, vagy egy olyan témát érintenénk, amely aktuálisan is fontos, és itt olyan digitális kultúra, tehát a régi informatika tantárgynak megfelelő képességekkel rendelkező diákok indulnának, akik a későbbiek során itt a középiskolában, vagy esetleg a felsőoktatásban is az informatika területén képzelik el a további jövőjüket.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, eredményes tanévet és sok sikert kívánok.
3: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, 488 tanulóval 17 osztállyal megkezdte a 129. tanévét a Miskolci Diósgyőri Gimnázium, Kompordai Levente igazgatóval az iskola gazdag történelméről, szép hagyományairól, képzési palettájáról és az új tanév feladatairól beszélgetett Jászter Beáta.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákról szóló sorozatunkat Laborfalvi Róza életének pályájának a bemutatásával folytatjuk. Mikita Gábor színház történészt Jászter Beáta kérdezi.
2: A miskolci színész legendák második fejezetéhez érkeztünk, és Laborfalvi Rózával folytatjuk a beszélgetést. Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színháztörténésszel, muzeológussal beszélgetek. Laborfalvi Róza igazi miskolci, mert Miskolcon született, ugyan nem ezen a születési néven, és színész családba született, ha jól tudom.
4: Pontosan így van. Hát ebben a korszakban nagyon jellemzőek voltak a színész családok, a színész dinasztiák. Sok színész házas pár volt, akiknél a gyermekek is követték a pályát, az életutat. Beleszülettek a színházba, és nem is volt más lehetőség igazán, hogy más vonalon induljanak, és a tehetségük volt, akkor meg egyértelmű volt az út. Így volt ez a mi esetünkben is. Egész pontosan Benke Judit néven született Miskolcon meg ez a nagy színésznő. Az édesapa Benke József, vagy ahogy akkoriban hívta mindenki már, fiatalon is Benke atyus. Ő volt annak a pesti társulatnak az egyik vezetője, akik 1815-ben Miskolcra jöttek, itt kaptak menedéket, és így menekült meg a magyar színészet. Dérinének is ő volt a névadója, ugye a Szép Patakit ő fordította le magyarra, és a feleség, az első felesége pedig Rácz Zsuzsa, aki szintén színésznő volt, és ahogy ugye Miskolcra megérkeznek, tulajdonképpen itt is marad a család. Benke József, ő érdemes róla is pár mondatot szólnia lehet, ugye fontos szerepe van a, egyébként is a történetben, nem is csak mint családapa, egy nagyon sokoldalú színházi ember volt, nagyon művelt volt, és az első hamletjeim között tartjuk számon, és róla írta le a kritika azt, hogy amikor Miskolcon játszott a Hamletet, hogy most tapasztaltam először a magyar hazában, hogy mit tud az aktor a publikummal tenni. És egy gyönyörű kritika arról, hogy a közönségre valóban milyen hatást gyakorolt, és milyen értően reagálta a közönség az ő játékát. De aztán Benke atyusnak elege lett a színházi világból, és tanárként működött tovább Miskolci Leánynevelő Intézetben, már ebben az épületben is született meg Judit lánya. Tudjuk is, hogy hol van ez az épület Miskolc belvárosában, illetve hol állt az épület, ma már csak egy új épület van a helyén, és egy emléktábla hirdeti Laborfalvi Róza születését, és az édesapa nagyon hamar rájött arra, hogy Judit örökölte a tehetségét, és bár visszavonult, de pont a lánya miatt egy időre újra visszatért a színházi világba, hogy tudja segíteni Rózának az elindulását, többek között Pesten, illetve egészen pontosan Budán a Várszínházban. Nagyon kemény ember volt, nagyon hirtelen haragú volt, az indulatait nem tudta törtőztetni, és azt mesélik róla, hogy például ugye végigfigyelte a színfalak mögül a lányának a játékát, és bizony fizikálisan büntette, hogyha valamit nem jól csinált.
2: Így van, erről én is olvastam, hogy terelte ugyan a színészi pályán is segített neki, de azért elég erős tenyerekkel terelte ezt a fiatal lányt, akinek amúgy sem volt könnyű az élete, mert nagyon hamar anyává vált, méghozzá leányanyává, ha igaz.
4: Igen, igen, és ha még visszatérünk egy pillanatra, nagyon hamar árva is lett, ugye meghalt Benke József első felesége, és aztán új asszonyt hozott a házba, és ez például nem tett jót a kapcsolatuknak a lányával. Ezzel is magyarázzák például a névváltoztatás, hogy a nyilvánvalóan mindenki ugye egy hangzatos színész nevet vett fel ebben az időben, ez szinte alap volt, hogyha egy egyszerű, nem izgalmas hangzású neved van, akkor felveszel egy izgalmasabbat. Nekik ugye a család előneve volt, Laborfalvi Benke József volt az édesapa, tehát ő ezt vette fel, és variált a Rózával is, tehát egy több fordulós kör volt az, amíg megtalálta a Laborfalvi Róza nevet. És hát valóban, ami a maga korában az, hogy valaki leányanya lesz, ez nyilvánvalóan nem volt szokatlan, sok mindenkivel megesett, de a gyakorlat az volt, hogy eltüntették általában a gyermeket, vidékre kiadták. És Róza tulajdonképpen az elsők között volt, aki nyíltan felvállalta azt, hogy ő családanya, hogy lányanya, hogy van egy gyermeke. No hát ez a nyilvános felvállalás persze nem jelentette azt, hogy mondjuk a fiatal Jókai Mor, aki nagyon naív legényke volt, ez például tudott volna erről, amikor szerelembe estek. Ugye egy színész kollégától született a gyermek, akiről ugye köztudott volt, hogy nagynőcsábász, és hát egy volt Róza is az áldozatai közül. Ugye az elején ugye be is árnyékolta a Jókaival a kapcsolatot. Nem annyira Jókai részéről, hanem a környezete részéről.
2: Van egy nagyon szép legenda, amit Jókai is úgy mesélt, hogy március 15-én, amikor azt a bizonyos kokárdát a mellkasára tűzte Laborfalvi Róza, akkor kezdődött az ő szerelmük. Na hát azt mondják, hogy Jókai is csak lódított ezzel kapcsolatban, mert hogy állítólag már hamarabb is ismerte és látta is Rózát, és tetszett neki a játéka, de az, hogy ők ketten összejöttek, az nagyon nagy ellenkezést váltott ki, például Petőfi Sándorból is, aki annyira felháborodott, állítólag, hogy még Jókai édesanyját is megkereste ez ügyben.
4: Pontosan ez egy filmre való történet, vagy akár könyvbe, ugye Ignác Zsuzsa meg is írta ezt nagyon szép részletesen, és valóban a két jó barátnak tulajdonképpen a kapcsolat megrontásához is vezetett. Hát ugye kezdődik a dolog azzal, ugye, hogy nagy volt a korkülönbség. Róza jóval idősebb volt Jukai Mornál, plusz ugye tudjuk, hogy gyermeke is volt, ráadásul hát a színésznői pályát sem tekintették a legerkölcsösebb, legtisztességesebb életútnának, úgyhogy valóban nagy ellenállást váltott ki, amikor nyilvánossá vált az ő kapcsolatuk. És hogy visszatérjek a legendához, valóban úgy tűnik, hogy legenda, hogy ez volt az első találkozás. Mindenki azt valószínűsíti a szakmából, hogy a közös pont a Szigligeti Ede lakása volt, mind a ketten jó kapcsolatban voltak Szigligeti Edével, és amikor Jukai nagyon betegen feküdt eszméletlenül hosszú ideig Szigligetinél, akkor először ott a Róza láthatta őt meg, és ott találkozhattak már, és ott elindulhatott valami, de tény az, hogy nyilvánosan és a nagy közönség előtt ott a március 15-én vállalták fel a szerelmüket. Tehát kicsit ugye túlzás van benne, de ugyanakkor mondhatjuk, hogy valóban ez azért ez ott egy sorsdöntő pillanat volt, attól függetlenül, hogy már volt előzmény, és hát látták is, persze Jukai ugye írt is kritikákban Rózáról, tehát biztos, hogy nem az az első spontán összefutás volt ott, de ez magán a története nem változtatott, mert azért a szabadság szerelem eszményét ők ott a színpadon, nemzeti színpadán gyakorlatilag szépen be is mutatták a nagy közönségnek, hogy ez mit jelent. Visszatérve, vagy folytatva a történetet, ugye, hogy miért váltott ki nagy tiltakozást, megmondom őszintén, ezen úgy sokat gondolkodom, hogy nem tudjuk, hogy Petőfi mit láthatott, mit tapasztalt, mit tudhatott Rózával kapcsolatban. Ők ugye a Nemzetiben mondhatni kollégák voltak, hiszen egy rövid ideig Petőfi ott volt a Pesti Magyar Színháznak a társulatában valamilyen szinten. Valószínű, hogy ezek az élmények lehettek, amiket ott tapasztalt valamiért számára ellenszenvesek, vagy az is lehet, hogy nem a Rózával volt konkrétan baja, hanem ismerte azt, hogy a Móricz ugye egy nagyon naív, tiszta lelkű, romantikus, ideák között élő figura, tehát lehet, hogy úgy gondolta, hogy egy ilyen tapasztalt színésznő nem a legjobb feleség lenne az ő számára. És valóban ő ugye folyamatosan tájékoztatta az édesanyát, és együtt, ketten nagyon kemény aknamunkát végeztek, hogy ne legyen ebből házasság, de nem tudták megakadályozni. Tehát volt, amikor ugye szószoros értelemben kiszökött a fiatal pára az otthonukból, és mindenféle kalandos történet volt, de hát a házasság végül is elkerülhetetlen lett, és tulajdonképpen a sok negatív előítélet ellenére ez egy sikeres házasság, szép házasság lett, mind a kettejüket erősítette, de főleg Jukai számára volt egy nagyon szerencsés döntés, hogy elvette Rózát.
2: Jukai a hősnőit is nagyon sokszor a feleségéről mintázta. Talán nem ok nélkül.
4: Hát valóban az is, hogy ezt szoktuk emlegetni, egy hősített volt, ahogy a szabadságharc után bújtatta, megmentette a férjet, hiszen ugye Jukai ott volt a március 15-én, ugye a 12 pontnak az egyik megfogalmazója volt. Sokféle szerepet vállalt a szabadságharc alatt, tehát abszolút veszélybe kerülhetett az ő élete, és ugye a kollégájukat, Egressy Gábort például halálra ítélte a császár, tehát a közvetlen környezetben is nagyon sok életét vesztett, illetve veszélyeztetett szereplő volt, és Róza szervezte meg a szökését. Méghozzá ez is egy színházi szál, ugye azt tudjuk, hogy Tardonán bújtatta egy kis bükki faluban, de azt például nem szokták megkérdezni, hogy miért pont ott, mi volt a szál. Hát ez a Nemzeti Színházhoz vezet. A Nemzetiben volt Róza kollégája Telepi György, a nagyon sokoldalú A színházi ember színész, a nemzetiben főleg komikus, színpadtechnikus, díszletfestő, egy fantasztikus technikai tudással rendelkező személy volt, például a Újszabadkai Színháznak és a Miskolci Színháznak is a színpadi gépezetét, a színpadi működését ő végezte el, és az ő családjának a falujába vitték és bújtatták el Jókait. Ez megint csak jelzi a korszakot, hogy ez a színházi világ egy milyen erős családi, baráti köteléket is jelentett abban a világban, hogy egy ilyen életveszélyes dologban mindenkire veszélyes volt, ez a bújtató telepire is veszélyes volt. Egy ilyen szituációban is segítették egymást, és tulajdonképpen a színésztársnak köszönhető Miskolcon keresztül vitték, egy fontos állomás volt ennek a bújdosásnak. Miskolc ezért írta is valahol, hogy a második szülővárosának tekinti Miskolcot, hiszen itt így menekülhetett meg, és aztán ugye a telepi segít, hogy Tardonán tudjon rejtőzködni. És ugye külön egy menlevelet is szervez a komáromi várvédők kapcsán a Róza, tehát itt élhet vissza. Van olyan szakvélemény, ami szerint az egészet kicsit kiszínezte, túlzásba vitte Jókai a rá jellemző legendagyártással, de én azt gondolom, hogy ha megnézzük józanul, akkor ebben semmi túlzás nincs. Tehát abban a történelmi helyzetben, amikor ezreket végeztek ki, karrierek törtek ketté, el kellett menekülni az országból, akkor volt mitől félnie Jókainak is, és teljesen érthető volt a bújdosás, teljesen érthető az, hogy ezért tiszteljük Jókainit. Ahogy az édesanyja egyébként, Jókai anyja számára is ez egy nagyon sorsfordító pillanat volt abban a tekintetben, hogy elfogadta aztán Rózát.
2: Beszéljünk akkor Rózának a színészi tehetségéről, hiszen gyönyörű kritikák láttak az ő tragikai vénájáról napvilágot. Nagyon szerették a színésztársak, nagyon szerették a rendezők, és hát a közönség pedig el volt tőle ájulva. Mind a szépségétől, mind a hangjától, mind pedig a kisugárzásától, amivel ezeket a tragikus hősnőket meg tudta jeleníteni a színpadon.
4: Pontosan így van, ugye hát ha megnézzük a róla készült rajzokat, vagy akár fotók, az látszik, hogy egy királynői termet, egy sugár alkat, egy gyönyörű művészi fejjel, hatalmas szemekkel, és valóban a hangja szintén varázslatos volt. Talán Vörös Marti ír dicsérte valahol a hangját egy nagyon szép jellemzéssel, tehát minden adott volt ahhoz, hogy külsőségeiben is, hogy ő színpadra termett személyiség volt, és hát emellett ugye a szülőktől volt mit örökölni, színészi vénát is, és hát emellett ugye ott volt még, amit szoktunk mondani, hogy a tehetség az egy dolog, de például nagyon-nagyon kell a szerencse is ezen a pályán. Nagyon apró nüanszokon múlhat, hogy valaki befut, és nagyon gyakori például, ami az ő esetében is történt, hogy egy beugrás, egy szerepátvétel hoz meg egy karriert. Az ő esetében ez így volt, ez egymás után kétszer is ismétlődött, hogy a kornak akkor a vezető drámai színésznője a Skántorné volt. És először azt hiszem Székesfehérvárot vidéken kellett beállni a szerepeibe, majd pedig jött a sorsfordító pillanat, amikor ugye megnyílt a Pesti Magyar Színház, és hát ott is ugye mindenki arra számított, hogy Kántorné lesz a vezető tragikája. Mondták is, hogy tulajdonképpen neki, meg Dérinének építették színésznők közül a Pesti Magyar Színházat, de a mai napig nem tudni, hogy mi történt. Kapott hivatalos levelet Kántorné, hogy ugye jelenjen meg a Pesti Magyar Színházban, mert szerződtetnék, de Kántorné nem jelent meg. Tehát nem tudjuk, hogy hol kallódott el a levél, mi történt, és ugye valakinek be kellett helyette állni, és miután a Róza már bizonyított az ő szerepeiben, így tulajdonképpen ő vette át a Kántorné szerepkörét, ő állt be helyette, és gyakorlatilag így lett ő a Nemzeti Színház első nagy tragikája. Fellépett a nyitó előadáson is, már ott is ugye a Kántorné feladatait látta meg, és hát egy nagyon szép, bár nagyon bizonyos szempontból, amennyire szép, annyira szomorú, attól függ, hogy melyik szereplő szempontjából nézzük. Pillanat volt az, amikor előadás után Déri nével karöltve mennek haza a Pesti Magyar Színházból, mert ez jelképezte is a váltást. Az, hogy Déri nép pályájának az íve is itt fordul meg, ő sem találja meg a helyét a Nemzetiben, is át kell adni a vezetői színésznői pozíciót Rózának. Ami egyébként a részéről abban a szempontból nem volt egy szomorú dolog, hogy pici lánykora óta ismerte, szerette Rózát. A családias kapcsolat, amit ugye mondtunk, az ebben a tekintetben is megvolt.
2: Azt is írták róla, hogy a pályájának a későbbi szakaszában a kérlelhetetlen királynőket tudta olyan hévvel és tűzzel alakítani, hogy mindenki a rabjává vált az ő előadásának.
4: Valóban, hát ugye már fiatalon is ugye a bánkban ott volt Gertrudis, tehát ugye egyértelmű, hogy ahogy múlnak az évek, ez a kemény női karakter, ez pedig megerősödik, és hát zárójelbe teszem meg, azért otthon is meg volt benne ez a keménység, tehát kicsit ezt is örökölte, azt gondolom, az édesapától ezt a kemény határozott stílus, hiszen ugye leírták például, hogy ugye nagyon szigorúan bánt Jókaival abban a tekintetben, hogy ugye kikövetelte, hogy írjon, dolgozzon nagyon szigorúan, mert tudta, hogy egyrészt a Jókai karrieréhez, meg a családi kasszához is szükség van ahhoz, hogy ő nagyon keményen dolgozzon. És hát nagyon szigorú volt például otthon a cselédséggel is, szigorúan figyelt arra, hogy a férje ugye ne tudjon félre lépni. Például azt is ugye leírják, hogy csak öreg cselédeket tartott maga körül a háztartásban, és hát ott is olyan volt, mint egy ilyen nagy istenasszony, és körülötte a párkák, mint az öreg asszonyot, tehát ott is egy ilyen mitikussá tudott válni a családi életében. És hát valóban ugye a legjelentősebbek eleve ugye nagyon mutató szerepek, a nagy királynői szerepek, a nagy drámai szerepek. Ilyennel is vonult vissza, ugye amikor a színészi jubileuma volt, és a búcsú felléptései voltak Miskolcon, Debrecenben, akkor a Shakespeare Coriolanus című drámájában a nagyasszony volumnát jelenítette, meg azzal köszönt el a színpadtól. Voltak neki teljesen realista karakterei, realista szerepei, vígjátéki szerepek is, de nyilvánvalóan ebben volt a leghatásosabb, ebben tudta legmélyebben megmutatni magát, a erőskezű, nagy szenvedélyű asszonyok alakján.
2: Szóba került már a búcsú előadása, hát engem is érdekel, hogy mikor, hogyan ért véget ez a pálya, és mi lett utána Laborfalvi Rózával.
4: Utána már sajnos nem sok idő adatott neki egy betegség miatt. Ugye az 50 éves színészi jubileumhoz kötődött az ő búcsú fellépte, ami nem egy előadás jelentett, megint csak jelzi a nagyságát, hogy ugye több helyen is elbúcsúzott a közönségtől, és hát ugye ebbe a nagy búcsú fellépésbe és nagy tiszteletadásban nyilvánvalóan az is belejátszott, hogy egy jó ideje már a férjével, ugye ők testesítették meg a nagy magyar művészházas párt, akik ott voltak például minden színház megnyitásán. Múltkor csodálkoztam rá, hogy ahol színházat adtak át, ott mindenütt Jóka írta a prológot, a verses köszöntőt például Miskolcon is, és ugye itt is ugye Jókainé mondta el ezt a köszöntőt, ugye Miskolcon például Jókai az elsők között lett díszpolgár, és hát fantasztikus tisztelettel fogadta őket Miskolc városra. Hát abban az időben szoktam ezt is mondani, a 19. században még mindennek megadták a módját, a rangját, hihetetlen ünnepség, odaadás, tisztelet fogadta őket bárhol megjelentek, hát érthető, ugye írófejedelem és a Magyar Színház nagyasszonya, úgyhogy ez az búcsú sorozatot mutatta és megtestesítette, hogy valóban ő mit jelentett a magyar színészet számára, és hát sajnos hosszú idő aztán nem adatott már számára a színpadon túl.
1: Kedves hallgatóink, Mikita Gábor, színház történész, az egyik leghíresebb tragika, Labor Falvi Róza életéről, színészi pályájáról beszélt, a riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazin műsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezetőt Bódisz Attilát hallották, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönjük figyelmüket a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Péter apostol első levele, első fejezetének 13. verséből hallgassuk meg. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Péter apostol azzal a teljes reménységgel kezdi a levelét, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ez a reménység mindent megváltoztat. Ám hogyan tarthatjuk meg életünkben ezt a reménységet? Péter arra hív bennünket ezügyben, hogy mindenek előtt a gondolatainkat zabolázzuk meg. Ezért írja, hogy elméteket felkészítve legyetek józanok. Az ősi görög szöveget Károli így fordítja, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek. A napi öltözet derékra való felövezése mindennapos cselekedet volt a Közel-Keleten. A hosszú öltözet gátolta az embert az utazáskor. Ezért derekukon egy íjat, övet viseltek, és a hosszú ruhát ebbe tűzték fel, hogy az úton járni tudjanak. A fentieket Péter apostol a keresztjének gondolatára, elméjére alkalmazza. Az elmét annyiféle gondolatok nehezítik meg a földi lelki utazásunk alkalmával. Sok minden gátolhat bennünket. Például Istenről alkotott nehéz, megválaszolatlan kérdések vagy problémáink, amelyeket nem tudunk megoldani, vagy kétségeink. Péter apostol nem azt mondja, tisztítsd meg elmédet, töröld ki a rossz gondolatokat belőle is, próbálj reménykedni. Nem ezt mondja, hanem azt, hogy tartsuk kontroll alatt az elménket. Ne gondoljuk azt, hogy nekünk mindenre tudnunk kell a választ. Ne engedjük, hogy minden összezavarodjon bennünk. Vagyis erre hívja fel a figyelmünket, legyetek józanok, és teljes mértékben reménykedj a kegyelemben. Jézus a halálból való feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett nekünk. Ha így cselekszünk, akkor minden problémánk, kétségeink helyre kerülnek az elménkben. Vagyis a legfontosabb az üdvösségünk lesz. Ugyanis ezt ő megígérte. Ezért ebben reménykedjünk és józanul gondolkodva éljünk. Holnap majd meglátjuk, hogy mit is jelent józanul gondolkodva élni e földön. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet, megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. A kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok. Emellett ezentúl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Tudatták azt is, hogy a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány, ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézmény fenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét, írja a közlemény. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirány szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkiesettség csökkentése mellett, hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy balatonfüredi konferencián. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 3-napos vándorgyűlésének nyitónapján Tóth András hangsúlyozta, hogy már a 20. és 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energiaimport kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta. Az államtitkár kiemelte, a szélprogram részeként 8 gigawattos szélparkot építenek ki, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Az államtitkár fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel. Nincs már az afrikai sertéspestés miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, ezt jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bejegyzésében kiemelte, ez fontos az afrikai sertéspestés elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A miniszter hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az afrikai sertéspest is a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. Bóna Szabolcs június 4-én egyeztetésre hívta a Magyar Házi Sertés állományban megjelent vírus miatt a sertés termékpálya szereplőit. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében, tudatta a miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Ozsdján Dániellel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával beszélgetünk annak apropóján, hogy idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját az MRS. Ozsdján Dániát az emlékeiről, élményeiről kérdezem.
2: A hitbeli lépéseket mindig az igazolja, hogy ugye kimentünk. Az első utunkon is már nagyon speciális körülmények között amerikai katonák biztosításával tudtunk dolgozni abban a városban, ahol gyakorlatilag olyan állapotok voltak, hogy a repülőtér területéről senki nem merészkedett ki.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégem tehát Ozsdján Dániel, a Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatója. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az élete legszebb időszaka volt a Magyar Református Szeretett Szolgálatnál töltött idő, mondja Osgyán Dániel, az MRS korábbi ügyvezető igazgatója. Nevéhez kötődik a Református Szeretett Szolgálat orvoscsoportjának megszervezése. Maga is részt vett külföldi segélyakciókban, így járt például Afganisztánban, Haitiben, a Fülöp-szigeteken és Bangladesben. Milyen emlékei és élményei vannak? Az MRS idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját, ennek apropóján beszélgetünk a következő percekben Osgyán Dániellel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával. Kezdésként menjünk oda-vissza, hogy ha meg tudod fogalmazni, ha fel tudod idézni azt az emlékedet, hogy neked mi az első emléked a Református Szeretett Szolgálatról, mikor hallottál erről először? Tehát még nem feltétlen a te munkakapcsolatod, hanem az első említés, az első gondolat az, mikor, hogy volt, ami szembe jött veled az MRS-ről?
2: Azt, hogy hallottam arról, hogy a református egyház ugye korábban is segített, ugye nem a szeretett szolgálattal indult el, ugye a karitatív tevékenység az egyházon belül, és hogy hallottam, hogy így megfogalmazódott olyan szándék, hogy jó lenne, hogyha ugye ez láthatóvá válna, és a református egyház egy saját segélyszervezetet tudna indítani, és akkor hallottam később, hogy a Fodor Guszti elindult így igazából önmaga, igazából nem tudtam a hátteréről akkor még semmit, és akkor a Fodor Gusztival beszéltem egyszer, hogy akkor meséljen már, hogy mi van, és akkor ő dicsekedett, hogy hát igen, a Református Szeretett Szolgálat megalapításra került, és még igazából csak a látás van, meg a vízió van meg, de a lelkesedés, meg a hit annál nagyobb mögötte.
1: És ekkor benned ott megmozdult valami, hogy de jó lenne ehhez kapcsolódni, csatlakozni, részese lenni, vagy ekkor még ez eszedbe se jutott?
2: Ez még eszembe sem jutott, mert én akkor egy másik karitatív szervezetnél dolgoztam, és igazából pont ezért volt így egy picit rálátásom erre a történetre, viszont az élet úgy alakította, hogy egy fél éven belül igazából összeértek az útjaink, tehát mi a Fodor Gusztival azért már előtte is többször találkoztunk, beszélgettünk így a segélyezésről, tehát ő bennem úgy volt meg, mint egy olyan személy, aki hasonlóan gondolkodik erről a munkáról, és hát igazából utána így alakultak szépen a dolgok.
1: Fodor Gusztáv elmesélte egy hasonló interjúban, hogy ő a Dorcasszal dolgozott korábban, és úgy került aztán az MRS alapításával az MRS-hez. Neked is Dorcasszos múltad és kapcsolatod volt előtte?
2: Nekem is volt, igen, Dorcasszos múltam, viszont én a Dorcas és a Református Szeretett Szolgálat között egy évet dolgoztam a Baptista Szeretett Szolgálatnál is.
1: És aztán, amikor megnyílt a lehetőség az MRS-hez csatlakozáshoz, akkor mennyire hezitáltál, hogy maradja a Baptista Szeretett Szolgálatnál? Talán nem túlzás azt mondani, hogy akkor mindenképpen sokkal jobban igaz volt, hogy a Baptista Szeretett Szolgálat volt a legnagyobb reflektorfényben lévő ilyen szervezet Magyarországon. Most nyilván azóta sok minden változott, és az MRS is szerintem jóval ismertebb és elismertebb lett, de hogy akkor egy olyan helyről jöttél át, ami a topnak számított szerintem.
2: Igen, de ugye pont ez a lényege, és beletapintottál a kérdésnek a lényegébe, hogy ugye amikor már egy szervezet nagy, akkor azért beállt dolgok vannak, rutin feladatok vannak, és igazából egy nagyobb gépezet működik. Amikor meg egy új indul, egy új születik, akkor pedig az ember sokkal inkább tudja beletenni a lelkesedését, a kreativitását, az, hogy álmodni dolgokat, azt megvalósítani, és pont ez volt, ami nekem onnan hiányzott, és itt adódott egy lehetőség, hogy igen, akkor egy tiszta lappal indulunk, és akkor úgy építjük fel, ahogy a mi hitvallásunk, a mi szakmai tudásunk alapján tudunk menni előre.
1: És akkor hogy volt ez a kezdet? Mikor vagyunk időben, és mi volt a te első feladatköröd, munkaköröd? Mi volt a munkaköri leírásodban?
2: 2007-ben talán arra emlékszem tisztán, hogy hát akkor megbeszéltük a Gusztival, hogy akkor dolgozzunk együtt, és akkor természetesen azért ennek voltak formális lépései, tehát találkoztam a Ciberek Károllyal, és ott találtam magam egyszer Bölcsgei Püspök úr mellett, és akkor beszélgettünk röviden arról, hogy körülbelül mi az az én vízióm, amit hozzá tudok tenni a leendő segélyszervezethez, és akkor kezet fogtunk, hogy menjünk tovább. Az, hogy a munkaköri leírásomban mi volt? Hát körülbelül minden és semmi. Tehát ezt így tudom megfogalmazni, mert hogy ugye egy indulós segélyszervezetnél tényleg így működik, hogy mindent is kell csinálni. Tehát ezt nem kell részletezni, hogy voltunk négyen munkatársak, tehát akkor gyakorlatilag a adomány kérő levélírástól a megérkező kamion lepakolásáig, a raktár kiseprésig, tehát magunk kellett csináljuk. Értelemszerűen próbáltunk és tudtunk, hála jó Istennek, a teológiának, ugye Debrecenben volt ugye az egyik irodája szeretett szolgálaton, a teológiának a teológusaira számítani jöttek első körben önkéntesként, és akkor utána szépen nőtt a csapat egyről a kettőre, és akkor utána már tudtunk így építkezni, ugye, meg utána már a feladatokat is egy kicsit, ahogy egyre több új munkatárs lett, akkor már tudtunk egy kicsit úgymond munkaköri leírásokat jobban megfogalmazni, és hát azért ahhoz, hogy ilyen tisztán munkakörök elhatárolva legyenek, hát ahhoz azt gondolom, hogy azért 2-3 évnek lehet, hogy el kellett telnie, hisz addig, ahogy mondtam is, mindenki csinált mindent, ami a napi feladat volt.
1: Ebből a kezdeti időszakból, ha úgy tetszik, hőskorból van olyan emléked, amire szívesen visszaemlékszel, és úgy jól leírja ezt a helyzetet, amiről mesélsz, amikor mondjuk négyen voltatok munkatársak?
2: Számtalan ilyen történet volt, a közös ötletelések, aztán akkor elosztottuk egymás közt a feladatot, hogy ki mit csinál, és akkor az első adománykérések, amikor sikerrel jártunk, és akkor megkaptuk az első adományokat, és akkor kipakoltunk, elfáradtunk, és akkor a nap végén együtt tudtunk örülni, tehát nagyon sok ilyen emlékem van.
1: És mondjuk konkrétan egy adománygyűjtés, ami ebből az időszakból emlékezetes neked, miért gyűjtöttetek, vagy pénz, vagy akár tárgyi adományt, kiket segítettetek, emlékszel ilyesmire?
2: Én már akkor kerültem oda, ugye, amikor a tiszai árvíz lement, tehát ugye akkor volt már, tehát az induló szeretett szolgálat túl volt az első ilyen boomon, úgymond, ami hát igazolja is az egyház vezetőknek a látását és bölcsességet, hogy hát meg kellett alapítani ezt a szeretett szolgálatot, hisz utána jött a tiszai árvíz, és hát gyakorlatilag utána azzal kapcsolatosan azért még nagyon sok ilyen utánkövetési teendő volt, és azokban voltak ilyen úgymond mini részsikereink.
1: Fel tudod-e idézni azt a pillanatot, amikor az első külföldi utatok volt, most a Kárpát-medencén túlértem a külföldet, hogy melyik volt az az út, és hogy ott hogyan döntöttétek el azt, hogy ott is segíteni szeretnétek? Hagyj indokoljam ezt a kérdésemet, az MRS történetét majdnem a kezdetektől kísérem újságíróként, én, hogy 2008-ban írtam az első cikkemet, tehát mondjuk a 2006-os alapítás után, ugye 2 évvel, és nekem az a benyomásom és emlékem van, hogy amikor Rozsdján Dániel az MRS-nél volt, akkor inkább voltak külföldi szerepvállalások, és ebben te, vagy ezt te képviselted az emlékeim szerint, hogy legyen, és akkor voltak itt ilyen időszakok, amikor talán az egyházvezetés ezt kevésbé szerette volna, de hogy hogyan indult ez, amikor eldöntöttétek, hogy menni kell, vagy szeretnétek menni, és ebben neked milyen szereped volt?
2: Megmondom őszintén, hogy nekünk a közös látásunkba, vagy álmunkba az első pillanattól kezdve benne volt az, hogy egyszer nem csak, hogy méretben olyan nagyra tudjunk nőni, de igazából, hogy fogalmazzam ezt meg jól, hogy kapacitásban, hogy lelkiekben odáig tudjunk nőni, hogy tudunk külföldön is segíteni. Tehát ez mindig ott volt egy ilyen célként, és ezért sosem mondtunk le róla. Az, amit említettél, hogy az egyházvezetésnek nem volt ez elsődleges prioritás. Én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, és ebből sosem volt vita közöttünk, mert mi is helyén éreztük azt, hogy ugye magyar református szeretett szolgálatként ugye az elsődleges feladatunk itthon segíteni, másodlagos feladatunk ugye a Kárpát-medencében segíteni, és mindig is úgy álltunk ehhez, hogyha erőnk, tehetségünk az adományozóktól való speciális felajánlások lehetővé teszik, akkor el tudjunk jutni külföldre. És próbálkoztunk ugye ott még a 2000-es években, volt ugye a magyar államnak is a akkori kormányoknak egy ilyen külföldön segítsen Magyarország irányultsága, tehát akkoriban mi így próbáltunk, az ilyen fejlődő országokban gondolkodtunk, és aztán amire úgy az első választásunk esett, az Afganisztán volt. Ugye már akkor onnan elindultak, tudod, akkor még nem volt ez a menekült téma, meg minden, de azért már akkor onnan elindultak, ugye ott akkor háború volt, ugye az amerikai afgán háború, vagyis hát akkor inkább úgy mondom, hogy a NATO, hát igazából amikor mi mentünk már hivatalosan csak békefenntartás volt, de hát tudjuk, hogy azért ott folyamatosan terrorcselekmények meg támadások zajlottak, tehát ott próbáltunk segíteni, kihasználva azt, hogy a Magyar Honvédségnek is ugye Pole Humriba, Baglan tartományban volt egy állandó tábora, volt egy állandó jelenléte, akkor így velük együttműködve tudtunk eljutni oda, és hát holland támogatók például olyan kórházi eszközöket ajánlottak föl, ami őszintén a magyar kórházaknak már nem lett volna feltétlenül segítség, de azokban a kórházakban, ahol ott el tudtuk vinni, ott egyszerűen elmondhatatlan, hogy milyen segítség volt, sőt, olyan szinten kézzelfogható, hogy azért mondjuk a csecsemő halandóságot konkrétan annak a kórháznak a körzetébe 2 évvel később kimutatták, hogy visszaelbese.
1: És te voltál személyesen Afganisztánban?
2: Igen, igen.
1: Milyen volt neked először elutazni Everest képviselni külföldre, Afganisztánba, ráadásul egy ilyen elég rizikós helyre?
2: Az az igazság, hogy Afganisztán ilyen szempontból egy picit más volt, és nem is kezelem egy picit együtt a szeretett szolgálat többi külföldi misszióival. Pont azért, mert amit említesz, hogy ugye ezekben a muszlim országokban az ilyen keresztény szervezeteket, hát, hogy mondjam, elég vegyes a megítélés, ugye sokan ráhúzzák ezekre a szervezetekre, hogy hát az élelmiszer, vagy a tárgyi segély mögött igazából hittéríteni jönnek, stb. Tehát emiatt a rizikó miatt ugye nekünk ott nem lehetett 100%-osan tisztán felvállalni azt, hogy a református, tehát igazából a döntéshozóknak, akikkel kommunikáltuk, ők tudták, hogy ki van mögöttünk, de például az egyenruhánkra nem tehettük rá azt, hogy Magyar Református Szeretett Szolgálat.
1: És ezt hogy élted meg? Nehezményezted ezt, vagy biztonságos döntésnek ítélted meg, vagy azért zavart ez?
2: Természetesen. Hát nem nehezményeztem, persze, hogy az embernek valahol rosszul esik, amikor jó szívvel megy oda segíteni, és azért nem mutatkozhat be igazából. Álnevet kell használni, idézőjelben mondom, most csak, hogy így értsük egyszerűen. Viszont, hogyha az embernek ott van a szívébe, hogy segíteni szeretne, és látja azokat a körülményeket, amilyen körülmények közt ott vannak, tehát, hogy a kórházat 1930-as években úgy is hívták, hogy tesztélgyári kórház alapították, és ugyanazokkal az eszközökkel dolgoznak mai napig, és oda tudunk vinni új eszközöket, amik ott használhatóak, és tényleg nagyon sok embernek a gyógyulását szolgálja, akkor az ember félreteszi a büszkeségét, és azt mondja, hogy mi itthon tudjuk, hogy kik vagyunk, mit csináltunk, ott is tudják, hogy Magyarországról vagyunk, ott is a döntéshozók tudták, hogy reformátusok vagyunk, de az utcán félretettük azt, hogy akkor református szeretett szolgálatos egyenruhában legyünk. Igen, a biztonságunk miatt, bocsánat, ezt hozzá kell tegyem.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Ozsdján Dániellel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet, megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. A kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok. Emellett ezen túl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Tudatták azt is, hogy a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány, ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét, írja a közlemény. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok, továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirány szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden a Facebook oldalán. A kormány főközlése szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Magyar Péter a jelölés kapcsán hétfőn azt mondta újságíróknak, tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre, de nem látják biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcím adatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, írja a közlemény hozzátéve, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes vagy tartós, akár több évre szóló. A fejlesztésre építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során az érintett tagállami szolgáltatás csatlakozásától függően az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A projekt lezárult fejlesztései 5 milliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósultak meg, közölte a fejlesztő.
0: Az időjárásról.
3: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Ozsdján Dániellel, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a Református Szeretetszolgálat. Ennek apropóján évközben már több volt munkatárssal is beszélgettünk az elmúlt két évtizedről. Ma Ozsdján Dániel a beszélgetőtársam. További ilyen külmissziós emlékekről mesélné, még merre jártál, én Haitire emlékszem, ahogy kerestem az interjúhoz, Tokióra emlékszem, de az nem, talán nem annyira jó emlék, mert onnan gyorsan el kellett jönnetök. Szóval merre jártál, milyen emlékek vannak benne?
2: Ugye nekünk az álmunk az egy orvoscsoport létrehozása volt. Ugye akkor, ha már azt mondtad, hogy ilyen reflektorfény, más szervezetek, ugye akkor nagyon jellemző volt, hogy kutatómentők mentek Magyarországról, és mi szerettünk volna ebből egy kicsit kitörni, hisz az, hogy orvosokat tudunk odavinni, és az orvosok tudnak segíteni, ha csak egy embernek is, ha 10-nek, ha 100-nak, ha több száznak, az egy másfajta segítség, és sokszor az orvosokból van hiány. És ez volt az álmunk. És elkezdtünk kicsibe gondolkozni, és látod, itt is a Jóisten vezetésére utalok vissza, hogy körülbelül egy évvel a haiti földrengés előtt kezdtük el úgy konkrétan szervezni, tehát már volt az orvoscsoportnak egy szakmai vezetője, volt 2-3 tag, kezdtük összegyűjteni a felszereléseket, ugye amikor 2010. január legelején ugye megtörtént a haiti földrengés. És hát azért akkor nagyon el kellett gondolkozzunk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, merjünk-e belevágni egy ilyen útba. És azt gondolom, hogy a hitbeli lépéseket mindig az igazolja, hogy ugye kimentünk. Az első utunkon is már nagyon speciális körülmények között amerikai katonák biztosításával tudtunk dolgozni abban a városban, ahol gyakorlatilag olyan állapotok voltak, hogy a repülőtér területéről senki nem merészkedett ki. Ott ült mindenki, mert kint olyan állapotok voltak, hogy nem vállalta senki azt, hogy kimenjen. És akkor mi beszéltünk az amerikai katonákkal, és mondták, hogy persze, ha orvosokról van szó, ők sokan vannak, adnak mellénk biztosítást, és így elindultunk. És ugye azzal, hogy léptünk egyet, itthon elkezdtek az adományok gyűlni, és hazajöttünk, és azt láttuk, hogy annyi adomány gyűlik, hogy még egy utat kell csináljunk. És akkor jelentkeztek új önkéntesek, orvosok, tehát gyakorlatilag, mire hazajöttünk, eltelt egy hét, el tudtunk indulni újra vissza, úgyhogy már új orvosokkal, friss csapattal menni, adományokat tudtunk vinni rengeteget, gyógyszergyártól is kaptunk felajánlást olyan gyógyszerekre, fájdalomcsillapítókra, amire ott rettentő szükség volt, és hogy hát milyen az élet, hogy gyakorlatilag hazajöttünk, és utána néhány héttel még egy harmadik útra is vissza tudtunk menni, mert olyan mennyiségű adomány gyűlt össze. És hát ez volt a Haiti, utána igen, voltunk Japánban is. Hát ugye a japán földrengés az egy olyan volt, ami akkor már nem volt kérdés számunkra, hogy menjünk-e. Igazából a teljes orvoscsoport menetkész volt, a Hungária körút 200 alatt ültünk az irodába, a repülőjegyeink megvoltak, és gyakorlatilag egy órára voltunk attól, hogy elindulunk a repülőtérre, és meg ki a csapat segíteni. Hisz az ottani református közösséggel is, meg ugye az ENSZ-nek a szakosodott szerveivel is mi már egyeztettünk, hogy szükség lenne az orvosok munkájára. Viszont ugye pont az utolsó ilyen briefing alatt ugye ment a kivetítő nekünk a hírek, és akkor láttuk, hogy ugye ilyen robbanásokat mutattak a Fukushima atomerőműről. Tehát akkor voltak ezek az első bejátszások, hogy ilyen nagy felhők, porfelhő, vagy hát akkor nem lehetett tudni, hogy az ilyen nukleáris, radioaktív felhő, vagy mi van. És hát éppen ezért úgy döntöttünk, hogy az orvoscsoportot belevinni egy olyan helyzetbe, ami azért valljuk be őszintén, mondjuk egy rádiaktív sugárzás, akár egy lettet kockáztató, legalábbis hosszú távon hatás érheti az orvosokat, így magát az orvosi missziót lefújtuk. Viszont az odaszánt anyagi keretet úgy döntöttünk, hogy kivisszük, és akkor gyakorlatilag ketten az orvoscsoport akkori vezetőjével kimentünk Tokióba, és akkor az ottani református közösséggel terveztük azt, hogy bevásárolunk, és akkor levisszük oda az árvíz által érintett területre az adományokat, viszont akkor már valóban mértek radioaktív sugárzást, ugye a legtöbb szervezet, de nem csak most a karitatív szervezetekről beszélek, hanem kormányzati szervezetek, követségek, mindenki elkezdte evakuálni az embereket, mivel viszont nem volt annyira pontos információ, hogy mekkora a sugárzás, ezért mi is úgy döntöttünk, hogy gyakorlatilag az anyagi támogatást otthagyva, bízva az ottani testvéreknek a becsületességében, hogy igen, ők bevásárolnak és eljutatják az adományokat a célterületre, így hazajöttünk. És hát ugye tényleg olyan volt a helyzet, hogy a repülőtéren, jobban mondva a kapunál, amikor szálltunk be a repülőgépbe, az osztrák légitársaság gépével jöttünk haza, osztrák katonák Gergely Müller számlálóval így néztek végig mindenkit, hogy hát, hogyha valaki van sugárzás, akkor föl se engedik a gépre. Tehát az tényleg egy olyan, hát hogy mondjam, így utólag könnyű okosnak lenni helyzet, hogy persze mai fejjel biztos kimaradtunk volna, de akkor nem tudtuk, nem állt megfelelője. Olyan információ rendelkezésünkre, hogy olyan döntést hozzunk, hogy vállaljuk, hogy tovább maradunk kint.
1: Ekkor az RTL Klubnak nyilatkoztad azt, hogy öngyilkosság lenne itt maradni, mindenki fél.
2: Pontosan, ezt tudom megerősíteni újra, hogy mindenki fél. Mert akkor az volt a kommunikációban. Tehát amikor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az összes állam a követségeit kiüríti, evakuálja az összes segélyszervezetet, kutatómentő csoportokat, mindenkit evakuálnak, tehát repülőjegyet is igazából lehetetlen volt szerezni. Akkor is volt egy támogatónk, az egyik Magyar Utazási Iroda, aki igazából nem csak anyagilag támogatta az útjainkat, hanem azzal is, hogy 24 órában rendelkezésünkre álltak, és itt kellett egyszer, és hál' Istennek utoljára élni azzal, hogy igen, akkor ott viszont égtek a telefonok, hogy valahogy szerezzenek repülőjegyet, hogy haza tudjunk jönni, és hát maga az egy nagy csoda volt, hogy abban a káoszban tudtak nekünk repülőjegyeket venni.
1: Más ilyen külmissziós emlék hajti Tokió,
2: hát még a Fülöp-szigetek volt, ami nagyon jó volt, hát ugye voltunk utána Bangladesbe is, az már mondjuk nem ilyen katasztrófa helyzet volt, ugye ott a Myanmarba, ugye, hogy mészárolták le a kisebbséget, akkor voltunk, az 2018-ban volt, ugye akkor már én is önkéntesként mentem, hát még a Fülöp-szigetek volt, amikor kimentünk, és akkor ott a kórház, volt egy ilyen kiürített kórház, és akkor mi vettük át az irányítását.
1: Amikor te 2016 környékén abba hagytad az ügyvezetői feladataidat a Református Szeretetszolgálatnál, ugye arra utaltál az előbb is, hogy utána még önkéntesként részese voltál az MRSZ életének. Miért vállaltad azt, hogy így még szerepet vállalsz a Református Szeretetszolgálatnál?
2: Én amikor eljöttem, már akkor megegyeztünk azt, hogy én munkahelyet váltok, de én szeretnék kapcsolatban maradni a szeretetszolgálattal. Jó baráti viszonyban váltunk el, és nekem nagyon fontos volt az, hogy mivel ott voltam a szeretetszolgálatnak, és azon belül is az orvoscsoportnak a megszületésénél, a fejlődésénél, a egyről a kettőre való növekedésénél, ezért fel sem merült bennem az, hogy tőlük elszakadni, a szeretetszolgálattól elszakadni. Bennem az volt, hogy igen, főállásban máshol fogok dolgozni, de amikor szükség van a munkámra, szükség van az orvoscsoportra, akkor természetesen állok rendelkezésre.
1: Ma van-e bármi kapcsolatod a Református Szeretetszolgálattal?
2: Ma megmondom őszintén, hogy már nagyon kevés, ugye amikor még a COVID járvány volt, akkor szintén voltam néhány hónapig így a szeretetszolgálat kötelékében, hisz ugye az is egy olyan helyzet volt, ami egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen vészhelyzetként indult, vészhelyzet is lett, próbáltuk keresni azt, hogy hogyan tudunk segíteni. Hát aztán persze ma látjuk, hogy igazából mire futott ki az a járványkezelés, de alapvetően ma már nincs, hisz ma már az orvoscsoport is a korábbi formájában nem működik a szeretetszolgálatban. Igazából most ugye a kutatómentő szolgálatnak, a kutyásmentő szolgálatnak van egy egészségügyi részlege.
1: És mondjuk, ha egy áruházi gyűjtésen meglátod a zöldbárányos logókat és önkénteseket, mondjuk tanszer gyűjteni, vagy élelmiszer gyűjteni, akkor mi van a szívedben, és hogy reagálsz egy ilyen találkozásra? Tényleg volt-e ilyen esetleg?
2: Örömmel és jól, és nagyon sokan megkeresnek a mai napig, hogy adományokat szeretnének felajánlani, vagy segíteni szeretnének, vagy önkénteskedni szeretnének, hát akkor ez bennem nem kérdés, hogy hova irányítsam őket. Tehát ez ilyen szempontból persze, hogy nekem a szeretett szolgálat az már a Magyar Református Szeretett Szolgálat.
1: Egy-két ilyen legkérdés. Mi a legjobb emléked a szeretett szolgálatnál töltött időszakról, és ennek lesz egy párja, mi a legrosszabb és vagy legnehezebb emléked?
2: Hát ez övön aluli kérdés, mert jó emlékből is számtalan, számtalan, számtalan van. Tehát tudod, már amikor most is, ahogy beszélgettünk elmúlt hétvégén volt kollégákkal, amikor találkoztunk, pont azt mondtam el, hogy úgy mindig vicceltünk vele, hogy azért zöld a református szeretett szolgálatnak a színe, mert mi postások vagyunk. És valahol mindig is így tekintettünk magunkra, hogy postások voltunk, akik elvittük a támogatóknak, az egyháztagoknak, de a külsős támogatóknak is az adományát, az üdvözletét, a jó kívánságát, a szeretetét, és ezt így a tárgyi adományokkal egy csomagban. És amikor ezeket mi át tudtuk adni, azok voltak a legjobb pontok. Tudod, amikor látod egy gyereken, ahogy a kezébe adod az éhes gyereknek a kis kaját, és elkezdi rákcsálni, ahogy egy aggódó anyukának odaadsz egy csomagot, és látod az arcán, hogy jó, akkor legalább a következő két hétre megoldódott. Amikor az orvoscsoporthoz oda jön egy beteg, akit meglőttek az utcán, mert olyan állapotok voltak, és gyorsan ott a vérzést megpróbálták elállítani, és láttad a barátokon, akik odahozták, hogy fellélegeztek, hogy túl fogja élni. Tehát számtalan ilyen eset van, amikor munka közben nem is tudod átérezni, de mégis ott elkapsz egy pillanatot, amit nem lehet pénzzel megfizetni, amit szavakkal nem lehet elmondani, de mégis mindenért, nemhogy kárpótol, hanem mindenért többet ér. Tehát tényleg tudnék így sorolni holnapig ilyen legjobbakat, mert nem tudok igazából egyet kiemelni a sok közül.
1: És olyat, ami legnehezebb helyzet, vagy kifejezetten legrosszabb volt számodra, és elmesélhető, ha akarod?
2: Az az igazság, hogy ilyen élményem viszont nincs, hogy legrosszabb. Ahogy beszélgetésünkben már felmerült például ez az afganisztáni helyzet is, hogy hát igen, azért lehetett volna máshogy is, lehetett volna jobban csináljuk. Voltak természetesen, hibáztunk is, nem voltunk tökéletesek. A szívünk, lelkünk, tudásunk, a mindenkori tudásunkat beletettük, és utólag már láttuk, hogy lehetett volna jobban, lehetett volna szakmaiabban csinálni egy-egy dolgot. Azok mind-mind úgymond ebbe a kategóriába tartoznak, de hál' Istennek nincs bennem olyan élmény, amilyen törést okozott volna, vagy így belém égett volna, hogy fú, ez most egy nagyon rossz élmény.
1: Talán belefér egy ilyen beszélgetésbe egy történet az én oldalamról is, ami hozzád kötődik részben, meg a szeretett szolgálathoz, talán megbocsátják a hallgatók, hogy én is mesélek valamit, és kíváncsi vagyok, hogy te erre hogy emlékszel. 2015-16 környékén zajlódik a történet, menekült válság. Én ugye Szegeden éltem, akkor is most is itt élek, akkor még volt az Európa Rádiónak szegedi műsora, és én rendszeresen tudósítottam arról, hogy mi történik a határon, meg a határ másik oldalán, és volt időszak, amikor az MRS is itt volt a sátrával, és segítette az ideérkező embereket. És van egy emlékem, hogy volt egy kormány szóvivői sajtótájékoztató valahol a határon, vagy Szegeden, valahol itt a térségben, és sorolták, hogy melyik segélyszervezet mekkora támogatást kap ahhoz, hogy támogassa, vagy hogy elvégezze ezt a menekült támogató szociális segítő munkát a határon, és ebben a felsorolásban nem volt benne a Református Szeretett Szolgálat, úgyhogy én jelentkeztem kérdésre, és megkérdeztem, hogy az MRS miért nem kap támogatást, miközben én tudom, hogy ők is ott vannak a határon. És akkor, hogy mi volt a válasz, arra már nem emlékszem, de arra viszont igen, hogy később, valamennyi idő múlva az MRS is kapott támogatást erre a munkára, és egyszer találkoztam veled utána hetekkel, vagy utána hónapokkal később, beszélgettünk, és akkor azt mondtad nekem, hogy ja, hogy te voltál, aki ezt megkérdezted, mert hogy utána kaptunk végül is támogatást. És ez egy ilyen hozzád kötődő jó emlékem, hogy az újságírói munkának néha ilyen kézzelfogható hatása is lehet mások munkájára. Ebből végül is végső soron tudtatok embereknek segíteni ebből a támogatásból. Neked valami rémlik ebből a történetből?
2: Abszolút, abszolút, természetesen. Teljesen megvan a történet, igen, és utólag is megköszönöm, és szerintem ettől szép ez az egész szeretett szolgálat, hogy amikor tényleg így, hogy szokták mondani, az atyafiak összefognak, akkor mindenki hozzá tudja tenni a részét, és nem csak az, aki ott van a frontvonalban, nem csak az, aki beszámol az eseményekről, akár az újságban, akár a tévében, hanem igenis, aki elhozza azt a egy csomag élelmiszert, aki becsomagolja, aki átadja, aki tudósít róla, és aki jókor, jó helyen feltesz kérdéseket.
1: Utolsó kérdés. Ezt mindenkitől megkérdeztem, akivel mert ez 20 éves évforduló kapcsán kérdezlek, és te is megkapod ezt a kérdést. Mit jelentett, mit jelent neked a Magyar Református Szeretett Szolgálat?
2: Ha a hivatást nézem, akkor az életem legszebb időszakát. Tehát gyakorlatilag tényleg az, hogy ott lenni egy ilyen tiszta lappal induló szervezetnek a megszületésénél, ahol tudsz álmodni, tudsz kreatív lenni, ahol tudsz másokkal együtt dolgozni, együtt álmodni, összefogni, ahogy látod, hogy csatlakoznak ehhez minél többen, és hogy a kis csemete fává nő, ez elmondhatatlan élmény, és azt gondolom, hogy számomra legalábbis biztosan egyszeri és megismételhetetlen, és az életemnek, még egyszer mondom, a legkülönlegesebb szakasza volt, és örömmel és hálával emlékszem, és gondolok vissza, és hát ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor azt tudom mondani, hogy hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Osdján Dánielt, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatóját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. A kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok. Emellett ezen túl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Tudatnánk azt is, hogy a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány, ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Nem támogatja a Tisza frakció Bak András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden a Facebook oldalán. A kormányfő közlése szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Bak András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya, elvi ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Magyar Péter a jelölés kapcsán hétfőn azt mondta újságíróknak, tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre, de nem látják biztosítottnak a Tisza frakció részéről az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcím adatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, írja a közlemény hozzátéve, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes vagy tartós, akár több évre szóló. A fejlesztése építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során az érintett tagállami szolgáltatás csatlakozásától függően az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A projekt lezárult fejlesztései 5 milliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósultak meg, közölte a fejlesztő. Nincs már az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bejegyzésében kiemelte, ez fontos az afrikai sertéspest is elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A miniszter hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az afrikai sertéspest is a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. Bóna Szabolcs június 4-én egyeztetésre hívta a magyar házi sertés állományban megjelent vírus miatt a sertés termékpálya szereplőit. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.
1: Az időjárásról.
3: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a magazinműsor hallgatóit, Béli Katalin szerkesztő riporter vagyok. Több országos szakmai eseményt is tartott a közelmúltban az Északerdő ZRT. A ProSilva szakmai napon az erdőgazdálkodás gyakorlati megvalósíthatóságának lehetőségeit vitatták meg, míg a természet-erdőgazdálkodás elnevezésű rendezvényen civil szervezetek és magánerdőgazdálkodók részvételével értekeztek aktuális kérdésekről. Vendégünk Mihók István, az Északerdő ZRT vezérigazgató helyettese.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm én is a rádió hallgatókat. A ProSilva. Talán először szeretném elmondani a hallgatóknak, mit jelent az, hogy ProSilva. ProSilva Hungária Egyesület, mit is jelent ez. Az egyesület tagjai jellemzően erdészek, kutatók, az erdőkért dolgozó emberek. Azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a ProSilva elvek szerinti természetközeli erdőgazdálkodás, a folyamatos erdőborítás legfontosabb ismertető jegyeit bemutassák a gyakorlatban, és minél több erdészhez juttassák el ennek a gyakorlati tudásnak a jelentőségét. Egyébként a ProSilva egy 22 nemzeti szervezetből álló nemzetközi szervezet. Éppen a napokban volt itt Budapesten egy igen nagy sikerrel zárult rendezvényük. Én magam is a ProSilva Egyesület tagja vagyok, illetve az Északerdő ZRT több munkatársa, erdészetvezetők, illetve ágazatvezetők is tagjai az Egyesületnek. A legfontosabb az az, hogy szemléletformálásra és tanulságos eseményekre hívjuk a kollégáinkat, ahol akár a jelenlévők vitatkozhatnak is, és vitát folytathatnak azzal kapcsolatban, hogy a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást hogyan is lehet a gyakorlatban megvalósítani, különböző, de mégis ugyanabba az irányba mutató módon. Tehát az egyik legfontosabb recept talán az, hogy nincs fix megoldás, hanem mindig figyelni kell az erdő válaszait a különböző beavatkozásokra, és annak megfelelően kell a következő lépésünket meghatározni.
1: Tehát a szakemberek véleménye szerint kell a gazdálkodást is irányítani.
2: Így van. Nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljük, hogy a beavatkozásra milyen választ ad az erdő, és ennek megfelelően módosítsuk a tevékenységünket. Tehát a természetes folyamatokat eleve meg kell figyelni, kutatni kell, az ottal felgyülemlett tapasztalatot, tudást kell beépíteni a mindennapos munkánkban, és nagyon fontos, hogy úgy sikerüljön a ProSilva elvek szerinti megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlatot kialakítani, megvalósítani, hogy a minőségi faanyag termelés mellett biztosítsuk az erdei biodiverzitást, tehát az erdei sokféleség, az élővilág megmaradását, a különböző ökoszisztéma funkciókat, a turizmus igényeit is kielégítsük egyúttal, és ezeket mind-mind egyszerre tudjuk egy helyen megvalósítani. Ez lenne talán a legfontosabb, és nincsenek kész receptek, tehát nem azt mondjuk, hogy ezt így és így kell csinálni, hanem azt mondjuk, hogy gondolkodni kell, folyamatosan figyelni kell az erdő válaszait, meg kell figyelni, hogy mi történik az erdőben egy-egy természetes bolygatást. Természetes bolygatásnak nevezzük mondjuk egy viharkár, egy néhány fa kidőlése, egy tűzkár után hogyan regenerálódik az erdő, vagy akármilyen természetes, akár egy öngyérülési folyamat során mi történik az erdőben. Nézzük meg, hogy a természetes bolygatás mivel jár, hogyan reagál erre az erdő, és a folyamatos erdőborítás irányába tört

0: történő ellépéssel közelítsünk a természetes erdőképhez.
1: Na most, hadd szóljak közben, mert ugye nyilván a hallgatóknak is eszébe jut, hogy azért tarvágásnál komoly kritikák érik az erdészeti szakembereket, meg aztán a klímaváltozás, ugye, hogy nincs meg az a természetes megújulás éppen az asszály miatt, a szárazság miatt. Hogy lehet ezt egyensúlyba hozni?
0: Kezdem az elejéről. Az Északerdő ZRT illetékességi területén alig van tarvágás. Tarvágást kizárólag idegen, honos, elegyetlen monokultúrákban, tehát mondjuk lucfenyvesekben, nemes nyárasokban, vagy idegen honos állományokban, például akácosokban végzünk, sehol máshol. Ezeket az erdőket, például egy kipusztult lucfenyvest, egy teljesen elegyetlen kipusztult lucfenyvest, a jelenlegi jogszabályok szerint, hogyha az adott területen, most megpróbálok úgy fogalmazni, hogy nem a jogszabályt fogom idézni, hanem érthetően, tehát kicsit máshogy, mint ahogy erről beszélgetni szoktunk, ezért egy picit gondolkodom. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy a jogszabályok vonatkoznak az erdőre. Hogyha egy adott erdőterületen 60% arra csökken a záródás, tehát az ott élő faegyedek 40%-a elpusztul, hogy valami káresemény éri, akkor azt úgy hívjuk, hogy ott felújítási kötelezettség keletkezik. Tehát magyarországi, egyébként szigorú erdőtörvény szerint az erdőterület nem csökkenhet, ott az erdő megújításáról gondoskodni kell. Na most egy elegyetlen lucfenyő állományban, amit egyébként azért hoztak létre 80-100 vagy 60-80 évvel ezelőtt elődeink, mert a trianoni tragédia után elcsatolták Magyarország erdőterületének az 5/6 részét, és nem volt fenyő építőipari alapanyag az országban, ezért telepítették ezeket. Szóval, ha ezek a fenyvesek kipusztulnak, ott valamit tenni kell, a lassú magára hagyása a területnek nem megoldható. Tehát jogszabály szerint ez kivitelezhetetlen, tűzveszélyes, stb. A másik rész, hogy mégiscsak gazdálkodni kell, mi vagyunk a terület gazdája, minél hamarabb gondoskodunk ennek a területnek a felújításáról, annál hamarabb kezdődik el ott az élet, a valódi erdő élet, és ezeken a területeken minden esetben őshonos fafajokból álló elegyes erdőállományokat hozunk létre, 3-4-5 fafajjal. Ezen kívül a betelepedő egyéb őshonos elegyfafajokat kíméljük az erdő ápolása során. Tehát igyekszünk olyan erdőállományokat létrehozni az elegyetlen és idegenhonos kultúrerdők helyére, amelyek őshonosak, a termőhelynek megfelelnek, önfenntartóak, hosszú távon tudnak magukra vigyázni és megújulásra képesek. Azaz a hosszú távú terv az, hogy ezek az erdők ugyan 100 év múlva, 50 év múlva ugyanolyan védendő értékes állományok lesznek, mint a most kezelt és idősebb és őshonos fafajokból álló erdők. Úgyhogy itt igazából a tarvágásoknál nincs más lehetőség. Az őshonos fafajokból álló erdőknél pedig nincs tarvágás az Északerdő ZRT illetékességi területén. Az Északerdő illetékességi területén 90%-ot meghaladja a természetes felújítások aránya.
1: A bükkben található a legtöbb idős fa. Én úgy tudom, hogy az ország területét nézzük, akkor itt vannak a legidősebb fáink, 140 évesek. Hozzányúlnak ezekhez a fákhoz?
0: Az erdők átlag életkora az elmúlt 20 évben nagyon szépen nőtt itt az Északerdő ZRT illetékességi területén is, és a legöregebb, manapság divatos szóval szentélyerdők aránya itt aránylag magas. Tehát országos szinten kiemelkedő, főleg a Bükk térségében, de igaz ez a Zemplénre, illetve az Aggteleki karsztra is, hogy a 130 évesnél idősebb fákból is álló erdők aránya az rendkívül magas. Társaságunknál a 130 évesnél idősebb erdők kétharmad részében semmiféle fakitermelési munkát nem is tervezünk. Tehát az úgy nevezik, hogy faanyagtermelés nem szolgáló, a jelenlegi nomenklatúra szerint faanyagtermelés nem szolgáló erdő, itt ezekben semmiféle fakitermelési munkát nem tervezünk. Az egyharmad részében gondolkodunk különböző megoldások végrehajtásán, aminek a célja elsősorban az, hogy az egyébként korábban, ha visszagondolunk, mi volt 120-130 évvel ezelőtt, világháborúk. Tehát akkoriban tarravágott erdők helyén kialakult elegyetlen egykorú erdők szerkezeti változatosságának a növelése érdekében terveztünk bizonyos fakitermelési munkákat, és hogy itt kicsit ráfűzzek a civil szervezetekkel történt egyeztetésünkre, felmerült határozott igényként, hogy ezekben nagyon-nagyon óvatosan és nagy felelősséggel járjunk el, ezért ezekben tervezett munkák átgondolását azt megkezdtük, természetesen ökológus kollégák bevonásával, gyakorlatilag veszélyben ezek az erdők nincsenek.
1: Na most van egy olyan tervezet, ugye, hogy szeptember, illetve hát ez egy tény, hogy szeptember 30-áig védett és Natura 2000 területeken lévő magas természetességű állami erdőkben tilos a fakitermelés. Erről beszélünk? De hát ez szeptember 30-ig.
0: Nem, ez a moratórium, amit ön említ most, az egészen más, mint az az önkorlátozás, amit mi magunk végzünk.
1: Értem.
0: És igyekszünk az öreg erdők arányát folyamatosan növelni. Egyébként az elmúlt 20 évben, most nem emlékszem pontosan, de vagy háromszorozódott, vagy meg négyszereződött az északerdő életékességi területén a 100 évnél idősebb erdők aránya. Folyamatosan nő a faanyagtermelés, nem szóval, tehát teljesen érintetlen erdők aránya is meg négyszereződött az elmúlt 20 évben. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy 4 különböző szinten történik az érintetlenül hagyott és a teljesen a természetes folyamatokra bízott erdők magára hagyása, ami azt jelenti, hogy egyrészt tömböket, teljes nagy erdőtömböket hagyunk érintetlenül, úgynevezett faanyagtermelés nem szolgáló módban. Illetve patakmenti sávokat hagyunk érintetlenül, vízmosások környezetét, vízfolyások környezetét hagyjuk érintetlenül, gerincek, hegygerincek vonalát nem bolygatjuk. Ezen kívül azokban az erdőrészletekben is, ahol bármiféle fakitermelési munkát végzünk, alakítunk ki kíméleti területeket, illetve hagyásfacsoportokat. Tehát a hagyásfacsoportok egy nagyobb bacska folt, a kíméleti terület lehet akár kisebb pár száz négyzetméteres is, főleg vizes élőhelyek, források, vagy pontszerű, de védendő mondjuk objektumok környezetében, de lehet ez akár egy fekete gólyafészek, lehet ez egy barlang, lehet ez egy forrás, bármi olyasmi, aminek a környezetét kíméljük és erdőgazdálkodási beavatkozással nem érintjük, pontosan azért, hogy teljes legyen az érintett, és a természetes folyamatokat hagyjuk ott érvényesülni. A következő szint pedig az úgynevezett kisebb hagyásfa csoportok, vagy hagyásfák és habitatfák rendszerének a kialakítása. Ez a habitat, ez azt jelenti, hogy élőhely, tehát élőhelyfákat hagyunk meg, ami során olyan faegyedek kíméletére fektetünk nagy hangsúlyt, amelyek olyan mikroélőhelyeket tartalmaznak, vagy több mikroélőhelyet, mint a környezetük. Tehát arról van szó, hogy van egy faegyed, ami egyébként gazdasági szempontból nem értékes, viszont van benne egy odu, vagy van rajta egy nagy kéreglevállás, ahol a fának esetleg folyik a nedve, és azt mondjuk a szarvasbogár szívesen fogyasztja, vagy van rajta egy olyan furcsa nagy ágrendszer, ágelrendezőt, és hogy az potenciálisan alkalmas fészekrakásra, vagy kiszáradt fa, amiben rengeteg rovar találja meg az élőhelyét. Hozzájuk kapcsolódva pedig fogyasztják ezeket a rovarokat a madarak. Ezeknek a kíméletére fektetünk igen nagy hangsúlyt. Tehát az erdőben élő, akár madarakról, ha beszélünk, legalább az egyharmada kötődik a holtfához. A denevérek szintén kötődnek valamilyen szinten a holtfához, a kéreglevállásokhoz, nagy odvakban szeretnek tartózkodni. És ezeket sorolhatnám, szóval rengeteg olyan dologra koncentrálunk a holtfa, habitátfa, vagy akár a földön fekvő holtfa visszahagyásával, ezzel például a talaj eróziót megállítva, akár a vízvisszatartást megsegítve, amivel segítjük a még változatosabb élőhelyek kialakulását.
1: Most mielőtt rátérnénk részletesen a civil szervezetekkel és egyéb szervezetekkel való találkozásra, feltenném a kérdést, és nem tudom, hogy ez a kérdés hogyan szól jól. Erdőgazdaság kontra nemzeti park, vagy erdőgazdaság és nemzeti park?
0: Nagyon jó a kérdés. A feladat az, hogy a nemzeti parkokkal, a civil szervezetekkel együtt, egymás munkáját erősítve, és egyébként az erdőlátogatók igényeit is, a tűzifával fűtő lakosság igényeit, vagy a bármilyen faanyagot használó lakosság igényeit is figyelembe véve végezzük a munkánkat. Éppen azért borzasztóan nehéz az erdőgazdálkodó feladata, mert valamennyi igényt figyelembe kell vegyük a munkánk során. Ez azt jelenti, hogy ha körbenézzünk bárhol, akár itt ebben a stúdióban, fából készült asztalnál ülünk, akár otthon, aki szétnéz, a háza teteje véhetően fából van, az ablakok, az ajtók jellemzően fából vannak, de akár a padló, ha a bútorok, vagy nem mondjak egyebet, csak azt, hogy mindannyian használunk papírt, papírtermékeket. Mind fa alapú termék. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fa, a fakitermelés, a faalapú termékek olyan szinten elválaszthatatlan része az emberi életnek, mint a levegő vagy a víz. Nem tudunk elképzelni egy napot, vagy legalábbis a civilizált emberi életet nem tudjuk elképzelni fából készült termékek nélkül, és amerre az ökológiai szempontok figyelembevételével, amerre a világ halad, tehát ki akarjuk vezetni a műanyagokat minél nagyobb számban. Tehát nylon zacskó helyett papír zacskó, műanyag pohár helyett papír pohár. Manapság már állítólag a szívószál is papírból van, akkor ez ezeknek a feladatnak az ellátása elképzelhetetlen fakitermelés nélkül, de hogy semmi más nem mondjak, internet is elképzelhetetlen fakitermelés nélkül, mert egyrészt fából készült oszlopokon is vannak még hírközlő kábelek, másrészt ezeket a kábeleket fából készült kábeldobokon szállítják, vagy mondjuk egy liter tejet nem tudunk venni a családnak otthonra, mert a tejet is raklapon szállítják, és a raklap is fából van. Tehát gyakorlatilag...
1: Meg a doboz a papírból.
0: Arról nem is beszélve. Tehát, hogy mindenhez, de amit a nem tudom, szabad-e ilyet mondani, de nem is mondok konkrétumot, de az interneten rendelünk bármiféle terméket, az nagy valószínűséggel papírcsomagolásba fog megérkezni hozzánk, meg a tévét is papírdobozba visszük haza, meg minden egyebet. De gondoljunk a művészetekre, a hangszerekre, a sportokra. Mindenhol szükség van fából készült termékekre, anélkül ez elképzelhetetlen, és lehet azt mondani, hogy ne vágjuk ki a fát. De hogyha még hozzátesszük, hogy a magyar háztartások, nagyjából 4-4,5 millió háztartás van Magyarországon, abban 4 millió háztartásban laknak. Tehát a 4 millió háztartásból 800 ezer háztartásban csak fával fűtenek, fával fűtéssel adják meg a téli energiaellátást, és további 700 ezer háztartásban kiegészítő fűtésként használják a faanyagot. Tehát 1,5 millió háztartásban használnak tűzifát. Ezek az emberektől nem vonhatjuk ezt meg egyik napra a másikra semmiféleképpen se. Az egy nagyon fontos feladat, és szóba is került a civil szervezetekkel történt egyeztetésen, hogy a túlfogyasztást és az elegendőség elvét az hangsúlyozni kell, és oda kell figyelnünk arra, hogy tiszteletbe tartsuk a természet korlátait, de az erdőgazdálkodást, az erdész szakmát éppen azért hozták létre, hogy az ipari forradalom idején megindult túlt használatnak gátat szabjon ez a szakma. A mi dolgunk az, hogy a társadalmi igényeket kielégítsük úgy, hogy közben fenntarthatóan gondoskodunk az erdei ökoszisztémák megőrzéséről is. És erre egyébként borzasztóan jó a proszilva, a proszilva elvek beépítése az erdőgazdálkodásban, és ez nagyon fontos feladatunk, hogy minél több terepen dolgozó erdész kolléga szerezhessen közvetlen benyomást ezekről az ismeretekről.
1: A civilekkel való találkozás széles körben történt. Greenpeace, Magyarország Madártani Egyesület, Szalakúta Egyesület, WWF Magyarország, Zöld Akció, tehát elég széles körben érintette ez a szakembereket. Hogyan lehet együttműködni velük, hiszen ez nagyon sok embert érint, és sok szervezetet érint, és hát még a tulajdonlásban is, az erdők tulajdonlásában is nagyon színes a kép, hiszen vannak magánerdők.
0: Igen, a kérdésben talán benne is van a válasz, hogy éppen az a fontos, hogy a különböző civil szervezetek és rajtuk keresztül az általuk képviselt társadalmi szervezetek hangját is meghalljuk. És ezeket a véleményeket igyekezzünk beépíteni a munkánkba. Összesen 9 civil szervezettel ültünk egyébként egy asztalhoz, aztán a nap délutáni részében pedig terepen is egyeztettük a elvárásokat és a feladatokat. Az volt a legfőbb célja ennek a napnak, először is, hogy meginduljon a párbeszéd, mert eddig ez valljuk be, hogy nem nagyon sikerült. Másrészt, hogy közösen tekintsük át az erdőgazdálkodó feladatait, az erdőgazdálkodás lehetőségeit, az aktuális kihívásokat, és együttesen próbáljuk meg megfogalmazni annak az irányváltásnak a menetét, amire hosszú távon szükség van ahhoz, hogy minden társadalmi réteg elégedett legyen. Na most azért ez elég nehéz, ha beletetszik gondolni. Ha leül 3 ember egy asztalhoz, már akkor nehéz olyan döntést hozni, ami mind a 3 embernek tökéletesen megfelel. Na most ebben az országban pedig majdnem 10 millióan élünk, szóval nyilvánvalóan mindig lesznek olyanok, akiknek éppen nem fog megfelelni az aktuális döntés, de Ekkor pedig el kell magyarázzuk, hogy amit csinálunk, azt milyen cél érdekében, vagy miért csináljuk. És ezt a tájékoztatást is nekünk szélesebb körben kell csinálnunk, érthetőbben, jobban kell megfogalmazni, nem szakszavakat kell használni, és erre is egyébként tökéletes ez a rádió műsor. Nagyon szépen köszönöm is emiatt a meghívást, hogy talán több emberhez jut így el érthető módon, hogy mit is szeretnénk mi csinálni, és mennyi feladatunk van, mennyi minden iparágat kell egyszerre ellássunk itt házon belül, mert bár tudom, hogy vannak olyan ötletek, hogy hát a narancsot is külföldről hozzuk be, miért ne hozhatnánk be a fát is, de hát a külföldről behozott, vagy akár országon belül nagy távolságra szállított faanyag, a kapcsolatban azért komoly fuvarozási költségek merülnek fel, és egy olyan alacsonyabb értékű választéknál, mint a tűzifa, egy óriási szállítási költség az biztosan kivitelezhetetlen lenne. A külföldről való faanyag behozatalnak pedig egyéb ökológiai problémái is vannak, gondoljunk csak az idegenhonos és invazív fajokra.
1: Igen, meg más éghajlat alatt az évgyűrűk sem ugyanolyanok, tehát a fának a tömörsége, például ha egy finn rönkházat behozok, az nem lesz itt olyan tartós, mint Finnországban.
0: Ez nagyon valószínű, igen. Illetve a civil szervezetekkel olyan kérdéseket is szóba hoztunk, amire máskor nem került sor, és súlyos ellentmondásokat is megvitattunk, tabuk nélkül tudtunk beszélni nyíltan, és a kritikákat is meghallgattuk, némelyekre válaszoltunk, némelyeket pedig... Nem feltétlen, hanem egyszerűen el kell fogadjuk a kritikát. Tehát éppen az a lényeg, hogy bizony nézzünk már szembe az elvárásokkal, nézzünk szembe azzal, hogy ami tevékenység 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt megfelelő volt, elfogadott volt, az ma már nem biztos, hogy az. Meg kell vizsgáljuk, hogy ezeket a tevékenységet hogyan tudjuk másképpen csinálni úgy, hogy most elfogadható legyen. Tehát néhány éve semmi gondja nem volt senkinek a véghasználatokkal, a bontóvágásokkal, a szállóvágással, manapság már ez is probléma. Nyilván ezeket kivenni a rendszerből nem lehet. Tehát akkor a faanyag ellátás regionális szinten legalábbis biztosan összeomlik. Idáig nem szabad elmenni. Ezt nyilvánvalóan a minden képviselő, aki ebben a vitában részt vesz, ezzel tisztában van. A fontos az, hogy folytassuk a beszélgetést, folytassuk egymással a kommunikációt nyíltan, őszintén, egyenesen, és ha viták vannak, azokat hozzuk a felszínre, ne szégyenlősködjünk, vitassuk meg és beszélgessünk róla.
1: Említette a tűzifát. Ugye ez egy fontos kérdés, a szociális tűzifa ellátás az a gazdaságoknak, az erdőgazdaságoknak a feladata. Sikerül-e biztosítani a megfelelő mennyiséget, és mit jelent az önök részére az, hogy ennek az áfáját most csökkentették?
0: A szociális tűzifa biztosítása az nem lehet kérdés, hogy sikerül vagy nem sikerül, ez feladat. Ez egy állami feladat. A tulajdonos minden esetben egyébként az erdők tulajdonosa dönti el, hogy éppen milyen irányba fog fordulni. A magyar állam tulajdonosként a tulajdonosi joggyakorló azt mondta, hogy prioritása a szociális tűzifa biztosítása. Hogyan fogjuk megoldani? Ez nem lesz könnyű feladat, még mindig dolgozunk rajta, de meg fogjuk oldani, ez nem kérdés. Az áfa csökkentés különösebben szociális tűzifa témában minket nem érint, csak annyiban, hogy az áfa csökkentés miatt a rendelkezésre álló keretből, tehát ugyanabból a keretből több tűzifát tudnak majd vásárolni az erre jogosult önkormányzatok, de most megváltozott azért a szociális tűzifa pályázati felhívás. Korábban csak az 5000 főnél kisebb települések pályázhattak, most úgy változott a felhívás, hogy a 20000 főnél kisebb települések is pályázhatnak, tehát 5 és 20000 fő közötti települések is. Itt a megyében azért elég nagy volt az elmúlt években az igény. Úgy kell ezt elképzelni, hogy a nagyjából ilyen 30000 köbméteres igény volt a szociális tűzifára itt a megyében, ami azt jelenti Észak-Erdő ZRT viszonylatában, hogy a teljes termelésünk 10%-a, több mint 10%-a szociális tűzifa kiszolgálásra ment el. És ez olyan nagy feladat egyébként itt nálunk, régiós szinten, hogy a Nyírerdő ZRT, az Észak-Erdő ZRT és a Mecsek-Erdő ZRT, ez a három állami cég együtt szolgálja ki a teljes szociális tűzifa igény felét. Tehát a három cégre összpontosul a teljes feladat ellátásának a fele. Hogy hogyan fog ez most változni a kis városok, vagy a 20000 főnél kisebb települések bevonásával, ezt pontosan nem tudjuk. Egyenlőre várjuk a belügyminisztérium intézi a pályázatok bírálatát, bár most ebben nem vagyok teljesen biztos. A pályázatok elbírását követően fogjuk tudni, hogy melyik település milyen eredménnyel járt, és mennyi támogatást fog kapni a szociális tűzifa célú beszerzésre. Vélhetően ez a 30 ezer köbméter körüli igény növekedni fog, mi arra számítunk, és úgy készülünk, hogy a megnövekedett igényt is ki tudjuk szolgálni, úgy, hogy közben a lakosság tűzifa ellátását is biztosítanunk kell. A lakosság szempontjából ez mindenképpen egy üdvözlendő dolog, mert a korábbi tűzifa árában 27% áfa volt beépítve, most 5%-ra csökkent, illetve hozott egy olyan döntést a magyar kormány, hogy a január 1-én, 2026. január 1-én érvényes árat kell figyelembe venni, és arra kell nekünk visszaállni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szeptember 14-én még 37 ezer forintba került bruttóba egy köbméter tűzifa tő mellett, tehát kint az erdő szélén, ez most mától 28.900 forintba kerül bruttóba. Tehát egy szabad szemmel is jól látható csökkentés, amit a lakosság ki tud használni.
1: Arra kérem, hogy menjünk vissza még az erdőbe. A Soproni Erdőmérnöki Egyetemen, nem tudom pontosan az egyetemnek az elnevezését, több évvel ezelőtt alakult már külön kar arra, hogy a klímaváltozás a hatásának következményeit figyelembe véve megalkossák azt az elméletet, hogy milyen fákat kell itt nekünk ültetni, hogy ne pusztuljon ki. Hogyan lehet értékelni, főleg ennek a rettenetesen asszályos nyelv ennek a tükrében, hogy mi van most az erdeinkkel?
0: A Soproni Egyetem erdőmérnöki karán régóta kutatják, és már évtizedek óta kongatják a vészharangot, hogy a klímaváltozásnak a hatásaira fel kell készülni. Ökológusok, erdészeti genetikusok, dr. Mátyás Csaba, dr. Borovics Attila, Simon Zoltán már 20-30 éve mondják, hogy fel kell készüljünk a változásra, és az erdőket is ennek megfelelően kell kezelni. Az, hogy ilyen durván rúgta ránk az ajtót ez az év, hogy gyakorlatilag 220-230 mm csapadék hullott szeptember 15-ig, és több száz milliméter csapadék hiányzik a talajból, plusz emellett óriási légköri aszály sújtja az erdőket.
1: Ez a légköri aszály, bocsássa meg, ez azt jelenti, hogy nincs pára, ugye?
0: Így van, a páratartalom lecsökkent teljesen.
1: És ez a növényeknek rettenetesen hiányzik.
0: Így van. A bükk azért van óriási bajban, a bükk mint fafaj, mert neki júliusban és nyáron is legalább 60%-os relatív páratartalomra van szüksége ahhoz, igen, hogy jól tudjon élni, és idén sok esetben 20%-ot sem érte el a páratartalom, szóval nagyon nagy volt a baj. De ez arra mindenképpen jó volt, hogy a jó oldalát nézzük ennek a katasztrófának, hogy aki eddig nem hitt abban, hogy itt észbe kell kapni, és változásokat kell beépíteni a munkájába, az most már tudja, hogy ez elkerülhetetlen. Az erdők kezelése, a folyamatos erdőborítás irányába való elmozdulás, a gyakoribb visszatérés, de kisebb mértékű beavatkozások éppen abba az irányba mutatnak. Tehát, hogyha a proszilva elveket vesszük elő, ezek az elvek éppen abba az irányba mutatnak, hogy az erdőket tudjuk úgy kezelni, hogy a legkisebb stressz érje őket, a természetes erdőben történő bolygatásokat kell, hogy lemodellezzük, ezeket kell utánozzuk, és ez esetben nem fogja akkora stressz érni az erdőt, azaz meg kell óvni az állomány klímát. Ha arra vigyázunk, ha nincsenek nagy területű véghasználatok, amiket igyekszünk most már elkerülni, hogyha ha folyamatos erdőborítást igyekszünk fenntartani, ha minél több elegyfafajt kímélünk meg, és segítjük őket abban, hogy ezek az elegyfafajok megjelenjenek, azzal, hogy például a ritka elegyfafajokat kíméljük a fakitermelések során, nagyobb növőteret biztosítunk nekik, arra sarkaljuk őket, hogy még több magot teremjenek például, akkor ezek szép lassan el fognak szaporodni. Tehát az a fontos, hogy vegyük észre, hogy változásra van szükség, nagyon sokféle változás éri egyszerre az erdőket, és a klasszikus vágásos erdőgazdálkodás bizonyos technológiai megoldásai egyértelműen zsákutcát jelentenek. Tehát át kell ezeket a problémás helyzeteket értékelni, abba kell hagyni, amiről egyértelműen bebizonyosodik, lásd nagy területű tarvágások, vagy amiről beszéltünk, hogy mondjuk egy lucfenyő esetében szinte elkerülhetetlen, mert nem tudjuk máshogy megoldani, ezért nálunk a társaságnál már évtizedek óta nincs őshonos erdőkben tarvágás, tehát a nagy területű véghasználatoknak is a területét csökkenteni kell, igyekszünk arra átállni, hogy egy-másfél hektárnál nagyobb véghasználati foltok ne alakuljanak ki, azokban hagyjunk hagyásfákat, próbáljuk megkímélni az állomány klímát azzal, hogy változatos állomány szerkezetet alakítunk ki, hogy hagyásfacsoportokat hagyunk még ezekben a véghasználati területeken belül is, és egyáltalán szép lassan, fokozatosan ezeket az egykorú erdőket alakítsuk át többkorú erdővé. Legyen vertikálisan és horizontálisan is egy változatos állományszerkezet, és akkor, ha ide eljutottunk, amihez egyébként türelmet kérek a hallgatóktól, erdőlátogatóktól, ha ideig eljutottunk, akkor már nem lesz szükség nagy területű véghasználatokra, mert nem egykorú erdőkről fogunk beszélni, és hogyha szép lassan a prosziova elveknek megfelelően például, mert nyilván más megoldási lehetőségek is vannak, de hogyha a prosziova elveknek megfelelően lépegetünk tovább, akkor eljutunk oda, hogy mindig a legértékesebb fákat igyekszünk egyrészt kitermelni, hogy gazdaságos is legyen ez a folyamat, ugyanakkor bizonyos fák mellől, amelyeket meg kell segítenünk, növőteret kell adnunk, kitermeltünk olyan fát, ami éppen csak tűzifát fogadni. Igaz, hogy így az állománykép egyfajta külső szemlélőként rendezetlen erdőképet fog mutatni, de ez a rendezetlenség éppen maga lesz a rend. Hogy meg tud újulni az erdőrész egy-egy foltja, másik részében érintetlenül hagyjuk a folyamatokat érvényesülni évtizedeken keresztül, hogy olyan korban, fafajokban, szintezettségben változatos erdőképet tudunk kialakítani, ami tud magára vigyázni. Ezáltal gyakorlatilag, ha beépítjük ezeket, egyébként a természetvédelem oldaláról is gyakran elhangzó igényeket, akkor összességében saját magunknak segítünk azáltal, hogy az erdőre tudunk vigyázni, az állományklímára, és ez visszahat majd a gazdaságosságra, tehát olcsóbb lesz összesség, vagy ha nem is lesz olcsóbb, de legalábbis drágább nem lesz ez a fajta erdőgazdálkodás, és nagyon fontos, hogy a változások azok jönnek, ha tetszik.
1: Igen.
0: Ha nem tetszik,
1: na most elképzelhető, hogy új fafajokat telepítenek, annak ellenére, hogy az invazív?
0: Itt a mi illetékességi területünkön idegenhonos fafajok ültetéséről nincsen szó. Egy-két olyan kísérletbe vettünk részt, ahol a származását tekintve máshonnan való faegyedekről szedett magból termesztett csemetét ültettünk el szigorúan ellenőrzött körülmények között, és ezeket majd a kísérlet végén meg kell semmisíteni, ezeket az egyedeket el kell pusztítani, de egyébként ez nem, itt mi esetünkben ez nem valószínű. Erdőtelepítések esetén jöhetnek szóba különböző kísérletek, mi inkább azt mondjuk, azt az elvet valljuk, hogy az itteni erdők, és ezért nagyon jó, hogy az Északerdő Zrt. Illetékességi területén igen sok öreg 130 évnél idősebb erdőállomány is található, az itteni génkészletből származó alapanyaggal próbálunk tovább haladni, mert ezek az erdők már igen sok mindent láttak, az erdők köszönik szépen tudnak magukra vigyázni, nélkülünk is. A kulcs abban van, hogy viszont az ember nem tud meglenni az erdő nélkül. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy az erdőkre tekintetbe vigyázunk, és ezekben a egyébként elegyetlen egykorú erdőkben, most nem az öreg erdőkről beszélek, szépen úgynevezett adaptív erdőgazdálkodási tevékenységet, tehát az erdőt segítő alkalmazkodását, segítő erdőgazdálkodási tevékenységekkel avatkozzunk be, és ezeket az erdőket szép lassan alakítsuk át lehetőség szerint elegyes változatos erdőké, mert azért ne felejtsük el, hogy a világháborúkat követően, főleg a második világháború tragédiája utáni újjáépítésben, illetve a második világháború utáni tél, rendkívül hideg télre nem vagonszám, hanem tehervonatszám ment a tűzifa Budapest irányába, és az emberek túlélésének volt az áloga, hogy ne fagyjanak meg, és újjá kellett építeni az országot. Akkoriban, tehát 80 és 100 évvel ezelőtt óriási területeken történt véghasználat, és azokból az erdőkből teljesen elegyetlen egykorú erdők sarjadtak ki. És ezeket a sarjerdőket alakítjuk most át mageredetű, változatos, vegyeskorú erdőké, tehát kicsit több türelmet és megértést kérek. Az erdőgazdálkodásban nem lehet olyan gyorsan változásokat elérni, hogy egyik pillanatról a másikra már át is alakítjuk a gondolatmenetünket.
1: Igen, hát ez az a szakma, ami nem egy emberöltőre szól, hanem akár 100 évekre is itt hagyja a nyomát.
0: Így van, így van. És az elmúlt 100 évek, vagy 200 év, amióta erdész szakma van, tapasztalata, az óriási, az a tudás, ami az erdészeti ágazatban felhalmozódott, az rendelkezésre áll, ezt használni kell. De az is nagyon fontos, hogy el kell kicsit felejtenünk a már megszokott technológiákat. Szét kell néznünk, hogy milyen a természetes erdődinamika, szét kell néznünk az erdőbe, és azt a tudatosságot azt be kell építsük a munkánkba. Nagyon fontos, hogy természetközelibb, de az ember megélhetését is biztosító erdőket hozzunk létre, és ehhez nyitott gondolkodású erdészekre van szükség, és szembe kell nézni valóban azzal, amit az elmúlt időszakban esetleg most úgy ítéli meg a társadalom egy része, hogy nem jól csináltunk, de ne feledjük el, hogy 10 évvel ezelőtt ugyanezekkel a munkákkal kapcsolatban ugyanennek a társadalomnak nem volt problémája. Most van, ezeket meg kell hallgatni, és a változásokat, ami szükséges, be kell vinni a munkánkba. És erre volt nagyon jó visszatérve a Természeterdőgazdálkodás című rendezvényünkre, hogy meg tudtuk hallgatni azoknak a civil szervezeteknek a képviselőit, akik nyíltan bírálnak bennünket, és le tudtunk egy asztalhoz ülni, és igen sok témában egyébként teljes körű egyetértésre jutottunk, például ebben, hogy a bevett erdőgazdálkodási, erdőkezelési módszereket bizony felül kell vizsgálni, a rossz gyakorlatokat be kell azonosítani és meg kell szüntetni, de nincs szó arról, hogy a vágásos erdőgazdálkodást teljesen ki kell vezetni, mert tisztában kell lenni azzal, hogy a társadalmat viszont el kell látni a szükséges faanyaggal, de a hagyományos megközelítését át kell értelmezni, és más technológiákat kell bevezetni. Illetve továbbra is szükség van az erdőgazdálkodási tevékenységre, de az őshonos erdők erdőkben zajló természetes folyamatokat biztosítani kell, úgy kell végezni a munkánkat. A faalapú termékeket biztosítani kell a társadalom számára, de csökkenteni kell ugyanakkor, ha lehet, annak a felhasználását. Tehát úgy általában az életünk során mindenben, ez nem csak a fára vonatkozik, csökkenteni kell a felhasználást. Ez egy nagyon fontos gondolat volt, amit az Új Zsuzsanna mondott, hogy a túlfogyasztásra, az elegendőség elvére fel kell gyakran hívni a figyelmet, mert ezzel saját jövőnket, vagy a gyermekeink jövőjét esszük meg.
1: Igen, hát az idén a túlfogyasztás napja az már valamikor július elején volt, azelőtt még őszre kitolódott ez, amikor az egy évre rendelkezésre álló nyersanyagot felhasználjuk.
0: Így van, így van. Paradigmaváltásra van szükség, ez nem kérdés az erdőgazdálkodásban is, mint ahogy egyéb az élet egyéb részein is, és összetett ökoszisztémaként kell kezelni az erdőt, de ez borzasztó nehéz egyszerre mindent figyelembe venni. Illetve olyan aktív, alkalmazkodó erdőgazdálkodásra van szükség, ami az ökológiai szemléletű, mozaikos, vágásos gazdálkodást is figyelembe veszi, a természetes folyamatokra épít, igyekszik a folyamatos erdőborítás irányába elmozdulni, sőt el is mozdul, és a természetvédelmi erdőkezelést is be kell építsük a mindennapjainkba, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag tényleg csak azért történik fakitermés, hogy egy-egy élőhely megóvását biztosítani tudjuk. Már említettem az állomány klíma megőrzését, ez is egy ilyen kulcspont, amiben egyetértettünk, hogy ez nem kérdés, illetve hogy ezt a bizonyos változatosságot, amire táji szinten is szükség van, ezt igyekezzünk beépíteni a munkánkba, és a proszilva alapelvekre, ez szintén ide befűzve nagyon fontos, hogy a proszilva úgy fogalmaznak a szervezet vezetői, hogy holisztikus szemlélet, amit be kell építeni a mindennapjainkba, az azt jelenti, hogy mindent is figyelembe veszünk, ugyanakkor faegyet szinten gondolkodunk, és ez a holisztikus szemlélet, ez azt is jelenti, hogy tájléptékben is gondolkodunk, szükség van erdőkre, szükség van gyepekre, szükség van vizes élőhelyekre, szükség van szántókra is, szükség van mindenre, de ezeknek a változatossága, a mintázatnak a változatossága legyen meg, és minél gyakoribb legyen ez a változatosság, és ez akár erdőterületen belül is igaz kell, hogy legyen a fák, egyes fák vonatkozásában is, tehát a fák se legyenek egyformák az erdőben, a különböző erdőfoltok is legyenek változatosak, legyen erdőszegély, legyen cserjeszint, ahol a madarak tudnak fészkálni, legyen gyepterület, meg főleg a kettő találkozása, ami rendkívül értékes élőhely, és rendkívül sok élőlénynek ad otthont, legyen búvóhely, legyen táplálék, és sorolhatnám. Tehát ilyen szinten kell ezeket a dolgokat összefűzni, és úgy kell gondolkodnunk, hogy mindeközben ellássuk a társadalmat fával, de a turista is jól érezze magát, amikor az erdőben sétál, legyen friss levegő, legyen tiszta víz.
1: Hát én azt hiszem, hogy ennél szebben és képletesebben nem lehet ezt elmesélni, szinte látta maga előtt az ember ezeket a gyönyörű tájakat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Bizonyára, hogy a változások folytán fogunk beszélgetni a közeljövőben is, mert sok minden forr körülöttünk, és az erdőgazdálkodásban is változások várhatóak. Köszönöm szépen, hogy eljött. Egyetlen mondatot kérnék öntől, hogyan vigyázzunk az erdőre. Én azt már megfogadtam, hogy én soha többet nem mondom, hogy hú, milyen szemetes ez az erdő. Ami azt jelenti, hogy a fák össze-vissza, a ledölt rönkök. Hogyan vigyázzunk az erdőre?
0: Ez egy külön beszélgetést is megérne. Mindenek előtt köszönöm szépen a meghívást, és hogy elmondhattam a véleményünket. Az, hogy az erdőben vannak kidőlt fák, holtfa fekszik a földön, ez a természetes erdő része kell, hogy legyen. Szemetelés alatt én azt érteném inkább, hogy az illegális hulladék lerakókat, ugye folyamatosan számoljuk fel, és több tízmilliós költsége van az Északerdő ZRT-nek. Az
1: most illeges... bocsássa meg, ne térjünk ki erre, én nem erre gondoltam. Mi? Én arra, hogy át kell lépnem a rönköt a turista úton, meg nincs összeszedve a lehult, elszáradt gaj.
0: Így van, ez pontosan azért, a turista utakat azért igyekszünk karban tartani, és olyan állapotban tartani, hogy akik nehezebben mozognak, is könnyen tudják a turista utakat használni, de nyilván minél öregebbek az erdők, annál gyakrabban fog előfordulni, hogy egy-egy fa kidől, és oda koncentrálunk arra, hogy a potenciálisan veszélyes fákat kitermeljük a turista utak, meg a vonalas létesítmények utak mentén, de természetesen fordulhat elő olyan, hogy nem látható kívülről, hogy az a fa már beteg, és el fog pusztulni, ki fog dőlni, és ilyen előfordul. De a kidőlt fa, az erdőben álló száraz fa, az a természetes erdőkép elválaszthatatlan része, ezt tudomásul kell venni, hogy a különböző állapotú holtfára nagyon nagy szükség van, mert rengeteg rovar, gomba hozzájuk kapcsolódó, ragadozó életfeltételeit ezek biztosítják, ne gondoljunk másra, csak mondjuk a harkályokra. Ezek a harkályok készítenek aztán rengeteg odút, az odúba aztán befészkelnek mondjuk a cinkék, és mondjuk egy cinkepár tavasszal másfél kilónyi, több ezer darab araszolót fogyaszt el, ami a lombot rágja. Ezért érdemes egyébként otthon is különböző odukat, mesterséges odukat kihelyezni, hogyha van, akinek van otthon néhány gyümölcsfája, mert ezek a madarak hihetetlen munkát végeznek, és a tavasszal rengeteg ilyen lombrágó hernyót fogyasztanak. Tehát a holtfáról szokjuk meg, hogy az az erdő teljesen természetes része. Nem mondom, hogy minél több holtfa van, annál jobb, mert nem szabad átesni a lónak arra az oldalára, hogy több holtfa legyen az erdőben, mint élő. De a holtfára igenis szükség van, és annak különböző állapotok, korhadsága állapota kell legyen. Legyen olyan, amit még nehéz átlépni, mert és még kemény, legyen olyan, ami már egészen morzsolható kézzel és el van teljesen szinte korhadva, akár a hangyáknak életteret adva, már csak hogy a hangyákról is mit mondjak még egy apróságot, ők is rengeteg lombfogyasztó hernyót távolítanak el. Úgyhogy ezzel segítik az erdőgazdálkodók és az erdő ökoszisztéma fennmaradását, úgyhogy mindenre az erdőben szükség van. Az erdő egy olyan borzasztóan bonyolult rendszer, körülbelül mint az óceánok élővilága, hogy igazából nem is nagyon tudjuk pontosan, hogy mi mindennel függ össze, mert minden összefügg mindennel. Egy folyamatosan változó, egyensúlyra törekvő rendszerről beszélünk, hogyha egy-egy eleme hiányzik, például kivennénk a holtfát, mert az összes holtfát kitakarítjuk az erdőből, azzal bizony komoly kárt teszünk az erdőben, azzal az erdei ökoszisztéma sérülékenységét növeljük.
1: Nagyon köszönöm, aki ezt meghallgatta. Azt hiszem, hogy teljesen más szemmel megy kirándulni. Mihók Istvánt, az Északerdő ZRT vezérigazgató helyettesét hallottuk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Tizenegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A változatlanul 5,5%-on tartott alapkamat támogatja az inflációs cél fenntartható elérését, ezt mondta Varga Mihály a keddi kamat döntést követő online sajtótájékoztatóján. Az elnök hangsúlyozta, a magas energia árak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokolnak. A tanács a következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamatról, emelte ki a bankelnök. Varga Mihály elmondta, a 2,5%-os új inflációs cél mértékéről egyhangú döntést hoztak, több hónapos előkészítést követően. A 2,5%-os inflációs cél hosszabb távon mérsékeltebb inflációt, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, alacsonyabb nominális kamatokat és finanszírozási költségeket jelent a magyar gazdaságnak, hangsúlyozta az elnök. A monetáris tanács a keddi kamat döntést követően jelentette be, hogy 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját, a jelenlegi 3%-ról a tolerancia sáv változatlanul plusz-minusz 1%-pont marad. Az új inflációs cél 2028. január 1-én lép hatályba. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Az ár és top azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdeképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A közleményben kiemelték, az élelmiszer inflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az ár és top kivezetésére. A közleményben felidézték, hogy az intézkedést 2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítása érdekében vezették be, és számos szabályozás alá vont élelmiszer esetében 10%-ban maximalizálták az árrést. Az érdekképviseleti szervezetek a KSH adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve, 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkentek. Az ár és top további fenntartása ezért szükségtelen, fogalmazza a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének közleménye. Megbírságolta a munkavédelmi hatóság a MOL Petrol Kémiát 38 millió forintra, miután lezárult a tiszaújvárosi MOL Petrol Kémia üzemében történt halálos munkabaleset vizsgálata. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt. A Szociális és Családügyi Minisztérium közleményéből kiderült, a munkavédelmi hatóság megállapítása szerint az üzem robbanással érintett részei nem rendelkeztek megfelelő biztonsági berendezésekkel ahhoz, hogy a veszélyes technológiai állapotokat időben felismerjék és jelezzék, illetve szükség esetén a folyamatokat biztonságosan meg lehessen szakítani. Mint írják, a bírság mellett a munkáltatót az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, a munkavállalók megfelelő tájékoztatására, a munkabalesetek megfelelő kivizsgálására és dokumentálására, a kockázatértékelés kiegészítésére, valamint meghatározott vezetékek, csőszakaszok, szerelvények rendszeres, ütemezett karbantartására kötelezte a munkavédelmi hatóság.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az Európa Rádió találkozások című magazinműsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezték meg a KELL Kegyelem lélektől lélekig tiszáninneni református nők konferenciáját. Az eseménynek szeptember 12-én a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség temploma adott otthont. Ebben az órában, a nap folyamán, a helyszínen készített beszélgetéseinkből hallhatnak összeállítást. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is. A harmadik KELL Kegyelem lélektől lélekig tiszáninneni református nők konferenciáján beszélgettünk nagy tiszteletű Benke Kingával, a tiszáninneni református egyházkerület nőszövetségének elnökével, a magyarországi református nőszövetség alelnökével, aki férjével együtt Szendrő és Szendrőlád református gyülekezeteiben szolgál. Ugye most az alkalom közben beszélgetünk igazából, hiszen voltak már olyan előadások, illetve a nap folyamán még a későbbiekben is előadások, közös éneklések, beszélgetések várják a jelenlévőket, hogy miről is szól ez a mai nap, miről szólnak ezek a találkozások, ami ugye harmadik alkalommal valósul meg. Erről már szóltunk egy korábbi interjúban, de azon kedves hallgatóink, akik esetleg ezt nem hallották, ha nagy tiszteletű asszony a rendezvény céljáról szólna néhány gondolatban először.
2: 2024-ben, amikor kezdődött a mi megbízatásunk az új kerületi vezetőségnek, akkor az volt a célkitűzésünk, hogy egy kicsit össze tudjuk fogni a kerületben lévő nőszövetségeket, illetve meg tudjunk szólítani olyan gyülekezeteket, ahol még nincs nőszövetség, hogy hát a kedvet kapnak a nőszövetségek megalakításához. Én azért tartom fontosnak a nőszövetségnek a meglétét, mert hiszen mondhatjuk, hogy ugyanazt csinálják, mint egy asszonykör vagy egy női kör. Mégis, amikor ebbe a szövetségbe belép valaki, akkor amikor elbátortalanodik, vagy nem megy annyira jól az a nőszövetség, akkor mindig segítséget tud kapni. Ez van, amikor a lelkipásztoron múlik, van, amikor a gyülekezeti tagokon, de aki csatlakozik, annak nyitottak vagyunk a megsegítésére, és igyekszünk felkarolni azokat a gyülekezeteket, ahol vannak nőszövetségek, és tőlünk kérnek segítséget. A legtöbb nőszövetség jól működik. Együtt tudnak működni a lelkipásztorral, és azokat a programokat, amelyeket a lelkipásztor elgondol, azt együtt tudják megvalósítani. Ez mind a gyülekezet körében, a templomban, a templom körül, a gyülekezeti élet körül forog, hiszen elsődleges missziói szolgálatunk az ige hirdetése, annak elősegítése és az igéről való beszélgetés. És hogyha ezt nézzük, akkor ez a KELL konferencia is ezt leli fel, az igéről való beszélgetést. Az első, amikor volt, akkor egy kicsit félváltunk hozzá, hogy hú, hogy fog sikerülni, egyáltalán fognak-e jönni, és hát azóta most már 30. éve 200 körüli létszámmal dolgozunk. Van, amikor fölé, van, amikor alá megy ez a dolog, de igazán ez a 200 és 300 közötti, ma is több mint 200-an voltunk regisztrálva a rendezvényre. De én azt is tudom, hogy egy időben több rendezvény van. Tehát, hogy annak ellenére, hogy több rendezvény van jobbra-balra tőlünk, mégis vagyunk itt, akik összeülünk, és fontosnak tartjuk azt, hogy beszélgessünk egy kicsit azokról a dolgokról, amik bennünket, nőket érintenek. Épüljünk egymás hite által, mert sokszor úgy jövünk ezekre a találkozásokra, hogy de jó, hogy megint találkozunk. Tehát, hogy maga a személyes találkozás öröme is öröm, hogy találkozunk egymással, ismerősök az ismeretlennel, mert hogy nem mindenki ismerős, de ezek a konferenciák után ismerősek ezek az arcok, míg ha nem is tudjuk mindig beazonosítani, hogy kit hol láttunk, vagy melyik gyülekezetben szolgál, de én azt gondolom, hogy egyre többen ismerősek vagyunk egymásnak. A cél az volt, hogy ne menjünk el a villamoson egymás mellett, úgyhogy nem ismerjük egymást. És azt gondolom, hogy egyre többen ismerik egymást, fölhívják egymást, érdeklődnek egymást gyülekezete iránt, és egymás gyülekezetét is segítjük a tapasztalatokkal, az ötletek megosztásával, vagy egyáltalán csak, hogy elmondhassuk valakinek, hogy mi az az éppen aktuális helyzetünk, nehézségeink, örömeink, mert azok egyaránt vannak. Az első KEL konferencia után végig kérdeztük azokat a gyülekezeteket, akik ott voltak, hogy mi volt a tapasztalat, a csoportvezetőknek mi volt a tapasztalata, és a másodikra, illetve a mostanra is igyekeztünk beépíteni ezeket a

0: tapasztalatokat, és olyan jó volt, hogy most jött egy lelkésznő, és azt mondta, de jó, most megint itt, és hogy ezen a konferencián, és hogy jó előadók vannak, és hogy érdekesek.
1: A nap részletes programját, hogyha a hallgatóinkkal is megosztaná, hogyan épült fel, az Imádság évéhez is kapcsolódik, ugye természetesen a konferencia témája.
0: Igen, természetesen az egész év e körül forog. Ennek az egyik ilyen jelképes megjelenése is, hogy a nőszövetségek, amikor az áprilisi konferenciánk volt, vagy a tavaszi konferenciánk, akkor utána volt egy megbeszélésünk is, hogy szerettünk volna egy imádságos füzetet kiadni. Minden nőszövetségből egy-kettő, illetve ahogyan szerettek volna, azok írtak az imádságos füzetbe, vagy névvel, vagy csak a nőszövetségnek a nevének a megemlítésével, és ez meg is jelent most a konferenciára egy imádságos füzetben, ami azt gondolom, hogy egyrésztről egy kordokumentum, hogy mi voltunk akkor, vagy ekkor, vagy most ennek a nőszövetségnek a részesei, másrészt pedig azt gondolom, hogy akik írtak bele, azoknak egy szívmelengető élmény, hogy egy imádságos könyvben jelent meg az összes imádság. A harmadrészt pedig azt gondolom, hogy egy olyan imádságos könyvet sikerült kiadnunk, amit bárki forgathat, és szeretettel ajánljuk a hallgatók számára is. És a nap programja, tehát ez volt, ami különlegessége a napnak, illetve a nap, ahogy szokott általában áhítattal, imádsággal kezdődik, illetve bizonyságtétel és két előadás volt a nap folyamán, akik azt gondolom nagyon színvonalas előadást tartottak, és érdeklődéssel hallgatják a hallgatóság.
1: Picit részletesebben, ha még szólhatunk mindenről, ugye nagy tiszteletű asszony tartotta a bevezető áhítatot, milyen gondolatokat, milyen igei gondolatokat helyezett a jelenlévők szívére?
0: Lukács evangéliumának 11. részéből volt az alapige, ami rajta is volt a plakátunkon, Uram, taníts minket imádkozni. És hogy ezek, azt gondolom, úgy használjuk, hogy hát jó, hát taníts bennünket, de amikor belegondolunk, hogy ezt a tanítványok kérték Jézustól, és hogy vajon mi hányszor kérjük ezt, hogy tanítson minket imádkozni, mennyire szívből imádkozunk, vagy csak elmondunk egy-egy mi atyánkat, és utána úgy gondoljuk, hogy el van intézve, vagy az sem, mert hogy úgy gondoljuk, hogy csak elég nekünk karácsonykor és húsvétkor járni Isten tiszteletre, de hogy ez, hogy az életünk része kell, hogy legyen, és hogy a nőszövetségeknek ebben is nagy felelősségük van, hogy a következő generációt mi tanítjuk meg imádkozni. Nem csak elég az, hogy minket megtanítottak a szüleink, nagyszüleink, hanem a mi felelősségünk, hogy a mostani nagymamák tanítsák meg az utókort imádkozni. Ahhoz viszont az kell, hogy mi is rendszeresen imádkozzunk, hiszen akkor tudunk valamit továbbadni, hogyha mi is annak aktív részesei vagyunk, hiszen az unokáink nem a pénzre fognak emlékezni, amit kapnak a születésnapjukra, vagy egy-egy dologra, ami a hétköznapokban elmegy mellettük, hanem az ízekre, az illatokra, és azokra a hitbeli erősítésekre, amikor tudják, hogy igen, a nagymamám egy biztos pont, fölhívhatom, vizsga előtt, bármielőtt is tudok vele beszélni, tud értem imádkozni, és hogy legyünk mi is erre készek, hogy tovább tudjuk ezt adni a következő nemzedéknek vagy generációnak.
1: Ugye szülőként is akár.
0: Hát természetesen szülőként, de a nagyszülőknek mindig több idejük van ezekre a dolgokra. Persze keresztény családként ebbe belenőnek ezek a gyermekek, de azt gondolom, a nagyszülővel való kapcsolat mindig egy különleges kapcsolat.
1: Az előadókkal, az előadások témáival kapcsolatban itt hamarosan többet hallhatnak a kedves hallgatók. Most nagy tiszteletű asszonytól még azt kérdezném, ugye most itt még valóban az alkalom közben beszélgetünk, hogy eddig mik a megtapasztalásai, személyes megélései, vagy akár ezek a visszajelzések, amelyek a nap folyamán már megérkeztek önhöz. Ugye most is a Tiszáninneni Református Egyházkerület mind a 4 egyházmegyéjéből, több gyülekezetből érkeztek a jelenlévők. Mi az, amit eddig tapasztalt?
0: Több mint 25 gyülekezetből érkeztünk, kisebb-nagyobb létszámmal, de azt gondolom, hogy nagyon sok gyülekezet így megmozdul erre az alkalomra, és az asszonyok ahhoz, hogy vágyjanak erre, ehhez szükséges a személyes találkozás is. Tehát, hogy nem csak azért jövök, hogy itt legyek egy nőszövetségi konferencián, hanem szeretnék a többiekkel együtt lenni. És azt gondolom, ez egy nagyon fontos érzés, hogy tudom, hogy vannak ott, akik engem várnak, és szeretettel fogadnak. Én nagyon szeretem ezeket a bizonyságtételeket ezeken az alkalmakon. Amikor nem egy lelkipásztor mondja el azt, hogy ő hogyan tért meg, hogyan kereste az Istent is, hogyan találta meg az Isten, hanem egy-egy alkalommal olyan bizonyságtévők vannak, akik a hétköznapi életben dolgoznak, nem lelkészi közegben, de bizonyságot tudnak tenni arról, hogy keresték ugyan az Istent. Lehet, hogy voltak olyan vonalak is, amikor elindultak afelé keresztelés, konfirmáció, olyan munkahely, amikor közel voltak az Istenhez, de hogy mikor szólít meg bennünket az Isten, azt nem mi tudjuk kimunkálni, hanem amikor az ő szent lelke megérint bennünket, bár nekünk is készen kell lenni arra, hogy meghalljuk az ő szelíd hangját, és elfogadjuk az ő hívását. És én ezért nagyon szeretem ezeket a bizonyságtételeket, mindegyik konferenciában van is egy ilyen bizonyságtevőnk, akik úgy maguktól jelentkeznek, hogy igen, ők ezt szeretnék, és bizonyságot szeretnének tenni.
1: Nagy tiszteletű Benke Kingának, a Tiszeninani Református Egyházkerület Nőszövetségének elnökének, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökének, Szentdrúi Szentdrúládi lelkipásztornak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm, hogy eljöttek és tudósítottak az alkalomról.
1: Barnáné Szilágyi Judit főtiszteletű asszony köszöntő szavait is hallhatták a résztvevők a harmadikkel, Kegyelem lélektől lélekig, Tiszeninani Református Nő konferenciáján. Milyen szívvel érkezett, milyen gondolatokkal érkezett ide főtiszteletű asszony?
2: Úton idefelé egy 2000 évvel ezelőtti nőszövetség képe volt a gondolataimban. Imádkozó asszonyok egy csoportja Filippinél gyűlt össze. Ott találkoztak Pál apostollal. Az apostolok cselekedetében olvashatunk erről. És miért jutottak ők az eszembe? Azért, mert itt nagyon jó példát látunk arra, hogy miért van szükségünk ilyen találkozásokra. Egyetlen egy embert, egyetlen egy asszonyt említ a Biblia az ott imádkozó nők közül, Lídiát. Lídia semmi különlegeset nem tett, csak engedte, hogy Isten megnyissa a szívét. Lídia már korábban is kereste Istent. Mégis szüksége volt arra, hogy az Úr megnyissa a szívét, és nekünk is szükségünk van erre. Sok imádság, sok Isten tisztelet, sok esztendőnyi szolgálat után is szükségünk van arra, hogy ismerő szavakban újra meghalljuk Isten személyesen hozzánk szóló üzenetét, hogy rábízzuk azt, amit magunk erejéből már nem tudunk elhordozni. Ebben segítenek az ilyen találkozások, ahol egymás által erősödhetünk.
1: Köszönjük szépen a gondolatokat! Dr. Koncvágási Katalin református lelkipásztorral, a Magyarországi Református Nőszövetség elnökével beszélgetek, aki köszöntő gondolatokkal érkezett a mai alkalomra. Arra szeretném kérni, hogy azt az üzenetet és azt a lelkületet hallgatóinkkal is osztja meg, amellyel a mai alkalomra érkezett, illetve hogy miben látja az ilyen találkozásoknak a jelentőségét.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy a harmadik kell konferencián részt vehetek. Az első kettőről hallottam, de nem tudtam személyesen jelen lenni, és tavaly ilyenkor megfogadtam, hogy minden körülmény között úgy intézzük, hogy el tudjak jönni, és ez így is sikerült. És az idei konferenciának a jelmondata, a kérése tulajdonképpen, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És én emellé tettem a Magyarországi Református Nőszövetség idei jelmondatát, Ézsaiás könyvének 58. részéből, amely prófétai ígéret így hangzik, ha kiáltasz, akkor én azt mondom, mondja az Úr, hogy itt vagyok. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor az ember lelkéből felszakad ez a fohász Jézus felé, hogy tanítson bennünket imádkozni, erre mint egy ráfelelő üzenet az a prófétai szó, amely megszólalt Ézsaiásnál, Isten szájából, hogy itt vagyok. Tehát, ha hívsz engem, akkor én itt vagyok. És igazából ez a mi vágyunk, ez a mi óhajunk, az Isten jelenlétében lenni, az Isten közelében lenni, elcsöndesedni, megpihenni, de ugyanakkor ebben a testvéri közösségben jót beszélgetni, találkozni, és ennek a kettőnek a harmóniája által felüdülni.
1: Ugye itt egy szinte egész napos rendezvényről beszélgetünk, rendezvényen beszélgetünk, amelyen már előadások elhangoztak, de még a nap folyamán ugye mind előadások, mind csoportos beszélgetések megvalósulnak. Az eddigiekben, ha szabad egy ilyen személyes kérdést is feltennem, ön mit kapott, mivel megy az eddigiek által tovább?
3: Ugye az imádság éve van, és a konferencia első etapjában erről volt szó. Megismerhettünk egy régi, az elődeink által gyakran használt imádságos könyvet, ugye Tompa Mihálytól az Olaják című könyvet, amelyet szerintem kevesen ismernek, vagy ismerünk, és keveset használjuk. Ez egy jó felhívás volt az előadásban, amit hallottunk, hogy forgassunk régi imakönyveket is, nem csak a mindenki által ismert és sokat emlegetett szikszai féle imádságos könyvet, hanem bizony vannak mások is, és a Tiszáni Neni Nőszövetség pedig most mellé tett egy újat, egy most megjelent, kicsi, inkább ima füzetnek mondanám, de pont amikor megfogtam, az az érzés volt, hogy ez olyan minden női táskába belefér. Tehát, hogy mai nem tudtam még elolvasni, mert én is most láttam először, de végignéztem a szerzőket, és ugye láttam, hogy a nőszövetségekben aktívan benne szolgáló lelkészek és világi tagok írtak saját imádságokat. Tehát, hogy ezek maiak, mostaniak, nekünk szólnak, hozzánk szólnak, és egy kicsit olyan, mintha tőlünk indultak volna ki, mert nyilván 2026-ban élünk, hasonlóak az örömeink, a tehertételeink, és úgy gondolom, hogy ezek vannak ebben az imádságos kis könyvecskében leírva, szóval ezt nagyon szeretném majd, amint tudom, elolvasni. A másik pedig az, hogy ugyanakkor nem kell elvetnünk azt, ami már régi, mert abban is lehetnek olyan gondolatok, amelyek megérintik a szívünket. Tehát, hogy érdemes a régi imádságos könyvet, akár a olajágat kinyitni, és egyet-egyet kóstolgatva elolvasni. Hogy igen, az eleink is olyan dolgokkal küzdöttek a maguk korában, mint mi. Csak lehet, hogy a színezet meg a körülmény volt más, de az ember belseje, a lelke az nagyon hasonló lehetett, hiszen mi is ismerjük a nyelvnek a hatalmát, a simogató erejét, de a bántó voltát is. Tudjuk azt, milyen egy kertben vagy a természetben leülve és csak feltekinteni a lombkoronára vagy az égre és úgy imádkozni az Istenhez, és milyen egy templomba bemenve elcsöndesedve az Isten elé járulni. Úgyhogy találjuk meg a kapcsolódási pontokat, a régiek imádságai, meg a mi mai modernkor emberének imádságai között. Úgyhogy számomra ez volt most a kapocs és üzenet a délelőtt üzeneteiből kiemelve.
1: És ugye énektanulás is történt, énekszó most is talán hallatszik a háttérben, és énekelve imádkozni, még ezt a gondolatot is, ha most itt behozhatom ide, vagy folytathatom.
3: Igen, tényleg megszólalt a hívogató ének és imádság, amit most hallunk is, ugye hálát adni imádságban szoktunk. De amikor az ember sétál, vagy néha, amikor még vezet is, önmagában úgy imádkozunk, hogy beszélgetünk Istennel, és sokszor az ember talán azon kapja magát, hogy nem is imádkozok, hanem egy általam ismert, szeretett éneknek a szavával dúdolgatom, és gondolkodom magamban, és keresem az Isten akaratát, és ez lehet énekeskönyvének, régi énekeskönyvének, de ugyanúgy lehet azok az újabb ifjúsági énekek, amelyen mi nőttünk fel, vagy a mi gyerekeink nőnek fel, mert annak egy-egy sora, vagy egy dallamvilága megérintette a belsőnket, az ő belsőjüket, és ez bevésődött. És ez örömben is megszólal a mi lelki imádságos hangunkon, de a nehézség idején is, a próbatételben, a gyászban is, amikor arra van szükségünk, hogy ebből az Istennel való kapcsolatból erőt merítsünk, és az énekelt imádságnak szerintem ebben van a legnagyobb ereje.
1: Azt említette, hogy a Kegyelem Lélektől Lélekig konferencián először vesz részt, viszont itt a Tiszáni Neni Református Egyházkerületben is, illetve ugye a Nőszövetség országos elnökeként az ország minden egyházkerületének nőszövetségei alkalmain járva nagyon sok találkozásban bizonyára része volt már, ahol a nőszövetség tagjai, gyülekezeti tagok, ugyanúgy, mint református lelkipásztorok megszólítják önt, beszélgetések kerekednek, és már részben elhangzott egy korábbi válaszában a találkozásoknak a jelentősége, de ezt hogyan éli meg, hogy mik azok a gondolatok esetleg, amelyekkel találkozik? Ilyenkor mindig egy picit összegzés és előretekintés is egy-egy találkozás akár?
3: Sokszor ezek a találkozások nem mindig ennyire tudatosak, hanem a kedves köszöntés, meg most nekem az volt nagyon kedves, ha most egy saját mostani tapasztalatot pár perccel ezelőtt mondhatok, hogy amikor legutóbb találkoztam néhány emberrel, ugyanígy Miskolcon, tavaly novemberben, vagy Budapesten találkoztunk az országos éves küldöttgyűlésünkön, akkor emlékeztek arra, hogy én egy nagy útra készültem, ahonnan visszatértem, és most megkérdezték, hogy milyen volt. Tehát ez egy olyan apró dolog, de most nekem ez olyan kedves volt, hogy hárman is azért jöttek oda, hogy akkor hogy éreztem magam, milyen volt visszatérni, milyen volt egyedül lenni család nélkül, hogy amikor az ember érzi azt, hogy figyelnek arra, amit mondott, meg figyelnek a személyre is. Mert elutazni néhány hétre nagy dolog visszatérni is, és akkor vannak a Nőszövetségben emberek, akik ezt számon tartották, imádságba foglalták, és most megkérdezték. Ez azt gondolom, hogy az ilyen összetartó női közösségeknek a színfoltja, meg azt mutatja, hogy mi Nőszövetségben szolgáló nők ilyen vagyunk egymás felé is, meg a körülöttünk lévők felé is. Úgyhogy a figyelem, a figyelmest és a gondviselő találkozás azt, amit én most itt megtapasztaltam, és remélem, hogy sokszor lesz még benne részem.
1: Bocsánat, így most ezek után szerintem sok hallgatóban felvetült a kérdés, hogy hol járt elnök asszony, ha ez szabad.
3: Igen, természetesen. Egy kutatói ösztöndíj keretében töltöttem 2 hónapot a Washingtoni Biblia Múzeumban. Tehát innen volt, amit én az országos küldöttgyűlésen nyilván bejelentettem, hiszen 2 hónapra az elnöki teendőimet, ha nem is függesztettem fel, de nyilván nem Magyarországról láttam el, és a meghívásokat csak azután tudtam elfogadni, hogy hazatértem, úgyhogy ezért, és ez egy nagyon kedves dolog volt számomra, hogy ez ennyi emberben megmaradt, és megkérdezték, hogy milyen volt nekem ez a kinti egyrészt munka, másrészt pedig ilyen tudományos tevékenységnek az ötvözete, úgyhogy ez egy nagy volt. Nagyon fantasztikus volt. A Washingtoni Biblia Múzeum a világ egyik legnagyobb Bibliával kapcsolatos múzeuma, amely minden létező dologra igyekszik kitérni, a mai emberétől egészen az első pergamenekig, tehát fantasztikus nagy méretben, fizikailag és kutató intézettel együtt. Tehát, hogy több ezer négyzetméteren több száz kutató dolgozik azon, hogy a Bibliát minden korosztálynak a lehető leglátványosabban, legvirtuálisabban és legvalóságosabban mutassa be a betérő látogatóknak, és hát az a technika és az a gondolat, amely ott megfogalmazódik, az nagyon megszólító, és azt gondolom, hogy nagyon sikeres, úgyhogy sokat tanulhatunk abból, hogy ők hogyan igyekeznek kifejezetten a Bibliát közel vinni a ma emberéhez. Úgyhogy ez egy számomra is nagyon szép és tanulságos 2 hónap volt.
1: Köszönjük, hogy erről is szólt. Nekünk is köszönöm a beszélgetést dr. Koncvágási Katalinnak, a Magyarországi Református Nőszövetség elnökének. Áldás végesség.
3: Köszönöm szépen, áldás végesség.
1: A nap folyamán ének tanulásra, közös éneklésre is volt lehetőség. Szóló énekkel és énektanítással Fülöpné Vadon Erzsébet református lelki pásztor szolgálta közösségben.

0: Pocsainé dr. Eperjesi Eszter, református lelkipásztor, etnográfus, Tompa Mihály Olajág című imádságos könyvét mutatta be a jelenlévőknek a mai alkalmon, ami elárulta nekünk itt a jelenlévőknek, hogy személyes életében is mennyire meghatározó volt. Még mielőtt a könyvről néhány gondolatban szólna, most megoszta a hallgatóinkkal is azt az érzést, amelyet ez a imádságos könyv az ön számára jelent.
1: Nekem nagyon sokat jelent, ugyanis az első imádságos könyvemet, a Tompa Olajágát édesanyámtól kaptam, és ő mindig azt mondta, hogy kísérjen ez végig egész életeden, mert ami benne van, az egy nő számára nagyon-nagyon fontos. Ugyanis Tompa elmélkedéseket hoz egy-egy témával kapcsolatban, és utána pedig verseket. Tehát versbe foglalja, mint költő, ugyanazt a gondolatot megverseli. Tehát ez egy olyan csodálatos dolog, és azokat a témákat, amiket Tompa odahoz és leír, az egy nő életébe sorsdöntő lehet. Ha csak kiemelem azt, hogy egy nőnek az életében milyen fontos az, hogy uralkodjon a nyelvén, a nyelve fölött. Mert ugye a Bibliában, az Új Szövetségben, Jakab apostol levelében is van, hogy a nyelv ugyan a testnek az egyik legkisebb része, de birodalmakat tud felégetni, családokat tud tönkretenni, közösségeket tud megszüntetni, barátságokat, társakat tud az ember elveszíteni, ha nem tudja a nyelvét abba az irányba terelni, hogy az a nyelv Isten dicsőségét szolgálja, és ne pedig a rosszat. Tehát inkább az imádságot, a szeretetadást, és hát a jóságot adja ki az ember.
0: Még picit részletesebben, hogyha szólhatunk a könyvről, azt is ugye itt kifejtette nekünk, hogy milyen témákkal foglalkozik az ima könyvben az író, egy picit részletesebben, de különböző élethelyzetekre vonatkozóan ugye irányt mutathat.
1: Na most, mivel ugye az előadásom egy idő egységbe volt beszorítva, így én ezt most nagyon röviden próbáltam előhozni, de magában az imádságos könyvben rengeteg téma van. Tehát ott van a bölcsőnél, akkor az anyaság, a nőknek a szerepe, tehát hogy egy nő attól, hogy kimegy a világba, és próbálja, mint mai szóval élve, megvalósítani önmagát, attól még számára fontosnak kell, hogy legyen a belső ház csendje, annak a rendje, tehát a családnak a szerepe. De ugyanakkor Tompa beszél arról is, hogy fontos számunkra a templom, fontos a hazaszeretet, a honszeretet, a szabadság, a szabad élet, a kert szépsége, a természet gyönyörűsége, és hát a csendesség, a temető, az óesztendő, mit jelent egy ember életével. Tehát mindent összefog, és azon kívül ugye minden egyes fejezet végén imádság található, az arra a fejezetre vonatkozó, és a könyvnek a második felébe pedig előhoz női példákat, Ószövetségből, Újszövetségből. Ezek közt vannak olyanok, akiket követni lehet, és vannak olyanok is, akiket hát bizony negatív példaként hoz az ember elé. És vannak alkalmakra adott imádságok. Ez akár koporsó mellett, halott mellett, születendő kisgyermek mellett, fájdalom idején, öröm idején. Tehát mindent ő egy csokorba szed, és ő ezt az imádságos könyvet feleségének, ugye Zsoldos Emiliának ajánlotta, és Tompa idejébe 1911-ig nagyon sok kiadást ért meg ez az imádságos könyv, és díszes kötéssel. Nem csak hogy bőrkötéssel, hanem még csontdíszítésekkel is kint. Tehát egy nagyon drága kis kötés volt, és mindig elfogyott. No most 1911-től 2017-ig egy darab se jött ki. Na most 17-ben én voltam nagyon rajta, hogy igen, meg kell, hogy jelenjen. Hát megjelent 600 példány, ami 2 hét alatt elfogyott. És most ismét azon lennék, hogy megjelenne egy jó pár példány, vagy 1000 példány, hogy a gyülekezetünkbe, a nőszövetségbe az asszonyainknak tudjuk odaadni, és lányainknak, mert én nagyon fontos nevelési eszköznek tartom ezt.
0: Ugye néhány percben egy könyvről beszélni nem a legegyszerűbb feladat, még ha címszóként, ha megemlítem azokat a fontos elemeket, amelyekre ön is hangsúlyt helyezett az előadásában, az a haza, az otthon szeretete, ami meghatározó.
1: Igen, a hazát tulajdonképpen azt úgy mutatja be Tompa, hogy magasztalja a hont, és ugye jelzőkkel illeti, hogy keblére borulni, akkor fájdalmas dolog a hazának, ha fáj valami, akkor fáj nekünk is. Tehát különböző, siratjuk a hazát, tehát különböző jelzőkkel látja el. Viszont a hazát úgy is bemutatja, hogy a hazát elhagyni, hogy az milyen fájdalom lehet egy ember számára. Na most ez különösen ugye Tompa helyzetében volt nagyon szerepet játszó, mivel ő ugye a szabadságharc után, illetve a szabadságharc végén már átélte, hogy mennyien vándoroltak el, akár Amerikába, vagy Nyugat-Európába, és hát az egyik legjobb barátja Kerényi is ugye elment Amerikába, és hogy szívet cseréljen az, aki hazát cserél. Tehát, hogy egy más szív kell. Na most van nagyon sok fiatal, aki ment Nyugat-Európába, a világba, innen hazánkból, és ez, hogy Tompának ez a haza hívó szava, hogy térj vissza a hármas halomhoz, világnak vándora, ez lehet egy haza hívó szó a mai nemzedék számára, akik kim vannak.
0: És még egy dolgot hagy említsünk meg, ugye a kevésség, amellyel kapcsolatban szó esett még.
1: Hát a kevésség, az azt hiszem, hogy egy nagyon súlyos dolog bárkinek, embernek, mert minden embernek van fény és árnyoldala, de a kevésség az egy olyan tulajdonság, hogy bármi miatt lehetünk kevélyek. Tehát vagyon miatt, ugye a kincs, ami a mai világban nagyon, nagyon perdöntő, hogy igen, legyen pénzünk, legyen tulajdonunk, legyünk hasznunk, minden. Mi a hasznom abból? Rögtön ugye ez a kérdés, amikor már ugye valami történik körülöttünk. És Tompa azt mondja, hogy az már probléma, amikor a vagyon, a kincs megöli a szívet is. Akkor ha kevélyek vagyunk, az is nagy probléma, hogy kevélyek vagyunk a szépségünkre. Ami tulajdonképpen egy mulandó dolog, de nagyon sokan erre kevélyek, és így vagy akár kevélyek lehetünk arra, hogy a több talentumot kaptunk a Jóistentől. Tehát, hogy akár a okosságra, vagy bármire, vagy úgy gondoljuk magunkról, hogy mi többek vagyunk, mint a másik ember. És akkor erre felmondja Tompa az, hogy nincs nagyobb ajándék a szerénységnél. Mert ha te elfogadod azt, hogy minden, amit van, azt Istentől kaptad, akkor tudsz szerény lenni. És neki nem a kertbe illatozó és pompázó rózsa az, ami tetszik, hanem a szerény kis ibolya.
0: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk a beszélgetést, amit tisztelettel köszönök meg Pocsainék dr. Eperjesi Eszternek, nyugalmazott református lelkipásztornak, a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának korábbi igazgatójának.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Muzsainé dr. Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanárral beszélgetek, aki a felnőttkor szakaszainak életfeladatai, krízisek és lehetőségek témában tart előadást a 3. konferencián Miskolcon. Így azt szeretném kérni, hogy hallgatóinkkal is ossza meg azokat a legfőbb gondolatokat, amelyeket a mai napra hozott.
2: Nagyon lényegesnek tartom, hogy ugye hát nőkonferencián vagyunk, de egy másik helyzetben is felnőttként Sokszor gondolunk arra, hogy 20-21-23 éves korban körülbelül ugye véget ér a nevelés, kilépünk az életbe, aztán saját gyerekeink lesznek, és akkor úgy gondoljuk, hogy mi már csak nevelünk, holott ott még jó néhány életszakasz következik, amikor mi is átalakulunk. Tehát a saját életünknek is fordulói, krízisei vannak, amire nagyon fontos odafigyelni, és nagyon jó az, hogyha elé megyünk. Tehát ugyanúgy, ahogy a gyereknevelésben igyekszünk arra figyelmet fordítani, hogy jaj, majd most jön a dalc korszak, felkészülünk rá, jaj, most jön a serdülés, vagy iskolába megy a gyerekünk, erre meg arra kell figyelni. Hát még legalább 6-8-9 ilyen krízis feladat van a felnőtt korban is, amikor egyrészt a felnőtt gyerekeink kíséretében nagyon jó, hogyha tudjuk azt, hogy mit kíván, például másra van nyitva úgymond az időablaka egy 30 évesnek, mint egy 70 évesnek, vagy egy 50 évesnek. Az életközépkori krízist azt szoktuk úgy azért tudni, hogy ilyesmi van, de azt is jó lenne megnézni, hogy mikor felé mit kíván ez, és általában olyankor van serdülő gyerekünk is. Tehát, hogy azokat a problémákat, azokat a nehézségeket, helyzeteket, azokat valahogy meg tudjuk ragadni, hogy ez a gyerekem problémája, vagy az enyém. Tehát, hogy vele kapcsolatban van mit tennem, vagy az önnevelésben kell erre figyelni. Tehát a teremtés nagyon erősen, vagy a természet nagyon erősen jelzi azt, hogy forduló van. És úgy képzeljük el ezeket az életszakaszokat, mint hogyha egy másik szobába mennénk be, és a másik szobába mások a játékszabályok. Tehát, hogy azokkal a szabályokkal, amikkel korábban egy akár 20-30 éves korban éltünk, ami akkor fontos volt, az át fog alakulni biztos egy 50-es életszakaszban. És hogy ne akarjunk visszafelé élni, nem csak a 20 évesek él a világ, tehát minden egyes korosztálynak valóban van olyan hivatása, küldetése, öröme, feladata, lehetősége, amit akkor kell megélni, és hogyha akkor elmulasztjuk, akkor megakad ez a személyiségfejlődés, és nem a beteljesedés felé megyünk, hanem egy leépülés felé. Azért sok ilyen idős embert látunk sajnos, aki, hogy én már kihúzott gyufa vagyok, ez meg az, meg amaz, holott. Tényleg azt gondoljuk, hogy az emberi élet nyilvánvaló, hogy nem a testi mi voltában, de a szellem, a lélek, hát látjuk azt, hogy Tolstoj, Dostojevszkij, Verdi, Michelangelo, tehát az élete őszén, mondhatjuk így, alkották a legnagyobbakat. Tehát ott számíthatunk arra, hogy egy összegző életszakasz jön, annak ellenére, hogy például egy testi leépülésben vagyunk, és hogy ezt hogy éljük meg, hogyan tudjuk elfogadni az egyiket, hogyan tudunk élni a másikkal. Viszonylag rövid időnk lesz erre a teljes életnek az áttekintésére, de azt gondolom, hogy nagyon fontos legalább így vázlatosan ránézni, és ugye arra ráébredni, hogy nem vagyunk kész, és állandó fejlődési, kiteljesedési lehetőségek vannak, viszont ezekben a szakaszokban krízisek is vannak, mint ahogy minden váltóállításban krízisek is vannak.
0: Mik ezek, vagy hogyha csak néhányat kiemelhetünk ezekből az élethelyzetekből, amelyek megálló helyként, vagy egyik szobából másikba való átmenetként fogalmazott az előbb, hogy megemlíthetünk?
2: Csak megemlíthetünk, hát 9 ilyet fogunk végignézni, és nem tudom végignézni most mindegyiket, de például a fiatalkori, a keresésnek mikor vége van, amikor bele kell állni az életbe, nagyon sok ilyen úgymond kapunyitási pánikkal találkozunk, az egy nagyon nagy krízishelyzet, hogy állj bele végre, most már ne keresgéljél, ne menegessél, nem tudom hová, hanem állj bele valamibe, és onnan próbáld megtalálni saját magadat. Akkor jön az életközépi krízis, amikor már, hogy úgy mondjam, a délután szabályai érvényesek, tehát nem az aktivitás, hanem inkább az összegzés, inkább a befelé nézés. Ott is jó egyet váltani, tehát nem megy az a sürgésforgás, ami azelőtt volt. Akkor nem sokára ugye a gyerekeink elengedése, óriási feladat, különösen nőknek.
0: Tehát, igen, ezzel mindenki máshogy tud megküzdeni.
2: Abszolút, de mindenkinek meg kell küzdeni, és nagyon sokan nem küzdenek meg vele. Tehát sok családdal vagyok kapcsolatban, sok fiatal családdal is vagyok kapcsolatban, és bizony, amit mi anyák azért el tudunk követni, az pont a legnagyobb jó is, és a legnagyobb nehézség is, hogy megeszi a házasságát, mert nem tud leválni, mert nem tudta elengedni, mert még mindig átjárkál kimosni az okniát, és elkészíteni a szendvicsét, és megfőzni az ebédjét, amit nem kellene most már, csak ha kéri. Tehát azért ezek nagyon fontos krízis helyzetek, mert az ő élete is rámehet, tehát magá az anyája is, meg a meg a gyermekéjé is, a családjáé, a következő családjáé. Aztán itt van ugye az idősödőkor, amikor az aktív munkavállalásból azért kifelé megyünk nőknek, ez nem jelent akkora krízist, mint a férfiaknak, de hát ugye férfiakkal is élünk együtt, ott is vigyázni kell rájuk, mert ugye a nőknek a család itt belép egy ilyen második lehetőségként tulajdonképpen, de ott is vigyázni kell, mert azért eddig azért a munkavilága nagyon szépen kitöltött úgy mindent, hogy azzal azt az energiát hova csatornázzuk be, és az ne legyen egy megkeseredés ebben a helyzetben, vagy hogy ha idős rokonaink, idős szeretteink vannak, hogy őket hogyan kísérjük, hogy legyen neki például az, hogy neki értelme van-e az elmúlt életszakaszainak, az rajtunk múlik, akik fiatalabbak vagyunk, és oda tudunk fordulni, és le tudjuk pecsételni, hogy de jó, hogy tőled hallottam, de jó, hogy megtanultam, de jó, hogy ezt láttam, még a tévedéseidet is. De hogyha nem kap egy ilyen tükröt az az idősödő ember, akkor tényleg azt fogja érezni, hogy velem senki nem törődik, semminek nem volt értelme, senki nem kíváncsi rám, és visszafelé hajlik az esetleg az a nagyon szép életút. És hát ugye a következő állomás, akárhogy vesszük, ugye, amikor a beteljesedéshez, tulajdonképpen a halálhoz, ahogy közeledünk, ahogy viszonyulunk, ez is az életközépnek az egyik feladata, ott merül föl először, hogy a múlttal valahogy mit csinálunk még a visszalevő jelennel, mire van, mi az igazán fontos. Tehát ott vannak például olyan krízisek, hogy akár egy trauma ér, akár egy betegség, akár a családban egy haláleset, vagy a valami, amikor úgy megfordul az ember, erre, hogy most akkor minek van értelme, ennyi volt az egész tényleg? És akkor úgy átrendeződik minden, hogy tényleg ez mind fontos, amit csinálok? Tényleg ebbe bele kell állni? És bizony ezek nagyon fontos kérdések, és hogyha erre nem szánunk időt, energiát, kinek belső munkát, akkor ez nem történik meg, és csak sodor az élet, és gyakorlatilag váratlanul érnek ezek a krízis helyzetek.
0: Most nagyon rövid időnk van, úgyhogy egy záró kérdés, hogy úgy mindezekre mi lenne az a talán általánosnak mondható tanácsa, de tudom, hogy minden ember egyéni, és ugye egyénre szabottan szokott segíteni ön is a önhöz fordulóknak, de hogy hogyan lehet mégis készülni, hogy elfogadjuk mindazt, amennyire lehet készülni, hiszen nem tudunk mindenre felkészülni.
2: Mindenre nem tudunk, de ezekre a tipikusan elkövetkezendő krízis helyzetekre tudunk, tehát ezeket meg kell ismerni, tudni kell, hogy ilyen van, fel kell ismerni adott esetben, tehát a kell idő, kis megállás, és az elfogadást gyakorolni kicsiben is. Tehát amikor ugye elkezdődik, hát ugye női konferencián vagyunk, elkezdődik a női testnek az átalakulása. Hát nem tudom már felvenni a lányom farmerjét, de ne akarjon bepréselni, és nem az az egyedüli életcélom, hogy most lefogyjak és a hasam oda bemenjen. Ismerjük ezt mindannyian mi nők, tehát ezt is jelenti tulajdonképpen, hogy ne visszafelé, hanem menj elé, elfogadni, felkészülni és megkeresni annak az életkornak a számomra nyitva álló lehetőségeit, és abba beleállni. És a következőnél pedig a következőbe, és nem benne maradni, tehát nem visszanyávogni, hanem elbúcsúztatni, lezárni, és a következőbe belelépni.
0: Lehetőség szerint részleteiben, majd a későbbiekben más formában folytatjuk a beszélgetést, de most köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta velünk Ozsainé dr. Pécsi Rita.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Szeress és szolgálj címen jelent meg Mecságos könyv, Hangóni Birta Melinda, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztora szólt erről a könyvről a mai alkalmon, és személyes gondolatait is megosztotta a bemutató elején, ami a könyvekhez fűződő kapcsolatára vonatkozik.
3: Így van, én alapvetően nagyon-nagyon szeretem kézbe venni azt, amit olvasok, és az első, és ezt mondtam is, az első talán mindig a könyvnek az illata, ami számomra nagyon fontos, de ahogyan azt a bemutatóban mondtam, ennek a könyvnek az igazi lényege az a belső illat, a Krisztus jó illata, amiről ezek az imádságok szólnak, hiszen a kerületben élő nőszövetségek, a nőszövetségek közösségei fogalmazták meg ezeket az imádságokat, amelyek valóban az ő szívükben, lelkükben megfogalmazódott gondolatokat foglalják össze, és hát a cél az, hogy amikor valaki kézbe veszi ezt a kis imádságos füzetet, akkor tulajdonképpen Istennel és egymással is összekapcsolódhatunk, és valóban azt a feladatot tölthetjük be, hogy a Krisztus jó illataként szolgálhassunk szeretve a másikat ebben a világban.
0: Mit adhat az olvasóknak, és mit jelent a Nőszövetség tagjainak ez a könyv? Mire hívhat az üzenete?
3: Olyan érzések és olyan gondolatok fogalmazódtak meg ezekben az imádságokban, amelyek tulajdonképpen a mindennapi életünkben jelen vannak, az örömök, bánatok, a másikkal való, a másik emberrel való kapcsolatunk, a gyermekeinkkel való kapcsolatunk és a gyermekeinkért való közbenjárás, de jelen vannak azok az imádságok is, amelyek éppen a nehéz helyzetből kiáltanak Istenhez, a gyászterhét hordozók is megszólalnak, és én azt gondolom, hogy ezért lehet ez egy olyan minden nap használatos kis imádságos könyv, amiben valamennyien megtaláljuk azokat a gondolatokat, amelyekkel Isten felé fordulhatunk.
0: Hogyha néhány szóban a külleméről is szólnánk.
3: A külleme egy nagyon szép és kellemes érzést kelt már is az emberben, hiszen egy virágos, leveles kis borítót kapott ez a könyv, ami arról is, vagy arra is utalhat, hogy ahogyan ezek a gyengéd szirmok és levelek körbefonják, vagy körbefonhatnak, egy-egy bokrot, árnyékot adhatnak, felfelé mutathatnak, a talajból kapott táplálékra utalhatnak. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen kifejezi az imádságnak a lényegét és a tartalmát, hogy amikor az Istenbe kapaszkodunk, felfelé kapaszkodunk, akkor jelen van az életünkben annak az Istennek a szeretete, gyengétsége, akihez odafordulhatunk, és erre utal ennek a könyvnek a borítóján megjelenő kedves rajz.
0: Hangoni Birta Melinda református lelkipásztornak köszönöm szépen, hogy ezekkel a gondolatokkal bemutatta hallgatóinknak is az imádságos könyv.
3: Köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a harmadik kell kegyelem lélektől lélekig tiszáninneni református nők konferenciájáról hallottak összeállítást. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, köszönve megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
4: Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A változatlanul 5,5%-on tartott alapkamat támogatja az inflációs cél fenntartható elérését, ezt mondta Varga Mihály a keddi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatóján. Az elnök hangsúlyozta, a magas energia árak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokolnak. A tanács a következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamatról, emelte ki a bankelnök. Varga Mihály elmondta, a 2,5%-os új inflációs cél mértékéről egyhangú döntést hoztak, több hónapos előkészítést követően. A 2,5%-os inflációs cél hosszabb távon mérsékeltebb inflációt, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, alacsonyabb nominális kamatokat és finanszírozási költségeket jelent a magyar gazdaságnak, hangsúlyozta az elnök. A monetáris tanács a keddi kamatdöntést követően jelentette be, hogy 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját, a jelenlegi 3%-ról a toleranciasáv változatlanul plusz-minusz 1% marad. Az új inflációs cél 2028. január 1-én lép hatályba. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. A kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok. Emellett ezen túl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Tudatnánk azt is, hogy a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, ezt hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy balatonfüredi konferencián. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 3 napos vándorgyűlésének nyitónapján Tóth András hangsúlyozta, bár a 20. és 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energia import kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta az államtitkár. Tóth András kiemelte, a szélprogram részeként 8 gigawattos szélparkot építenek ki, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. 15 éve nem tudta használni nagy templomát Tiszaföldvár református közössége. Tönkrement a tető, az épületben óriási károkat okozott a víz. Tiszaszuk térségének legnagyobb templomát a helyi gyülekezet önerőből nem volt képes felújítani. Mostanra azonban a magyar református hívek széleskörű összefogásával, a persei pénzekből összegyűlt támogatással sikerült kívül-belül korszerűsíteni a templomot. Az átfogó helyreállítás lezárásaként e hónap elején háladó istentiszteletet tartottak. Mindenről Muzsik Tamás, a Tiszaföldvári Református Egyházközség lelkipásztora számolt be rádiónknak.
2: Az 1930-as évek óta ekkora kaliberű felújítása ennek a templomnak nem volt, tehát ez már egy közel 100 éves történet. A másik az, hogy azért ez a gyülekezet nagyjából 15 éve nem tudta használni ezt a templomot jóformán egyáltalán. Helyünk azért volt, hál' Istennek nem szorultunk ki. Egy gyülekezeti házunk itt szemben, meg egy úszölői templomunk, egy kis templom, és így gyakorlatilag így is megosztva, én azt gondolom, hogy lelkes volt ez a kis maroknyi gyülekezet, és tettük a dolgunkat, de azért a méltó helye az istentiszteletnek itt lesz most már. Legfontosabb, én azért azt gondolom lelkipásztorként, hogy ezt úgy megélni, hogy nem volt semmink. Egy vasunk se, de szó szerint arra, hogy ezt megcsináljuk, és itt tartunk, ez az Isten csodája. Tulajdonképpen 2015-16-ban kezdődött el a pályázati eljárása, akkor ugye elkészültek a tervek, megíródott, és 2018-19 fordulóján realizálódott az, hogy elkezdődött az érdemi munka, ami gyakorlatilag idén, tehát 2026. július 1-ére lett kész. Szokták mondani az alapos felújításra, hogy csak a falak maradnak, és ez szó szerint igaz ennél a templomnál, mert tényleg csak a falak maradtak, hiszen a torony sisak cseréjétől elkezdve a nyílászárókon át a komplett tetőszerkezet csere megtörtént, a belső álmennyezet, a teljes felújítása a berendezésnek és restaurációban a Mózes szék és a szószék megújítása. Egyetlen egy apróság, ha mondhatom, hogy ehhez képest már, hogy az orgona nem újult meg.
1: A napokban tanácskozást tartott a Debreceni Egyetemen az Universitas és a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az MTA területi akadémiai bizottságának vezetősége. A szervezetek tudományos szerepéről, az együttműködés lehetőségeiről, a jelen és a jövő kihívásairól is egyeztettek. Pusfai Mihályt, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét hallják.
3: Nagyon jó a kapcsolatunk most a Debreceni Egyetemmel. Régen voltak súrlódások, mennyire fontos az akadémia, mennyire nem fontos, megoszlottak a vélemények. Az akadémia egy hasznos szervezet Magyarországon, mert benne van mindenki az egyetemekről is, kutatóintézetekből is, aki tudománnyal foglalkozik, és itt tudjuk így becsatornázni a különböző érdekeket, illetve tudunk olyasmivel foglalkozni, amire esetleg nem jut ideje az egyetemeknek. Most a megbeszélésen elsősorban a mesterséges intelligenciáról volt szó, illetve az, hogy mit hoz a jövő. Senki nem tudja, muszáj vele foglalkoznunk, hogy hogyan lehet tudományos kutatásba beengedni, hogyan lehet használni, hogyan lehet etikusan, felelősségteljesen használni, hogy ne kerüljünk ilyen alárendelt helyzetbe. Akadémiának nagy pályázatai vannak, bójai lendület, használhatjuk-e az értékelésben például, hogyan tudunk különbséget tenni azok között, amit valaki maga csinált, vagy teljesen mesterséges intelligencia, hogyan lehet elkülöníteni az értéket a serejtől. Volt azért konkrétum is, például az, hogy itt az egyetem mindenféle érdekes kezdeményezést fog csinálni jövő évben, és az akadémia is ehhez szívesen társul, illetve van a Magyar Tudomány ünnepe, aminek a megnyitóját régebben úgy csináltuk, hogy a egyik évben Budapesten a székházban, másik évben pedig valamelyik egyetemen, vidéken, és hogyha ehhez a rendszerhez visszatérünk, akkor jövőre a Debreceni Egyetemen lenne a megnyitója.
0: Tiszán innen,

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter Eser.
1: Főr Eliza.
3: Házasságon innen.
1: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete.
5: Pacsirta.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
8: Hetedik fejezet. Kandurka szavának állt. Fülöp még el sem terült a kertben, mikor felébresztette. Valentin felkapta a ruháját, kisurrant az ablakon. Fülöp ma jobb kedvű volt, rájuk mosolygott roppant szájával. János láthatólag nem akart kiszállni, csak integetett, hogy siessenek. De Valentin a beteg tűzliliomra mutatott, és akkor János mégiscsak kilépett. Úgy találta, hogy nem reménytelen a gyógyulás. Valami tapasszal körberagasztotta az eltört szárat, és a tűzliliom azonnal erősebbnek érezte magát. Csak most hágtak fel Fülöpre, aki azonnal elindult. Valentin annyira izgatott volt, hogy kiszáradt a szája. Már ült repülőgépen, de úgy érezte, ilyen gyorsan még sose szállt. A város tüstént eltűnt alattuk, olyan magasan repültek, hogy nem látszott semmi a földből, csak csupa felhő. Kandurka engedélyt kért, hogy pihenhessen egy kissé. Miután kényelembe helyezkedett és el is aludt a Fülöp egyik sarkában, Valentin arra következtetett, hogy sokáig fog tartani az útjuk, és érdemes lefeküdni. Cocó állapotáról érteklődött. János legnagyobb meglepetésére azt mondta, hogy már teljesen egészséges, kikerült a kórházból és hazament a lakására. Valentin arcára annyira rárajzolódott a csodálkozás, hogy Jánosnak elő se kellett vennie a gondolatolvasóját, tudta, mit szeretne. Felállt, megkopogtatta a Fülöp nyakát. Fülöp visszanézett a saját ablaknyílásán, és megkérdezte, mit akarnak.
9: Zavarna, ha beléd kapcsolnám az eseményrögzítőt? Kérdezte János,
8: és mikor Fülöp megnyugtatta, hogy nem, elmaradhatatlan táskájából elővette egy pici gépet, és bekapcsolta a Fülöp oldalán egy piros konnektorba. Olyan volt a kis gép, mint egy televíziós rádió, de az alján betűtetejű billentyűk voltak, mint az írógépen.
9: Tudsz gépelni? Érdeklődött János. Mert akkor beállíthatod magad is. Csak betűzd le a kívánságodat. Persze, röviden.
8: Valentin arca kigyúlt az izgatottságtól. Oda guggolt az eseményrögzítő elé, és nagyon óvatosan egy ujjal pötyögtetni kezdte a billentyűket. János oda pillantott és elmosolyodott. Ez volt a szöveg. Mit csinált Cocó a szigeten, amióta nem láttam? Most megvilágosodott a gép üveglapocskája, és kép jelent meg mögötte. Icipici kép volt, alig látható. János akkor lenyomott egy másik gombot a gép oldalán, ezzel átkapcsolta a gépvetítőt a Fülöp fehér oldalára. Ott már életnagyságú volt a kép, akkora, mint a moziban. Valentin majdnem felkiáltott, annyira meglepő volt, hogy a Fülöp oldalán megjelenő képen magát Fülöpöt látja, aki éppen egy különös repülőtérre ereszkedik le, és szétbontja a túros bugyor alakját. A repülőtér azért volt különös, mert egy óriási betonkorongon száz meg száz Fülöp hasalt, és a korong közepén egy jelzőtoronyból mindenféle zászlókkal és fényjelekkel adtak jelt a fel- meg leszállásra. Fülöp szétbomlott közepén most jól látszott Cocó, akinek homlokán átvérzett a kötés. Elsőnek harisnyás ugrott ki Fülöpből, s futott a repülőtér kijárata felé, ahol valami fehér autó állott. János szállt ki másodiknak, de ő nem ment el, hanem ott maradt Cocó mellett, és aggodalmasan igazgatta a kötést a sebesült homlokán. Vajon mit érezhet János, hogy így látja önmagát, mint valami filmszínészt? János, mintha kitalálta volna a gondolatát, azt mondta, nézze csak meg, útközben hogy összekuszálódott a bajusza.
9: Harisnyás most ismét befutott a képbe, mögötte hordádgyal négy pingvin jött, meg egy fehér köpenyes szemüveges ló. Két lábon járt, mint a repülőtéren mindenki, és a nyakán magas körben záródó fehér köpenye zsebében szívhallgató látszott. Ez doktor Ráró, mondta János, a lókórházból. A négy pingvin hordágyra emelte cocót, és bevitte a betegszállító autóba. János, a képen látható János, kezet szorított mindenkivel, és eltűnt a képről Harisnyással együtt. Doktor Ráró beült a cocó fejéhez, az autó elrobogott. Az autó magától indult, nem ült benne sofőr. Valami parti sétányon futott, nagyon szép villák között. Valentin egy-egy pillanatra a tenger fehér fodrait is látta. Aztán feltűnt egy nagy épület, előtte két kis csikó szobra állott. Az egyik csikó gunnyasztott és sovány volt, a másik vidáman nyerítve ágaskodott. János, a valóságos, azt mondta Valentinnek, hogy ez a lókórház. Cocót először egy üres terembe vitték, ahol doktor Ráró megvizsgálta, aztán egy mosómedve nővér alaposan megfürdette egy nagy medencében. Cocó láthatólag nem volt magánál, csak nagyokat nyögött. Fürdés után visszavitték a vizsgálóterembe, és doktor Ráró tetőtől talpig bekente valami kenőccsel. Hálóinget adtak rá, a négy pingvin betolta a liftbe. A következő pillanatban már a kórterem látszott, ahogy egy fiatal, tarkaló éppen a takarót igazgatta el Cocón. Cocó akkor már magánál volt, és könnyebben érezhette magát, mert az appelhet, amelyet a tarkaló kiskanállal rakott a szájába, az utolsó cseppig megette, és megkérdezte a tarkalótól, hogy mi a neve. Az ápolónő azt mondta, hogy ő Paula nővér. Cocó nem külön szobában volt, két másik ló feküdt még mellette, az egyik újságot olvasott, a másik pedig dominózott az ágyban. Mind a kettő bemutatkozott, az egyiket Lorándnak, a másikat Lőrincnek hívták. Cocó nemigen állt szóba velük, csak szomorúan a takarójára pillantott, a szemét is lehunyta, és akkor a kép a szoba tetejét mutatta, ahol egy falba épített óriási gondolatolvasó üvege villogott. Valentin látta, hogy Loránd, Lőrinc és a tarkafoltos Paula nővér a mennyezetre pillantanak, és a gondolatolvasó korongja alatt a következő szöveg jelenik meg. Nem tudok olvasni, nem ismerem az illemszabályokat, árvának és műveletlennek érzem magamat. Most Loránd, Lőrinc és Paula nővér egyszerre kezdtek el beszélni, és mind azt bizonygatta Cocónak, hogy őt itt mindenki nagyon szereti, hogy milyen csinos, ügyes, kedves ló is ő, és akkor Cocó kinyitotta a szemét és mosolygott. A gondolatolvasó azt mutatta, azon töpreng, meddig kell még itt feküdnie, erre Paula nővér azt mondta, hogy még másfél óráig. Cocó nem akarta hinni, de Lőrinc és Lorán már fel is keltek, jobbulást kívántak, és elmentek öltözködni, hogy hazamenjenek. Lorán, mint mondta, 10 percet feküdt. Lőrinc meg egy fél órát. Cocónál azért tart olyan sokáig a gyógyulás, mert ő a legsúlyosabb beteg a szigeten. Aztán a gép a korterem falában lévő órát mutatta, amely másfél órával többet mutatott. Cocó már az ágy szélén ült, ismét evett, ezúttal már az odahúzott asztal mellett. A gondolatolvasó azt jelezte, szégyeli, hogy nincs semmiféle ruhája, s a szöveg mellett ott látszott egy szép fehér ruha. Paula nővér azt mondta, próbáljon meg sétálni. Cocó eleinte nem mert a lábára állni, aztán mégis megkísérelte, és akkor kiderült, hogy valóban nincsen semmi baja már. Valentin úgy találta, hogy a gép egész más Cocót mutat, mint akit ő ismert. Szőre fényes, vöröses-barna lett, és minden sebhely, heg, ostorcsapásnyom eltűnt a hátáról. Homlokán a fehér csillag úgy sziporkázott, mintha élő volna. Paula nővér kórházi köntöst adott rá, és levezette a kórteremből. Szép kerten mentek át. A szökőkút mellett Valentin újra megpillantotta doktor Rárót, aki éppen egy komoly tekintetű kutyával beszélgetett. A kutya frakban volt. Cilinderét a kezében tartotta, mellette pedig egy fiatal jegesmedve állt, különös fekete ruhában, bársonnyal bélelt talárban és négyszögletes sapkában, akinek láthatólag rendkívül melege volt. Ez a harisnyás testvére, Zakariás professzor,
8: mondta János a valóságos.
9: A nagy orvostudós. Most jöhettek az egyetemről, Fehér Tivadart, a legkedvesebb tanítványát avatták doktorrá.
8: Hát persze, innen a hasonlatosság. A professzornak is volt harisnyája, de csak egy fél, a bal karján. Cocó és Paula nővér ott mentek el mellettük. Cocó látható idegenkedéssel nézett Fehér Tivadarra, aki csodálkozva vonta meg a vállát, és még utánuk is nézett, mint aki nem érti, miért megy valaki két láb helyett négy lábon. Most a kórház hátsó homlokzata látszott, és egy új felirat. Szabó műhely. Cocó ide már egyedül lépett be, egy rendkívüli nagyságú pók fogadta. Cocónak majdnem a sörényéig ért. Két-két lábán viselt egy cipőt, a derekára láncon olló volt akasztva. Fehér munkaköpenyének zsebéből pedig mérőszalag lógott ki. A pók kezet rázott Cocóval, s azt mondta, már lejött a rendelés. Cocó nem értette. A pók a mennyezetre mutatott. A gondolat olvasó korongon ott is, ott látszott a fehér ruha. A pók csengetett. A csengetésre besietett egy selyem hernyó. Az ajtó nyitva maradt mögötte, Valentin belátott a szomszéd helyiségbe, ahol két sor szövőszék látszott. Az egyik sornál sejemhernyók dolgoztak, a másiknál pókok. Közben már hozták is a Cocó ruháját. Két hernyó cipelte, mert nagyon nagy darab volt. Cocó szemmel láthatólag szokatlannak találta, főleg a nadrágot. Azt meg is tapogatta. Valentin Jánosra nézett.
9: A háttámasztót tapogatja, nevetett János. Beépített deréktartó van minden ruhában, amely megtartja a gerincet, míg az illető meg nem szokja a két lábon való járást.
8: Cocó belépett egy öltöző fülkébe, és nem sokára már az új ruhájában mutatta a kép. Eleinte bizonytalan, majd mind szilárdabb léptekkel gyakorolta a járást. Elbúcsúzott a póktól, visszament a kertbe. A szökőkút környéke most üres volt, csak Paula nővér várt rá, és azt mondta, menjen a kijárathoz, mert érte jöttek, és a házigazdája ott vár rá a büfénél, ahol azok a piros vászonernyők vannak, és fonott kerti székek, asztaluk. Valentin elnevette magát, János is elmosolyodott, mert Cocó sietve indult el, aztán a büféhez érve megtorpant, mert csak egy valaki ült a piros ernyő alatt, egy oroszlán. Kalap volt a fején, kötés a kezében, régóta várhatott már. Cocó rémülten nézett körül, merre szaladjon. Megpróbált lábujjhegyen elosonni, de a cipő, amely gumiszalaggal rögzült a deréktartóhoz, nem akart engedelmeskedni. Megcsikordult alatta a kavics, és akkor az oroszlán felnézett, letette a kötését, és Cocó felé indult. A Valentin ekkor már úgy nevetett, hogy a könnyei is potyogtak, mert Cocó kétségbeesésében kikapcsolta a háttámasztóját, négy lábra zuppant, aztán nekifutott a nyitott kórház kapunak. A félcipője is elmaradt, csak úgy porzott utána az út. Már-már kim volt az utcán, mikor a kapus elébe toppant. Kis kövér elefánt volt, aki éppen a gyerekkocsiban alvó kislányát ringatta az ormányával, mikor meglátta a rohanó Cocót. Előugrott, megállította.
4: Ugyan kérlek, kiáltott rá. Hová gondolsz? Négy lábon, cipő nélkül, mint a vadak? Ki a világba?
9: Cocó azt dadogta, hogy oroszlán.
4: Hát aztán, mondta a kapus, te meg ló vagy.
9: Láthatólag nem értette, mi a baj, csak akkor kapott észbe, amikor a közeledő oroszlán láttára Cocó sörénye égnek állt a rémülettől.
4: Égbe kiáltó, csapta össze a kezét, csak nem félsz. Ez Ofélia kisasszony, a zenetanár. Az a kedves teremtés, aki házigazdául és nevelőül ajánlkozott, mikor hírt kaptunk arról, hogy elhoznak a szigetre.
9: Ennyi. Ilyen sértés, ilyen méltatlan gyanúsítás. Cocó elpirult, felnyihogott zavarában. A portás fejcsóválva helyére kapcsolta a háttámasztóját, és visszabillentette Cocót a két hátsó lábára. Egy iskolás fiú,
4: Egy kis majom, aktatáska a kezében, már szaladt is a Cocó elmaradt cipőjével. Cocó visszahúzta, és nem mert felnézni. Közben az oroszlán odaért, kezet fogott a portással. Cocó látható megkönnyebbülésére nem haragudott, csak nevetett. Na de ilyet, mondta, míg kézitáskájába egyengette a kötését. Tőlem félni? Sose hittem volna. Megsimogatta a Cocó sörényét, és kilépett vele a kapun. Valentin látta, hogy Cocó megnyugodott, s karját az Ofélia karjába fűzte. Most a kép a kórháztól elvezető utat mutatta. Valentin ismét látta a tenger apró, kemény hullámait. A parti sétányon rengeteg járókelő élvezte a napfényt. Csak állatok voltak. Ember egy sem. Krokodilusok és tigrisek, szarvasok és vaddisznók mind ruhában, cipőben, háttámasztóval vagy már anélkül haladtak egymás mellett a legnagyobb barátságban. Egy kövér nyúl ment el Cocóék mellett, odaintett Oféliának, Ofélia barátságosan bólintott. Az utcasarkokon fülöp megállók voltak. Cocóék egy tágas fülöpbe szálltak többet magukkal. Valentin most végre a szigetet is látta. Felülről, ahogy Cocó is láthatta a fülöpből. Látta, hogy a sziget minden utcája körbefut. És hogy pontosan a sziget közepén egy kör alakú téren olyasfajta épület emelkedik, mint a Mami egyik parfümös üvegje. A törzse alabástromból volt, nyakszerűen elvékonyodó torgya, meg kék üvegből. János azt mondta, ez az elnök palotája, a kör peremén álló épületek a minisztériumok. Ezt a teret vette körül a többi utca, amely mind körben futott, úgyhogy a sziget olyan volt felülről, mint egy óriási diós csiga. És maga is kör alakú lévén úgy ült a tengeren, mint egy tányér. A legszélső körút körül kanyargott a tengerparti sétány, ahol Cocóék a fülöpbe szálltak. Ofélia a harmadik megállónál kilépett Cocóval, és gyalog haladtak egy darabig. Valentin látott az utcán egy sokszorosító irodát, ahol egy ősz diktált négy vadlibának, a libák a csőrükkel írógépeltek. Egy pékműhelyt is észrevett, ahol 12 fehér sipkás cica dagasztott egy nagy tekenőben. A pékműhely melletti ház volt az Oféliáé. Valentin látta, hogy az ajtó nem kulcsra nyílt, hanem az Ofélia szavára, és hogy beérve Ofélia bemutatta Cocót az ajtónak. Az ajtó a kilincsét nyújtotta. Cocó jól megrázta és nyerített. Az ajtón belül villogó sárga homok volt, és egy kis medence körül három pálma bólongatott, egy csíknyi szavanna is ott zöldelt. Ofélia azt mondta, azért rendezte be így az otthonát, mert a régi hazájára emlékezteti. A kertben különben egy jaguár terített az ebédhez, Cocó elé egy tál friss szénát tett, Oféliának pedig hatalmas nyers combot tálalt fel. Ő is velük étkezett, fehér kötényét levetette az asztalnál, megosztoztak a combon Oféliával. Cocó hozzá sem nyúlt az ételhez. Mikor meglátta, hogy Johanna a jaguár mit hozott be magának és Oféliának, az abrosz alatt a saját lábát nézegette és borzongott. Csak ült a pálmák alatt, nem evett semmit. Ofélia hiába kínálgatta. Egyszerre hangos nevetés hallatszott. Valentin elképedve látta, hogy az egyik pálma fakacagta el magát. Ofélia fölnézett, összeráncolta a homlokát és megkérdezte, mitől van olyan jó kedve? Cocón nevetek, mondta a pálmafa, és az oldalát fogta nevettében. Cocó azt hiszi, hogy valóságos húst esztek, és most azt számítgatja magában, mikor tálaljátok fel őt is vacsorára. Cocó iszonyúan elpirult. Ofélia összeszitta a pálmafát, elnézést kért Cocótól, azt mondta, a pálma még nagyon fiatal, tavaly, mikor iskolába járt, sokat hiányzott, betegeskedett, nem nagyon tanult jó modort. A fa megszégyelte magát, óvatosan kihúzta a gyökereit a homokból, és átment a kert túlsó végére, ott ismét beállt a földbe, összefonta az ágait, és olyan képet vágott, mintha semmi se történt volna. Ofélia akkor elmondta, hogy a hús műhús, mint ahogy a széna is műszéna. A szigeten mindent vegyi úton állítanak elő. Itt senki sem eszi meg egyetlen más állat húsát sem. Egyetlen növényt vagy gyümölcsöt sem. Cocó erre felkapta a tányért, és vígan beleharapott a műszénába. Johanna szó nélkül a kezébe nyomta a villát, és attól kezdve Cocó is villával evett, nem csak Ofélia. Nagyon ügyes volt, egyszer sem ejtette el. A kép még sokáig mutatta az ebédet, az utolsó fogás zabtorta volt, aztán Oféliát lehetett látni, ahogy megmutatja a Cocó szobáját. Cocó kezet mos, ledül a díványra, elalszik. Ofélia pedig a zongorához ül, és Mozartot zongorázik. Kinn a konyhában Johanna a mosogató medencébe vitte a tányérokat, megkérte őket, mosogassák el magukat, s míg a tányérok, kések a vízben alá meg alá buktak, és jól megdörzsölték egymást, újságot olvasott, és jaguárdalokat énekelt. Egy kicsit hasonlított Ginevrához. Az eseményrögzítő elsötétült. Kandurka felült, ásított, de kis talpával illedelmesen eltakarta a száját. Valentin az elsötétedett gépről az ablakra pillantott. Lenn egy magas torony látszott. Olyan, mint egy parfümös üvegnyaka. Talpazata alabástrom volt, maga a torony meg kék üveg. Távol, apró, kemény hullámokkal fodrozott a tenger. Fülöp lassan lefelé ereszkedett, alattuk volt a repülőtér, amelyet az imént a gép mutatott. A sziget! Kiáltotta Valentin, és örömében átölelte a János nyakát, és jobbról-balról megcsókolta. Nyolcadik fejezet. A repülőtéren harisnyás fogadta őket. Elsőnek Valentinhoz lépett, kezet rázott vele és megölelte. János és Kandurka egy lépésnyire mögöttük maradtak, és Valentin érezte, hogy harisnyás most miatta van itt. Miatta öltözött sötétkék díszegyen ruhába, és ez az üdvözlés, míg harisnyás a sziget nevében fogadja és köszönti, ünnepélyes és hivatalos. Fülöp elment aludni a garázsba, ők a harisnyás autóján utaztak tovább. Valentinnak már a fejében volt a sziget különös térképe, és menet közben kitalálta az irányból, hová tartanak. Valóban a központi körtérre futottak be, az üvegtorony alá, de nem ott álltak meg, hanem az egyik szélső épület előtt. Az óra az épület homlokzatán delet mutatott. Éjfél lehet odahaza, gondolta Valentin. Az óra fölött ott csillogott a nagybetűs betűsor. Külügyminisztérium. Harisnyás valami utasítást adott az autójának. Valentin akkor vette észre, hogy ennek sincsen sofőrje. Az autónak is arca, füle volt, mint Fülöpnek. Aztán kiszállt. Valentint is kisegítette a kocsiból. János, Kandurka nem mozdult. Valentin zavarba jött, de nem akarta mutatni, hogy nem nagyon szeret Kandurka nélkül lenni. Kandurka azt susogta, hogy csak Valentin hivatalos ma harisnyáshoz. Ők nem, de ebéd után valamennyien találkozni fognak Cocónál. Neki meg Jánosnak különben is dolga van, rengeteg szigeti tennivaló. Viszontlátásra hát Oféliánál. Valentin megszorította puha kis markát, és még sokáig nézett volna a tovagördülő autó után, de harisnyás karon fogta, és megkérte, induljon már befelé, nem tudnak parkolni az autók, ha elállják a bejáratot. Valóban, mindig új meg új autók gurultak a külügyminisztérium elé, Valentin nehezen indult meg. Nagyon szépek voltak a szigeti kocsik. Az épület is ugyancsak szép volt és érdekes. Csak egy emeletet mentek liften, tovább már maguk lépegettek egy hosszú, sokablakos folyosón. Harisnyást mindenki köszöntötte. Sőt, egy egér, akit harisnyás később elekként mutatott be, nevén szólította és üdvözölte Valentint is. Valentin nagyon büszke volt, csak nem értette, honnan ismeri őt. Harisnyás akkor megmutatta neki az irattárat. Valentin maga húzta ki a V jelzésű páncélfiókot, és kikeresette a saját nevét és a saját ügyiratát. Jól dolgoztak a szigeten, az iraton tegnapi volt a dátum. Elek azt mondta, a csatolt fényképről ismerte meg. és mindjárt meg is mutatta a kis gömbölyű képet. Valentin látta a telepudvarát, minden nagyon szürke volt az eső miatt, és alig akart magára ismerni, mert behúzott nyakkal állt a képen, és valami csodálatosan fancsali képet vágott. Időbe telt, míg rájött, melyik pillanatot örökítette meg a kép. Főleg arról találta ki, hogy a képen, oldalra csúszva, ott látszott a Lavínia néni keze is. Elek visszatűzte a képet az iratcsomóra, és elárulta, azért van olyan különös formája, mert a cocó szeméből másolták ki valami különleges eljárással, mikor a kórházban feküdt. Azért olyan gömbölyű. Harisnyás szobája felé haladva, Valentin tett valami megjegyzést Elekre. Utóbb szerette volna visszaszívni, de késő volt. Harisnyás eleinte egyáltalán nem értette, mire céloz, aztán felnevetett. Ugyan? Hogy enné meg? Kiáltott folyton nevetve. Elek lennétkezik az étteremben, csak nem hiszed, hogy valaki örömében eszik papírt. Azért eszik, mert nincs más ennivalója, meg aztán a foga borzasztóan gyorsan nő. Elek étlapról szokott rendelni, ha jól emlékszem, általában sajtot, füstölt szalonnát és diópudingot. Miért rágná meg az iratokat egy segédhivatali igazgató, egy esküdtett hivatalnok? Azért kért ezt a beosztást, mert a szagot nagyon szereti. A papír szagot. De megenni? Beléptek. A titkárnő, egy rendkívül csinosan öltözött kagyló, jelentette, hogy a vendég már megérkezett és bent várakozik rájuk a belső helyiségben. Valentin szerette volna megnézni a titkárnő íróasztalát, mert még sehol és soha nem látott annyi különféle telefont, gépet, eseményrögzítőt és gondolatolvasót, színes ceruzát és tust, de nem álltak meg. Harisnyás előre engedte, beléptek a másik szobába. Itt sem maradtak, csak szempillantásnyi ideig nézhette a harisnyás asztalát, szőnyeg borította falait, s a kandalló felett a saját országának, meg annak a városnak a képét, ahol lakik. Valentin jól tudott térképet olvasni, azonnal megismerte a zöld foltocskát a város határában. Az a kis erdő. Piros karika villogott benne egy helyen. Mi lehet ott? Talán a követség? Vagy a Tölgy Tamás lakását térképezték fel? A legbelső helyiségben terített asztal állt egy sarokban, az ablaknál meg két karosszék, egy lapos dohányzóasztal két oldalán. A vendég, aki már bent várakozott rájuk, letette a szigeti hírmondót, amelyet olvasott, s a belépők elé sietett. Valentin mosolyogva szorította meg a fél harisnyáját. A professzor valami kellemes, enyhe éterszagot árasztott gondosan kefélt bundájából. A testvérek megölelték egymást, az időjárásra tettek néhány megjegyzést. Hogy leültek, a professzor érdeklődéssel nézett egy régi sebb helyre Valentin térdén, s elmeséltette magának a történetét. Valentinnak, míg részletesen elmagyarázta, hogy és hol esett le a lépcsőről harmadéve, az volt az érzése, hogy mindenki egész másról akar beszélni voltak éppen, de még nem jött el az ideje. Harisnyást egyszer a telefonhoz hívták. Emma, a kagyló azt mondta, halaszthatatlan ügy. Akkor ki is ment egy pillanatra. A professzor az egészségügyre terelte a szót. Sokat színesen magyarázott Valentinnak a legújabb gyógyítási eljárásokról, és nagyon dicsérte a fiatal tudóst, Fehér Tivadart, aki rendkívüli módon tehetséges. Persze a szigeten nemigen van betegség, de gyakran előfordul, hogy az új lakók súlyos állapotban kerülnek hozzájuk, s bizony, az egyetemnek jól fel kell készíteni az orvosokat művészetükre. Valentin szíve hangosan vert. Érezte, hogy a professzor most bevezetett valamit. Harisnyás elkomorodva tért vissza, és még csengetett az ebédért, el is mondta miért. Most kapta meg az átíratot annak a szigeti polgárnak az ügyében, aki nem továbbította a beérkezett jelentéseket, és akinek hanyagsága miatt nem kaptak segítséget a lovak. Sőt, némaságra volt kárhoztatva az ő követsége és az elromlott leadóval. A professzor arca is elborult. Azt mondta, keserves lesz a büntetés. Asztalhoz ültek. Harisnyás középre, jobbjára Valentin, baljára a professzor.
8: Egy gyík szolgált föl gyönyörű, sárga ruhában. Valenti roppant vigyázott, hogy szépen egyék. A levest csészéből itták, valami hal volt előételül, aztán sültetettek salátával, tortát, sajtot és gyümölcsöt. Még szerencse, hogy otthon konzerv volt vacsorára, különben nem tudna ilyen jó ízűen enni. A két testvér csupa olyasmiről beszélt, amihez Valentin is hozzá tudott szólni. Jánosról, a János munkaköréről, a cocó gyógyulásáról. Arról a kényes, fontos állásról, amelyet Kandurka a követségen betölt. Kellemesen feszélyezetlenül telt az idő. A professzor megkérdezte, szeretné-e látni belülről is az egyetemet. És Valentin megint azt érezte, hogy valami más. Több van a kérdés mögött, mint ami látszik.
7: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
3: A bogyós gyümölcskertész.
2: Szent Péter esetén.
1: Főr Elézer.
3: Házasságon innen.
1: Katalin.
3: A gyerek.
2: A gólya kalifa. Foszti
1: fiú esetén. Pacsirta.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

Nem győzte várni a csapat. Ott hagyta a hordót, s a bor kifolyt fölmén a pincéből a házba, de ott fönn senkit nem talál, s a késő este érkezett meg

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A változatlanul 5,5%-on tartott alapkamat támogatja az inflációs cél fenntartható elérését, ezt mondta Varga Mihály a keddi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatóján. Az elnök hangsúlyozta, a magas energia árak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokolnak. A tanács a következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamatról, emelte ki a bankelnök. Varga Mihály elmondta, a 2,5%-os új inflációs cél mértékéről egyhangú döntést hoztak, több hónapos előkészítést követően. A 2,5%-os inflációs cél hosszabb távon mérsékeltebb inflációt, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, alacsonyabb nominális kamatokat és finanszírozási költségeket jelent a magyar gazdaságnak, hangsúlyozta az elnök. A monetáris tanács a keddi kamatdöntést követően jelentette be, hogy 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját, a jelenlegi 3%-ról a toleranciasáv változatlanul plusz-minusz 1% marad. Az új inflációs cél 2028. január 1-én lép hatályba. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett. Ezt hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy balatonfüredi konferencián. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület háromnapos vándorgyűlésének nyitónapján Tóth András hangsúlyozta, bár a 20. és 21. században az elektromossági a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energia import kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta az államtitkár. Tóth András kiemelte, a szélprogram részeként 8 gigawattos szélparkot építenek ki, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást, írja közleményében az adóhatóság. Mint emlékeztettek, szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kisvállalkozót érint, akik korábban nem találkoztak rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítéséhez, erősítette meg a közlemény. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ. Mint írják, 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című Európai Uniós projektben. Mint írják, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték azt is, hogy az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.
0: az időjárásról.
1: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Bauer Bence, Németország szakértő, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon intenzív napokat él meg a német belpolitika hétvégi két tartományi választás után. Mekkora az esély arra, hogy hamarosan nem Friedrich Merz lesz a német kancellár?
2: Nagyon a levegőbe lóg ez a lehetőség, hisz a CDU a szászanháti parlamenti választások alkalmából szeptember 6-án történelmileg legrosszabb eredményét érte ott el, 17,2%, és aztán szeptember 20-án Berlinben volt egy tartományi választás, ott második legrosszabb eredményét érte el 18,8%-kal, és ami igazán tragikus, az a Mecklenburg előpomerániai voksolás. Ott a CDU kiesett a parlamentből. Sokáig kormányzati erő volt, sokáig a miniszterelnököt adta ebben az északi tartományban, most már viszont 4,9%-kal nem jutottak be a schwerini törvényhozásba. Ez gyakorlatilag a legrosszabb forgatókönyv, amit valaha valaki el tudott volna képzelni, hogy a CDU idáig jutott, ez javarészt Friedrich Merz munkássága, és a szövetségi kormány nagyon rossz megítélésének köszönhető. A választók úgy is mondták, hogy ez egy népszavazás, ez egy referendum Friedrich Merz munkájáról, és elsöprő többségben voltak azok, akik tényleg már csak azért mentek el szavazni, ugye megnőtt is a választási kedv, hogy megmutassák, hogy mit gondolnak a szövetségi kormányról, ez egy intőjel kell, hogy legyen. Ez az intőjel megtörtént két héttel ezelőtt, most megint van egy ilyen, szóval nem tudjuk, hogy hány napig vagy hétig maradhat Merz még a pozícióján, de ugye nem nagyon van olyan utód, aki ezt a csőd tömeget ugye átvenné szívesen, hisz tényleg a CDU állapota nagyon rossz.
1: A választók tehát már megadták az újabb figyelmeztetést. Két sárga az egy piros a futballban, de ahogy ön is említette, a CDU-n belül azért ennél jóval bonyolultabbak a viszonyok. Hány hete lehet hátra Merznek ez? Egyáltalán mitől függ?
2: Nagyon nehéz jósolni. Ugye maga Friedrich Merz vasárnap este kiállt a sajtó elé, és egy rögzönzött sajtótájékoztató keretében ugye a nagy bejelentés az volt, hogy nincs bejelentés, folytatja a munkáját, és akkor még nem volt ismeretes, hogy kiesett a CDU Mecklenburg előpomerániában a parlamentből, akkor még 5,0-nál voltak az exit polok.
1: Tehát elővágásnak tervezte, de aztán sokkal rosszabbul alakultak az eredmények, még ha a 4,9 és az 5 matematikailag nem is nagy különbség, a kiesés az rendkívül.
2: Igen, ez így van, de trükkös azért, mert amikor egy választási estén, ráadásul egy kisebb tartománynál, ugye Mecklenburg előpomeránia nem olyan nagy, ugye Berlin is ott volt még persze, a választási estén a kancellár maga személyesen jelenik meg a sajtó, tehát egyből az elején, akkor ezzel dominálja a közbeszédet, dominálja a hírfolyamot, és nagy választás, vagy nagy bejelentésre számított sok mindenki. Emlékezzünk arra, amikor utoljára egy kancellár így kiállt egy tartományi választás után egyedüliként, ez 2005. május 22-én volt, amikor Gerhard Schröder, akkori német szövetségi kancellár, az elveszített Észak-Rajna-Veszfália választás után, ahol 39 év után először a szociáldemokraták elvesztették a hatalmat, akkor kiállt, hogy új legitimációt, új mandátumot kér a német szavazótól, és előrehozott választás lesz. Ez volt egy tényleg nagy bejelentés. Valami erre készülhettünk most is, de aztán azt mutatja Friedrich Merznak a bejelentés, hogy nem történt bejelentés, gyakorlatilag semmi nem történt, és aztán másnap is voltak másnap volt még elnökségi ülés, ott se történt nagy előrelépés, hisz nincsen senki, aki ezt most átvenné Friedrich Merztől. Azaz nehéz ezt most napokban, hetekben, hónapokban mérni. Az egészen biztos, 100%, hogy nem fog Friedrich Merz a 2029-es választásnál újraindulni, szerintem ez készpénznek vehető. Az is nagyon valószínű, hogy a ciklust nem tudja kihúzni, és akkor innentől szerintem ez a most azonnaltól egészen valameddig 2028 végéig, 2029 elejéig benne van a levegőben. Ők most még arra számít még Friedrich Merz ilyen utolsó utáni esélyként, hogy valamilyen módon beindul a gazdaság 27 elején, és aztán majd a tavasszal esedékes Leszvik-Holsteini és Észak-Rajna-Veszfáliai választás úgymond egy szuper jó eredményt produkál a CDU számára, ahol ilyen felszabadító csapásként úgymond visszajön a régi CDU. Ott igazán tényleg még jobban áll a CDU, kormányzati erő is, mind Düsseldorfban, mind ki.

0: Illben, de ez egy nagyon bizonytalan játék, és elfogyott a CDU-nak a türelme Friedrich Merzre, csak ugye nincsen más. És így állunk most. Nagyon-nagyon sok minden történt másfél év alatt, ami rossz irányba vitte a kormány megítélését. A megszegett választási ígéretek, Friedrich Merz megválasztásának a körülményei, a folyamatos viták a szociáldemokratákkal, a be nem váltott ígéretek, egészen odáig, hogy nyáron most Friedrich Merz úgy cserélte ki a frakcióvezetőt, meg ugye minisztereket, államtitkárokat, hogy egyes esetekben az érintettek a sajtóból tudtak belőle, hogy ők most már úgy menesztésre kerültek. Nagyon rossz kommunikáció, nagyon rossz emberközeli bánásmód, és így összességében összegyűlt a népharag, és összegyűlt a CDU-n belül is a harag Friedrich Merzzel szemben. Szerintem Friedrich Merz már tehertétel a CDU-CSU számára.
1: Ezt mutatják a népszerűségi adatok is. Hogyan áll jelenleg most a CDU-CSU, illetve hogyan áll Friedrich Merz országosan a felmérésekben?
0: Ez nagyon fontos. Míg a CDU-CSU pártszövetség közösen 18-20%-on áll, és az AfD 29-30%-on, azaz egy nagyon stabil 10% pontos előnye van már az AfD-nek. Ugye gondoljunk vissza, február 23-án volt a szövetségi választás, akkor még pont fordítva volt, 28%-ot szerzett a CDU-CSU, és 20%-ot az AfD, most ez megfordult. Plusz ugye a személyes mérései Friedrich Merz munkájának, és hogy személyesen Friedrich Merz jól kormányoz-e, támogatják-e Friedrich Merz munkáját, ott 10%-on áll. 10%-os támogatottság az egy olyan katasztrofális érték, hogy már ilyen poszt-poszt-trauma, poszt-poszt-lemondási időszakban vagyunk, már sok alkalom lett volna, ahol normál körmények között mi úgy ismertük a német politikából, hogy ilyenkor már le kellett volna mondani, de ezzel már rég túl vagyunk, azaz Friedrich Merz egy nagy túlélő, ezt el kell mondani, és még mindig nem mond le. És még mindig ott van a levegőben, hogy akkor majd valahogy elmozdítják, de ugye senkinek sincs a bátorsága. A CDU egy nagy, lojális, kancerári gépezet, nekik fontos a hatalom, és nagyon nehezen tudnának megbirkózni azzal a helyzettel, hogy ezt elveszítik. És jelenleg az evickélés és jobb időkre történő várakozás, vagy reménykedés, hogy jobb idők következnek be, ez most dominálja a helyzetet, és jelenleg így kell nézni, de bármelyik percben megtörténhet, most már csak egy egészen kicsi impulzus kell ide, szerintem, és akkor megtörténik az, hogy tényleg egy kormány bukta, vagy akár egy kancerár bukta lesz. Ugye meg kell ezt különböztetni, a konstruktív bizalmatlanság indítvánnyal elmozdítható egy kancellár, és egyből egy új kancellár választható helyébe, ezzel a kormány még nem bukott meg. A kormány bukta akkor lenne, ha tényleg lemond, vagy egy bizalmi szavazással, ugye, amit elveszít, a kormány megbízatásának vége van, és akkor onnantól kell akár egy új választásban gondolkodni, vagy akár egy új felállásban gondolkodni.
1: Mennyire meghatározók a párton belül azok a szereplők, akik mondjuk itt a magyar közvéleményben a legismertebbek, tehát az uniós vezetők, Ursula von der Leyen és Manfred Weber?
0: Bármennyire meglepő, de a német közvélemény számára az Európai Uniós szereplők nem bírnak akkora jelentőséggel. Mi magyarok ugye ezeket a szereplőket ismerjük, mert ugye minden nap foglalkozunk velük, vagy a média egyes része foglalkozik velük, de Németországban nem akkora szerepük van. Kiváltképp Ursula von der Leyen, ugye ő régebben szövetségi miniszter volt, és aztán Merkel asszony Brüsszelbe küldte. Neki a megítélése Németországban vegyes volt, ezt most óvatosan fogalmaztam, és bőven megvan, hogy Európai Unióban el van elnökségi tisztséggel, de neki nincs is semmi ambíciója. Manfred Weber esetében egy kicsit más a helyzet. Manfred Webernek sose volt belföldön, Bajorországban komoly pozíciója közjogilag, viszont ő a CSU alelnöke. És a CSU kongresszuson Manfred Weber szerezte meg a legjobb szavazatarányt alelnökként. Ez nagyon fontos jelzés. Most van mozgolódás a CSU-ban, hogy esetleg Zöder talán kancellár lenne Merz helyett, vagy akár Ilse Aigner házelnök, majd köztársasági elnök lenne, és esetleg megnyílik Weber úr számára egy pozíció Bajorországban. Ő ezt nyíltan nem ambicionálja, de egyébként vannak arra utaló jelek, hogy ő szívesen Bajorországba térne vissza. A CSU erős embereként, nyilvánvalóan első embereként térne vissza Brüsszelből, szóval ott egy kicsit más a helyzet. Bajorországban ismerik Manfred Webert, de szerintem a szövetségi politikával foglalkozók kevésbé, szóval tudják, hogy ki ő a néppárt elnöke Brüsszelben, meg a frakcióvezető, de azért annyira a szövetségi szinten nem mozog, ha mozog, akkor inkább bajor szinten mozog.
1: Beszéljünk a két tartományi választási eredmény sorról, illetve arról, hogy milyen következményekkel járhat az, ami vasárnap történt. Kezdjük Berlinnel, ugye a városállamban a balpárt győzött, Die Linke néven fut ez Németországban. Minek köszönhető, minek tulajdonítható, hogy ez a radikális baloldali párt így meg tudott újulni, és győzni tudott.
0: Nagyon érdekes a Linke szereplése. Talán a magyar hallgatóknak érdemes elmondani, hogy a Die Linke a kommunista utódpártból jött létre. Ugye a szocialista Einheitspartei Deutschland, Németország szocialista egységpártja, ez a kelet-német állampárt, átalakult ugye PDSZ, Partei des Demokratischen Sozialismus, a demokratikus szocializmus pártja, és aztán különböző szakszervezeti mozgalmakkal 2005-ben egyesülve nyugaton létrejött a Die Linke. És még sokáig még ilyen kommunista utódpártként volt nyilvántartva, és a keletieknek volt a úgymond ennyi megszólalási pontja, a kelet-német állampolgároknak a gondjait tudta megfogalmazni. Egyre inkább átalakult egy ilyen posztmodern, baloldali, balliberális vók pártja, és Berlinben ez egészen egyértelműen látszódik, hogy a belső kerületekben, a hippi negyedekben nagyon erősen tudott fellépni, nagyon jól teljesített. Mi több, a fiatal nők körében nagyon népszerű, a nők körében népszerűbb, mint a férfiak körében, és a 16 és 24 év közötti szavazók körében, ugye Berlinben már 16 éves kortól lehet szavazni, tényleg 47%-ot kapott. Az egyébként 25,7%-os eredményével szemben. Az összpopuláció Berlinben 25,7, 16 és 24 év közöttiek 47%. Ez egy nagyon, nagyon meggyőző eredmény, és tényleg meg tudták ragadni azokat a témákat, amik egy ilyen Berlinben élő fiatalt foglalkoztat, mi ez? Közlekedés, lakhatás főleg, akár a városkép, bűnözés kérdése. Ezek olyan dolgok, amik a mindennapokat érintik, és tényleg tartományban ezek fontosak ott helyben, Berlinben, helyi kérdések.
1: És ugye a bevándorlóknál is jól teljesített.
0: Igen, ez volt a másik része a válaszomnak, amit köszönöm, hogy rákérdezett. A muzulmánoknál nagyon erős volt. Azok a muzulmánok, akik szavaztak, ott 50-60%-os arányt ért el a Die Linke, hisz, el kell mondanunk, a csúcsjelöltjük egy török bevándorlók gyereke. Egy nagyon érdekes élettörténete van. A katonai puccs elől menekültek a szülei 80-ban Törökországból, ugye szocialisták voltak, nagyon aktív szocialisták, és 81-ben született a hölgy, aztán Münchenben, ha jól tudom. És ő egyébként törökül is üdvözölte a szavazóit, és nagyon érdekes, hogy ezek a migráns milliók teljes mértékben a bal párt mögé álltak be, és szerintem ez egy nagyon érdekes szövetség, hogy a woke németek, ugye a nagyvárosi posztmodern németek, meg egyébként tradicionális értékkel rendelkező muzulmán bevándorlók, akik azért konzervatívabbak társadalompolitikai kérdésekben összeállnak a Linke mögött, és talán még egy gondolat, a török sajtónak a reakciója nagyon érdekes, hisz ott egészen az Erdogan párti sajtó is üdvözölte ezt a választási győzelmet. Nekik fontosabb az, hogy valaki török, mint az, hogy most pontosan milyen pártban politizál. Nyilvánvaló a Die Linke kritikus Erdogan politikájával, de viszont Erdoganéknak ez tetszik valószínűleg, hogy egy török honfitársuk úgymond ilyen pozícióhoz jut.
1: És milyen kormányzó képes pozícióba juthat ez a Die Linke, illetve annak a vezetője?
0: Igen. Ötpólusú a berlini politikai rendszer. A 25,7%-os Linke után következik a CDU, aztán a AfD, a Zöldek, és utána az SPD. És három párti koalíciót lehet csak megvalósítani. Jelenleg a CDU kormányzott eddig egy két párti koalícióban, nekik már nincs többségük, és ha a CDU magám elé tudna édesgetni a szociáldemokratákat és a zöldeket, úgymond, akkor is csak kettő mandátum többségük lenne, ez nagyon nehéz lesz. Viszont a bal párt azzal tudna kampányolni a szociáldemokratáknál és a zöldeknél, hogy inkább ők kormányozzanak, hisz a bal párt a nagy nyertes. És ugye a potenciális három társ, a CDU, az SPD meg a zöldeknek a kumulatív vesztesége 20%, azaz ők a választásnak a nagy vesztesei, ezzel tudna érvelni a bal párt. Viszont ott vannak a problémák, hogy a bal párt nem csak, hogy egyes tagjai erősen antiszemita érzelműek, és ezt folyamatosan pró-palesztin tüntetéseken hangoztatják is, hanem ugye a bal párt egészen offenzíven államosítani akar nagy ingatlan cégeket. Ez már az SPD-nek se tetszik. Szerintem ez egy nagy meccs lesz. Az SPD-nek jelentős része inkább a CDU-hoz húznak, a zöldek egyértelműen bal párt irányba mennek, sokkal baloldaliabbak, és szerintem végeredményben, miután a zöldek erősebbek, a választási győztes az egyértelmű, szerintem ez egy nagy valószínűséggel a Die Linke fogja adni itt a polgármesteri pozíciót, a miniszterelnököt, úgymond, és egy ilyen hármas baloldali koalíció fog bekövetkezni, ami nagyon érdekes politikai konstellációt vetít előre.
1: Az is érdekes, hogy egy bármilyen választáson a negyedik és az ötödik helyezett gyakorlatilag alkujából dől majd el, hogy kivel állapodnak meg.
0: Hát igen, ez az arányos választási rendszereknek a velejárója, és az arányos választási rendszerrel alapvetően nincsen gond, de akkor kezd érdekessé válni a helyzet, amikor ugye fragmentizálódik a pártpolitika rendszer, és ahogy említettem, Berlinben gyakorlatilag egy ötpólusú rendszer van. Öt nagyjából egyforma nagy párt van. Ugye a Balpárt most előre szaladt 25%-kal, de a többi 18, 16, 15, 12. Nagyjából egyformán nagyok. És érdekes, hogy folyamatos alkupozíció, és nem tudjuk a választás estén, hogy igazándiból ki nyert, azt tudjuk, de hogy ki fog aztán kormányt alakítani, ki lesz itt a miniszterelnök, azt gyakran később tudjuk, csak meg különböző tárgyalások után.
1: Az AfD-nek a berlini eredmény mit jelent, amikor a többi tartományban sokkal népszerűbb?
0: Hát Berlin egy nagyváros. És a nagyvárosban mindig nehezebb egy jobboldali pártnak, egy konzervatív pártnak. Az AfD-t egyébként szélső oldalának is mondják sok helyen, én ezzel nem értek egyet, én úgy gondolom, hogy az AfD nagyon heterogén, vannak ott szélső oldali elemek, vannak olyan emberek, akik tényleg a neonáci mozgalmakkal szimpatizálnak, vagy szimpatizáltak, és vannak ugye moderát elemek is. Az elnök asszony Berlinben egyébként, Brinker asszony, ő keletnémet, egyébként Sachsenhaltból származik, és egy nagyon földhöz ragadott, szerintem nem extrém ember, nem egy szélső oldaliról van itt szó. Az AfD szerintem egy kicsit jobb eredményre számított Berlinben, ezt el kell mondanunk, de hisz volt már olyan mérés, ahol 18-20%-on áll, aztán végül is 16-ot szereztek, nem az ő terepük a nagyváros, ezt azért el kell mondanunk. Viszont, ami nagyon érdekes, hogyha megnézzük a választási térképet, egy kettős törésvonal látszik Berlinben. Van egy ugye olyan törésvonal, hogy belső kerület, illetve külső kerület. Régebben ez a térkép úgy festett az utolsó választások alkalmából, hogy a belső kerület az teljesen zöld volt, és minden, ami körülötte nagyjából fekete, azaz CDU. Most úgy néz ki, hogy a belső kerületek egy pár zöld kivételtől eltekintve alapvetően balpártiak, és a külső kerületek attól függ, hogy nyugaton vagy keleten helyezkednek el, nyugaton CDU-sok, feketék, keleten kékek, AfD-sek. Azaz van Kelet-Berlinben olyan körzet, ahol az AfD 55%-ot szerzett. Szóval a megosztottság az még Berlin város államon belül is fokozódik, és teljesen egyértelműen a választási térképen kimutatható.
1: Mecklenburg Elő-Pomerániában pedig teljesen más eredmény született. Területileg annyira nincsen távol egymástól a két rész, mint amennyire különbözőek az eredmények. Tehát, hogyha csak az eredménylistát nézni az ember, akkor szinte el se hinné. De nyilván ennek is megvannak a sajátos okai. Mecklenburg Elő-Pomerániában az AfD győzött, de itt a szociáldemokrata miniszterelnök valószínűleg folytathatja. Hogyan alakulhatott így ez az eredmény?
0: Mecklenburg Elő-Pomeránia teljesen más terep, mint Berlin, bár geográfiailag nincs olyan messze, 1-2 óra autóval, azért teljesen más. Itt nincsen egy ötpólusú rendszer, hanem tényleg polarizálódott a helyzet. Az AfD 38%-ot szerzett, a szociáldemokraták 35-öt. Egy fej-fej verseny alakult ki az utolsó hetekben. Még egy fél év ezelőtt az SPD 19-20%-on mérték, és Manuela Schwesig miniszterelnök asszony, aki egyébként nagyon népszerű a tartományban, egészen egyértelműen a személyes preferenciai adataival kampányolt. Ő úgy plakátolt az utolsó két hétben, hogy Die Frau gegen Blau, azaz a nő a kékek ellen, egészen egyértelműen azzal kampányolt, hogy az ő első pozíciója, ami ugye nem következett be, de az ő választási győzelme az AfD ellen szólna, azaz az összes AfD elleni szavazatot akarta begyűjteni.
1: Mondjuk és ez nem a legszofisztikáltabb kampány, azt is
0: hát
1: tudjuk.
0: Hát nyilvánvalóan a kampány véghajrájában minden megtörténhet, de teljesen más a helyzet, mint Sachsenhaltban, ahol ugye egyértelmű volt, hogy az AfD megnyeri, és azzal kampányoltak a baloldali pártok, hogy a kis pártokra szavazzanak, és így a CDU-tól még elmentek szavazatok. Most az a forgatókönyv történt Mecklenburg Elő-Pomerániában, mint két év ezelőtt Szászországban, hogy elsőbségért küzd az AfD és egy másik, úgymond demokratikus párt, magát demokratikus pártnak mondó politikai formáció, és döntő volt, hogy akkor ki lesz az első. És a négy kis párt közül kettő jutott csak be a törvényhozásban, nagyon rossz eredménnyel, a balpárt 6,5, a zöldek 5,7, és kettő kisebb párt viszont már nem jutott be, a BSV 4,7-tel, vagy 4,8-al, és a CDU 4,9-el nem jutott be, úgyhogy előbb taglaltuk a CDU helyzetét, azaz gyakorlatilag, amikor kettő elefánt egymással harcol, akkor az egereknek már nincsen sok hely, és pontosan ez történt. És bármennyire az AfD 3% ponttal megnyerte ezt a választást, de miután bejutottak a zöldek, és bejutott a balpárt a Schwerini törvényhozásba, Svézig asszony simán tud itt egy koalíciót kovácsolni, mert tegnap be is jelentette, hogy rót-rót-grün, azaz vörös-vörös-zöld. Nem olyan újkeltő ez a formáció. Mecklenburg-Előpomeránia volt az, ahol 98-ban első ízben kormányozott az SPD, akkoriban PDS-szel, és most is ugye Svézig asszony egy SPD balpárt koalíciót vitt. Most egyszerűen be kell még venni a zöldeket, ez nem lesz egy nagy probléma. Svézig asszony nagyon magabiztos, ő az SPD-nek most az erős embere, és egyébként azzal is kampányolt, hogy a szövetségi politikát nem támogatja. És az SPD-nek a szövetségi politikába betöltött szerepét se támogatja, ami több támadja. És ez nagyon szimpatikus volt, a szavazók 60%-a úgy mondta, hogy Svézig asszony kampánya, és az, hogy kritizálja a kormányt, neki ez nagyon jót fog tenni, és jó lesz az eredménynek. És a másik oldalon ugye 80% mondta úgy a másik oldalon, hogy Friedrich Merz munkája kifejezetten árt a CDU-nak a kampányának. Így néz ki a helyzet, Svézig asszony megnyerte, és egyébként szerintem így korrekt, hogy ő lesz a miniszterelnök, tényleg jó értékei vannak, és jó kampányolt, és népszerű.
1: Ebben a tartományban pedig aztán tényleg nagyon alacsony. Egyrészt a CDU támogatottsága, másrészt vélhetően Friedrich Merz is.
0: Hát Mecklenburg-Előpomeránia, ha most hiszünk az adatoknak, az, ahol Friedrich Merzet gyakorlatilag a legkevésbé támogatják. Szóval az országos szinten elért 10%-kal szemben Mecklenburg-Előpomerániában 5%-os az értéke.
1: És hát lehet, hogy a miniszterelnök még
0: kevésbé. És a kancellárnak hasonló, szóval egészen rossz ott a mérés.
1: Folytatjuk a beszélgetést itt az arénában Bauer Bence Németország szakértővel, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával. A hétvégi németországi fejlemények nyomán az is felmerült a német sajtóban, hogy esetleg az SPD kiválik a kormánykoalícióból, és a CDU-CSU kisebbségi kormányzást vihet a következő időszakban. Ugye az SPD-nek a mostani eredmények nem kedvezőtlenek, tehát házon belül, a koalíción belül el tudja adni azt is, hogy tulajdonképpen egy részsikert aratott ezen a választáson. Miként hathat ez a helyzet az országos viszonyokra Németországban?
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, a szociáldemokratáknak a helyzete. Ők országos szinten nagyon rosszul szerepelnek, Berlinben is 12%-ot kaptak csak, viszont tényleg Mecklenburg-Előpomerániában a 35%-os szereplés az igazán kitűnőnek tűnik, és nagyon jó eredmény, de ez az eredmény Mánulás Svézig eredménye személyesen. Ő nagyon népszerű, és az SPD szavazók Mecklenburg-Előpomerániában 50%-ban úgy nyilatkoztak, hogy csak is kizárólag Svézig asszony miatt szavaztak az SPD-re. Ha nem lett volna Svézig asszony a jelölt, akkor nem szavaztak volna az SPD-re, akkor nem 35%-ról beszélnénk, hanem 17,5%-ről. Gyakorlatilag Svézig asszony az SPD erős ember, és ő nagyon kritikus az SPD munkásságával kapcsolatosan, amit a koalíciót illeti. Nagyon jó indulat az a megfogalmazás, hogy az SPD hagyná ott a kormányt. Ha kisebbségi kormány lenne, akkor inkább úgy következne ez be, hogy a CDU összeszedi az összes bátorságát, és kirakja az SPD-t. Az SPD mindenképpen maradna, hisz tudják, hogy nagyon sok mindent meg tudnak valósítani a programjukból, és alternatíva hiány Friedrich Merzék mindent elfogadnak. Ugye nem volt más opciója Friedrich Merznek 2025 elején, mint hogy a szociáldemokratákkal alkosson egy kormányt.
1: Sőt, hát most vasárnap is ugye még egyfajta gesztust tett a szociáldemokratáknak a kancellár.
0: Igen, itt konkrétan a nyugdíjreformmal kapcsolatos lépésekről volt itt szó. Ez egy olyan dolog, amin éveken át vitatkoztak, és most végre volt egy döntés, és most ezt is vissza akarják csinálni a szociáldemokratáknak, a szociáldemokrata pártból irányuló kritika miatt. Szóval gesztust is tett. És én úgy gondolom, hogy az igazi csapás az lenne, hogyha az SPD-s miniszterektől megválna Friedrich Merz, vagy akár egy új német CDU-s kancellár, bárki lenne az. De ugye egyiket a másik után. Szóval a kisebbségi kormány csak úgy lehet, hogyha a kancellár utána marad, mert ugye nincs már akkor, aki megválasztaná. Szóval azt nem lehet megtenni, hogy először az SPD minisztereket kirakni, és utána majd egy konstruktív bizalmatlanság indítványa próbálni Merzet leváltani, mert az ugye rossz a sorrend. Szóval akkor már nincs többség, úgymond. Szóval vagy egy kisebbségi kormányzás, ezt akkor Friedrich Merznek kellene megtennie. Hogy ez megtörténik, nem tudom. Ez nyilván azt is jelenteni, hogy az AfD-t bevonják a döntéshozatalba, és az AfD-vel szavaznának meg csomó mindent. Hogy Merz ezt megtennie, kétlem. Ő maga úgy mondta, hogy a politika jövője az AfD-vel AfD szemben fenntartott tűzfaltól függ, azaz ő maga a tűzfal. ez nem reális. És ugye az AfD ugye tett különböző gesztusokat, nem csak a ciklus elején, hanem most már megint felajánlották, hogy nagyon szívesen támogatják a kisebbségi kormányt, ilyen és ilyen feltételek mellett. A CDU a sarokba, a CDU a sarokba szorult, de nem hinném, hogy ők ezt most egy ilyen felszabadító csapásként érik meg, hanem inkább egyre inkább dac reakciót is vált ki, hisz régebben még ők voltak az erősebbek, másfél éve, most viszont már az AfD erősebb, az megváltozott a helyzet. Ez az egyik szenárió. A másik szenárió ugye a konstruktív bizalmatlanság indítvány, hogy leváltják a CDU-sok Friedrich Merzet, itt ugye kell egy abszolút többség a Bundestagban. Az SPD szerintem ebbe belemenne, hisz ők abban érdekeltek, hogy maradjon az egész, menjen tovább, ne legyen előrehozott választás. A harmadik szenárió az, hogy Friedrich Merz, mint annó Olaf Scholz, vagy akár Gerhard Schröder maga kér egy bizalmi szavazást saját maga ellen, akkor feloszlatja az elnök bizonyos körülmények szerint a Bundestagot és egy előrehozott parlamenti választás van. Ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag nagyjából fél évet kell bekalkulálni. Ugye 24. november 6-án bukott meg Olaf Scholz, és 25. május 6-án napra pontosan 6 hónap múlva lett egy új Merz kormány. Ez nagyon hosszú idő, addig politikai tétlenség uralkodna, semmilyen döntés nem születne, ez nagyon rossz. És akkor még van egy olyan opció, hogy Friedrich Merznek elege lesz az egészben, és egyszerűen lemond. És akkor egy új kancellárt kell választani, ilyen is lehet. Szóval nagyon sok különböző szenárió van itt, de mind attól függ, hogy a CDU-n belül milyen megoldásra jutnak. Ez a CDU-tól függ most, a CDU kezében van a döntési kompetencia, a döntési jog és a politikai döntés is. De én úgy látom inkább az utolsó 48 óra folyamataiból, hogy a CDU-ban gyakorlatilag egy sokk állapot következett be. Se köpni, se nyelni nem tudnak, nagyon nehezen reagálnak, és egyszerűen nem találják meg a kommunikációt, nem találják meg a gyógyírt, nem találják meg azt a politikát, hogy egyáltalán egy ilyen eredmény után hogy kellene reagálni, és hogy okos döntése a kancellárt kitenni, vagy még húzni kell egy kicsit, vagy viszont pont, hogy az ellenkező, ezt nem találták meg, nincsen semmilyen mondás, és lehet, hogy Friedrich Merz ebbe tud belekapaszkodni, hogy nincsen úgymond alternatíva, nincsen senki, aki felvállalná most ezt a szerepet, és akkor így maradhatna. De különböző lehetőségek vannak. Nagyon fontos, hogy most mi történik a következő napokban, és ezzel a krízissel, hogy bánnak a CDU-ban, és ugye főleg milyen nagy lesz a nyomás a CDU bázisa irányából. Hisz a bázis, az alapszervezetek, a szavazók, azok már tényleg elvesztették a türelmüket.
1: És ugye ismét felvetődött az AfD esetleges betiltásának a kérdése a hét elején. Mennyire lehet ez reális, illetve mennyire van meg annak a valószínűsége, hogy ez megint csak az AfD malmára hajtja a vizet, hogy egyáltalán beszélnek róla?
0: Teljes mértékben az AfD malmára hajtja a vizet. Mind a politikai tűzfal, a karantén intézménye csak is az AfD-nek kedvezett, és a CDU-nak egyre rosszabb lett a helyzete, úgy egy ilyen eljárás is az AfD-nek kedvezne. Friedrich Merz, amikor az egyik kortárs beszédét tartott, amikor pártelnöknek indult ugye 18-ba, akkor úgy fogalmazta, hogy meg kell felezni az AfD-t. Pontosan megduplázódott az AfD, és ami akit megfeleződött, az a CDU, ahhoz az időköz képest. És egy ilyen eljárás kontraproduktív, hisz politikailag az AfD-t felemeli, jogtechnikailag is az történik, hogy megszűnik, de ugye egy új pártot lehet aztán alapítani, azaz előről kezdődik az egész, és egy mártírszerepbe taszítja az AfD-t, és eddig is már mártírszerepben volt az AfD. Az összes többi párt ő kitaszította, és ahelyett, hogy felvegyék a harcot érvekkel, a problémákkal, a szakpolitikákkal, inkább személyesen az AfD-t akarták betiltani, és egyébként Henrik Wüst, észak-rajna-vesztfália miniszterelnök javasolta ezt most megint, a szászanhalti eredményhirdetés után, és ez egyébként egy törésvonalat is mutat a CDU-n belül. Talán már nem ott lesz a törésvonal, hogy lehet az AfD-vel együttműködni, lehet-e egy kisebbségi kormánytól elfogadni az AfD szavazatait. Most már lehet a törésvonal ott fog kialakulni, hogy betiltás igen vagy nem. Kik álltak Henrik Wüst mellé e kérdés mentén? Az északi tagszervezetek, akik inkább egy kicsit centristábbak, inkább egy kicsit liberálisak, és a jobboldali szervezetek úgymond a CDU-ban, mint a keletiek vagy a déliek ezt elutasították. És főleg Markus Söder, bajor miniszterelnök, CSU elnök ezt elutasította. Az lehet, hogy ez lesz majd a törésvonal, hogy hogy lehet az AfD-vel megtalálni a hangot, vagy nem megtalálni, vagy hogy lehet az AfD-t betiltani, vagy nem betiltani. És az utolsó éveknek a politika diskurzusa a CDU-n belül arról zajlott, hogy mit kezdünk az AfD-vel. Az elején volt egy 5%-os párt, aztán volt 10, 15, 20, most 30%. És már virulens a kérdés, és én nem zárom ki azt, bár nem szeretnék ilyet, de nem zárom ki azt, hogy a CDU szakadni fog előbb-utóbb e kérdés mentén. Hisz most már tényleg egy ilyen poszttrauma állapotban van. Olyan sok minden történt, ami nagyon negatív, és egyszerűen ez a régi nagy stabilitás, hogy egyébként mindig ott van a CDU, mindig ők nyernék a választást, mindig ők adják a kancellárt, ez a stabilitás szerintem már elment, és az utolsó évek felgyorsultak, a dinamika egyértelműen kirajzolódik, és én úgy látom, hogy nagyon nehéz idők következnek.
1: Melyek egyébként azok a reformtervek, amelyeket Friedrich Merz próbálna megvalósítani? Ugye ezek nagy része még nem történt meg, csak terv, és már most ilyen alacsony a támogatottsága. De melyek azok az elképzelések, amelyeket szeretne keresztül vinni?
0: Nem elég a műsor, hogy ezt fel kérem a sorolnom. Nagyon-nagyon sok mindent ígértek. Ugye főleg gazdaságpolitikailag adócsökkentéseket ígértek. Azt ígérték, hogy az energia olcsóbb lesz. Megígérték egyébként, hogy ásampolitikai kérdésekben is lépés történik. Ugye migrációban ugye egy erőteljesebb fellépést ígértek. Mindenhol valamilyen apróság történt, de nem átfogó intézkedéscsomag. És mennyien inkább haladunk előre az idővel, annál inkább egy átfogóbb csomagra lenne szükség, azaz annál inkább akutak a kérdések. Nő a kényszer, akutak a kérdések, és az elején még talán arról lehetett szó, hogy most 1 vagy 2 százalékponttal csökkentenek bizonyos adónemeket, de szerintem már olyan virulens, hogy sokkal nagyobbakat kell lépni, és egyébként a CDU-nak volt egy pár nagyon erős mondása 2025 elején, hogy semmiképpen nem kormányoznak, ha nem következik be ez. Hát végignézzük ezeket a dolgokat, nem következtek be azok a dolgok, amit a CDU nagyon megígért. Most mondok egy egész egyszerű témát, nem gazdaság, hanem egy másik kérdés, hogy az önrendelkezési törvény. Magyarországon is sokat beszéltünk erről, ez a nem változtatás lehetősége. A CDU azt mondta, hogy ezt, amit a baloldali kormány vezetett be, mindenképpen vissza kell vonni, mindenképpen meg kell szüntetni. Történt valami? Nem. Folytathatnám a választási törvénynél, folytathatnám minden sok más intézkedésnél, amikor azt mondták, hogy kondíció sine qua non. 25 elején azt mondta Friedrich Merz, hogy a baloldali politikának most már vége. Ez olyan nagy meggyőződéssel mondta, hogy azon gondolkodtunk, hogy tényleg meg tudja valósítani. Nem tudta megvalósítani. És ezért hitelét vesztette Friedrich Merz. Mert nagyon nagy elvárásokat ébresztett az emberekben. Ő volt gyakorlatilag egy ilyen misztikum. Ugye Merkelőt kitaszította 2002-ben, akkor ő elment a gazdaságban dolgozni, és gyakorlatilag 2 évtizedet várta arra, hogy visszajöhessen. És minden negatívumot, amit Merkel produkált a német politikában, azt egy ilyen ellenkoncepcióként látták a németek, vagy akartak belelátni Friedrich Merzbe. Írt Friedrich Merz is egy szép könyvet 2020-ban, amiben leírta a programját, és ez egy nagyon szép kép volt, csak aztán a valóság tesztjét nem állta meg ez a helyzet, és ugye egy dolog még, mert sose kormányzott, semmilyen exekutív tapasztalatot nem szerzett, és talán látszik is, hogy ezek a mechanikai, hatalommechanikai, emberközeli, politika csinálási kérdések, ezt talán nem is ért annyira.
1: Mi lehet ebből a kiút egyébként? Egy ilyen személyes változás, tehát egy jelenfejlődés azért az ő korában már kevésbé valószínű. Egyáltalán németek mit várnak Merztől ebben a helyzetben?
0: Nem akarok most tényleg nagyon negatív lenni a német politikával kapcsolatosan, mert én nagyon szeretem Németországot, de szerintem Merztől már semmit. Ezt most így el kell mondani. Merz novemberben 71 éves lesz, az életkorával nincs itt gond, de egyszerűen már túl sok minden történt, túl sok mindent ígért Merz, és semmi nem következett be mindabból, amit ígért. És emlékezzünk, amikor 25 elején megalakult a kormány, akkor a programalkotó beszédében május 14-én Merz úgy mondta, felelőtlen kijelentés, hogy még nyári szünet előtt az emberek látni fogják a gazdasági fellendülést és a migrációpolitika fordulatot. Nyár előtt nagyon felelőtlen kijelentés. Történt valami? Nem. Utána az volt, hogy a reformok össze fog bekövetkezni. 25. Nem lett belőle sok minden. Rossz volt a hangulat már 26 elején. Akkor a reformok tavasza fog bekövetkezni. 26-ban. Az se következett. Most éppen a reformok őszéről beszélünk. Már megint. Az már a harmadik, negyedik olyan lépés, és szerintem sokat nem várnak, az emberek tanácstalanok és elkeseredettek, és ez az urnáknál megjelentkezik, látszik, és a CDU-n belül is nagy az elkeseredettség, sajnos.
1: Milyen remények vannak a gazdaságban?
0: Hát a gazdasági helyzet az ugye éles, nagyon sok cég bezárt. Tudjuk, hogy a német járműiparnak mi a helyzete, hogy a Volkswagen elbocsátásokra készül, hogy csökkennek a nyeremények, ezt így eddig nem ismertük. A 2016-os csúcsidőszakhoz képest a járműipar 30%-kal kevesebbet termel, és ez még csak a kezdete. Szerintem előbb-utóbb bekövetkezhet az a német járműiparral, ami akár az amerikai járműiparral bekövetkezett, vagy más dicső országokkal, gondoljunk Detroitra. Sokan úgy mondják már, hogy Stuttgart, ugye a Mercedesnek a főhadiszállása előbb-utóbb ilyen Detroit szerepébe fog keveredni. hallatlan, és nem is tudjuk elképzelni, de tabuk nélkül kell erről beszélni. És nagyon sok jó képzett szakmunkás is, meg jó képzett ember is elmegy Németországból. Ezt se szabad elfelejtenünk. Ugye mindig a bevándorlásról beszélünk, és a problémákról. Az egy gond, abszolút, de a kivándorlás is egy gond. A jó képzett munkaerőknek a kivándorlása, és akkor ott vannak az energiaárak, ezek a kérdések, az infrastruktúrális kérdések, az internet, szóval nagyon sok kihívás van itt, amit rendbe kéne kapni, és úgy látom, hogy a jelenlegi német kormánynak nincs erre energiája.
1: Beszéltünk már arról, hogy az Unióban, illetve az uniós intézményekben meghatározó német konzervatív vezetők Ursula von der Leyen, illetve Manfred Weber milyen hatással lehet a német belpolitikára. Elmondta, hogy ugye von der Leyennek gyakorlatilag érdemi szerepe nincsen, Manfred Weber pedig Bajorországban akár még szerepet is kaphat bizonyos esetben, de beszéljünk arról is, hogy a mostani német belpolitikai helyzet hogyan hathat ki az uniós intézményrendszerre, akár a készülő keretköltségvetésre, akár pedig az unió egészére, hiszen Németország mégiscsak a legnagyobb tagállam.
0: Természetesen Németország a legnagyobb tagállam, és nagyon fontos, és a németek a külpolitikai eseményeket, és akár a bilaterális kapcsolatrendszerüket nagyon gyakran Európa politikai szemüvegen keresztül szemlélik. Nekik Európa nagyon fontos, hát ők építették föl. Ebben nincsen meglepő, és ez így rendben is van. A probléma akkor kezdődik, amikor Németország már esetleg visszavonulhatna, vagy úgymond a fékre léphetne bizonyos intézkedéseknél. Én ezt most még nem látom, és teljes mértékben Európa mellett kiállnak, és támogatják, és jónak tartják, és fizetik a számlát. De ugye Németország egyre kevésbé abban a helyzetben lesz már a saját gazdasági erejét nézve, hogy mindig ki tudja fizetni mindenkinek a cehét. És ugye sokáig ugye a görög mentőcsomagoknál mindig arról volt szó, hogy ugye németek jelentősen ott ugye hozzájárultak, mert ugye Angela Merkel úgy mondta, hogy ha megbukik az euró, akkor megbukik Európa. Szóval ez nagyon fontos. Mondom, ilyen jeleket nem látok még az Európai Uniós vonatkozásban. De például nézzük meg az ENSZ-t. Ott ugye június 3-án nem sikerült Németországnak első ízben helyet szerezni a biztonsági tanácsban, és a reakció az nem az volt, hogy rossz a diplomáciánk, javítani kell, jobb kommunikáció kell, intenzívebb párbeszéd, hanem a reakció az volt, hogy hát akkor kevesebbet fogunk majd fizetni. És nyilván az ENSZ az nem egy egyenlő EU, és nem is szabad ezt most összehasonlítani, de vannak már olyan jelek, hogy az a feltétel nélküli nemzetközi szerepvállalás, szolidaritás, akár a számlák fizetése, talán már nem fog olyan intenzíven megjelenni, mert a németek előbb-utóbb rájönnek, hogy talán már knap a otthoni, hazai fiskális tartalék is, és a saját országgal is kell foglalkozni, és ez egyre inkább meg fog jelenni, hisz a államháztartás túl van terhelve. Nagyon sok a polgári juttatásra kiadott költség, nagyon sok más szociális intézkedésre költenek, és valaki kiszámolta, hogy ugye így megy ez tovább, akkor pár éven belül nagyon a háztartásnak a nagy része már csak védekezés lesz, szociális kiadás és kamat fizetés, és az ugye kevés, nem fenntartható. És még egy adat még talán a Német Gazdasági Kutatóintézet kiszámolta, hogy ez a Sondervermögen, amit egyébként védekezésre akartak költeni, annak a 86%-a nem is védekezésre költöttek, hanem ami teljesen másra. A háztartási lyukakat próbálták tömködni, és ez így nem jó, nem fenntartható, de én kívánom Németországnak, hogy sikeres legyen, és sikeresen tudja vinni az Európa politikáját, és ne legyenek ilyen konfliktusok, de sajnos azért sok ok van arra, hogy azért borulátóak legyünk.
1: Friedrich Merz súlya mondjuk az uniós csúcsokon mennyit változhat azzal, hogy ennyire meggyengült otthon?
0: Alapvetően egy német kancellár szerepe per definíció nem mindig fontos és lényeges, hisz egy nagy országról van szó. Az, hogy meggyengül valaki otthon, attól még nemzetközileg nem azt jelenti, hogy nem ismerik őt el. De talán egyre kevesebb lehetősége lesz Friedrich Merznek nemzetközi porondon szerepelnie, hisz ugye a napokban van az ENSZ közülés New Yorkban, már oda nem ment el. Ilyen korábban nem fordult elő a belpolitikai krízis miatt. És minél jobban lekötik a belpolitikai krízisek, a belpolitikai helyzet kezelése, annál kevesebben tud úgymond ilyen külügyi kancellárként szerepelni. Neki ez volt a nagy ambíció, hogy külügyi kancellár legyen, és az elején tényleg számos országban ellátogatott, és ez jó is egyébként, de önmagában ez nem elég, hisz a választást egyébként mindig az országban nyerik meg, és fontos a választóknak, az embereknek a igényeire reagálni. És az kevés lesz idő után, hogy bár krízis van Németországban, de azért egyébként nemzetközileg nagyon erősek vagyunk, hisz a nemzetközi erősség csak akkor tud igazi erősség lenni, ha párosul egy belpolitikai, gazdasági, konszolidált, stabil helyzettel, és azért ez már egyre inkább töredezik.
1: Beszélt arról, hogy nem nagyon vágyik senki Friedrich Merz székébe, tehát a kancellári pozíció az most nem vonzó. De ha mégis az lenne, ki lenne mondjuk az az első három jelölt, aki szóba jönne?
0: Nagyon nehéz helyzetbe hoz, hogy most spekulálni kell, és aztán valaki azt mondja, hogy a Bauer szeptember 22-én rosszul mondta. Nem tudom, de ugye akikről beszél a sajtó? Henrik Wüst, észak-rajna-veszfáliai fiatal miniszterelnök, ugye most 50-51 éves, ő inkább a bal irányzathoz tartozik, a centrista irányzathoz tartozik, nagyvárosi, liberális közegeiben nagyon szeretik, és akkor ott van ugye Markus Söder, az örök jelölt, aki egyébként 21-ben pár diadalban volt Armin Laschettel, hogy ki legyen a jelöltje a CDU-CSU-nak, akkoriban ő alul maradt, mindig ott van a tüske benne, hogy ő talán jobb kancellár lenne, és a mai napig azt mondja, hogy vele megnyerte volna a CDU-CSU 21-ben a választást, és nem lett volna Olaf Scholz. Nem tudjuk, hogy hogy alakult volna ő egy jelölt, és akkor folyamatosan jönnek itt más jelöltek is, felmerült esetleg Boris Rhein, hesseni miniszterelnök neve, ugye tradicionálisan mindig a miniszterelnökök köréből, vagy a szövetségi miniszterek köréből kerül ki egy kancellár. Boris Rhein arról nevezetes, hogy egyébként egész érdekes módon kiadott egy nyilatkozatot, hogy azért el kellene gondolkodni az AfD-vel történő kapcsolat. Nem azt mondta, hogy együttműködés, de valamilyen módon kapcsolat rendeződése, azaz nem jó ez a tűzfal hosszú távon, és valami más kell. Nem azt mondta, hogy most együtt kell működni, meg hogy koalíció, meg, hanem azt mondta, hogy ezért valami más politikát kell esetleg megvalósítani. És akkor ugye felmerült Alexander Dobrindt, CSU-s belügyminiszter neve még, aki nagyon szorít politikát visz, és egyébként nagyon népszerű, és a többi párt is elismeri őt, de ugye a kérdés az, hogy Markus Söder mennyire engedné ezt. És akkor lehet, hogy a végén még egy kompromisszumos jelölt lesz. Én mindig szoktam mondani Michael Kretschmer szászországi miniszterelnököt, aki ma reggel egy nagyon-nagyon kritikus statementtel jelentkezett, és konkrétan személyi konzekvenciákat követelt az eddigi szereplésekből. Azaz van mozgás, és lehet, hogy előbukkan a második vagy a harmadik sorból valaki, akit talán még így nem követtük eddig intenzíven. Sok meglepetés lehet itt még.
1: Mit hozott a német külügyminiszter budapesti látogatása? Hogyan alakulhatnak a német-magyar kapcsolatok?
0: Ez egy nagyon fontos kérdés. Szerintem jó, hogy a német külügyminiszter itt Magyarországon járt. Nagyon fontos, hogy Orbán Anita külügyminiszter asszony fogadta, és egy pozitív politikai kitekintés van itt. Tudnunk kell, hogy a Tisza párt az Európai Néppárt frakciójában van Brüsszelben, és szerintem előbb-utóbb a pártba is be fog lépni, és a CDU-CSU pártszövetség is ugye az Európai Néppárt alapító tagja. Nekik ez nagyon fontos, hogy együtt tudjanak működni olyanokkal, akik ugye egy formációban vannak. Szerintem ez egy probléma volt a volt kormányzat részéről, hogy ugye kiléptek az Európai Néppártból, a Fidesz ott nem volt már tagja.
1: Ráadásul kampányok is voltak, de nyilván ez
0: ráadásul másik kampányok kérdés. Is voltak az Európai Néppárt vezetésével szemben, ami megítélésem szerint nem volt olyan szerencsés, és bizonyos idő után ezt azért el kell mondanunk, a nagyon jól működő gazdasági, civil társadalmi, kulturális, akadémiai kapcsolatok mellett a politika kapcsolatok azért eléggé megromlottak, és nehezen alakultak. Most ez egy pozitív kitekintés, hogy a politika kapcsolatok erősödnek. Lesz ugye megint novemberben Berlinben magyar-német fórum, és nagyon sok projektet beszélt meg a kettő politikus. Én ezt alapvetően üdvözlöm, jónak tartom, és pozitív az, hogy Németország meg Magyarország egymással beszél, és közös gondolkodás van, és ugye a politikai kapcsolatok is jók, akkor szerintem ez egy üdvös jel a jövőre nézve.
1: A magyar GDP-ben lehet ennek mondjuk valamiféle eredménye?
0: Hát nagyon reméljük. Tudjuk azt, hogy ugye Magyarországon a három német prémium autógyártó, az Audi, a Mercedes és a BMW jelen van. De azt is tudjuk, hogy a német autógyártók helyzete szorított. Szóval én nagyon remélem, hogy igen. Sok német cég egyébként Magyarországra jön. 2500 német cég ad itt 300 ezer magyar munkavállalónak munkát, és összességében ez egy pozitív együttműködés. Reméljük, hogy Magyarország tud ebből profitálni, reméljük, hogy a hazánk tud ebből profitálni, ebből a jó gazdasági kapcsolatból, és nekünk talán ez érdemes leszögezni így összegzésként, nekünk érdekünk, hogy Németországnak jó sorsa legyen. Gazdaságilag jó sorsa legyen, politikailag jó sorsa legyen, és egy jó és felemelkedő ország legyen, mert hogyha Németországban baj van, bármilyen tekintetben, gazdaság, politika, közélet, közbiztonság, egyszerűen nem jó nekünk. Nekünk Németország ezer szál, Németországhoz ezer szál kötődik, egy régi történelmi kapcsolat, ami most a jelenben is fontos, és a jövőben is fontos lesz, és én mindig drukkolok Németországnak, és remélem, hogy ez a politikailag jó kapcsolat, akár gazdaságilag is gyümölcsöző kapcsolat tud lenni.
1: Akár már novemberben komolyat lehetne ebben előrelépni?
0: Hát én úgy gondolom, hogy van erre szándék. Magyarország számára most nagyon sok kapu nyitva van Németországban, és egyébként sok európai fővárosban is. Szerintem a kormányzat ez bizonyára nagyon okosan fogja használni, és hogy most novemberben milyen konkrét bejelentés lesz, azt nem tudom, nem vagyok ennek a részese, de nagy rokonszenvvel figyelem a magyar-német kapcsolatok javulását, és szerintem ez fontos, és bizonyára van itt nagyon sok potenciál.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Önök az elmúlt 3/4 órában Bauer Bence Németország szakértőt, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordít a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcím adatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, írja a közlemény hozzátéve, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes vagy tartós, akár több évre szóló. A fejlesztése építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során az érintett tagállami szolgáltatás csatlakozásától függően az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A projekt lezárult fejlesztései 5 milliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósultak meg, közölte a fejlesztő. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bejegyzésében kiemelte, ez fontos az afrikai sertéspestis elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A miniszter hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az afrikai sertéspestis a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. Bóna Szabolcs június 4-én egyeztetésre hívta a magyar házi sertés állományban megjelent vírus miatt a sertés termékpálya szereplőit. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Szövetség.
2: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség.
1: Hajdú Enikő, a Putnoki Egyházközség frissen beiktatott lelkipásztora.
3: Lelkész családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe.
1: A pszichiátriai élményektől a zajzenéig a mentális egészségről indított párbeszédet a Noise Silence című előadás Kolozsváron.
4: Van ez a gondolat, hogy a fájdalmainkat vagy a félelmeinket fel tudjuk használni ilyen előrelendítő, értékadó módon, hogyha feléjük fordulunk, és talán ez a gondolat is, hogy ez ebből a történetből is valami nagyon értékeset lehet kovácsolni, hogyha megtalálja az ember azt a módot, hogy hogyan, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült most, vagy nekünk sikerült. Legalábbis így az elmúlt két nap alapján azt látom, hogy mások számára is nagyon értékessé vált ez a történet, és a megosztása is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A hagyományos kárpátaljai találkozót szeptember 11-e és 13-a között tartották meg Balatonföldváron, melyet a Kárpátaljai Szövetség kezdeményező bizottságának közreműködésével szervezték. Az első napon a közel másfél száz vendéget Kovács Sándor, magyar örökségdíjas, honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség aktivistája üdvözölte és nyitotta meg a találkozót. Ezt követően vetített képes előadást tartott a kárpátaljai magyar emlékművek hányattatott sorsáról. A második napon a Kárpátaljai Szövetség szükség szerinti 39. közgyűlését a kezdeményező bizottság szervezésében rendezték meg. Az eseményekről bővebben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nyilatkozott rádiónknak.
2: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, a szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
3: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89 szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth Díjas költőíró, aki Földink, az ugocsavidéki Tiszasásváról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András irodalomtörténész, Balla Gyula irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs, Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-ben államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos, hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre, egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket, továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a Kárpátaljai Estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor Millenniumi Év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátaljai Szövetség segítséget nyújt a kárpátai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát azt lehet mondani, most az utóbbi 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek,

0: Tehát szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradt a Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve a távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítik a mindkét csoportnak vagy rétegnek a életét, munkáját. Most hát a mostani legutóbb a Balatonföldváron, amikor megtartottuk azt lehet mondani, hogy a kárpátiai találkozót a Riviera Park Hotelben, ez szükségszerű volt ez az összejövete, mert időközben lejárt a mandátuma Rezsa István elnöknek, és a főtitkár pedig Seremet Sándor személyben lemondott, nem csinálja tovább, mert más elfoglaltságokat, így került sor mondani a tisztújításra, és hát ennek eredményeként azt lehet mondani, hogy úgynevezett tagrevíziót is, vagyis tagfelújítást is el kellett végeznünk, és hát az ott megjelent, mint egy 102-en kitöltötték a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek, megválasztották másodszor a Benza Györgyöt a Kárpátaljai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor, örökségdíjas, honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgymond két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpáti Gazetába dolgozott, és a beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett választmányt is sikerült talán összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a beregszázi származású Szécsi Szabolcs, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, Jogász Kovácsné, Martonén Erzsébet, és eszembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóné Badik, Dolores Szalipszki Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázba, és említeném még Szőlősi Tibor doktort, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, mely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres viski futballista, vagy vegyük szóra Abolai Csekmeéva, aki annak idején 90-es években, múlt században neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola, és hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda, egy gyűjteményt is, hiszen van miről 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatok révén erősítsék ezt a mozgalmat.
1: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyiben előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életébe?
0: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen az 5. éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy a úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátaljai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is le lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása tagként való felkérés kezelése is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják a elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldást a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésről, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
0: Én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok önöknek is!
3: Az elmúlt percekben dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagját hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Egyetlen ige mag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél. Vallja Hajdú Enikő, a Putnoki Egyházközség lelkipásztora, akit szeptember elején iktattak be hivatalába. Lelkész családból származik, édesanyja, illetve édesapja nyomdokait követve jutott el mostani gyülekezetéhez. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
2: Hogyan történt az elhívás Isten felé?
3: Lelkész családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe. Viszont négyen vagyunk testvérek, és közülük én a legfiatalabb, aki a szüleim hivatását folytattam. Gimnáziumi évem alatt jött a gondolat, hogy én a teológia felé irányulok, és 16 éves koromban, és ez kitartott végig az érettségig, és Debreceni Református Teológiai Akadémián végeztem. Onnan az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora lettem, 4 évet ott szolgáltam, és 96-tól 2019-ig az Ózd 1 belvárosi református gyülekezet lelkipásztoraként szolgáltam, illetve azon területek szórvány gyülekezeteibe, hiszen kisebb gyülekezetek is, missziói leányegyházközség is tartozott mind az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezethez, meg az ózdi gyülekezethez is.
2: És szülők milyen példát tudtak mutatni? Ön hogyan, miben követte a szülőket? Említette, hogy akkor lelkész családból származik. Édesanyja, édesapja is gondolom példával járt ön előtt. Milyen példát tudott róluk venni?
3: A hűséges őrállói feladat betöltése, tehát hűségesen végezni a szolgálatot, hirdetni az igét, és odafordulni szeretettel az emberek felé, ahova ugye az Úristen állított engem. És nagyon sokat segítettek. Volt olyan időszak, hogy édesanyám az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora volt, tehát így együtt tudtunk szolgálni, és mikor nyugdíjba mentek, még jó néhány évet tudtak nekem segíteni, tehát csodálatos évek voltak, és azt láttam tőlük, hogy igenis menni és hirdetni az igét.
2: Ossa-Jóvárkonyban akkor anyalányaként szolgáltak együtt lelkészként. Nem tudom, hogy ez mennyire ritka. Milyen volt így együtt a szolgálat?
3: Nagyon csodálatos időszak volt, mert kiegészítettük egymást, tudtunk egymásra számítani, illetve én rájuk, mert ugye nekem akkor voltak a gyerekeim kicsik, tehát nagyon jó volt, hogy ott voltak a közelemben. És nagyon sok tényleg lelkileg áldott alkalom, amint együtt tudtunk véghez vinni, akár a gyülekezeti kirándulások, evangelizációs alkalmak, imahét, tehát egy csodálatos időszaka volt az életünknek, hogy együtt szolgálhattunk. Egyébként azt elmondom, hogy édesapám is Ózdról indult, az ózdi gyülekezetből a teológiára annak idején. Én magam is az ózdi gyülekezetből indultam a teológiára. Közben itt Putnokon végeztem egyébként a gimnáziumban. Édesapám első szolgálati helye a segédlelkészi év után az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet volt, tehát én jó néhány év múlva követtem, engem az édesanyám követett, és Ózd egyre is követtem édesapámat, nem közvetlenül. Tehát itt tulajdonképpen valahogy a ő nyomdokaiba jártam, meg járok.
2: Még az ózdi mérföldkövet megnézve, ott hogyan fogadták, akkor ezek szerint ott már volt tapasztalatuk a lelkész családdal. Önt hogyan fogadták ott Ózdon?
3: Ózdon is nagy szeretettel fogadtak, sőt az Ózd egy gyülekezet maga hívott meg Ossa-Jóvárkonyból lelkipásztorának. Mivel tudták, hogy ismerem a gyülekezetet, ismerem a területet, hiszen nagy szorvány terület volt, és tudom, hogy milyen szolgálatot vállalok.
2: Hogyan került ide Putnokra, a Putnoki gyülekezet? gyülekezethez, miként jött át ide?
3: Én 2023-tól a nagybarcai gyülekezet lelkipásztora is vagyok. Volt egy kis kihagyás a gyülekezeti lelkészi szolgálatomban, amikor Dédestapolcsányba költöztem, ott éltem a családommal, más területen is dolgoztam, de 2023-tól Esperes úr kihelyezett a nagybarcai gyülekezetbe, mint helyettes lelkész, és tavalyi év során pedig ide Putnokra, mint helyettes lelkipásztort helyezett át, de megmaradt a nagybarcai gyülekezet is, hiszen az az én számomra egy ima meghallgatás volt, hogy ha az Úristen még akar a szolgálatba látni, akkor ugye egy gyülekezetbe szolgálhassak, és utána jött a Esperes úr felkérése, hogy nem vállalnám-e a nagybarcai szolgálatot. Itt örömmel fogadott a gyülekezet, és a kirendelésem után aztán meg is választott lelkipásztorának.
2: És mit lehet tudni a putnoki gyülekezetről?
3: Nagyon melegszívű, szerető gyülekezet ez is, meg a mellette még Serényfalvára is járok, az Leányegyház községe a putnoki gyülekezetnek. Nagy szeretettel, meleg szeretettel fogadtak, egy összetartó közösség, és ige hallgató gyülekezet. Amire a hangsúly itt fektetődik, legalábbis az elmúlt évben, az a hittanoktatás, és szeretnénk minél több gyermeket a gyülekezet közösségébe is behívni. Ezen munkálkodunk a hittanórákon keresztül. Volt egyébként nagyon jó kis nyári táborunk, napközis tábor, ahol jól érezték magukat a gyerekek, vannak évközben is gyermekfoglalkozások. Most jelenleg bibliaórák fognak indulni megint ősztől. Öreg otthonba járok az öregekhez Isten tiszteletet tartani, ami szintén az egyik szívügyem a gyermekmunka mellett. És hát ez az év, az első fél év elment igazán a beiktatás szervezésével, hiszen ez egy nagy, nagy esemény a gyülekezetben is, de hálát adok Istennek, hogy ilyen összefogottan és egymásra figyelve, egymásra hangolódva tudtunk készülni erre az alkalomra, és a presbitérium minden tagja kiveszi, meg kivette a részét a szervezésből, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért nekik is, meg az Úristennek. És ezután szeretnénk majd, amikor már lemegy a beiktatásnak a lánza, utána átgondolni az újabb feladatokat, hiszen bőven van mit csinálni.
2: Ön hogyan éli meg ezt a beiktatást? Említette, hogy a presbitérium nagyon sok munkát tett bele. Ön lelkészként miként éli meg?
3: 25. július 1-től vagyok itt. Nekem hálaadás van a szívemben, hogy az Úristen így hordoz, és megtapasztalom azt, hogy ő mennyire felemel, és mennyire igazgatja az életemet. Nem hiába választottam a római levélből azt az igét a meghívóra, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Hogy az utóbbi időszakban olyan csodálatosan igazgatta az életemet, és hogy ide hozott egy befogadó, szeretetteljes közösségbe, hiszen nem csak a gyülekezet, hanem maga a város is. Tehát én nem titok, 40 évvel ezelőtt érettségiztem itt a putnoki kisgimnáziumban, innen indultam a teológiára, és nem gondoltam volna, hogy 40 év után én fogom itt hirdetni az igét.
2: Mai istentisztelet hogyan épül fel?
3: Az ünnepélyes bevonulás után fog sor kerülni az ünnepélyes beiktatásra Esperes úr szolgálatával. Ott hatalmaz fel ugye a gyülekezetben való szolgálatra. Közben a gyülekezet gondnoka és a Serényfalvi gyülekezet gondnoknője átadják a gyülekezet ajándékát, egy bocskai kabátot, illetve hát kosztümöt, a kabát lesz rámadva, és Esperes úr átadja a templomkulcsot, a gyülekezet pecsétjét jelképezve azzal, hogy ezzel is felhatalmaz a gyülekezet dolgainak az intézésére. Püspök úr fog igét hirdetni, és az ige hirdetés után pedig majd lesz a kis református énekkarunknak egy kis szolgálata, kis lelkes énekkarunk van a gyülekezetbe. Ezután pedig következik az ünnepi közgyűlés, ahol a lelkipásztorok köszöntenek, a gondnokok köszöntenek, város részéről van köszöntés, ezek fognak következni, utána pedig imádsággal, áldással zárunk.
2: Említette, hogy gyermekekkel, hittannal is foglalkozik, illetve idősek otthonával, erre egy kicsit kitérnék, hiszen ezek szerint itt Putnokon ez egy nagy szívügye tiszteltes asszonynak. A hittanórák hogyan telnek, milyen hangulatban, mire próbálja ráirányítani a fiatalok figyelmét?
3: Én nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. 3 fiam és 2 kisunokám van, akik tényleg nagy örömet jelentenek az én számomra. Nagyon szeretek, főleg kisebbekkel értem meg jobban magam, a nagyobbakkal már nem olyan egyszerű, de azért ott is megoldjuk a dolgot. Mindenféleképpen arra szeretném őket rávezetni, hogy milyen nagy áldás, hogyha megtapasztaljuk az Isten kegyelmét az életünkben.
2: Ellenben ugye az idősekkel is foglalkozik, velük milyen foglalkozni, mennyivel másabb, mint úgymond a gyermekekkel egy hittanórán?
3: Az időseknél egy az, hogy meghallgassam őket, nagyon fontos, és mindenféle betegségükben, próbatételükben pedig hát közvetíteni azt az üzenetet, hogy ezekben nincsenek egyedül, mert az Úristen ott van velük.
2: Mekkora a gyülekezet?
3: Hát maga a putnoki gyülekezet, 280 egyházfenntartónk van, ezt ugye szoktuk úgy 3-mal szorozni körülbelül, tehát olyan 800-900 lélek, akiről úgy gondoljuk, hogy a gyülekezethez tartozik. Hát ebből mondjuk kevesebben járnak templomba egy nagy ünnepen, azért 70-80-an, de vasárnap azért kevesebben, igére figyelők és ige hallgatók, és ez nekem nagyon fontos.
2: Milyen jövőbeli tervek vannak, de ez az igére figyelés, igére hallgatás megmaradjon, illetve mit is jelent ez?
3: Én úgy vagyok vele, hogy ugye, ami rám bízatott, azt én továbbadom, a növekedést az Isten adja, és én úgy gondolom, hogy egyetlen ige mag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél, de az mindig rajtunk múlik, hogy mi lesz a sorsa, hogy melyik talajba hullik az életünkben, a szívünkben, és nagyon szeretem a bibliaórákat, amikor úgy közelebb visszük, nem a templomi körülmények között, hanem kötetlenebb formában, és beszélgetünk is magáról, az ige üzenetéről beszélgetünk, a gondjainkról, vagy hogy mit szólított, mit mozdított meg a szívünkben az Istennek a szava. Jövőbeli terveinket most gondoljuk át, de nagyon szeretnék többféle réteg alkalmat, réteg foglalkozást. Most például van kísérlet arra minden remény szerint, hogy a középiskolákba is, nem csak a fiataloknak, hanem a pedagógusoknak is tartsak tulajdonképpen hitéleti foglalkozásokat, vagy nem kimondottan hittanórát, hanem ilyen biblióra, elcsendesedés, tehát mindenféleképpen, ami a fiataloknak is, meg a pedagógusoknak is ad lelkitöltést.
2: Említette, hogy van a gyülekezetnek egy kis kórusa, alakult egy kis kórusa, illetve hát ide befele jövet, a kántorral is tudtam egy-két szót váltani, tehát van a gyülekezetnek kántora is. Milyen pluszt ad önnek lelkészként, hogy van egy kórus, van egy kántor, és így tarthatnak Isten tiszteletet?
3: Itt Putnokon volt egy nagymúltú református kórus, utána annak csökkent a létszáma. Most egy nagyon lelkes közösség van, aminek én is a tagja lettem. Én nagyon szeretek énekelni. Annak idején áldás volt számomra, hogy a debreceni kántusban is énekelhettem 2-3 évet. Most is nem olyan régen volt egy kis hangversenyünk a katolikus templomban, a Bach mindenkiért rendezvénysorozatban is részt vettünk, illetve ünnepeken is énekelünk. Hát most kezd kialakulni a repertoár, de vannak újonnan csatlakozott tagjaink is, és úgy látom, hogy ez most az örömeneklés. És amit az éneklésen keresztül kapunk, azt adjuk tovább a hallgatóságnak. Mindenféleképpen erősíti, színesíti gyülekezetünk életét.
2: Demeterné Kepec Mónikával, a putnoki gyülekezet egyik presbiterével folytatom az összeállítást. Mekkora alkalom ez a gyülekezetnek? Hogyan készültek erre a mai lelkészbeiktatásra?
4: Óriási alkalom ez a gyülekezetünk számára, hiszen egy nagyon forrongó világot élünk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyházon keresztül is összetartás, összefogás közvetítsünk a világ felé. Éppen ezért végtelenül örültünk, amikor tavaly a leköszönő Dérer Zsolt tiszteletes úr helyébe Hajdú Enikő Márta, a lelkipásztornő érkezett hozzánk. Azóta is örömmel vagyunk a társaságában. Én úgy gondolom, hogy gyarapodott a gyülekezet létszáma, ebben jelentős szerepe van tiszteletes asszonynak, valamint egy nagyon komoly kezdeményezés tiszteletes asszony részéről, hogy a gyerekeket, a gyerekeken keresztül szeretné építeni a gyülekezetet felmenő rendszerben.
2: Hogyan került ide tiszteletes asszony, hogyan emlékszik vissza rá, illetve hogyan fogadták, mit szóltak hozzá, hogy Hajdú Enikő tiszteletes asszony érkezik majd ide?
4: Természetesen az előírásoknak megfelelően kiírásra került a lelkipásztori állás, és tiszteletes asszony jelentkezett rá. Aztán, amikor eljött hozzánk egy próbaisten tiszteletre, már akkor a szívünkbe lopta magát az alázatos személyével, a kisugárzásával, a kedvességével, és az elfogadásával. Úgy gondolom, hogy a presbitérium és a gyülekezet is az első perctől kezdve szeretettel és örömmel fogadta, és megnyugtató érzés számomra, hogy ez a gyülekezet összefog egyre jobban, és szívesen teljesítünk bármilyen kérését, nyilván a magunk privát határainkon belül, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó keresztény élet indult el itt neki köszönhetően, és bízom benne, hogy sikerül az óvodás gyerekektől kezdve minél több gyereket is bevonni a felnőttek mellett.
2: Említette, hogy nagyon összefog a gyülekezet a mai alkalomra. Mivel készültek, hogyan készültek tiszteltes asszony felé, akár mivel készültek, hogyan fog kinézni ez a beiktatás, miként képzeljük el?
4: Nagyon nagy izgalommal készültünk, és izgatottak is vagyunk, hogy minden rendben történjen. A hivatalos rész természetesen azt az egyházi szabályoknak megfelelően fogja ceremóniamesterként levezényelni.
5: Feres úr.
4: És emellett tiszteletes asszony is fog egy áhítatot mondani, valamint többen fognak köszöntőt is mondani. A helyi televízió anyagot készít majd ebből, amit vissza tudunk nézni. Nagyon sok vendéget meghívtunk ebből az alkalomból. A városvezetés részéről is, és természetesen az egyház részéről is. Versmondás is lesz, a református kórusunk is fog műsort adni, valamint köszönteni szeretnénk tiszteletes asszonyt egy maradandó ajándékkal. Egy gyönyörű bocskai kosztümöt kap tőlünk ajándékba, úgyhogy ezzel készülünk nyilván. Aztán pedig lesz egy állófogadás része, ahol egy kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek az ő gyülekezeté, a mi gyülekezetünkkel.
1: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszínű összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A pszichiátriai élményektől a zajzenéig. A mentális egészségről indított párbeszédet a Noise Silence című előadás Kolozsváron, amelyen Bodoki Halmen Zsolt személyes megélését tárta a közönség elé. A személyes találkozást megelőzően a közönség a grafikákból, naplójegyzetekből és versekből összeállított kiállítással hangolódhatott az estémájára. Az alkotások, naplójegyzetek többsége a pszichiátriai tartózkodás alatt készültek, ahol Zsoltot depresszióval kezelték. A következő percekben a performance előadásról és a mentális egészségről beszélgetünk Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadóval és Szabó Krisztinával, az előadás pszichológus szakértőjével. A riporter Janicskó Mihály Noémi.
2: Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Szabó Krisztina pszichoterapeutát és Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadót.
3: Köszönöm, hogy meghívtam.
4: Én is köszönöm a meghívást.
2: És a Noise Silence előadás kapcsán beszélgettünk, amin azt hiszem elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy két előadás, nem feltétlenül előadásnak nevezitek, két alkalom, két performance már meg is volt, egy magyar nyelvű és egy román nyelvű, és mielőtt az előadásról beszélgetnénk, akkor röviden egy picit arról kérdeznélek titeket, hogy milyen érzésekkel jöttetek ki az első két alkalom után?
3: Egyfajta fáradtsággal, vagy kimerültséggel, az... Ez biztos, közben hálával is, meg erővel. Emlékszem, hogy az első előadásról úgy jöttem ki, hogy nagyon erősnek éreztem magam, meg így éreztem azt a bátorítást, meg hálát, amit a közönség szemében is látok.
4: Számomra a meghatódás a legfontosabb, így ismerek elég sok mindent ebből a történetből, és izgultam, hogy milyen lesz ennyi ember előtt elmondani, és úgy megható hallani mindig, még akkor is, hogyha ismerem, vagy ismerek sok mindent belőle. Megható az, ahogyan az emberek befogadták. És persze ott van a fáradtság is, meg minden, de hogy ez a legfontosabb, ez a meghatódás, ez a egyfajta ilyen közösségérzés, élmény.
2: Gondolom ez ahhoz is hozzájárul, hogy azért korlátoztátok, hogy hányan jöhetnek be, 40 férőhelyes egy-egy ilyen alkalom. De akkor egy kicsit térjünk vissza most a legelejére. Egy picit, Zsolt, mesélsz arról, hogy hogyan is született meg az előadás ötlete, illetve hát a jegyzetek, amiket felhasználsz, meg a zenei ötletek, azok eleve céltudatosan készültek, vagy fokozatosan alakult ki ebből egy ilyen művészeti alkotás?
3: A naplójegyzeteket, a naplókat 2019-ben írtam, és akkor volt egy ilyen ötletem, vagy gondolatom, hogy valamit kezdjek ezzel az élménnyel, amiből kiindul, vagy ami alibit ad az előadásnak, viszont teljesen más formában képzeltem el. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy teljesen célzott volt ez, hogy akkortól idáig, hogy mi hogy fog alakulni. Nagyon fontossá vált számomra ez a viszonyunk a mentális egészséghez, azt hiszem, és ebben egy eszköz tudott lenni mind a zene, mind pedig a szövegek, amiket felhasználtam.
2: Hogyan indult az, hogy naplót kezdtél írni?
3: 10 évesen kezdtem naplót írni, valamikor rég, nem feltétlenül emlékszem, hogy miért és hogy. Aztán így időszakosan visszatért az életembe. Egy segítség volt a zárt osztályon, tehát a beutalás alatt tényleg egy nagyon nagy segítség volt az, hogy van mivel foglalkozzak, és azóta pedig napjainkban így mindennapos részévé vált az életemnek. Egy ilyen öntámogató mankó, vagy valami hasonló cselekvés.
2: Számodra ez a terápia része, vagy igazából egy ilyen önkifejezés, vagy számodra úgy egyébként is fontos az, hogy ilyen módon is visszatekints a napodra, eseményekre, élményekre?
3: Mondhatni, hogy a terápia része egy eszköz, amivel meg tudom hallgatni magam. Uh-huh. Nem feltétlenül a terápiás folyamatunkban jött fel ez eszközként, hanem így visszabumerángozott az életembe, de mindenképp nagyon nagy segítség az, hogy oda tudjak figyelni magamra.
2: Hogyan épül fel ez a performance? Ugyanis, ha jól tudom, akkor két része van, kicsit hamarabb jöhetnek a látogatók, a nézők, a befogadók, ugyanis van egy kiállítás része, és ugye is utána kezdődik maga a performance, amikor gondolom, hogy mesélsz is, olvasol is, hogyan kell ezt elképzelni, mi az, ami elmondható.
3: Elmesélhette, hogy milyen?
4: Elmesélhettem, igazából több része van. Hát van ez a rész, amit említettél, hogy a látogatók megnézhetik a kiállítást, elolvashatják a verseket, tölthetnek körülbelül egy órát ezekkel a dolgokkal. És aztán van egy olyan rész, amikor Zsolt elmesél valamit a történetéből, arról, hogy ki volt ő, milyen volt az élete néhány évvel ezelőtt, amikor a depresszióval küzdött. És aztán elmondja azt is, hogy miért van itt, miért szeretné elmondani ezt a történetet, miért hívott engem oda. És akkor következik egy párbeszéd köztünk, elmondja a saját szempontjából, elmesél dolgokat a terápiás folyamatról is, azokról a dolgokról, amelyek számára fontosak voltak ebben, és erre tudok én is reflektálni, nem csak egy egyéni történet keretében, hanem olyan tényezők vagy folyamatokkal kapcsolatban, amelyek tulajdonképpen mindannyiunkra tartoznak, vagy mindannyiunk számára fontosak abból a szempontból, hogy mennyire vagyunk jól, vagy kevésbé jól. És ezt követően jön a zene, egy noise zene koncert, ami egyben egy pszichológiai rugalmasság gyakorlat is. Tehát arra hívjuk meg a résztvevőket, hogy egy nyitott kíváncsisággal igyekezzenek részt venni, megfigyelni mindazokat a tapasztalatokat, amelyek bennük felmerülnek közben, igyekezzenek nem elítélni a saját tapasztalataikat, vagy a zenei hangokat, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy kellemes, vagy nem kellemes, hanem hogy ezen túlmenően, ezzel a kíváncsisággal próbáljanak teret teremteni bármilyen tapasztalatnak, gondolat, érzés, érzet, kép, emlék, bármi, ami bennük felmerül, akár egy bizonyos távolságból, tehát miközben tudatosítják, hogy ők azok, akik megfigyelhetik mindazt, ami bennük van, és hogy bizonyos értelemben nem azonosak azzal, amit megfigyelnek. És akkor ezt követően van egy ilyen hármas, kis csoportos beszélgetés, rövid megosztás abból a célból, hogy ez az együtt legyen tényleg együtt, hogy egy kicsit, aki szeretné, engedjen be másokat is a saját világába, illetve tudjon a betekintést nyerni a többiek világába, élményvilágába. Aztán ezt követően van egy ilyen közös rész, amikor visszatérünk mindannyian a terembe, a nagyobb fénybe, a tapasztalatainkkal, és hogyha megfelelő, akkor megosztunk ebből dolgokat. Az este például megható volt egy nagyon sokat mondó csend, amit együtt meg tudtunk hallgatni, és ezzel lezárult.
2: Mi volt, Zsolt, az, ami átlendített, hogy ezt így megoszd a idézőjelesen nagy közönséggel is, mert hogy azért szerintem nem könnyű egy ennyire személyes, illetve nehéz, vagy én úgy érzékelem, hogy egy nehéz történetről másoknak is beszélni, vagy másokat is ennyire beengedni az életedbe.
3: Én nem tudnám rátenni az ujjam arra, hogy pontosan mi volt, de hát szerintem fontos számomra az, hogy ne maradjak egyedül ezzel a történettel, vagy ne. Van ez a gondolat, hogy a fájdalmainkat, vagy a félelmeinket fel tudjuk használni ilyen előrelendítő, értékadó módon, hogyha feléjük fordulunk, és talán ez a gondolat is, hogy ez ebből a történetből is valami nagyon értékeset lehet kovácsolni, hogyha megtalálja az ember azt a módot, hogy hogyan, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült most, vagy nekünk sikerült. Legalábbis így az elmúlt két nap alapján azt látom, hogy mások számára is nagyon értékessé vált ez a történet, és a megosztása is.
2: Nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de én sokszor azt tapasztalom, hogy amikor depresszióról beszélnek, akkor sokan csak legyintenek, hogy kicsit nem tudom, elfáradt, vagy nincs kedve. Mit tapasztaltatok a közönségben, hogy lehetett-e érezni, hogy ők milyen hozzáállásról érkeztek? Inkább azok az emberek jöttek, akik már eleve nyitottak, eleve foglalkoznak hasonló témákkal, vagy voltak olyanok is, akik szintén, hát úgy nem tudom, hogy is mondjam, kicsit szkeptikusan állnak a mentális betegségekhez.
4: Szerintem igen, valószínűleg, hogy elsősorban azok az emberek jöttek el, akiket amúgy érdekel, és akik azért nem éppen így viszonyulnak. Én azt láttam, vagy azt hallottam, hogy nagyon sok személy részéről jött egy olyan visszajelzés, hogy mennyire fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, mert hogy ami tulajdonképpen inkább történik, az, hogy még mindig elég sok előítélettel viszonyulunk, többek között ez, de másfajta előítéletekkel is, mint például az, hogy van ez a stigma, hogy valami nincs rendben a személlyel, hogyha mentális problémákkal küzdik, nem csak depresszióval, nem, hát, hogy van valami, ami ők és mi, akikkel ilyesmi nem történhet meg, nem. És hogy akkor az emberek tényleg szükségét érzik annak, hogy beszélhessünk ezekről a dolgokról, mert hogy igazából ezek az előítéletek abból születnek, és azt tartja fenn őket, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mik ezek a dolgok, nem? Tehát, hogy kell kommunikálni ezekről. Tehát ezt hallottam az este is, a tegnap előtt is, hogy mennyire fontos, hogy végre beszélünk rólam nyíltan, és ez tényleg Zsoltnak köszönhetően egy nagyon bátor és nagy lelkű lépést tett meg azáltal, hogy elmondta ennyire nyíltan, ennyire őszintén a történetét, és ezáltal tulajdonképpen egy lehetőséget teremtett arra is, hogy többiek, más emberek is engedjék meg maguknak, hogy meglássanak magukban olyan dolgokat, amelyektől lehet, hogy szívesebben elfordultak volna, mert jó, hogy a történet egyedi maga, hogy mi történt, hogy alakult a kikinek az élete, de azért mindenkinek vannak olyan dolgai is az életben, amik nem feltétlenül könnyűek. Mindenkinek voltak időszakai, amikor talán egyedül érezte magát, vagy nem tudta, hogy az, amit gondol, vagy amit érez, az mennyire úgymond van rendben, vagy nincs rendben. Ez az egyik, és a másik, amit hallottam elég sokat, az, hogy nem tudjuk, nem vagyunk felkészülve rá, hogy reagáljunk akkor, amikor valaki megoszt valami ilyesmit magáról. Tehát nem tudjuk, hogy mit mondjunk neki.
2: Zsolt, te mit tapasztaltál, hogy hogyan viszonyulnak az emberek akár a mentális betegségekhez, akár a depresszióhoz, vagy te, amikor nem tudom, hogy erről így mennyit beszéltél a szűkebb vagy tágabb környezetednek, hogy akkor milyen visszajelzéseket kaptál?
3: Van ez a stigmatizálás, vagy van ez a nehéz viszonyulás hozzá. Nem biztos, hogy feltétlenül a mindennapos beszélgetéseink része. Az előadás óta pedig legalábbis az én életemben nyilvánvalóan gyakrabban tematizálódik, és egyfajta nyitottság, meg tegnap például az előadás után erről beszélgettünk egy kisebb csoportban, és olyan volt, mintha egy ilyen, nem tudom, nagyon mindennapos beszélgetésünk lenne arról, hogy épp milyen az idő. Tehát, hogy ez egy jó élmény.
2: Most egy ilyen elég erős váltással még egy picit visszatérnék az előadásra. Ugye itt Kolozsváron kívül terveztek mégsem Sziszentgyörgyön is ilyen performanszokat, estéket.
3: Egyelőre egyet tervezünk, de még nem pontos, hogy mikor történne meg.
2: Köszönöm szépen, és hát akkor nyitott közönséget kívánok nektek. És sok sikert a továbbiakban, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma, és nagyon jó lenne, hogyha minél több helyen egy ilyen nyitott közönség ellátogatna hozzátok.
3: Köszi szépen.
4: Köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A változatlanul 5,5%-on tartott alapkamat támogatja az inflációs cél fenntartható elérését, ezt mondta Varga Mihály a keddi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatóján. Az elnök hangsúlyozta, a magas energia árak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokolnak. A tanács a következő hónapokban körültekintően is adatvezérelten dönt az alapkamatról, emelte ki a bankelnök. Varga Mihály elmondta, a 2,5%-os új inflációs cél mértékéről egyhangú döntést hoztak, több hónapos előkészítést követően. A 2,5%-os inflációs cél hosszabb távon mérsékeltebb inflációt, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, alacsonyabb nominális kamatokat és finanszírozási költségeket jelent a magyar gazdaságnak, hangsúlyozta az elnök. A monetáris tanács a keddi kamatdöntést követően jelentette be, hogy 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját, a jelenlegi 3%-ról a tolerancia sáv változatlanul plusz-minusz 1% marad. Az új inflációs cél 2028. január 1-én lép hatályba. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. A kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok. Emellett ezen túl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Tudatnánk azt is, hogy a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány, ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Az ár és stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdeképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A közleményben kiemelték, az élelmiszer inflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az ár és stop kivezetésére. A közleményben felidézték, hogy az intézkedést 2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítása érdekében érdekében vezették be, és számos szabályozás alá vont élelmiszer esetében 10%-ban maximalizálták az árrést. Az érdekképviseleti szervezetek a KSH adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkentek. Az árrésstop további fenntartása ezért szükségtelen, fogalmaz a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Élj az élet játékszabályai szerint. Ne félj, mert én veled vagyok. Megerősítelek, meg is segítelek. Ézsaiás könyve 41. fejezet 10. vers. Ha megtanultál megbocsátani magadnak és elfogadni magad, az azt jelenti, hogy tudomásul vetted az ember mi voltodat, és együtt tudsz élni a tökéletlenségeiddel. Felismerted, hogy Isten kegyelme mellett azt tett azzá, aki ma vagy, amin keresztül mentél. Veronika Schofstál így fogalmazott. Egy idő után megtanulod a finom különbséget aközött, hogy fogod valakinek a kezét, vagy magadhoz láncolod az illetőt, hogy a szeretet nem rátámaszkodást jelent, a társaság pedig nem ad mindig biztonságot, hogy egy csók nem jelent szövetségkötést, az ajándék pedig nem jelent ígéretet, és kezdett felemelt fővel és előre tekintve elfogadni a vereségeidet, felnőtthöz illő módon, nem pedig gyermeki bánkódással. Továbbá megtanulod a mára építeni minden utadat, mert a holnap talaja túl bizonytalan alap a tervezéshez, a jövőt illető álmok pedig hajlamosak szerte foszlani. Idővel megtanulod, hogy a napsütés is mértékkel jó csak, máskülönben éget. Így hát elkezdett beültetni a saját kerted, és díszíteni a saját lelked, ahelyett, hogy arra várnál, hát ha valaki máshoz majd neked virágot. Azt is megtanulod, hogy tényleg képes vagy kitartani, hogy valóban erős vagy, és igazán értékes. Másképpen fogalmazva, megtanulsz az élet játékszabályai szerint élni. Vajon könnyű így élni? Nem. De amikor túl nehéznek tűnnek a játékszabályok, gondolj Isten ígéretére. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Erre az ígéretre bátran ráállhatsz. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Római ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Szeptember 23-án, szerdán a Tekláknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen a mai Svéd asztal kínálata. Ismét kutatók éjszakáját tartanak a Miskolci Egyetemen is. Csaknem 150 program várja az egyetemvárosba látogatókat szeptember 25-én, pénteken. A tudományos munka sokszínűségét és eredményeit mutatja majd be. A nagy közönség számára a rendezvényen a Miskolci Egyetem. A részletekről professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják.
2: Az egyetem fő tevékenysége az oktatás és a kutatás, így úgy gondolom, hogy a kutatásnak a népszerűsítése, az, hogy a kutatói munkánkat a régióban, a térségben élők számára akár közérthetőbb formában is úgymond közreadjuk, és hogy lássák, hogy mivel foglalkozunk,

0: és Sajú Ivánkai református egyházközségek lelkipásztorával beszélgetünk az imádság évéhez kapcsolódóan.
1: Már az esztendőre indulásunk is, különösen a presbiteri közösségben az év témájához, az imádság évéhez kapcsolódott, és azt mondtuk, hogy amikor eljön az idő a gyülekezet életében, és hétközi alkalmakon együtt lehetünk, akkor olyan igei tanítások hangzanak majd közösségünkben, amelyek imádkozni tanítanak, az imádságra tanítanak. A hétközi istentiszteletek mellett vannak bibliaórák, ahol egy kicsit szűkebb körben, családias körben tudunk együtt imádkozni, egymással megosztani a mi életünknek örömeit és próbáit.
0: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ismét kutatók éjszakáját tartanak a Miskolci Egyetemen is. Csaknem 150 program várja az egyetemvárosba látogatókat szeptember 25-én. A tudományos munka sokszínűségét és eredményeit mutatja majd be a nagy közönség számára a rendezvényen a Miskolci Egyetem. A kutatók éjszakája a tudomány ünnepe, amely az egyetem elkötelezettségét mutatja a fejlődés és az értékteremtés iránt. A rendezvény kiemelt célja, hogy közelebb hozza a diákokat, családokat, érdeklődőket a kutatáshoz és az innovációhoz, egyben inspirálja a jövő generációját, különösen a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. A rendezvény erősíti az egyetem és a régió közötti kapcsolatokat, elősegítve a tudásmegosztást és az együttműködést. A részletekről professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Hol, mikor lesz megrendezve itt a Miskolci Egyetemen?
3: A kutatók éjszakája immáron hagyományosan ilyen esti órákban 17 óra 30-kor nyitja meg kapuit, és egészen olyan 10 óra, este 11 óráig tart, addig, amíg a programok nagyjából az aulából indulnak. Az utolsó órákban azért már lehet érzékelni általában, hogy viszonylag a tömeg kezd szétaszolni, de nagyon gyakran még ilyen 22 óra, 22 óra 30-kor is indulnak programok az aulából.
2: Lesz egy kutatók délelőttje is megelőzve a kutatók éjszakáját. Az miről szól, mit lehet a kutatók délelőttjéről tudni, miért is van ez megszervezve?
3: Igen, ez egy kicsit fiatalabb rendezvény, fogalmazhatunk így.

0: Néhány éve egészítettük ki a Kutatók Éjszakáját délelőtti programmal. A Kutatók Éjszakáján inkább a családok jönnek, nagymamákkal, nagypapákkal, szülőkkel, a kisebb gyermekek, és azt az igényt fedeztük fel leginkább, hogy a pedagógusok is nagyon szerettek volna osztályszinten részt venni gyerekcsoportokkal. És az általános iskolák is, nem csak a középiskolák ilyen tudomány ünnepel jellegű eseményeken. Úgyhogy a kutatók délelőttje egy picit más fókuszú, itt előregisztrációval, konkrét csoportbeosztással történik maga a rendezvény. Van itt is az aulában különböző szórakoztató program, de itt a pedagógus szokott regisztrálni kisebb-nagyobb 10-15 fős csoportokat, és ő választja ki egy saját fejlesztésű online platformon, hogy mire szeretné vinni a saját diákjait.
1: Mit tapasztaltok, mennyire népszerű a kutatók délelőttje, hiszen volt már egy pár ilyen rendezvény, mennyire szeretik az osztályokat elhozni, és majd arról még beszélünk, hogy milyen programok lehetnek itt.
0: Nagyon szerencsés az időzítés, hiszen ezt a napot általában maguk az általános iskolák, középiskolák is a tudománynak szentelik, ezért sokkal mozgékonyabbak, sokkal inkább rugalmasak ezen a napon. Általában teltházzal futunk, az első éven volt nyilván egy felfutásban egy ilyen 150-200 résztvevővel a rendezvény. Most már 3-400 főre is fel vagyunk készülve, vagy akár többre is, de ez minden éven attól is függ, hogy a kollégák, a karok milyen programokat, milyen befogadó képességgel tudnak biztosítani az esemény számára, hiszen nyilván nem azért hozza a pedagógus, hogy itt sétálgassanak, hanem konkrét tudományos programokkal, laborlátogatásokkal készülnek a kollégák.
1: Milyen programok várják a kisdiákokat a kutatók délelőttjén?
0: A kutatók délelőttjén hasonló laborlátogatások, mint amik a kutatók éjszakáján is szoktak lenni. Van, ahol a partnerek is részt vesznek benne, tehát különböző partnereink, mint például a Szeleta Park látogatóközpont is részt tud ilyenekben venni. Tehát a kutatók délelőttjén szemléletformáló előadások, laborlátogatások, különböző kísérleteket tudnak megnézni a látogatók. Igazából csoportos foglalkozások vannak, az aulában pedig igyekszünk a szünetekben és kikapcsolódásképpen, akár érdekességekkel a pultoknál készülni, vagy akár mondjuk valamilyen kikapcsolódási lehetőséggel. De ez ugye néhány óráról beszélünk, itt 9 órától olyan 2 óráig tart a rendezvény, ebbe benne van azért ugye a regisztráció, meg a szünetek, tehát körülbelül 3-4 program sorozatról beszélünk egy csoportnál.
1: Milyen pluszt ad akár a pedagógusoknak, akár a diákoknak ez a program a tudományok, a természettudományok területén?
0: Én úgy látom, hogy a pedagógusok már önmagában azért nagyon hálásak, hogy ötletet meríthetnek. Én nagyon sokszor látom, hogy egy-egy programon, amikor a pedagógus elmegy rá, ébred arra, hogy olyan érdekességeket mutatunk a gyerekeknek, amelyeket ő is akár mondjuk tud kivitelezni az osztályban. Ötletmerítésre szokták használni, illetve nagyon sokszor itt kerülnek közvetlen közelébe azoknak akár kollégáknak, mondjuk egy fizikatanár, egy fizikával foglalkozó, vagy fizikához kötődő oktatónak a közelébe, ami utána egy beszélgetési, egy kapcsolattartássá alakul át, és mondjuk további rendezvényekről, akár a kaland vetélkedőinkről és egyebekről az oktatókon keresztül is informálódnak ezt követően.
1: Kutatók éjszakája, ugye az lesz az esti éjszakai rendezvény a kutatók délelőttje után. Miért tartottátok fontosnak, hogy az intézmény körülbelül, ha jól számolom, 2 évtizeddel ezelőtt csatlakozzon ehhez az országos rendezvényhez?
0: Az egyetem fő tevékenysége az oktatás és a kutatás, így úgy gondolom, hogy a kutatásnak a népszerűsítése, az, hogy a kutatói munkánkat a régióban, a térségben élők számára akár közérthetőbb formában is úgymond közreadjuk, és hogy lássák, hogy mivel foglalkozunk, ez alapvető célja kell, hogy legyen az egyetemnek. És nyilván van egy közvetett hallgatószerzési cél is mögötte, de én szerencsére azt látom a programokat biztosító kollégákon, hogy itt nem a jelentkezési lapot toljuk a résztvevők elé, hogy jelentkezzenek hozzánk, hanem ténylegesen a tudomány ünnepeként, a tudomány népszerűsítés és a saját az egyetem arcának, az arcainak, az oldalainak megmutatása céljával zajlik ez a rendezvény. Úgyhogy azért itt egy közel 150 programról beszélünk a kutatók éjszakáján, a kutatók délelőttjén egy 48-ról. Én úgy gondolom, hogy olyan széles skálát, egy olyan széles palettát mutatunk meg magunkból, amely a kutatók éjszakája, vagy hát mondhatom napja, egy ritka alkalom arra az itt élőknek, hogy megismerjenek minket.
1: Milyen érdekességek várhatók, milyen programok lesznek a kutatók éjszakáján?
0: mind a 8 karunk biztosít programokat, nem csak itt az egyetemi kampuszon, például a Zenepalotában is lesz program, és ezen kívül még az egyéb intézeteink is, a Konfuciusz Intézet, a különböző kollégák is érdekességekkel, akár kulturális programokkal készülnek. Lesz electric racing, a kémiai kísérletezős bemutatónk mindig nagyon nagy népszerűségnek örvend, a társadalomtudományok is különböző szemléletformáló és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek, és igazából én azt látom, hogy van, aki nem is feltétlenül a programra fókuszál, tehát amikor mondjuk elkísérik őt valamilyen helyszínre, egy laborba, hanem maga az a forgatag, az a sok apró érdekesség, ami itt lent az aulában van, az a zsibongó jelenlét, az is nagyon meg tudja fogni főleg a gyerekeket. Szokott lenni nekünk ez a kis homokozónk, amit itt homokozónak szoktunk nevezni lent az előcsarnokban vagy az aulában. Én úgy látom, hogy a kisebb gyerekek itt az aulában is nagyon jól szokták érezni magukat az érdekességek, a tudományos érdekességek körében.
1: Tudom, hogy nehéz 150 programból egyet is kiemelni, de úgy tenném fel a kérdést, hogy mi a leglátványosabb, mi az, ami akkor a legnagyobb népszerűségnek örved, mik a leglátványosabbak?
0: Ez annyira nehéz, amiket most felsoroltam, azok körülbelül, amelyek tényleg nagy népszerűségnek örvenek. Ez annyira nehéz olyan szempontból, hogy van, akinek egy mintatárgyaláson való végigülés a legélvezetesebb és a legizgalmasabb. Van, akinek egy öntészeti bemutató, ahol fémet öntenek. Van, aki az Electric Racing Magyarországnál, ugye a versenyautó, hogy beülhet, hogy arról mesélnek neki, hogy hogyan építették, és hogy mi a története. Annyira sok rétű a programterv, és annyira más-más embereket tud megmozgatni, hogy én mindenkinek azt javaslom, hogy nézze végig az interaktív térképünket, mert az is fogja segíteni az eligazodást, és a saját maga véleménye alapján választja ki a legizgalmasabb programot.
1: Ha már említetted a segítséget, mi az, ami még segítség lehet, akár ilyen külsős segítség az ideérkezők számára? Említettél interaktív térképet, nem tudom, hogy programfüzet, esetleg honlapon, mit hogyan lehet megtalálni, vagy rásegítő járatok, talán gondolom az MVK részéről lesznek hasonlók. Mi, ami még plusz segítség lehet itt a ideérkezők számára?
0: Igen, az MVK idén is kisegíti a járatokkal az ideérkezőket. Az interaktív térképünk az főleg az aulára összpontosít. Ugye azt kell figyelembe venni, hogy nagyon sok program regisztrációkötelés, és amely regisztrációkötelés, ott nem engedhetjük meg magunknak, hogy a látogatók regisztráció nélkül tudják a helyszínt és eleve oda érkezzenek, hiszen van befogadó képessége, főleg a laboratóriumi kísérletek és bemutatók esetén a programnak. Ilyen esetekben, ami külső segítségnek számít a látogatók részére, hogy a karipultok vannak megadva a programoknál, és a karipulttól kis táblákkal, mint egy boxmeccsen tartva a levegőben, mennek és kísérik át a segítők a programon résztvevőket a helyszínekre. Tehát a legtöbb regisztrációhoz kötött program az innen indul az aulából. Igazából aki ide érkezik, annak egy fontos tanácsom van, ne kezdjen el keresgélni az egyetem területén programokat, hanem a karipultoknál mindenről információt tud kapni.
1: Mi a tapasztalat? Mennyire lehet ilyenkor a tudományt közelebb hozni az emberekhez? Hogyan látjátok?
0: Én azt látom, hogy az emberek azt élvezik, hogy kérdéseket tudnak feltenni. Talán ez a legnagyobb különbség, amikor egy cikket olvasnak, egy videót néznek meg rólunk, akár egy kutatásunkról, egy beszámolót, egy tévéműsort, hogy ott nincs meg az a közvetlen azonnali kérdési lehetőség. Itt a karipultoknál azt látom, hogy a leginkább azt szeretik, hogy feltehetik a kérdéseiket. Minden program után oda tudnak menni az adott programtartóhoz, és kifejezhetik akár azt, hogy mi tetszett nekik benne, mi nem tetszett, milyen bizonytalanság alakult ki, milyen kérdés támad fel benne. Illetve én azt látom még, hogy a generációk találkozása egy nagy élmény a kutatók éjszakáján. Elég kevés az olyan program, amelynél kifejezetten azt látjuk, hogy akár 3-4 generáció együtt sétál, és ugyanazokat a kísérleteket, programokat kicsit másként megélve, utána mondjuk egymásnak mesélik, hogy ki hogyan látta azt az adott programot. Szerintem a kutatók éjszakájának ez az egyik legkiemelkedőbb sarokpontja.
1: Ha megengedsz egy személyes kérdést, te hogyan emlékszel vissza az első kutatók éjszakájára? Nem tudom, hogy hol töltötted, hogy esetleg itt a Miskolci Egyetemen, vagy a Miskolci Egyetemi első kutatók éjszakádra?
0: Nos, az az igazság, hogy az első kutatók éjszakáján én már PhD hallgatóként vettem egyébként részt. Azt nem tudom megmondani, hogy nem került a látóterembe előtte, és PhD hallgatóként én abban a forgatagban a karipult mögött állva a népszerűsítési, a programtartási, ha jól emlékszem, akkor előadást tartottam, illetve egy kísérletet, és ilyen 30-40 fős teremben, ha minden igaz, és egész este folyamatosan, és amikor szünet volt, akkor pedig lent voltam az aulában. Nekem az első alkalomról az az emlékem, hogy elment a hangom már az este felénél körülbelül, úgyhogy kellett kibírni, és mikor vége lett a rendezvénynek, akkor az az érzés ült le bennem, hogy hirtelen nem tudtam mihez kezdeni a csenddel. Úgyhogy nekem egy nagyon nagy forgatag van a fejemben, amikor a kutatók éjszakája, az a nyüzsgés, és az a tempó, amit diktál az este. Én nagyon szeretem ebben a rendezvényben ezt a tempódiktálást.
1: Aki ide érkezik, mit kaphat, milyen a hangulata egy kutatók éjszakájának?
0: Ha úgy éri meg, mint én, akkor valószínűleg ugyanezt fogja érezni. Lehet csendesebb programokat is találni, például sokszor látom azt, hogy a családok egy-egy hangosabb, zajosabb program után például kimennek a parkba, és mondjuk éppen a földtudományi helyszín, ami most is kint lesz a parkban egyébként, helyszínen egy kicsit csendben a csillagokat nézik, különböző érdekességekről hallgatnak történeteket, előadásokat, vagy csak sétálnak egyet például. Én úgy gondolom, hogy minden olyan cél megvalósítható az estén, hogyha valaki nagyon szeretne felpörögni, és folyamatosan szünet nélkül programokat látogat, akkor annak egy intenzív, tudománynyilag sűrű és élvezetes estéje lehet, aki pedig csak szeretne egy kicsit akár nosztalgiázni, sétálgatni, beszélgetni emberekkel, az általában az aulában megtalálja ezt a tevékenységet, vagy ezt az elfoglaltságot is.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy szeptember 25-én pénteken ismét kutatók éjszakáját tartanak a Miskolci Egyetemen. A részletekről professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesével Sütő Dávid Pellé beszélgetett.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 2026 a magyarországi református egyházban az imádság éve. Ehhez kapcsolódóan beszélgetünk a következő percekben Bundzik Attila nagytiszteletű úrral, a Kazinc Barcika alsúgyi és Sajú Ivánkai református egyházközségek lelkipásztorával, a Pitty-Ballagy-völgyi református körzeti általános iskola és alapfokú művészeti iskola intézményi lelkészével. Köszönöm, hogy elfogadta meg kívásunkat a beszélgetésre. Áldás békesség!
2: Áldás békesség! Én is szeretettel köszöntöm kedves Viktóriát és a rádió hallgatóit.
1: Ugye korábbi műsorunkban már beszéltünk arról, hogy a Kazinc Barcika alsúlyi református egyházközség fiataljaival néhány napra elcsendesedésre vonultak Imolára az imádság évében. Ezen az alkalmon, azokban a napokban különböző kérdésekre keresték a választ a beszélgetéseikben az imádsághoz kapcsolódóan is. Itt beszélgetésünk elején, hogyha ezeket a gondolatokat visszaidézné nekünk nagytiszteletű úr.
2: Nagyon jó szívvel gondolok vissza erre a táborra, nem csak azért, mert sikerült a gyermekekkel, fiatalokkal néhány napot együtt tölteni, és együtt énekelni, együtt imádkozni, együtt igét hallgatni, együtt élni meg a nyárnak örömeit, hanem azért is, mert az imádság évében egy kicsit taníthattuk őket. Taníthattuk őket imádkozni, és taníthattuk őket az imádságról. Minden délelőttnek volt egy olyan alkalma, amely egy bibliai történetet hozott elénk. A három nap során hallottunk Anna imájáról, Salamon imájáról, és a vámszedő imádságáról. És azokra a kérdésekre kerestük a választ elsőként, hogy ha mi magunkra gondolunk, akkor mi szoktunk-e imádkozni? Hogyan és mikor? Rendszeresen? Vagy csak akkor, hogyha baj van? Van-e jó és van-e rossz imádság? Talán elsőként az fogalmazódott meg bennünk, hogy az imádságnak nyelvét és az imádságnak szavait mindenki kimondja és mindenki beszéli, hiszen legegyszerűbben úgy tudnánk megfogalmazni, hogy az imádságban vannak kéréseink, és vannak köszönetmondásaink, és dicsérjük vele az Urat, és kifejezzük a mi örömünket, vagy éppen bánatunkat. Szoktuk ezt megtenni akkor is, hogyha egymáshoz odafordulunk, és a gyermeki, ifjúi szívekben ugyanúgy ott vannak ezek a gondolatok, amikor kérni szeretnénk valamit egymástól, vagy szüleinktől, vagy tanárainktól, bennünket körülvevő családtagoktól, vagy éppen amikor eljön az ideje annak, hogy hálát adjunk, hogy megköszönjük. Hát valahol így állítottuk párhuzamba azt, hogy lehet egymással beszélgetni, és lehet a jó Istennel beszélgetni. És vajon a kettő között milyen különbségeket találunk, vagy éppen milyen azonosságokat láthatunk meg. Mindhárom imádságnál azt vizsgáltuk, hogy miért volt Isten előtt kedves az az imádság. Hogyha Anna imájára gondolunk, akkor mindenek előtt látni kell azt, hogy ki imádkozik. Anna egy hosszú ideje gyermektelen asszony, és hogy miért imádkozik. Ő a keserűségét, a szomorúságát, bánatát viszi a mindenható Isten elé. Hát föltehetjük a kérdést, hogy akkor vajon Istennek azt tetszik, amikor szomorúságunkat, bánatunkat, keserűséget visszük oda ő elé. Vajon miért tetszett Istennek Anna imádsága? Hát azt a választ adhatjuk erre a kérdésre, hogy azért, mert Anna nem magának, és nem magáért könyörög csupán, hanem azért kér gyermeket, gyermekáldást a Jóistentől, hogy ő általa dicsérje az Urat. És meg is ígéri neki, hogy amikor Isten megajándékozza őt gyermekkel, van emögött egy nagyon mély hit, hogy teljesülni fog ez a kérés, ez az imádság, akkor ő oda fogja szánni, oda fogja ajánlani az Úr szolgálatára. Hogy mire tanít bennünket annak kérése? Milyen az, amikor mi kérünk? Kérünk Istentől egészséget, kérünk időt dolgainkra, kérünk békességet, szeretnénk kérni segítséget ahhoz, hogy elérjük sikereinket, eredményeinket. És itt a kérdés, hogy vajon mi tudunk-e ilyen Istennek tetsző módon kérni Istentől? Mégpedig úgy, hogy ezekkel a kérésekkel dicsőítjük-e Istent. És amikor kiöntjük lelkünket az Úr előtt, és a szívünkből kijön a keserűség, vagy a harag, vagy a bizonytalanság, akkor olyan jó azt megtapasztalni, hogy Isten a rossz dolgok helyére jó dolgokat tud a mi szívünkbe beletölteni. Ő adja a békességet, a derűt és a reménységet. Amikor gyerekeknek, fiataloknak beszéltünk erről, akkor két képet is megragadtunk. Az egyiken egy olyan szív van, amelynek szemei vannak, és ezekből a szemekből könnyek csordulnak ki. Talán sokszor érezzük mi is így a szívünket, amikor valami szorítja, amikor gondok, bajok, nehézségek jönnek életünk útjára. Ott az ideje, ott az alkalma annak, hogy elkezdjünk imádkozni, hogy elmondjuk talán az első imádságunkat, letegyük Isten elé azt, ami nehéz az életünkben. És ott volt a másik kép, ahol nem csak a szem, hanem már egy száj mosolyog, és az arc ragyog, mert Isten betöltötte valami jóval a szívünket. Hát így látjuk magunk előtt Anna imádságát, amely kedves volt az Úr előtt, és már a megszólításában is azt látjuk, hogy Anna jól ismerte Istent, hiszen azt mondja neki, hogy mindenható, azt mondja neki, hogy seregek ura. Nagyon fontos egy imádságnál, hogy hogyan szólítjuk meg Istent, mint ahogyan az is fontos, hogy egymáshoz hogyan szólunk, hogyan szólítjuk egymást meg, mert ha jól ismerjük egymást, talán könnyebb is megszólítani a másikat. Hát ezért fontos a mi életünkben az Isten ismeret, mert ha jól ismerjük őt, akkor talán sokkal könnyebben, sokkal bátrabban szólítjuk őt meg. És ott van egy figyelmeztetés is ebben a megszólításban, hogy ne azért szólítsuk Istent mindenhatónak, mert így illik, hanem azért, mert hisszük, hogy neki mindenre van hatalma. Talán Anna imádsága ezért volt nagyon kedves Isten előtt. Ezért tetszett az Úrnak ez a kérés, mert Anna hittel és bizalommal fogalmazta meg kérését, és Anna tudta, hogy Istennek hatalma van arra, hogy gyermekáldással ajándékozza őt meg. Hát így tanítanak bennünket ezek a bibliai történetek arra, hogy hogyan imádkozzunk helyesen, és legfőképpen arra, hogy imádkozzunk.
1: És ahogy az előbb említette, Salamon imájáról is beszélgettek a gyermekekkel.
2: Igen, nem mindegy, hogy mit kérünk az Úrtól, mert az emberi fantázia az végtelen, és talán pont egy gyermek ifjúi szívben fogalmazódik meg legjobban, hogy akkor én bármit kérhetek Istentől. Hát nem kérhetünk Istentől bármit. Salamon élete egy áldott élet volt, amikor megtanulta és tudta, hogy mire van szüksége. Mert legjobban Isten tudja, hogy mi az, amire szükségünk van, de ha figyelünk rá útmutatására, akkor mi magunk is megértjük, hogy mi az, amit kérhetünk, és mi az, amit talán kérnünk sem kell. Salamon bölcsességet kért az Úrtól. Úgy érezte, úgy gondolta, hogy azzal a bölcsességgel, amivel Isten őt megajándékozza, méltó lesz az ő szolgálatára, és úgy tudja majd életét vezetni, irányítani, hogy az kedves legyen Isten előtt, hogy az sokak örömére szolgáljon, és Isten dicsőségére. Nagyon fontos azt is látni, hogy amikor Salamon imádkozik, akkor ő nem csak úgy belevág a közepébe, és nem csak elkezdi az ő kéréseivel, hanem előtte már olyan szépen megfogalmazza mindazokat, amiket ő már megkapott az Istentől. Egy kicsit ahhoz lehetne ezt hasonlítani, hogy olyan az ő imádsága, mint a távolugrás, amihez fel kell készülni, aminek neki kell futni, aminek egy kicsit elébe kell menni, és látni azt, hogy Isten már mennyi minden jóval megajándékozott bennünket, és Salamon felsorolja ezt, hogy mennyi jót tett már vele az Úr, és hogy mi az, amit még kér tőle. És amikor ez a távolugró odaér ahhoz a ponthoz, ahonnan elrugaszkodhat, addigra már Istennek megfogalmazta azt a dicséret mondást, amellyel kifejezi háláját, és nekünk is jó követnünk ezt a példát, hogyha számba vesszük imádságaink bevezetőjeképpen, hogy Isten már mennyi minden jóval megáldott bennünket, mennyi élethelyzetben már megsegített minket, és meg fogjuk érezni, hogy ezáltal erősödik bennünk a reménység, és az a hit, hogy Isten mindenható, és számíthatunk rá, csak kérjük őt imádságban, megajándékoz minket.
1: És ugye még a vámszedő imája volt, amelyre a tábor napjaiban figyeltek.
2: Igen, ott pedig egymás mellé állítottuk a vámszedőt és a farizeust. A vámszedőnek megismertük alázatosságát és az önmagára figyelést, mert van, amikor az ember a másik emberhez méri magát, és próbálja úgy értékelni a saját cselekedeteit, szavait, életét. Az imádság, különösen a vámszedő imádsága arra tanít meg bennünket, hogy ne másokhoz mérjük magunkat, mint ahogyan a farizeus tette, aki azt mondta el Istennek, hogy mások hogyan és ő hogyan éli az életét. Ezzel szemben a farizeus alázattal, mint egy fejet hajtva áll meg Isten színe előtt, megalázva magát és beismerve bűneit. Nagyon fontos az imádságainknál, hogy tisztában legyünk a mi értékeinkkel és a mi érzéseinkkel, hogy lássuk tisztán azt, hogy mi az, ami kedves az Úr előtt, de lássuk azt is, hogy mi az, amivel megbántottuk őt, és tudjunk bűnbánatot tartani. A kérés és a hála mellett az egyik legfontosabb imádságunk a bűnbánó imádság, amikor talán vannak szívünknek olyan keserűségei, amiket másoknak nem is szívesen mondanánk el, de Isten elé vihetjük az imádság hangján, amikor senki más nem hallja, talán meg sem értené, hogy mit érzünk, hogy mit gondolunk, hogy mi az, amit megbántunk, akkor Isten érteni fogja, érezni fogja, és feloldoz bennünket a lelki terhek alól. Jó volt ezt látni a vámszedő életében, jó volt látni a saját életünkben, amikor mind imádságban, mind pedig személyesen egymáshoz odafordulva ki tudtuk mondani ezeket a szavakat, hogy én miért kérek bocsánatot a másiktól, és miért kérünk bocsánatot Istentől. Talán a megbékélésnek egyik legszebb útja, amikor közösen tudunk imádkozni azért, hogy Isten vezesse a mi életünket, a mi nehéz élethelyzeteinket a békességnek útjára.
1: Itt a három imádság milyen mintát adhatott a gyermekeknek? Esetleg fogalmazódtak-e meg kérdések az ő szíveikben, így ezeknek a beszélgetéseknek a kapcsán, ami talán addig is foglalkoztat őket, de talán most még jobban megértettek bizonyos dolgokat, hogy közelebb kerültek az imádság megéléséhez is akár.
2: Legtöbbször úgy hallunk imádságot, amikor egy lelki pásztor imádkozik, akár a templomban, vagy a hittanórán. Vannak aztán azok a kötött imádságaink, amiket már együtt tudunk elmondani, és valahol a fejlődés útját mutatja az, amikor valaki már saját szavaival meg tudja fogalmazni imádságait, és jó volt ezt tapasztalni, hogy ezeknek a gyermekeknek, fiataloknak is a szívében megfogalmazódtak ezek az imádságok, tehát esténként le tudtunk ülni, el tudtunk csendesedni, és mind az imádság hangján, mind pedig az ének hangján tudtunk imát mondani a Jóistennek. Volt még egy olyan kép, amely végig kísérte minden napunkat, és amely szorosan kapcsolódott az ige tanításához. A Jelenések könyvében olvashatjuk. Jézus mondja, hogy íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hogy miért volt fontos számunkra ez az ige? Mert társítottuk hozzá azt a képet, amelyen van egy ajtó, és kívülről Jézus ott áll az ajtó előtt, és kopogtat, és zörget. És van ennek a képnek egy sajátossága, mégpedig az, hogy ezen az ajtón kívülről nincsen kilincs. Ezen az ajtón csak belülről van kilincs. És hogyha szeretnénk megfogalmazni azt, hogy mit jelent számunkra az imádság, akkor azt jelenti, hogy ezt a kilincset, ami szívünk ajtaján, belülről mi fogjuk lenyomni és kinyitni, megnyitni az Úr előtt. Akinek a szívében, az ajkán megfogalmazódik az imádság és a vágy, hogy szeretne kapcsolatban lenni Istennel, az Úr Jézus Krisztussal, és szeretne vele beszélgetni, akkor ez az ajtó megnyílik, és Jézus azt mondja, hogy bemegyek ahhoz, vele vacsorálok. A közösség, amelyet megélünk egymással és Jézussal, az imádság nagyon jó teret ad erre mindnyájunknak.
1: Az év folyamán esetleg a gyülekezetekben volt-e olyan alkalom, ami az imádság évihez kapcsolódóan szólította meg a közösségek tagjait?
2: Már az esztendőre indulásunk is, különösen a presbiteri közösségben az év témájához, az imádság évéhez kapcsolódott, és azt mondtuk, hogy amikor eljön az idő a gyülekezet életében, és hétközi alkalmakon együtt lehetünk, akkor olyan igei tanítások hangzanak majd közösségünkben, amelyek imádkozni tanítanak, az imádságra tanítanak. A hétközi istentiszteletek mellett vannak bibliaórák, ahol egy kicsit szűkebb körben, családias körben tudunk együtt imádkozni, egymással megosztani a mi életünknek örömeit és próbáit. Talán azt gondolom, hogy itt csúcsosodik ki az imádság éve, amikor tudjuk egymást így imádságban hordozni, akkor is, amikor ott vagyunk közösségben, akár az imateremben, vagy a templomban, de akkor is, amikor egymástól távol otthonainkban szeretettel és imádsággal gondolunk egymásra.
1: És ha itt beszélgetésünk végéhez közeledve lehet egy személyes kérdésem, hogy az ön életében mit jelent az imádság, esetleg így visszagondolva még a gyermekkor éveire, az első imádságokra talán felidéződik-e olyan emlék, ami, ha még nem is azok a szavak, vagy a pontos gondolatok, de az az érzés, amikor vagy kötött imádságot, vagy ugye itt a személyes szavainkkal megfogalmazva szólítjuk meg az Urat.
2: Nehéz megszólalni, mert ezekre a gondolatokra az jutott eszembe, amikor még kisgyermekként, akár 4-5 éves korban odahaza este eljött a sötét, és nyugovóra tért a család, és emlékszem, hogy gyermekként olyan félve fogadtam mindig az estéket, a sötét órákat, amikor le kellett kapcsolni a villanyt, és csak a tudat volt az, hogy ott vannak mellettem a szülők, akik vigyáznak rám, és nem felejtem el azokat a pillanatokat, amikor talán először kulcsolta imádságra édesanyám a kezemet, és tanította meg az esti imádságot, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz kedves szüleimre és az én jó testvéremre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. És amikor ezt az imádságot mi elkezdtük megtanítani a mi gyermekeinknek, akkor éreztük, hogy így lesz nemzedékről nemzedékre a mi családunknak és a mi közösségeinknek összekötő kapocs az imádság. Hadd jegyezzem meg itt azt is, hogy amikor iskolában tanítottam egy alkalommal ezt az imádságot olyan gyermeknek, akinek a szülei nem tanították meg, akkor ez a gyermek elkezdte felmondani az imádságot, és elmondott belőle annyit, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám. És itt megállt, és nem mondta tovább. És akkor én arra jutottam, hogy talán ez is elég. Mert hogyha az Atya szeme nyitva van, amikor a miénk lecsukva, akkor az a legnagyobb biztonságot jelenti számunkra. Sokszor kerültem már életem során is olyan helyzetbe, amikor félelem, aggodalom volt a szívemben. Az imádság képes eloszlatni a mi félelmeinket, aggodalmainkat. Így kívánom, hogy mindenki tapasztalja azt meg, mit jelent az imádság ereje.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket a személyes megéléseket, gondolatokat is megosztotta velünk, nagy tiszteletű úr, és beszélgethettünk az elmúlt percekben az imádságról.
2: Én köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy legyen sok olyan imádság, amit fennhangon, amit magunkban csendben elmondunk, és Isten meghallgatja azt, így legyen. Áldást, békesség!
1: Kedves hallgatóink, Bunczik Attilát, a Kazinc Barcika alsó és Sajó Ivánkai Református Egyházközségek lelkipásztorát, a Pitty-Pallatybölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkészét hallották az elmúlt percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza Önöket.
1: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordít a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, ezt hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy balatonfüredi konferencián. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület háromnapos vándorgyűlésének nyitónapján Tóth András hangsúlyozta, bár a 20. és 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energia import kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta az államtitkár. Tóth András kiemelte, a szélprogram részeként 8 gigawattos szélparkot építenek ki, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ. Mint írják, 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című Európai Uniós projektben. Mint írják, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték azt is, hogy az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást, írja közleményében az adóhatóság. Mint emlékeztettek, szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kisvállalkozót érint, akik korábban nem találkoztak rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítéséhez, erősítette meg a közlemény.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 19 és 21 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak! Önök továbbra is a Svéd Asztalt, az Európa Rádió Miskolci stúdiójának magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm Önöket 2026. szeptember 23-án, szerda délután. Röviden a tartalomról. A Magyar Vöröskereszt 20 év után Debrecenben rendezte meg az 54. országos elsősegélynyújtó verseny döntőjét. A megmérettetésen szeptember 11-12-én 57 csapat vett részt 3 kategóriában. A részletekről a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezetének igazgatójával, Wagnerné Tisza Krisztinával beszélgetünk majd ebben az órában. Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel, a kalendáriummal jelentkezünk, az útravaló gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a régiókról Krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 23-a van, Tekla és Livius neve napja, de ma ünnepelnek Ildikó, Ilona, Ilonka, Krizosztom, Lina, Linet, Linetta, Őszike és Telma nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az eseményeket nézem, akkor azt látom, hogy 1122-ben a Wormsi konkordátum értelmében 5. Henrik német-római császár elismeri az egyház jogát arra, hogy a főpapokat, az illetékes egyházi testületeket választhassák meg. 1848-ban ezen a napon Jelasics tábornokkal való eredménytelen tárgyalás után István Nádor Bécsbe távozik és lemond nádori tisztéről. 1889-ben Yamauchi Fusajiro megalakítja a Nintendót. 1924-ben a német birodalmi kormány az ország felvételét kéri a Nemzetek Szövetségébe. 1938. szeptember 23-án a New York-i világkiállításon elássák az első Westinghouse időkapszulát, melynek tervezett kinyitási ideje 6.939. 1941-ben az első gázkamra kísérlet zajlik Auschwitzban. 1944-ben a szovjet hadsereg Battonyánál átlépi a magyar határt. 1944. szeptember 23-án brit-amerikai légicsapás zajlik a bajai Dunahíd ellen, a híd szerkezet egy része leszakad és a folyóba zuhan. 1951-ben Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantják a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. 1962-ben az Omega együttes első koncertjét adja szeptember 23-án. 1965-ben az Icarus székesfehérvári üzemében elkészül az első hazai alumínium autóbusz. 1976-ban Lengyelországban a nyári munkás megmozdulásokat követően megalakul a KORN Munkásvédelmi Bizottság, az első kelet-közép-európai alternatív szervezet, mely működése alapjául az Emberi Jogok Egység okmányára hivatkozik. 1983-ban felhívást tesznek közzé Magyarországon, épüljön fel az új Nemzeti Színház. 2000. szeptember 23-án Itzés János dunántúli evangélikus püspök és dr. Weltler János egyházkerületi felügyelő beiktatása zajlik a győri evangélikus öreg templomban, ezzel pedig újjászületik az 1952-ben felszámolt dunántúli evangélikus egyházkerület.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Eszem, leszem. Az az enyém, amit megeszek. A gondolat életünk jelenében nem csak az ételrel érvényes, sőt, egyre kevésbé csak arra már. A 21. században a kannibalizmus, az emberevés is modernebb formát öltött, és immár nem csak magunkat esszük, hanem esszük a másikat is. A közelben lévőt, aki, fogalmazzunk így, ott van egy harapásnyira. Nagyokat harapunk, marcangolunk belőle, szemből vagy hátulról. És láss csodát, mégsem lakunk jól. Az emberhústól, a kényszeres marcangolástól nem leszünk, nem is lehetünk jól lakottak. A vadász ösztön nem csillapszik. A 21. századi kannibalizmus azért fejlődhetett így ki, mert képtelenek vagyunk mit kezdeni a mellettünk lévővel. Vadállati indulatoknak engedünk, rávetjük magunkat a másikra, levadásszuk. Hol direkt módon, szemből támadva, tigris erőnk és hatalmunk tudatában, hol pedig sunyi préri farkasként oldalról, hátulról marunk belé a gyanútlan áldozatba. El akarjuk tüntetni, ki akarjuk törölni az életünkből. Úgy, hogy lenyeljük, magyarán esszük az életét. Ehhez képest a modern radírgumi, a törlésbillentyű a számítógépen még egészen humánus megoldás. Esszük az életét, abban a tévhitben, hogy ezzel mi majd többek leszünk. Hogy így felülkerekedhetünk. A mások szemében az élesfogú farkasok, tigrisek és oroszlánok között és azok rangsorában. Esszük az életét, mert ha nem eszem, ha nem teszem, ő esz meg engem. Simítjuk el felfeltörő lelkiismereti hullámainkat. De végül csak a trófea marad, és a szűnni nem akaró

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. szeptember 23-án, szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Aszfaltozási munkák miatt forgalomkorlátozás van érvényben ezen a héten a 26-os főúton Miskolcon. Szeptember 21-e és 26-a között aszfaltozási munkákat végez a kivitelező a 26-os főút Miskolc belterületi szakaszán, a kórház és a repülőtéri úti csomópont között. A munkálatok a főút belső forgalmi sávjait érintik, ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. Szeptember 26-án szombaton a repülőtéri úti csomópont aszfaltozását végzik. Ezen a napon a Tesco és az Obi áruházakat a szentpéteri kapui temető irányából lehet majd megközelíteni. A kivitelezés a tervek szerint a következő héten a burkolati jelek felfestésével folytatódik. A munkák befejezését követően az érintett útszakaszokon megszűnnek a forgalomkorlátozások. A Magyar Közút Nonprofit ZRT arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az utinform.hu weboldalon. Sírokat nyilvánított védetté a miskolci közgyűlés. Miskolc önkormányzatának közgyűlése szeptemberi rendes ülésén védetté nyilvánította Rorárius László és Rorárius Gyula országos hírű miskolci cukrászmesterek, valamint Csoma József festőművész sírját. A Rorárius család mint szenti római katolikus temetőben található sírjában nyugszik Rorárius Gyula és Rorárius László. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, és átvette Rábel Albert cukrász üzletét. A Széchenyi István utca 5 szám alatt működő cukrászda hamar nagy népszerűségre tett szert, amelyet Rorárius Gyula 1947-ig vezetett. Ekkor unokaöccse Rorárius László vette át az üzemeltetését. Rajman Zoltán helytörténet kutatót, Miskolc civil referensét hallják.
2: Onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja. Ő 1828-ban nyitotta az első süteményes boltját, egész pontosan így fogalmazott a korabeli sajtó, ami a Rorárius volt. Ez is nagy múltra tekint vissza, hiszen ennek a bizonyos Jost féle Jost Jánosnak a cukor süteményes boltjából alakult ki, és hogy annak a jogutódja volt. Nagyon sokan üzemeltették ezt a boltot. Nem csak Miskolcon, de nagyon sok helyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként Rorárius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt. Tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kéri a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. Nem sokáig vezette, hanem nem sokkal később Rorárius Lászlónak, aki az unokaöccse volt, neki adta a cukrászdát, neki adta át a cukrászdának a vezetését. Nagyon érdekes, hogy ugye 2026. szeptember 17-én a közgyűlés védetté nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát.
1: A közgyűlés védetté nyilvánította Csoma József festőművész sírját is, aki 1901-ben Miskolcon született. Pályája során szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával és művészetével hozzájárult annak kulturális értékeihez. Csoma József szülővárosában végezte az elemi és középiskolai tanulmányait. Rajman Zoltán helytörténet kutatót, Miskolc civil referensét hallják.
2: 1901-ben született Miskolcon, és fésűkészítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetsége állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát Volt egy művésztelep a 20-es években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége, és hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsay Jenő, Imre Zsigmond, vagy Döbröceni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette a feleségül, és hát itt vált, Makón vált a tájfestészet egyébként a főműfajává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. 1935-ben visszaköltöztek Miskolcra, itt pedig a diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a diósgyőri vár, a Zavas, Élcsaba, a Helyőpatak és a Színvát nagyon gyakran festette le.
1: Az iskolakezdés előtt ebben a tanévben rekordszámú, több mint 300 megtöltött iskolatáskát adott át a rászorulóknak a Superszum, a Mirahunon Profit Kft-vel közösen. Bernasconi Busz Katalint, a Superszum alapítvány elnökét hallják.
3: Idén is együttműködve Miskolc városi önkormányzatával, ugye a Mirahunon Profit Kft-vel, valamint ugye a Messzegyivel, mi így négyen adtuk át idén a polgármesteri hivatal aulájába azt a rengeteg megtöltött iskolatáskát, amit egész évben mi is gyűjtöttünk, ugye az önkormányzat is, és ugye a Mirehu is. Több mint 380 iskolatáska gyűlt, amit utána ugye vidékre is kivittünk. Ez most a rekord. Eddig a négy év alatt azt hiszem 500 táska gyűlt össze, most egy év alatt 380, tehát megismerték, tudják, hogy hova kell hozni a jó minőségű iskolatáskát, és tudják, hogy miért fontos az, hogy nem egy üres iskolatáskát adok oda egy gyereknek, hanem tényleg az évfolyamnak megfelelően telerakva az iskolatáska az a gyereknek, az, meg a szülőnek is. Aki nem tudja megvenni, aki nem tudja kifizetni sok esetben, ugye több gyereknél meg leginkább még nagyobb problémát jelent, az, hogy megvegye a gyerekeknek az iskolatáskát, a fizeteket és minden kötelező felszerelést. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok családnál megkönnyítettük az iskolakezdést. Mi a Messzegyire bízzuk. Nekünk is vannak alap családok, akiket majdnem minden évben próbálunk támogatni, tehát, de az egy elenyésző szám, és mi azért is nem adunk senkinek iskolatáskát, hanem mi ebbe a projektbe kapcsolódtunk be már ugye 3 éve, és mi minden iskolatáskát a Mirehunak átadunk tisztításra, és hát ugye az ő érdemük az, hogy meg is van töltve. Tehát nekünk elenyésző mennyiségű tanszerírószer érkezik, ezt a Mirehunak köszönhetjük. A Messzegyinél regisztrált és velük együttműködő családok, vagy anyaotthonban lévő családok, édesanyák kapják ezeket a táskákat.
1: Megbírságolta a munkavédelmi hatóság a MOL Petrol Kémiát 38 millió forintra, miután lezárult a tiszaújvárosi MOL Petrol Kémia üzemében történt halálos munkabaleset vizsgálata. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt. A Szociális és Családügyi Minisztérium közleményéből kiderült, a munkavédelmi hatóság megállapítása szerint az üzem robbanással érintett részei nem rendelkeztek megfelelő biztonsági berendezésekkel ahhoz, hogy a veszélyes technológiai állapotokat időben felismerjék és jelezzék, illetve szükség esetén a folyamatokat biztonságosan meg lehessen szakítani. Mint írják, a bírság mellett a munkáltatót az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, a munkavállalók megfelelő tájékoztatására, a munkabalesetek megfelelő kivizsgálására és dokumentálására, a kockázat értékelés kiegészítésére, valamint meghatározott vezetékek, csőszakaszok, szerelvények rendszeres, ütemezett karbantartására kötelezte a munkavédelmi hatóság.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

figyelj, nekem így nem. Miért kapom, ma nem is kértem. Nem lehet csak ennyi, még tovább kell menni. Mondd, mit kéne éreznem.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Vöröskereszt 20 év után Debrecenben rendezte meg az 54. országos elsősegélynyújtó verseny döntőjét. A megmérettetésen szeptember 11-12-én 57 csapat vett részt 3 kategóriában. A részletekről a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezetének igazgatójával, Wagnerné Tisza Krisztinával Buzás Bori beszélget.
2: Hogy került Debrecenre most a választás?
3: Debrecenre került a választás, mert pályázni lehet a Vöröskeresztnél, hogy az országos első segélynyújtó versenyt a következő évben kitartja meg, és hát 2026-ra a mi Hajdú-Bihar vármegyei szervezetünk nyerte meg ezt a pályázatot, úgyhogy így került ide Debrecenbe, szerintem is nagyon méltó és jó helyre ez a verseny. Én remélem, hogy a versenyzők is így gondolják most már, hogy így utána vagyunk a versenynek, úgyhogy alapvetően pályázat alapján lehet ezt a megrendezést megnyerni.
2: Ugye ez szeptember 11-e és 12-e volt, úgyhogy most már inkább összegzésről tudunk beszélni, de gondolom a városlakókat is felbolygatta, vagy egy kicsit felélinkítette ez a verseny, ugyanis a belvárosban kellett megmérettkőzniük a csapatoknak, de beszéltük itt az interjú előtt, hogy volt újítás is, mert hosszú idő után 3 nap helyett 2 napba kellett a versengést lebonyolítani. Ez az újítás mit hozott, illetve ha összegezzük az egész megmérettetést, az egész versenyt, akkor mik voltak a tapasztalatok?
3: Való igaz, hogy egy nagyon nagy újítás és egyben kihívás is volt ez, mert hagyományosan eddig ez az országos első segélynyújtó verseny 3 napos volt, és most idén megpróbáltuk a 2 napos modellt is. Úgy gondolom, hogy alapvetően jól debütált ez a modell. Ennél alapvető elindulás az volt, hogy a versenyzőket próbáljuk ne terhelni, minél kevesebb napot kelljen, és főleg a hétvégéjükből elhasználni a versenyzésre. Versenyzés után még akár a versenyzők meg felkészítőknek ugye ott maradjon a vasárnap, ahol tudnak pihenni, tehát ez egy nagyon fontos szempont volt itt a rövidítésnél. Én úgy gondolom, hogy sok-sok odafigyeléssel ezt sikerült is megoldani. Azt még hozzáteszem, hogy azért más külföldi vöröskeresztnél már például Bajorországon ezt a 2 napos modellt már alkalmazzák, tehát és most meg akkor így lehetőségünk volt, hogy itt a Magyar Vöröskereszt is ezt kipróbálja. Eddigi visszajelzések alapján én úgy látom, hogy senkinek nem okozott ez fennakadást, problémát. Én úgy gondolom, hogy a verseny színvonalán sem csökkentettünk, de viszont mindenki többet tud pihenni.
2: És akkor ugye, ahogy említettem, hogy a városlakók is felfigyelhettek az eseményre, mert ugye a belváros adott helyszínt főként az eseményeknek, akkor ismertessük is, hogy hogyan épül fel egy ilyen verseny, mert azért nem csak abból áll, hogy a csapatok egy-egy tesztlapot kitöltenek.
3: Bizony, tehát ez egy nagyon életszerűen imitált verseny, itt nagyon-nagyon rá van helyezve a hangsúly. Azt kell tudni, hogy egy kicsit a számokról is beszéljünk. Összesen 57 csapat érkezett a versenyre, ugye ez országos verseny, tehát az ország bármely pontjáról, lesz egy felmenő rendszerű verseny, tehát ide már a megyékből a legjobb csapatok érkeztek is, 3 kategóriában érkezhettek, voltak gyerekcsapatok, ifjúsági csapatok és felnőtt csapatok, illetve lehetőség volt, és szép számmal jelentkeztek is vendégcsapatok, akik ki akarták magukat próbálni egy ilyen első segélynyújtó versenyen, tehát összesen 285 fő indult neki pénteken 1 órakor a versenyzésnek, a verseny időtartalma 5 óra hossza volt, 15 versenyállomás volt kialakítva, és bizony Debrecen belvárosában, amit ezúton is nagyon köszönöm a város és a lakosságnak a támogatását. 15 helyen voltunk, ebből 6 volt, ami gyakorlati állomás volt, tehát itt tényleg teljesen életűen imitált első segélynyújtó feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek, akár egy újraélesztést kellett megmutatniuk, vagy egy sebkötözést, tehát nagyon-nagyon változatos feladatok voltak. Volt egy darab tömeges állomás, ahol ugye a csapatoknak együtt kellett kifejezetten dolgozniuk, és úgy kellett ellátniuk az imitált sérülteket. Egyébként ez a Csapó utca elején volt, és voltak persze pihenőállomások is, ahol egy kicsit hát szusszantni tudtak a versenyzők, vagy pedig egy valamilyen érdekességet láthattak. A társszerveink, rendőrség, honvédség és a katasztrófavédelem segítettek nekünk ezeknek az állomásoknak a működtetésében, illetve kint volt a Mozdulj Debrecen, egy állomást működtetett, és volt egy kézműves fesztivál is, ahol pedig a gyerekeknek nézelődésre, pihenésre volt ezen a versenyállomáson lehetőségük. 12 kézműves mesterséget tudtak ott megtekinteni. Egy-egy versenyállomáson egyébként a csapatoknak a feladatmegoldásra vagy pihenésre 15 perc állt rendelkezésre. Fórumban volt még versenyállomásunk, illetve hát azt kell még megemlítenünk, hogy a regisztráció az egy nagyon szép Debrecenhez köthető épületben, a Nagy Templomban volt. Ott egy orgona koncertet tudtak a regisztráció alatt a versenyzők és a vendégeink meghallgatni, egy filmzene koncerttel kedveskedtünk nekik. Utána pedig a főtérről volt a versenynek a megindítása, ott sorakoztak fel a csapatok. Én úgy gondolom, hogy egy igazán szép színes programot sikerült már a regisztrációkor összehozni, és hogy a csapatok ne unatkozzanak. A verseny előtti izgalmak is érdekesen teljenek el, és este 7 órára pedig befejeződött ezen a 15 versenyállomáson. Minden csapat sikeresen végigjutott, és a 7 órakor meg tudtuk kezdeni a pálya elbontását is, a versenyzők pedig kollégiumokban tudtak nyugovóra térni, illetve megvacsorázni. Hát akinek még maradt ideje és energiája, akkor őket a Demki ifjúsági házba vártuk még kis ifjúsági programmal. Talán túl sok mindenkinek már energiája nem jutott, és akkor a szombati napon került sor a záró rendezvényünkre, az Oláh Gábor utcai sportcsarnokba. Mindenkit igyekeztünk díjazni, hisz aki egy ilyen versenyen részt vesz, szerintem ő már magában egy hős, és már akkor érdemel egy kis kitüntetett figyelmet. Úgyhogy kedveskedtünk néptáncos műsorral, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes segített nekünk ebben, és szórakoztatta a versenyzőket, nézőket. Én úgy gondolom, hogy lezárni is egy igazán szép, egy 3 órás díjkiosztóval sikerült ott a sportcsarnokban, és utána hát mindenki a helyezésével, ajándékával, örömmel, én úgy gondolom, hogy örömmel távozhatott haza, és pihenhette ki még a vasárnap a versenyfáradtságot.
2: Mit lehet mondani, a Hajdú-Bihar vármegyei csapatok hogyan szerepeltek ezen a versenyen?
3: Azt tudni kell, hogy én mindig nagyon figyelemmel kísérem a Hajdú-Bihar vármegyei csapatokat, és mindig nagyon büszke vagyok rájuk, mert mindig nagyon szép helyezéseket érnek el a csapatok, úgyhogy ezúton is nagyon köszönöm nekik, és hálás vagyok, és büszke vagyok rájuk. Azt tudni kell, hogy mindig, és ez most ez évben is ezt hozták, mindig az élmezőnyben vannak a Hajdú-Bihar vármegyéből indított, akár gyerekcsapatról legyen szó, akár felnőtt csapatról, akár ifjúsági csapatból, úgyhogy ezúton is szívből gratulálok nekik a kiemelkedő teljesítményért.
2: Itt, ahogy hallottuk, hogy a verseny helyszínek alatt is megismerhették Debrecent, az ország különböző pontjáról érkezett csapatok, de a kísérő rendezvényekkel is, akár az orgona koncert, mind-mind Debrecenhez köthet kuriózumok, amikkel találkozhattak, de a városlakókat is akarták megismertetni magával a Vörös Kereszttel, egy kiállítás is kapcsolódott a versenyhez, mégpedig az Új Városháza galériájában. Itt ugye már szó volt arról, hogy idén 145 éves a Magyar Vörös Kereszt.
3: Így van, a város ajánlotta fel, és megmondom őszintén, a város ötlete volt, amire viszont mi lecsaptunk, úgymond, mert nekem is nagyon tetszett, hogy a verseny előtti héten a Vörös Keresztről az Új Városháza épületébe egy nagyon szép vörös keresztes paraván kiállítást álmodtunk meg, és ez végül meg is valósult. Tehát a lakosok már itt a héten még lehet nem érezték annyira a versenyt, mert pénteken építettük fel délelőtt folyamán magát a versenypályát, de már hétfőtől megtekinthető volt ez a vörös keresztes paraván kiállítás. Itt elsősorban egyébként gyerekeknek a rajzaival találkozhattak a nézelődők, illetve nyilván valamennyi információt a versenyről, illetve a Magyar Vörös Kereszt tevékenységéről próbáltunk bemutatni ezen a kiállításon.
2: Itt már mondtam egy gondolatáért, vagy több gondolatban is, hogy ugye jubileumi év valamilyen szinten a Vörös Kereszt életében, itt vármegyei szinten hogyan ünnepelték, emlékeztek meg róla, vagy lesznek-e még programok, amik a jubileumi évhez kapcsolódnak?
3: Való igaz, ez a verseny is egy nagy szempontjából is egy fontos év Debrecennek, de 145 éves a Magyar Vörös Kereszt, tehát jubileumi évről beszélünk, úgyhogy így külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy itt Debrecenben került megrendezésre a verseny. A jubileumi évet már tavasszal a küldött gyűlésünkön egyébként ünnepeltük, illetve hát most a versenyen is egy kicsit azért megjelent ez a ünneplés, mert cukrászdától kaptunk nagyon szép tortákat, vöröskeresztes tortákat, és ez díjazottjaink részére most a versenynek a záró ünnepségén ezek átlettek adva ezek a torták. Igazából ezzel is ünnepeltünk még egy kicsit a tavaszi megemlékezés után egy ilyen kis tortás ünneplés, tehát belecsempésztük a díjátadóba is azt, hogy jubileum évről van szó.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Vörös Kereszt 20 év után Debrecenben rendezte meg az 54. országos elsősegélynyújtó verseny döntőjét. A témában a Magyar Vörös Kereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezetének igazgatóját, Wagnerné Tisza Krisztinát kérdeztük. A riporter Buzás Bori volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Péter apostol első levele, első fejezetének 13. verséből hallgassuk meg. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Péter apostol azzal a teljes reménységgel kezdi a levelét, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ez a reménység mindent megváltoztat. Ám hogyan tarthatjuk meg életünkben ezt a reménységet? Péter arra hív bennünket ezügyben, hogy mindenek előtt a gondolatainkat zabolázzuk meg. Ezért írja, hogy elméteket felkészítve legyetek józanok. Az ősi görög szöveget Károli így fordítja, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek. A napi öltözet derékra való felövezése mindennapos cselekedet volt a Közel-Keleten. A hosszú öltözet gátolta az embert az utazáskor. Ezért derekukon egy íjat, övet viseltek, és a hosszú ruhát ebbe tűzték fel, hogy az úton járni tudjanak. A fentieket Péter apostol a keresztjének gondolatára, elméjére alkalmazza. Az elmét annyiféle gondolatok nehezítik meg a földi lelki utazásunk alkalmával. Sok minden gátolhat bennünket. Például Istenről alkotott nehéz, megválaszolatlan kérdések vagy problémáink, amelyeket nem tudunk megoldani, vagy kétségeink. Péter apostol nem azt mondja, tisztítsd meg elmédet, töröld ki a rossz gondolatokat belőle és próbálj reménykedni. Nem ezt mondja, hanem azt, hogy tartsuk kontroll alatt az elménket. Ne gondoljuk azt, hogy nekünk mindenre tudnunk kell a választ. Ne engedjük, hogy minden összezavarodjon bennünk. Vagyis erre hívja fel a figyelmünket, legyetek józanok és teljes mértékben reménykedj a kegyelemben. Jézus a halálból való feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett nekünk. Ha így cselekszünk, akkor minden problémánk, kétségeink helyre kerülnek az elménkben. Vagyis a legfontosabb az üdvösségünk lesz. Ugyanis ezt ő megígérte. Ezért ebben reménykedjünk és józanul gondolkodva éljünk. Holnap majd meglátjuk, hogy mit is jelent józanul gondolkodva élni e földön. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcím adatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, írja a közlemény hozzátéve, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes vagy tartós, akár több évre szóló. A fejlesztése építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során az érintett tagállami szolgáltatás csatlakozásától függően az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A projekt lezárult fejlesztései 5 milliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósultak meg, közölte a fejlesztő. Megbírságolta a munkavédelmi hatóság a MOL Petrol Kémiát 38 millió forintra, miután lezárult a tiszaújvárosi MOL Petrol Kémia üzemében történt halálos munkabaleset vizsgálata. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt. A Szociális és Családügyi Minisztérium közleményéből kiderült, a munkavédelmi hatóság megállapítása szerint az üzem robbanással érintett részei nem rendelkeztek megfelelő biztonsági berendezésekkel ahhoz, hogy a veszélyes technológiai állapotokat időben felismerjék és jelezzék, illetve szükség esetén a folyamatokat biztonságosan meg lehessen szakítani. Mint írják, a bírság mellett a munkáltatót az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, a munkavállalók megfelelő tájékoztatására, a munkabalesetek megfelelő kivizsgálására és dokumentálására, a kockázat értékelés kiegészítésére, valamint meghatározott vezetékek, csőszakaszok, szerelvények rendszeres, ütemezett karbantartására kötelezte a munkavédelmi hatóság.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük majd témáinkat. Az ötödik legtöbb felajánlást egy református alapítvány kapta az adó 1%-os felajánlásokból. Vendégünk Tamás Nébesenóra, a református Betesda gyermekkórház főigazgató helyettese.
2: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Betesda kórház választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik.
1: Tamás Nébesenórával arról is beszélgetünk, hogy mire költik majd a csaknem 300 millió forintot, amelyet támogatásként kaptak.
2: Ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bentfekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében ők nem tudnak a külvilággal másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni.
1: Aztán műsorunk második felében hallhatnak arról, hogy az infláció mérséklődésével az állampapír alternatívája lehet a lekötött betét is. Vendégünk Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője.
3: Az a helyzet állt elő, hogy mivel 1,3% volt a legutolsó adat szerint is, a lekötött betétek is már magasabb kamatot fizetnek ennél, hogyha jól választ az ember. Ez szinte példátlan az elmúlt évekből, tehát a betétek azok szinte mindig infláció alatt fizettek, ami azt jelenti, hogy ilyen reál értelemben nem szaporodott a pénz.
1: Jó, persze azt is tudni, hogy a lekötött betétek után kamatadót és úgynevezett szócót is kell fizetni.
3: Állampapírok azok adómentesek teljesen, most már az elmúlt néhány évben. Ezzel szemben viszont az egyéb kamatjövedelmek, mint ami a lekötött betétekre is vonatkozik, 15% kamatadót és 13% szocfot kell rá fizetni, de még ezzel együtt is megérheti, és még ezzel együtt is infláció feletti hozamokat lehet elérni.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: kal több felajánlást kapott a Bethesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csak nem 300 millió forint felajánlást gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A civil 1%-os felajánlásoknál az elmúlt években nagy változás történt, az élen médiatermékeket támogató alapítványok végeznek, ám a Bethesda alapítványa így is meg tudta őrizni az 5. helyét a legtöbb felajánlást kapó szervezetek listáján. A pénzből fejlesztéseket végeznek majd el a következő egy évben, például úgynevezett szemegeret szereznek majd be, amellyel a mozgásképtelen gyermekek tudnak sokkal jobban kommunikálni a külvilággal, mint korábban tehették. A részletekről Tamásné Besenórát, a Református Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját kérdezem.
2: Hogyan értékeled a Bethesda Kórház alapítványáért adó 1%-os eredményét a 2026-os adatok alapján? Ezek ugye a 25-ös adóév eredményei.
3: Így van. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Bethesda Kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sokfelé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól. És bár bíztunk abban, hogy sikerül akár növekedni is a felajánlások tekintetében, nem voltunk ebben egész biztosak, de nagyon nagy örömmel láttuk, hogy egy jelentős növekedést sikerült elérnünk, és 2000-rel nőtt a felajánlóink száma, 2000-rel több ember szavazott nekünk bizalmat, mint az elmúlt évben, és az összegben is egy jelentős növekedést jelentett, tehát összesen közel 300 millió forinttal segítik így a felajánlók a Bethesda Kórházban zajló gyermekek gyógyítását.
2: És tulajdonképpen azt a helyeteket is megőriztétek, hogy 5. legtöbb felajánlást kapó civil szervezet vagytok az országban.
3: Igen, én ezt úgy értékelem, hogy sikerült megőrizni ezt a helyet, pontosabban nagyon sokat kell tenni azért, hogy a különböző új szervezetek, tehát van ebben egy újfajta irány, különösen a sajtóval foglalkozó és a sajtót támogató alapítványok törtek azért az elmúlt 2 évben, ennek meg van az oka és a logikája, de megtartani és megerősíteni azt a bázist, akik a gyermekek gyógyításában látják a jövőt, ez egy kihívás, mert a mi felületeink, illetve az eszközeink azért sokkal kisebbek, mint a különböző nagy portáloknak, és ennek ellenére sikerült növekedni és megőrizni az 5. helyet, amelyért azért szoros küzdelem folyik, mintha ez egy furcsa szó is ebben a tekintetben.
2: Mit jelent az adó 1%-os forrása Bethesda életében? Most először általánosságban, de majd Léci, mondd el azt is, hogy konkrétan, ha lehet ezt a pénzt, hogy mire tervezitek költeni, de most először általánosságban miért fontos az, hogy érkezik be ilyen forrás hozzátok?
3: Igen, ezeket azt gondolom, hogy nagyon fontos újra és újra megfogalmazni a kedves hallgatóknak, a társadalomnak, mert egy kórházi finanszírozás az nehezen érthető kívülről. Azt kell tudni minden hallgatónak, hogy egy kórházban nem állnak rendelkezésre források eszközfejlesztésre, nincsen beépítve a finanszírozásba, egy elromlott eszközre, nincsen plusz keret, nincsen amortizációra forrás, és ezeket különböző módokon tudják megoldani a kórházak. A Bethesda Kórház életében ez úgy zajlik, hogy minden egyes eszközfejlesztés, minden egyes előrelépés az alapítvány segítségével tud megvalósulni. Tehát a kórház lényegében azért küzd, hogy egy fenntartható gyógyító intézmény maradjon, miközben az alapítvány teszi lehetővé a fejlődést, mert mi abban hiszünk, hogy és az a küldetésünk, hogy folyamatosan fejlődnünk kell mindeszközök tekintetében, mind a körülményekben, mind pedig azokban az elérhető új és új terápiákban és plusz szolgáltatásokban, amelyekkel a gyerekek és a családok életét jobbá tesszük, és ezt a fejlődést teszi lehetővé az alapítvány, és ebben hatalmas nagy

0: kelet ez a 300 millió forint, mert erre tudunk támaszkodni a következő évben is, ebből tudjuk finanszírozni a fejlesztéseinket.
1: A korábbi évekből való beszélgetéseinkből tudom, hogy ilyenkor írtok egy listát, egy tervet, hogy ha ennyi pénz jön, ha ennyi, akkor mire lehet költeni, vagy mi a legfontosabb? Egy-két dolgot említesz ebből, hogy nagy valószínűség szerint mihez fogtok majd kezdeni ezzel a 300 millió forint, amilyen fejlesztéseket tudtok beindítani?
0: Igen, tehát ez egy egyéves folyamatnak kell elképzelni, és vannak fejlesztési terveink az osztályoknak a jelzései igényei alapján, ezek mindig tartalmaznak plusz új eszközöket is, amelyekkel jobb lesz a gyógyítás, tartalmaznak olyanokat is, amelyek, ha valami olyasmi romlott el, amit nem tudunk más forrásból megteremteni, tehát az alapműködést teszik lehetővé, például most a műtőnkben van több olyan eszköz, amit pótolni kell, hogy folyamatos és jó legyen az ellátás, és ebből a forrásból tudjuk azokat a plusz terápiákat finanszírozni, táborokat, amelyeket ingyenesen lehetővé teszünk a gyerekeknek, lovas, kutyás terápiát, falmászás, művészet terápiát, tehát mindez, ami a finanszírozásból kimarad, és azt látjuk, hogy nagyon jó hatással van a gyerekeknek a fejlődésére, illetve a különböző betegségcsoportnak sok szerint más és más hasznos terápiát, ezeket is mindebből tudjuk finanszírozni, és a következő évben a fejlesztési listán olyan gyógypedagógiai eszközök kerültek az élre, amelyek alternatív kommunikációs eszközpartnak a kiépítését jelentik. Ez azt kell érteni, hogy rengeteg olyan gyermek van nálunk, akár az intenzív osztályon, akár a rehabilitációs osztályon, akik akár egy kóma vagy bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, nem tudnak megszólalni, és ma már léteznek olyan eszközök, például szemegér, amivel a szemük mozgatásával tudják jelezni, hogy mi van velük, mit éreznek, mire vágynak, mire van szükségük. Ezeket egy kórház értelemszerűen nem tudja amúgy biztosítani, és most az új pedagógusaink segítségével szeretnénk ezeknek a gyerekeknek is kinyitni a világot és segíteni. Ez egy olyan plusz dolog, amivel fejlődni fogunk tudni. Említettem a műtőinket, illetve a sebészeti, égésebészetünk is folyamatos fejlődésben van, és ebben volt most az utóbbi évben szükség több elromlott eszköznek a pótlására, és itt is van egy fejlesztési terv, amit végig fogunk vinni, és ez szerint fogunk haladni. És erről tájékoztatást küldünk mindenkinek, aki megjelölte az e-mail címét, a felajánláskor ezt meg lehet adni, és fontosnak tartjuk a transzparenciát, hogy mindenki lássa, hogy mi lesz azokkal az adóforintokkal, amiket felajánlott, és mire fordítottuk.
1: És akkor ez, amit most említettél, jól értettem a nevét, szemegér?
0: Szemegér.
1: Ilyet be tudtok akkor szerezni ebből az adó 1%-os felajánlásból?
0: Így van. És ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bentfekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében ők nem tudnak a külvilágban másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyek a szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni, és egy visszakapta azt a fajta kommunikációs képességét, amelyet hát elveszített azáltal, hogy ő nem tud mozogni, és le van bénulva, és ezek fantasztikus történetek, és szívesen meg is mutatjuk azoknak, akik érdeklődnek ezek iránt, mert életek változnak meg ezáltal, és ezekből az adóforintokból.
1: És akkor egy utolsó gondolat, itt mondtad, hogy transzparensen beszámoltok ezekről a fejlesztésekről, azoknak, akik ugye megadják az e-mail címet a felajánlásnál, mennyire érdeklődnek a támogatóitok? Tehát mondjuk tudsz ilyen arányszámot mondani, hogy hányan szeretnének visszajelzést kapni, van-e ebben változás?
0: Igen, illetve hát a folyamatos kommunikációban is időnként hírt adunk a beszerzett eszközökről, tehát nem csak azok láthatják ezt, akik rajta vannak a hírleveleinken. Azt tapasztaljuk, hogy olyan korban élünk, ahol a bizalomért újra és újra meg kell dolgozni, tehát az nem evidens, és kicsit egy bizalomvesztett világban kell megtartanunk minden egyes felajánlónak azt a fajta transzparenciát, amiben mi is megiszünk, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a kommunikációt. A 23 ezer felajánlóból körülbelül olyan 4000-en adnak meg adatokat magukról. Két dologot kell beixelni, a hozzájárulást, hogy küldhetünk az adó 1%-ról egy visszaigazolást, hogy mire költöttük, és a másik pedig be is kell írni, hogy milyen e-mail címre. ha ez a kettő teljesül, az körülbelül legyen 4000 fő várhatóan, akkor nekik tudunk erről üzenetet küldeni. Én azt gondolom, hogy ez fontos, és sokan igénylik is természetes módon, és ebben elkerülve az állandó nagyon sok információt, mert tényleg egy információs zajban élünk, mégis egy fontos, hogy erőtájékoztatást adjunk rendszeresen, bemutatva azokat a történeteket is, hogy milyen hatással vannak ezek az emberek, ezek a felajánlók a gyógyuló gyermekek életére.
1: Köszönöm, és tényleg egy utolsó technikai kérdés, ezt most évről évre kérdezem tőled, de kíváncsi vagyok, hogy van-e változás ebben. Ugye pár éve az egyházakat lehet rögzíteni fixen, tehát hogy egyszer az ember bemondja, hogy református egyházi legyen az 1%-om, többet ezzel nem kell foglalkozni. Civil szervezeteknél is felmerül ez az igény, de ebben látsz-e esetleg előre mozdulást, civil szervezetek beszéltek-e erről, vagy adóhatósággal van-e ez irányban tárgyalás, vagy te egyáltalán ezt jónak látod?
0: Erről folyamatos egyeztetések vannak, ennek lennének nagyon jó hozadékai, vannak veszélyei is, tehát egy-egy agresszívabb kampányjal tudnak olyan szervezetek egy nagy szeletet ebből kivenni, ami aztán éveken át ebből aztán nehéz kimozdulni, és nem feltétlenül mindenki ugyan arra startvonalról indul. Tehát itt és a másik, ami ez ellen szól, és föl szokták hozni érvként, hogy a civil szervezeteknél ott minden évben meg kell felelni, nagyon szigorú elszámolási rendnek, és ennek nagyon sok szervezet aztán nem felel meg, akkor ők kikerülnek, hogyha az előző évben valaki már elköteleződött valaki mellett, akkor ő nem tudja, hogy a következő évben marad-e az a szervezet. Tehát itt azért a 34 ezer körüli szervezetből azért van egy állandó mozgás, hogy kiknek lehet felajánlani az 1%-ot. Ez szól ellene. Én nagyon támogatnám és nagyon örülnénk, hogy ha ezt be tudnák vezetni. Még ebben most konkrét előrelépést nem látunk, de folyamatos kapcsolatban vagyunk a döntéshozókkal.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tamás Nébesse Nórával, a Református Betesda Kórház főigazgató helyettesével, stratégiai igazgatójával, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgettünk arról, hogy a 2025-ös adóévre vonatkozóan a néhány napja publikált felajánlási lista 5. helyén végeztek a civil 1%-ok tekintetében, tehát ők kapták az 5. legtöbb felajánlást, ez 14%-os emelkedést jelentett egyébként a felajánló szám tekintetében, így már több mint 23.700 ember választotta a Református Gyermekkórházat, és csak nem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. És ha már adó 1%, akkor szóljunk néhány szót az egyházi adó 1%-okról is. A legtöbb felajánlást a 2025-ös adóévben a Magyar Katolikus Egyház kapta, több mint 900.000 ember adta részükre adója 1%-át. A második helyen a Magyarországi Református Egyház végzett, amely a tavalyi csökkenés után ezúttal 17%-kal tudta növelni a támogatói számát, és csak nem 400.000 ember bizalmát élvezhetik. A harmadik helyen változás történt, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kapta meg a harmadik legtöbb felajánlást, megelőzve ezzel a Magyarországi Evangélikus Egyházat, akik ezúttal a negyedik legtöbb felajánlást kapták, őket 114.000 ember választotta.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. A kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok. Emellett ezen túl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Tudatnánk azt is, hogy a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. A változatlanul 5,5%-on tartott alapkamat támogatja az inflációs cél fenntartható elérését, ezt mondta Varga Mihály a keddi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatóján. Az elnök hangsúlyozta, a magas energia árak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokolnak. A tanács a következő hónapokban körültekintően is adatvezérelten dönt az alapkamatról, emelte ki a bankelnök. Varga Mihály elmondta, a 2,5%-os új inflációs cél mértékéről egyhangú döntést hoztak, több hónapos előkészítést követően. A 2,5%-os inflációs cél hosszabb távon mérsékeltebb inflációt, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, alacsonyabb nominális kamatokat és finanszírozási költségeket jelent a magyar gazdaságnak, hangsúlyozta az elnök. A monetáris tanács a keddi kamatdöntést követően jelentette be, hogy 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját, a jelenlegi 3%-ról a tolerancia sáv változatlanul plusz-minusz 1% marad. Az új inflációs cél 2028. január 1-én lép hatályba. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást, írja közleményében az adóhatóság. Mint emlékeztettek, szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kisvállalkozót érint, akik korábban nem találkoztak rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítéséhez, erősítette meg a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Fordult a trend, az alacsony infláció miatt már reál hozam is elérhető a betéti kamatokkal. Az elmúlt évek trendje az volt, hogy az infláció mértékét az adók levonása után nem haladták meg a betéti hozamok. Most akár 5,5%-os betéti kamat is elérhető, ami a kedvező infláció alakulásával összevetve még a kamatadó és a szochó megfizetése után is az augusztusi 1,3-es inflációt meghaladó, akár 2,5%-os reálhozam érhető el. Persze mindig vannak olyan, jellemzően nagy bankok, akik alacsonyan tartják a kamatszintet. Van, ahol csupán 0,1% az éves kamat. Ez azt jelenti, hogy 1 millió forint lekötése esetén csupán 100 forint kamatot kapunk a pénzünk után, amelyből még adóznunk is kell. De van olyan konstrukció, ahol csaknem 40 ezer forint hozam is elérhető 1 millió forint lekötése esetén. Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője azt mondja, érdemes átnéznünk, hogy mit kínál a saját bankunk. A lekötött betétek kezelése egyébként nagyon egyszerű, akár internetbankból könnyedén elindítható. Magyarországon az emberek vagyonának mindössze 3,3%-a van pénzügyi eszközökben, azaz megtakarításokban, állampapírokban, lekötött betétekben. A teljes pénzügyi vagyon több mint 17%-a pedig készpénzben vagy folyószámlán áll. Ezeket lehetne befektetni, akár lekötött betétekben is. A részletekről Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője számolt be az Európa Rádiónak.
2: Kezdjük onnan, hogy az infláció mérséklődése az milyen helyzetet, milyen változást teremtett a megtakarítások tekintetében?
3: Eddig ugye magasabb volt az infláció, és sokan úgy érezhették, hogy így nem is éri meg megtakarítani. Most viszont az a helyzet állt elő, hogy mivel 1,3% volt a legutolsó adat szerint is, a lekötött betétek is már magasabb kamatot fizetnek ennél, hogyha jól választ az ember. Ez szinte példátlan az elmúlt évekből, tehát a betétek azok szinte mindig infláció alatt fizettek, ami azt jelenti, hogy ilyen reál értelemben nem szaporodott a pénz.
2: Tehát ez a változás, ez milyen hatással van a különböző befektetési lehetőségekre? Milyen lehetőséget teremt az egyszerű lakossági befektetők tekintetében? Az elmúlt években az állampapír tűnt a legnépszerűbb megoldásnak, most van-e ennek alternatívája, érdemes-e másban gondolkodni?
3: Valóban az elmúlt években az állampapír volt a nagy sláger, akkor sokan ezt vásárolták, és hát nagyon kiemelkedő volt a kamata, ugye 19% fölött. Ebben nem gondolnak bele sokan, hogy közben az infláció is milyen magas volt, tehát valójában reál értékben nem tudtak annyit megtakarítani, mint mondjuk most betétek terén, akár ez az infláció feletti kamat, ez 1,2% is lehet már az adózás után. És hát az állampapírok sem bonyolult konstrukciók, de a lekötött betétek azok talán még egyszerűbbek, ugye bankon keresztül lehet ezeket intézni. Tehát a lekötött betétek terén érdemes most körbenézni. Ezekre sem mindegyikre vonatkozik a magas kamat. Sajnos még mindig bizonyos bankoknál csak 0,1% az a kamat, amit fizetnek rá, ami hát a valóságban nagyjából a nullához közelít. Viszont azért mindenkinek érdemes körbenéznie, hogy a saját bankjánál milyen konstrukciók érhetőek el. Ebben élénkülő versenyt lehet látni. Akik eddig is adtak kamatot, azoknál most is eléggé kiemelkedő így a piachoz képest, és többen szálltak be így a versenybe, tehát már egyre több banknál magasabb kamatokkal érhetőek el a lekötött betétek. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy mindenki nézze meg, hogy milyen konstrukció érhető el a bankjánál a lekötött betétek terén, mert sokszor most már 3-5% fölötti kamatot fizetnek.
2: Itt van-e olyan különbség az állampapírhoz képest, hogy adó terheli-e az így megszerzett kamatot, és ha így összevetjük az állampapírral, akkor még mindig érdemes-e megvizsgálni ezeket a konstrukciókat?
3: A különbség ez igen, hogy az állampapírok azok adómentesek teljesen, most már az elmúlt néhány évben. Ezzel szemben viszont az egyéb kamat jövedelmek, mint ami a lekötött betétekre is vonatkozik, 15% kamat adót, és 13% szocfot kell ráfizetni. Ez csak a kamat részre, hangsúlyozom, tehát természetesen a befektetett tőkére nem vonatkozik, de még ezzel együtt is megérheti, és még ezzel együtt is infláció feletti hozamokat lehet elérni. Aki esetleg attól tartana, hogy ez adminisztrációs teherrel jár, tehát például adóbevallásba bele kell írni, vagy ilyesmi, nem kell, szerencsére ezt a bank intézi, szóval ők ezt automatikusan levonják, és így a megtakarítókra sem ró ez adóbevallási terhet.
2: Nem az merült még föl, hogy létezik-e olyan konstrukció, ami nem igényel a számlatulajdonos részéről még annyi erőfeszítése, hogy a netbankban bepipálja, hogy akkor ő leköti a bizonyos részét a pénzének, hanem hogy a folyószámlán tartott pénzre fizete ilyen kamatot a valamelyik pénzintézet. Tehát ez a konstrukció önmagában létezik-e, vagy ezt az erőfeszítést meg kell tenni, hogy az ember lekösse a pénzt?
3: Léteznek megtakarítási számlák is, ez is bankoknál lehet megnyitni. Tehát általában nem csak a folyószámlán áll, tehát mondjuk át kell helyezni a megtakarítási számlára, ez ugye díjmentes. Legfeljebb ennyi erőfeszítésbe belekerül, de igen, tehát vannak olyan konstrukciók, ahol lekötés nélkül csak áll a számlán a pénz, ott lehet gyűjtögetni, és így is fizetnek rá kamatot. Ez azért kevésbé jellemző, mint a lekötött betét. Lehet, hogy majd betéren is jobban kapcsolnak a bankok. Akadnak ilyenek, mondjuk 3-4, ami így jelentősebb a 10 magyarországi nagyobb bank közül. Tehát ez kevésbé jellemző, de ez is előfordul. Tehát igen, ezt is érdemes megvizsgálni azokra az összegekre, amit mondjuk 3-6 hónapra sem szeretnénk lekötni.
2: És akkor hagyjuk olyan még oda vissza, hogy ön is említette, hogy van olyan bank, ahol 0,1%-a ez a betéti kamat összeget. Nyilván nem ezt akartuk, vagy nem erre akarta felvinni a figyelmet a hallgatóknak, de számomra ez nagyon érdekes, hogy vajon miért van az, hogy van olyan pénzintézet, aki nem lát ebben perspektívát, és vannak egyre többen, ugye ezért beszélgetünk, akik pedig nagyobb mértékű kamatot is adnak. Mi a különbség ön szerint a két felfogás között? Miért éri meg az egyik banknak, miért nem éri meg a másik banknak?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, amin mi is szoktunk gondolkozni. Talán azt látom, hogy a kisebb bankok érdekeltebbek a versenyben. Valószínűleg nekik ez egy olyan tényező is, amivel magukhoz csábíthatják az új ügyfeleket, míg a piac első bankok ezen a téren kevésbé érdekeltek ebben. Valószínűleg is sok ügyfelük van, és inkább a kisebb bankok azok, akik ezzel próbálják felhívni magukra a figyelmet.
2: És akkor, ha már így belementünk az elméletbe, akkor az a bank, amelyik most független attól, hogy most akkor kicsi vagy nagy bank, azon túl, hogy az ügyfeleket megfogja ezzel az akcióval, hogy akkor itt van betéti kamat, miért jó egy pénzintézetnek, hogyha én lekötöm a pénzt, ő azzal a pénzzel tud addig mást csinálni, ezért éri meg tulajdonképpen neki kamatot fizetni az én pénzem után?
3: Lényegében ezért, igen. Tehát a bankok érdekeltek abban, hogy újabb és újabb forrásokat szerezzenek. Nem véletlenül egyébként ezt érdemes is elmondani, hogy lekötésnél is sokszor meghatározzák, hogy új forrásból kell származnia a pénznek. Nem jelent nagy bonyolultságot. Tehát húznak egy vonalat, hogy ettől a dátumtól későbbi forrás. Ebben tulajdonképpen az van kódolva, hogy az ember odavigye a jövedelmét, a fizetését, ne egy másodlagos számlaként használja, hanem aktívan használja azt a számlát. És igen, emögött az van, hogy a bankoknak folyamatosan újabb és újabb forrásokra van szüksége. Hát ugye a másik oldalon hitelkihelyezések történnek, tehát a banknak pénzhez kell jutnia ahhoz, hogy ezt hitelbe tudja adni. Úgyhogy ez lehet emögött, igen.
2: De nyilván ezek a betéti lekötött pénzek is gondolom úgy működnek, hogy ha mégiscsak azonnal szükségem lenne rá, akkor fel tudom törni ezt, és akkor vagy az egész kamatot, vagy egy részét, ezt majd mondja el, bukom, de visszakaphatom a tőkét, ha szükségem van rá.
3: Igen, a tőkét az minden esetben, a kamat az általában az ilyenkor elveszik. Van egy-egy akciós ajánlat, hogy a kamatnak egy részét megadják, mondjuk 50%-át, de általában igen, ezt úgy kell kalkulálni, hogy be kell tervezni előre, hogy abban az időben nem nyúlunk hozzá a pénzhez. Nyilván, ha tényleg vészhelyzet van, akkor hát ez van, akkor legfeljebb nem kapunk rá kamatot, de ennyiben előre kell tervezni. De vannak ugye 3-6 hónapos lekötések is, tehát így is meg lehet oldani éves éven túli. Vagy azt szoktuk még javasolni, hogy többféle részletben is le lehet kötni a pénzt. Tehát nem mindent egyben, hanem akár többféle lekötés is lehet egymás mellett. És így, hogyha egy részösszegre van éppen szükség hirtelen, akkor nem kell az egészet feltörni. Csak egy részét.
2: Oké, köszönöm szépen. És egy utolsó gondolat, az önök közleményéből idézem a számot. 22 000 milliárd forint van a lakosságnál, vagy folyószámlán, vagy készpénzben, tehát ami nincs lekötve állampapírba, vagy más megtakarításban, ilyen betéti, lekötött betétben, amiről most beszéltünk. Nyilván ennek a pénznek egy része az olyan, amit ma elköltök és kenyeret veszek belőle, tehát nyilván minden pénzt nem lehet megtakarításba tenni, vagy nem érdemes, de mégiscsak van egy ilyen tendencia Magyarországon, hogy sokan tartanak nagyobb összeget is, vagy készpénzben, vagy a bankszámlájukon. Ön szerint ennek mi az oka, és hogyan lehetne ezeket a lakosokat arra bátorítani, hogy saját lehetőségük lenne az, hogyha ezt befektetnék valami módon?
3: Ennek egy része lehet, hogy a pénzügyi tudatosság, nem ismerik annyira a lehetőségeiket, hogy milyen kamatok érhetőek el, mondjuk, vagy ahogy említettem, bizonyos bankoknál hát ez a 0,1%-os kamat, ez annyira nem hívogató, tehát náluk ez érthető is. Esetükben nyilván érdemes időnként szétnézni a többi bank között is. Ez is tapasztalható, hogy sokan évtizedekre elkötelezik magukat, és hát ez ugyanúgy érinti azt is, hogy nem nagyon foglalkoznak a banki költségeikkel. Tehát már csak emiatt is azért időnként érdemes így körbenézni, hogy hol milyenek a kamatok és a költségek. Lehet, hogy tartanak attól, hogy a pénzre szükség lesz, ami nyilván részben jogos, tehát mindenképp érdemes valamennyi megtakarítást így a napi kiadásokra meghagyni, illetve egy kis vésztartalékot, de nyilván mondjuk ez is elhelyezhető lenne egy megtakarítási számlán, ahol, ahogy említettem, nem kell lekötni a pénzt. Nagyjából ezekre tudok gondolni, tehát hogy így a tudatosság és a bankon belül elérhető kamatok az, ami megakadályozza őket abban, hogy több pénzt kössenek le.
2: Most nem tudom, mennyire van így a keze ügyében, vagy az emlékeiben, de hát ha van ilyen, most jutott eszembe ez a kérdés, hogy ha így összevetjük más országokkal a magyarok pénzügyi tudatosságát, akkor jól gondolom, hogy nálunk nagyobb arányban vannak ezek a pénzek nem lekötve, mint más országokban?
3: Hát ennek utána kellene néznem. Úgy emlékszem, hogy nagyjából középmezőnyben szoktunk azért lenni e téren, de mondjuk az tény, hogy nyugaton sokkal nagyobb vagyonok állnak, akár részvényekben és komolyabb befektetésekben, tehát ott ennek jobban megvan a kultúrája. Nálunk még inkább így örülünk, hogy most már így az állampapírokat jobban a köztudatba bekerültek, vagy hát hogy legalább a lekötött betétekre így gondolnak az emberek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Richter Ádámot, a Money.hu pénzügyi elemzőjét hallották, akivel annak apropóján beszélgettünk, hogy mivel augusztusban 1,3%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon, trendfordulás következett be a befektetések piacán, és akár lekötött betétek esetében is elérhető reál hozam, még úgy is, hogy a kamatból kamatadót és szócót is kell fizetni, a legjobb konstrukció esetében így akár 2,5%-os reál hozam is elérhető. Erről beszélgettünk tehát Richter Ádámmal, pénzügyi elemzővel.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A változatlanul 5,5%-on tartott alapkamat támogatja az inflációs cél fenntartható elérését, ezt mondta Varga Mihály a keddi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatóján. Az elnök hangsúlyozta, a magas energia árak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokolnak. A tanács a következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamatról, emelte ki a bankelnök. Varga Mihály elmondta, a 2,5%-os új inflációs cél mértékéről egyhangú döntést hoztak, több hónapos előkészítést követően. A 2,5%-os inflációs cél hosszabb távon mérsékeltebb inflációt, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, alacsonyabb nominális kamatokat és finanszírozási költségeket jelent a magyar gazdaságnak, hangsúlyozta az elnök. A monetáris tanács a keddi kamatdöntést követően jelentette be, hogy 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját, a jelenlegi 3%-ról a toleranciasáv változatlanul plusz-minusz 1% marad. Az új inflációs cél 2028. január 1-én lép hatályba. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. A kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok. Emellett ezen túl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Tudatnánk azt is, hogy a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcím adatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, írja a közlemény hozzátéve, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes vagy tartós, akár több évre szóló. A fejlesztése építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során az érintett tagállami szolgáltatás csatlakozásától függően az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A projekt lezárult fejlesztései 5 milliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósultak meg, közölte a fejlesztő. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bejegyzésében kiemelte, ez fontos az afrikai sertéspestis elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A miniszter hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az afrikai sertéspestis a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. Bóna Szabolcs június 4-én egyeztetésre hívta a magyar házi sertés állományban megjelent vírus miatt a sertés termékpálya szereplőit. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a magazinműsor hallgatóit, Béli Katalin szerkesztő riporter vagyok. Több országos szakmai eseményt is tartott a közelmúltban az Északerdő ZRT. A ProSilva szakmai napon az erdőgazdálkodás gyakorlati megvalósíthatóságának lehetőségeit vitatták meg, míg a természet-erdő-gazdálkodás elnevezésű rendezvényen civil szervezetek és magánerdőgazdálkodók részvételével értekeztek aktuális kérdésekről. Vendégünk Mihók István, az Északerdő ZRT vezérigazgató helyettese.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm én is a rádió hallgatókat. A ProSilva. Talán először szeretném elmondani a hallgatóknak, mit jelent az, hogy ProSilva. ProSilva Hungária Egyesület, mit is jelent ez. Az egyesület tagjai jellemzően erdészek, kutatók, az erdőkért dolgozó emberek. Azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a ProSilva elvek szerinti természetközeli erdőgazdálkodás, a folyamatos erdőborítás legfontosabb ismertető jegyeit bemutassák a gyakorlatban, és minél több erdészhez juttassák el ennek a gyakorlati tudásnak a jelentőségét. Egyébként a ProSilva egy 22 nemzeti szervezetből álló nemzetközi szervezet. Éppen a napokban volt itt Budapesten egy igen nagy sikerrel zárult rendezvényük. Én magam is a ProSilva Egyesület tagja vagyok, illetve az Északerdő ZRT több munkatársa, erdészetvezetők, illetve ágazatvezetők is tagjai az Egyesületnek. A legfontosabb az az, hogy szemléletformálásra és tanulságos eseményekre hívjuk a kollégáinkat, ahol akár a jelenlévők vitatkozhatnak is, és vitát folytathatnak azzal kapcsolatban, hogy a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást hogyan is lehet a gyakorlatban megvalósítani, különböző, de mégis ugyanabba az irányba mutató módon. Tehát az egyik legfontosabb recept talán az, hogy nincs fix megoldás, hanem mindig figyelni kell az erdő válaszait a különböző beavatkozásokra, és annak megfelelően kell a következő lépésünket meghatározni.
1: Tehát a szakemberek véleménye szerint kell a gazdálkodást is irányítani.
2: Így van. Nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljük, hogy a beavatkozásra milyen választ ad az erdő, és ennek megfelelően módosítsuk a tevékenységünket. Tehát a természetes folyamatokat eleve meg kell figyelni, kutatni kell, az ottal felgyülemlett tapasztalatot, tudást kell beépíteni a mindennapos munkánkban, és nagyon fontos, hogy úgy sikerüljön a ProSilva elvek szerinti megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlatot kialakítani, megvalósítani, hogy a minőségi faanyag termelés mellett biztosítsuk az erdei biodiverzitást, tehát az erdei sokféleség, az élővilág megmaradását, a különböző ökoszisztéma funkciókat, a turizmus igényeit is kielégítsük egyúttal, és ezeket mind-mind egyszerre tudjuk egy helyen megvalósítani. Ez lenne talán a legfontosabb, és nincsenek kész receptek, tehát nem azt mondjuk, hogy ezt így és így kell csinálni, hanem azt mondjuk, hogy gondolkodni kell, folyamatosan figyelni kell az erdő válaszait, meg kell figyelni, hogy mi történik az erdőben egy-egy természetes bolygatást, természetes bolygatásnak nevezzük

0: a klímaváltozás, ugye, hogy nincs meg az a természetes megújulás éppen az asszály miatt, a szárazság miatt. Hogy lehet ezt egyensúlyba hozni?
1: Kezdem az elejéről. Az Északerdő ZRT illetékességi területén alig van tarvágás. Tarvágást kizárólag idegen, honos, elegyetlen monokultúrákban, tehát mondjuk lucfenyvesekben, nemes nyárasokban, vagy idegen honos állományokban, például akácosokban végzünk, sehol máshol. Ezeket az erdőket, például egy kipusztult lucfenyvest, egy teljesen elegyetlen kipusztult lucfenyvest a jelenlegi jogszabályok szerint, hogyha az adott területen, most megpróbálok úgy fogalmazni, hogy nem a jogszabályt fogom idézni, hanem érthetően, tehát kicsit máshogy, mint ahogy erről beszélgetni szoktunk, ezért egy picit gondolkodom. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy a jogszabályok vonatkoznak az erdőre. Hogyha egy adott erdőterületen 60% arra csökken a záródás, tehát az ott élő faegyedek 40%-a elpusztul, vagy valami káresemény éri, akkor azt úgy hívjuk, hogy ott felújítási kötelezettség keletkezik. Tehát magyarországi, egyébként szigorú erdőtörvény szerint az erdőterület nem csökkenhet, ott az erdő megújításáról gondoskodni kell. Na most egy elegyetlen lucfenyő állományban, amit egyébként azért hoztak létre 80-100 vagy 60-80 évvel ezelőtt elődeink, mert a trianoni tragédia után elcsatolták Magyarország erdőterületének az 5/6 részét, és nem volt fenyő építőipari alapanyag az országban, ezért telepítették ezeket. Szóval, hogyha ezek a fenyvesek kipusztulnak, ott valamit tenni kell, a lassú magára hagyása a területnek nem megoldható. Tehát jogszabály szerint ez kivitelezhetetlen, tűzveszélyes, stb. A másik rész, hogy mégiscsak gazdálkodni kell, mi vagyunk a terület gazdája, minél hamarabb gondoskodunk ennek a területnek a felújításáról, annál hamarabb kezdődik el ott az élet, a valódi erdő élet. És ezeken a területeken minden esetben őshonos fafajokból álló elegyes erdőállományokat hozunk létre, 3-4-5 fafajjal. Ezen kívül a betelepedő egyéb őshonos elegyfafajokat kíméljük az erdőápolása során. Tehát igyekszünk olyan erdőállományokat létrehozni az elegyetlen és idegenhonos kultúrerdők helyére, amelyek őshonosak, a termőhelynek megfelelnek, önfenntartóak, hosszú távon tudnak magukra vigyázni és megújulásra képesek. Azaz a hosszú távú terv az, hogy ezek az erdők ugyan 100 év múlva, 50 év múlva ugyanolyan védendő értékes állományok lesznek, mint a most kezelt és idősebb és őshonos fafajokból álló erdők. Úgyhogy itt igazából a tarvágásoknál nincs más lehetőség. Az őshonos fafajokból álló erdőknél pedig nincs tarvágás az Északerdő ZRT illetékességi területén. Az Északerdő illetékességi területén 90%-ot meghaladja a természetes felújítások aránya.
0: A bükkben található a legtöbb idős fa. Én úgy tudom, hogy az ország területét nézzük, akkor itt vannak a legidősebb fáink, 140 évesek. Hozzányúlnak ezekhez a fákhoz?
1: Az erdők átlag életkora az elmúlt 20 évben nagyon szépen nőtt itt az Északerdő ZRT illetékességi területén is, és a legöregebb, manapság divatos szóval szentélyerdők aránya itt aránylag magas. Tehát országos szinten kiemelkedő, főleg a bükk térségében, de igaz ez a Zemplénre, illetve az Aggteleki karsztra is, hogy a 130 évesnél idősebb fákból is álló erdők aránya az rendkívül magas. Társaságunknál a 130 évesnél idősebb erdők kétharmad részében semmiféle fakitermelési munkát nem is tervezünk. Tehát az úgy nevezik, hogy faanyagtermelés nem szolgáló jelenlegi nomenklatúra szerint faanyagtermelés nem szolgáló erdő, itt ezekben semmiféle fakitermelési munkát nem tervezünk. Az egyharmad részében gondolkodunk különböző megoldások végrehajtásán, aminek a célja elsősorban az, hogy az egyébként korábban, ha visszagondolunk, mi volt 120-130 évvel ezelőtt, világháborúk. Tehát akkoriban tarravágott erdők helyén kialakult elegyetlen egykorú erdők szerkezeti változatosságának a növelése érdekében terveztünk bizonyos fakitermelési munkákat, és hogy itt kicsit ráfűzzek a civil szervezetekkel történt egyeztetésünkre, felmerült határozott igényként, hogy ezekben nagyon-nagyon óvatosan és nagy felelősséggel járjunk el, ezért ezekben tervezett munkák átgondolását azt megkezdtük, természetesen ökológus kollégák bevonásával, gyakorlatilag veszélyben ezek az erdők nincsenek.
0: Na most van egy olyan tervezet, ugye, hogy szeptember, illetve hát ez egy tény, hogy szeptember 30-áig védett és Natura 2000 területeken lévő magas természetességű állami erdőkben tilos a fakitermelés. Erről beszélünk? De hát ez szeptember 30-ig.
1: Nem,

0: Az a moratórium, amit ön említ most, az egészen más, mint az az önkorlátozás, amit mi magunk végzünk, és igyekszünk az öreg erdők arányát folyamatosan növelni. Egyébként az elmúlt 20 évben, most nem emlékszem pontosan, de vagy háromszorozódott, vagy meg négyszereződött az északerdő életékességi területén a 100 évnél idősebb erdők aránya. Folyamatosan nő a faanyagtermelés, tehát teljesen érintetlen erdők aránya is meg négyszereződött az elmúlt 20 évben. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy 4 különböző szinten történik az érintetlenül hagyott és a teljesen a természetes folyamatokra bízott erdők magára hagyása, ami azt jelenti, hogy egyrészt tömböket, teljes nagy erdőtömböket hagyunk érintetlenül, úgynevezett faanyagtermelés nem szolgáló módban. Illetve patakmenti sávokat hagyunk érintetlenül, vízmosások környezetét, vízfolyások környezetét hagyjuk érintetlenül, gerincek, hegygerincek vonalát nem bolygatjuk. Ezen kívül azokban az erdőrészletekben is, ahol bármiféle fakitermelési munkát végzünk, alakítunk ki kíméleti területeket, illetve hagyásfacsoportokat. Tehát a hagyásfacsoportok egy nagyobb bacska folt, a kíméleti terület lehet akár kisebb, pár száz négyzetméteres is, főleg vizes élőhelyek, források, vagy pontszerű, de védendő mondjuk objektumok környezetében, de lehet ez akár egy fekete gólyafészek, lehet ez egy barlang, lehet ez egy forrás, bármi olyasmi, aminek a környezetét kíméljük és erdőgazdálkodási beavatkozással nem érintjük, pontosan azért, hogy teljes legyen az érintetlenség, és a természetes folyamatokat hagyjuk ott érvényesülni. A következő szint pedig az úgynevezett kisebb hagyásfa csoportok, vagy hagyásfák és habitatfák rendszerének a kialakítása. Ez a habitat, ez azt jelenti, hogy élőhely, tehát élőhelyfákat hagyunk meg, ami során olyan faegyedek kíméletére fektetünk nagy hangsúlyt, amelyek olyan mikroélőhelyeket tartalmaznak, vagy több mikroélőhelyet, mint a környezetük. Tehát arról van szó, hogy van egy faegyed, ami egyébként gazdasági szempontból nem értékes, viszont van benne egy odu, vagy van rajta egy nagy kéreglevállás, ahol a fának esetleg folyik a nedve, és azt mondjuk a szarvasbogár szívesen fogyasztja, vagy van rajta egy olyan furcsa nagy ágrendszer, ág elrendezőt, és hogy arra hogy az potenciálisan alkalmas fészekrakásra, vagy kiszáradt fa, amiben rengeteg rovar találja meg az élőhelyét. Hozzájuk kapcsolódva pedig fogyasztják ezeket a rovarokat a madarak. Ezeknek a kíméletére fektetünk igen nagy hangsúlyt. Tehát az erdőben élő, akár madarakról, ha beszélünk, legalább az egyharmada kötődik a holtfához. A denevérek szintén kötődnek valamilyen szinten a holtfához, a kéreglevállásokhoz, nagy odvakban szeretnek tartózkodni. És ezeket sorolhatnám. Szóval rengeteg olyan dologra koncentrálunk a holtfa, habitátfa, vagy akár a földön fekvő holtfa visszahagyásával. Ezzel például a talaj eróziót megállítva, akár vízvisszatartást megsegítve, amivel segítjük a még változatosabb élőhelyek kialakulását.
1: Most mielőtt rátérnénk részletesen a civil szervezetekkel és egyéb szervezetekkel való találkozásra, feltenném a kérdést, és nem tudom, hogy ez a kérdés hogyan szól jól. Erdőgazdaság kontra nemzeti park, vagy erdőgazdaság és nemzeti park?
0: Nagyon jó a kérdés. A feladat az, hogy a nemzeti parkokkal, a civil szervezetekkel együtt, egymás munkáját erősítve, és egyébként az erdőlátogatók igényeit is, a tűzifával fűtő lakosság igényeit, vagy a bármilyen faanyagot használó lakosság igényeit is figyelembe véve végezzük a munkánkat. Éppen azért borzasztóan nehéz az erdőgazdálkodó feladata, mert valamennyi igényt figyelembe kell vegyük a munkánk során. Ez azt jelenti, hogy ha körbenézzünk bárhol, akár itt ebben a stúdióban, fából készült asztalnál ülünk, akár otthon, aki szétnéz, a háza teteje véhetően fából van, az ablakok, az ajtók jellemzően fából vannak, de akár a padló, ha a bútorok, vagy nem mondjak egyebet, csak azt, hogy mindannyian használunk papírt, papírtermékeket. Mind fa alapú termék. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fakitermelés, a fa alapú termékek olyan szinten elválaszthatatlan része az emberi életnek, mint a levegő vagy a víz. Nem tudunk elképzelni egy napot, vagy legalábbis a civilizált emberi életet nem tudjuk elképzelni fából készült termékek nélkül, és amerre a az ökológiai szempontok figyelembevételével, amerre a világ halad, tehát ki akarjuk vezetni a műanyagokat minél nagyobb számban. Tehát nájlonzacskó helyett papírzacskó, műanyag pohár helyett papírpohár. Manapság már állítólag a szívószál is papírból van, akkor ez, ezeknek a feladatoknak az ellátása elképzelhetetlen fakitermelés nélkül, de hogy semmi más nem mondjak, internet is elképzelhetetlen fakitermelés nélkül, mert egyrészt fából készült oszlopokon is vannak még hírközlő kábelek, másrészt ezeket a kábeleket fából készült kábeldobokon szállítják, vagy mondjuk egy liter tejet nem tudunk venni a családnak otthonra, mert a tejet is raklapon szállítják, és a raklap is fából van. Tehát gyakorlatilag...
1: Meg a doboz a papírból.
0: Arról nem is beszélve. Tehát, hogy mindenhez, de amit a nem tudom szabad-e ilyet mondani, de nem is mondok konkrétumot, de az interneten rendelünk bármiféle terméket, az nagy valószínűséggel papírcsomagolásba fog megérkezni hozzánk, meg a tévét is papírdobozba visszük haza, meg minden egyebet. De gondoljunk a művészetekre, a hangszerekre, a sportokra. Mindenhol szükség van fából készült termékekre, anélkül ez elképzelhetetlen, és lehet azt mondani, hogy ne vágjuk ki a fát. De hogyha még hozzátesszük, hogy a magyar háztartások, nagyjából 4-4 és fél millió háztartás van Magyarországon, abban 4 millió háztartásban laknak, tehát a 4 millió háztartásból 800 ezer háztartásban csak fával fűtenek, fával fűtéssel adják meg a téli energiaellátást, és további 700 ezer háztartásban kiegészítő fűtésként használják a faanyagot. Tehát másfél millió háztartásban használnak tűzifát. Ezek az emberektől nem vonhatjuk ezt meg. Egyik napra a másikra semmiféleképpen se. Az egy nagyon fontos feladat, és szóba is került a civil szervezetekkel történt egyeztetésen, hogy a túlfogyasztást és az elegendőség elvét az hangsúlyozni kell, és oda kell figyelnünk arra, hogy tiszteletben tartsuk a természet korlátait, de az erdőgazdálkodást, az erdész szakmát éppen azért hozták létre, hogy az ipari forradalom idején megindult túlt használatnak gátat szabjon ez a szakma. A mi dolgunk az, hogy a társadalmi igényeket kielégítsük úgy, hogy közben fenntarthatóan gondoskodunk az erdei ökoszisztémák megőrzéséről is. És erre egyébként borzasztóan jó a proszilva elvek beépítése az erdőgazdálkodásban, és az nagyon fontos feladatunk, hogy minél több terepen dolgozó erdész kolléga szerezhessen közvetlen benyomást ezekről az ismeretekről.
1: A civilekkel való találkozás széles körben történt. Greenpeace, Magyarország, Madártani Egyesület, Szalakúta Egyesület, WWF Magyarország, Zöld Akció, tehát elég széles körben érintette ez a szakembereket. Hogyan lehet együttműködni velük, hiszen ez nagyon sok embert érint, és sok szervezetet érint, és hát még a tulajdonlásban is, az erdők tulajdonlásában is nagyon színes a kép, hiszen vannak magánerdők.
0: Igen, a kérdésben talán benne is van a válasz, hogy éppen az a fontos, hogy a különböző civil szervezetek és rajtuk keresztül az általuk képviselt társadalmi szervezetek hangját is meghalljuk. És ezeket a véleményeket igyekezzünk beépíteni a munkánkba. Összesen 9 civil szervezettel ültünk egyébként egy asztalhoz, aztán a nap délutáni részében pedig terepen is egyeztettük a elvárásokat és a feladatokat. Az volt a legfőbb célja ennek a napnak, először is, hogy meginduljon a párbeszéd, mert eddig ez valljuk be, hogy nem nagyon sikerült. Másrészt, hogy közösen tekintsük át az erdőgazdálkodó feladatait, az erdőgazdálkodás lehetőségeit, az aktuális kihívásokat, és együttesen próbáljuk meg megfogalmazni annak az irányváltásnak a menetét, amire hosszú távon szükség van ahhoz, hogy minden társadalmi réteg elégedett legyen. Na most azért ez elég nehéz, ha beletetszik gondolni. Ha leül 3 ember egy asztalhoz, már akkor nehéz olyan döntést hozni, ami mind a 3 embernek tökéletesen megfelel. Na most ebben az országban pedig majdnem 10 millióan élünk, szóval nyilvánvalóan mindig lesznek olyanok, akiknek éppen nem fog megfelelni az aktuális döntés, de ekkor pedig el kell magyarázzuk, hogy amit csinálunk, azt milyen cél érdekében, vagy miért csináljuk. És ezt a tájékoztatást is nekünk szélesebb körben kell csinálnunk, érthetőbben, jobban kell megfogalmazni, nem szakszavakat kell használni, és erre is egyébként tökéletes ez a rádió műsor. Nagyon szépen köszönöm is emiatt a meghívást, hogy talán több emberhez jut így el érthető módon, hogy mit is szeretnénk mit csinálni, és mennyi feladatunk van, mennyi minden iparágat kell egyszerre ellássunk itt házon belül, mert bár tudom, hogy vannak olyan ötletek, hogy hát a narancsot is külföldről hozzuk be, miért ne hozhatnánk be a fát is, de hát a külföldről behozott, vagy akár országon belül nagy távolságra szállított faanyag, a kapcsolatban azért komoly fuvarozási költségek merülnek fel, és egy olyan alacsonyabb értékű választéknál, mint a tűzifa, egy óriási szállítási költség az biztosan kivitelezhetetlen lenne. A külföldről való faanyag behozatalnak pedig egyéb ökológiai problémái is vannak, gondoljunk csak az idegenhonos és invazív fajokra.
1: Igen, meg más éghajlat alatt az évgyűrűk sem ugyanolyanok, tehát a fának a tömörsége, például ha egy finn rönkházat behozok, az nem lesz itt olyan tartós, mint Finnországban.
0: Ez nagyon valószínű, igen. Illetve ez a civil szervezetekkel olyan kérdéseket is szóba hoztunk, amire máskor nem került sor, és súlyos ellentmondásokat is megvitattunk, tabuk nélkül tudtunk beszélni nyíltan, és a kritikákat is meghallgattuk, némelyekre válaszoltunk, némelyeket pedig némelyekkel
1: szemben.
0: Nem feltétlen, hanem egyszerűen el kell fogadjuk a kritikát. Tehát éppen az a lényeg, hogy bizony nézzünk már szembe az elvárásokkal, nézzünk szembe azzal, hogy ami tevékenység 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 80 évvel ezelőtt megfelelő volt, elfogadott volt, az ma már nem biztos, hogy az. Meg kell vizsgáljuk, hogy ezeket a tevékenységet hogyan tudjuk másképpen csinálni úgy, hogy most elfogadható legyen. Tehát néhány éve semmi gondja nem volt senkinek a véghasználatokkal, a bontóvágásokkal, a szállóvágással, manapság már ez is probléma. Nyilván ezeket kivenni a rendszerből nem lehet. Tehát akkor a faanyag ellátás regionális szinten legalábbis biztosan összeomlik. Idáig nem szabad elmenni. Ezt nyilvánvalóan a minden képviselő, aki ebben a vitában részt vesz, ezzel tisztában van. A fontos az, hogy folytassuk a beszélgetést, folytassuk egymással a kommunikációt nyíltan, őszintén, egyenesen, és ha viták vannak, azokat hozzuk a felszínre, ne szégyenlősködjünk, vitassuk meg és beszélgessünk róla.
1: Említette a tűzifát. Ugye ez egy fontos kérdés, a szociális tűzifa ellátás az a gazdaságoknak, az erdőgazdaságoknak a feladata. Sikerül-e biztosítani a megfelelő mennyiséget, és mit jelent az önök részére az, hogy ennek az áfáját most csökkentették?
0: A szociális tűzifa biztosítása az nem lehet kérdés, hogy sikerül vagy nem sikerül, ez feladat. Ez egy állami feladat. A tulajdonos minden esetben egyébként az erdők tulajdonosa dönti el, hogy éppen milyen irányba fog fordulni. A magyar állam tulajdonosként a tulajdonosi joggyakorló azt mondta, hogy prioritása a szociális tűzifa biztosítása. Hogyan fogjuk megoldani? Ez nem lesz könnyű feladat, még mindig dolgozunk rajta, de meg fogjuk oldani, ez nem kérdés. Az áfa csökkentés különösebben szociális tűzifa témában minket nem érint, csak annyiban, hogy az áfa csökkentés miatt a rendelkezésre álló keretből, tehát ugyanabból a keretből több tűzifát tudnak majd vásárolni az erre jogosult önkormányzatok, de most megváltozott azért a szociális tűzifa pályázati felhívás. Korábban csak az 5000 főnél kisebb települések pályázhattak, most úgy változott a felhívás, hogy a 20000 főnél kisebb települések is pályázhatnak, tehát 5 és 20000 fő közötti települések is. Itt a megyében azért elég nagy volt az elmúlt években az igény. Úgy kell ezt elképzelni, hogy a nagyjából ilyen 30000 köbméteres igény volt a szociális tűzifára itt a megyében, ami azt jelenti Észak-Erdő ZRT viszonylatában, hogy a teljes termelésünk 10%-a, több mint 10%-a szociális tűzifa kiszolgálásra ment el. És ez olyan nagy feladat egyébként itt nálunk, régiós szinten, hogy a Nyírerdő ZRT, az Észak-Erdő ZRT és a Mecsek-Erdő ZRT, ez a három állami cég együtt szolgálja ki a teljes szociális tűzifa igény felét. Tehát a három cégre összpontosul a teljes feladat ellátásának a fele. Hogy hogyan fog ez most változni a kis városok, vagy a 20000 főnél kisebb települések bevonásával, ezt pontosan nem tudjuk. Egyenlőre várjuk a belügyminisztérium intézi a pályázatok bírálatát, bár most ebben nem vagyok teljesen biztos. A pályázatok elbírását követően fogjuk tudni, hogy melyik település milyen eredménnyel járt, és mennyi támogatást fog kapni a szociális tűzifa célú beszerzésre. Vélhetően ez a 30000 köbméter körüli igény növekedni fog, mi arra számítunk, és úgy készülünk, hogy a megnövekedett igényt is ki tudjuk szolgálni, úgy, hogy közben a lakosság tűzifa ellátását is biztosítanunk kell. A lakosság szempontjából ez mindenképpen egy üdvözlendő dolog, mert a korábbi tűzifa árában 27% áfa volt beépítve, most 5%-ra csökkent, illetve hozott egy olyan döntést a magyar kormány, hogy a január 1-én, 2026. január 1-én érvényes árat kell figyelembe venni, és arra kell nekünk visszaállni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szeptember 14-én még 37 ezer forintba került bruttóba egy köbméter tűzifa tő mellett, tehát kint az erdő szélén, ez most mától 28.900 forintba kerül bruttóba. Tehát egy szabad szemmel is jól látható csökkentés, amit a lakosság ki tud használni.
1: Arra kérem, hogy menjünk vissza még az erdőbe. A Soproni Erdőmérnöki Egyetemen, nem tudom pontosan az egyetemnek az elnevezését, több évvel ezelőtt alakult már külön kar arra, hogy a klímaváltozás a hatásának következményeit figyelembe véve megalkossák azt az elméletet, hogy milyen fákat kell itt nekünk ültetni, hogy ne pusztuljon ki. Hogyan lehet értékelni, főleg ennek a rettenetesen asszályos nyárnak a tükrében, hogy mi van most az erdeinkkel?
0: A Soproni Egyetem erdőmérnöki karán régóta kutatják, és már évtizedek óta kongatják a vészharangot, hogy a klímaváltozásnak a hatásaira fel kell készülni. Ökológusok, erdészeti genetikusok, dr. Mátyás Csaba, dr. Borovics Attila, Simon Zoltán már 20-30 éve mondják, hogy fel kell készüljünk a változás, és az erdőket is ennek megfelelően kell kezelni. Az, hogy ilyen durván rúgta ránk az ajtót ez az év, hogy gyakorlatilag 220-230 mm csapadék hullott szeptember 15-ig, és több száz milliméter csapadék hiányzik a talajból, plusz emellett óriási légköri aszály sújtja az erdőket.
1: Légköri aszály, bocsássa meg, ez azt jelenti, hogy nincs pára,
0: így
1: ugye?
0: Így van, a páratartalom lecsökken teljesen.
1: És ez a növényeknek rettenetesen hiányzik.
0: Így van. A bükk azért van óriási bajban, a bükk mint fafaj, mert neki júliusban is, nyáron is legalább 60%-os relatív páratartalomra van szüksége ahhoz, hogy jól tudjon élni, és idén sok esetben 20%-ot sem érte el a páratartalom, szóval nagyon nagy volt a baj. De ez arra mindenképpen jó volt, hogy a jó oldalát nézzük ennek a katasztrófának, hogy aki eddig nem hitt abban, hogy itt észbe kell kapni, és változásokat kell beépíteni a munkájába, az most már tudja, hogy ez elkerülhetetlen. Az erdők kezelése, a folyamatos erdőborítás irányába való elmozdulás, a gyakoribb visszatérés, de kisebb mértékű beavatkozások éppen abba az irányba mutatnak. Tehát, hogyha a proszilva elveket vesszük elő, ezek az elvek éppen abba az irányba mutatnak, hogy az erdőket tudjuk úgy kezelni, hogy a legkisebb stressz érje őket, a természetes erdőben történő bolygatásokat kell, hogy lemodellezzük, ezeket kell utánozzuk, és ez esetben nem fogja akkora stressz érni az erdőt, azaz meg kell óvni az állomány klímát. Ha arra vigyázunk, ha nincsenek nagy területű véghasználatok, amiket igyekszünk most már elkerülni, hogyha folyamatos erdőborítást igyekszünk fenntartani, ha minél több elegyfafajt kímélünk meg, és segítjük őket abban, hogy ezek az elegyfafajok megjelenjenek, azzal, hogy például a ritka elegyfafajokat kíméljük a fakitermelések során, nagyobb növőteret biztosítunk nekik, arra sarkaljuk őket, hogy még több magot teremjenek például, akkor ezek szép lassan el fognak szaporodni. Tehát az a fontos, hogy vegyük észre, hogy változásra van szükség, nagyon sokféle változás éri egyszerre az erdőket, és a klasszikus, vágásos erdőgazdálkodás bizonyos technológiai megoldásai egyértelműen zsákutcát jelentenek. Tehát át kell ezeket a problémás helyzeteket értékelni, abba kell hagyni, amiről egyértelműen bebizonyosodik, lásd, nagy területű tarvágások, vagy amiről beszéltünk, hogy mondjuk egy lucfenyő esetében szinte elkerülhetetlen, mert nem tudjuk máshogy megoldani. Ezért nálunk a társaságnál már évtizedek óta nincs őshonos erdőkben tarvágás, tehát a nagy területű véghasználatoknak is a területét csökkenteni kell. Igyekszünk arra átállni, hogy 1-1,5 hektárán nagyobb véghasználati foltok ne alakuljanak ki, azokban hagyjunk hagyásfákat, próbáljuk megkímélni az állomány klímát azzal, hogy változatos állományszerkezetet alakítunk ki, hogy hagyásfacsoportokat hagyunk még ezekben a véghasználati területeken belül is, és egyáltalán szép lassan, fokozatosan ezeket az egykorú erdőket alakítsuk át többkorú erdővé. Legyen vertikálisan és horizontálisan is egy változatos állományszerkezet, és akkor, ha ide eljutottunk, amihez egyébként türelmet kérek a hallgatóktól, erdőlátogatóktól, ha ideig eljutottunk, akkor már nem lesz szükség nagy területű véghasználatokra, mert nem egykorú erdőkről fogunk beszélni, és hogyha szép lassan a proszió elveknek megfelelően például, mert nyilván más megoldási lehetőségek is vannak, de hogyha proszió elveknek megfelelően lépegetünk tovább, akkor eljutunk oda, hogy mindig a legértékesebb fákat igyekszünk egyrészt kitermelni, hogy gazdaságos is legyen ez a folyamat, ugyanakkor bizonyos fák mellől, amelyeket meg kell segítenünk, növőteret kell adnunk, kitermeltünk olyan fát, ami éppen csak tűzifát fog adni. Igaz, hogy így az állománykép egyfajta külső szemlélőként rendezetlen erdőképet fog mutatni, de ez a rendezetlenség éppen maga lesz a rend. Hogy meg tud újulni az erdőrész egy-egy foltja, másik részében érintetlenül hagyjuk a folyamatokat érvényesülni évtizedeken keresztül, hogy olyan korban, fafajokban, szintezettségben vázatos erdőképet tudunk kialakítani, ami tud magára vigyázni. Ezáltal gyakorlatilag, ha beépítjük ezeket, egyébként a természetvédelem oldaláról is gyakran elhangzó igényeket, akkor összességében saját magunknak segítünk azáltal, hogy az erdőre tudunk vigyázni, az állományklímára, és ez visszahat majd a gazdaságosságra, tehát olcsóbb lesz összességében, vagy ha nem is lesz olcsóbb, de legalábbis drágább nem lesz ez a fajta erdőgazdálkodás, és nagyon fontos, hogy a változások azok jönnek, ha tetszik.
1: Igen.
0: Ha nem tetszik,
1: na most elképzelhető, hogy új fafajokat telepítenek, annak ellenére, hogy az invazív?
0: Itt a mi illetékességi területünkön idegenhonos fafajok ültetéséről nincsen szó. Egy-két olyan kísérletbe vettünk részt, ahol származását tekintve máshonnan való faegyedekről szedett magból termesztett csemetét ültettünk el szigorúan ellenőrzött körülmények között, és ezeket majd a kísérlet végén meg kell semmisíteni, ezeket az egyedeket el kell pusztítani, de egyébként ez nem, itt mi esetünkben ez nem valószínű. Erdőtelepítések esetén jöhetnek szóba különböző kísérletek, mi inkább azt mondjuk, azt az elvet valljuk, hogy az itteni erdők, és ezért nagyon jó, hogy az Északerdő Zrt. Illetékességi területén igen sok öreg 130 évnél idősebb erdőállomány is található, az itteni génkészletből származó alapanyaggal próbálunk tovább haladni, mert ezek az erdők már igen sok mindent láttak, az erdők köszönik szépen tudnak magukra vigyázni, nélkülünk is. A kulcs abban van, hogy viszont az ember nem tud meglenni az erdő nélkül. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy az erdőkre tekintetben vigyázzunk, és ezekben a egyébként elegyetlen, egykorú erdőkben, most nem az öreg erdőkről beszélek, szépen úgynevezett adaptív erdőgazdálkodási tevékenységet, tehát az erdőt segítő, alkalmazkodását segítő erdőgazdálkodási tevékenységekkel avatkozzunk be, és ezeket az erdőket szép lassan alakítsuk át lehetőség szerint elegyes változatos erdőké, mert azért ne felejtsük el, hogy a világháborúkat követően, főleg a második világháború tragédiája utáni újjáépítésben, illetve a második világháború utáni tél, rendkívül hideg télre nem vagonszám, hanem tehervonatszám ment a tűzifa Budapest irányába, és az emberek túlélésének volt az áloga, hogy ne fagyjanak meg, és újjá kellett építeni az országot. Akkoriban, tehát 80 és 100 évvel ezelőtt óriási területeken történt véghasználat, és azokból az erdőkből teljesen elegyetlen egykorú erdők sarjadtak ki. És ezeket a sarjerdőket alakítjuk most át mageredetű, változatos, vegyeskorú erdőké. Tehát kicsit több türelmet és megértést kérek. Az erdőgazdálkodásban nem lehet olyan gyorsan változásokat elérni, hogy egyik pillanatról a másikra már át is alakítjuk a gondolatmenetünket.
1: Igen, hát ez az a szakma, ami nem egy emberöltőre szól, hanem akár 100 évekre is itt hagyja a nyomát.
0: Így van, így van. És az elmúlt 100 évek, vagy 200 év, amióta erdész szakma van, tapasztalata, az óriási, az a tudás, ami az erdészeti ágazatban felhalmozódott, az rendelkezésre áll, ezt használni kell. De az is nagyon fontos, hogy el kell kicsit felejtenünk a már megszokott technológiákat. Szét kell néznünk, hogy milyen a természetes erdődinamika, szét kell néznünk az erdőbe, és azt a tudatosságot azt be kell építsük a munkánkba. Nagyon fontos, hogy természetközelibb, de az ember megélhetését is biztosító erdőket hozzunk létre, és ehhez nyitott gondolkodású erdészekre van szükség, és szembe kell nézni valóban azzal, amit az elmúlt időszakban esetleg most úgy ítéli meg a társadalom egy része, hogy nem jól csináltunk, de ne feledjük el, hogy 10 évvel ezelőtt ugyanezekkel a munkákkal kapcsolatban ugyanennek a társadalomnak nem volt problémája. Most van, ezeket meg kell hallgatni, és a változásokat, ami szükséges, be kell vinni a munkánkba. És erre volt nagyon jó visszatérve a Természeterdőgazdálkodás című rendezvényünkre, hogy meg tudtuk hallgatni azokat a azoknak a civil szervezeteknek a képviselőit, akik nyíltan bírálnak bennünket, és le tudtunk egy asztalhoz ülni, és igen sok témában egyébként teljes körű egyetértésre jutottunk, például ebben, hogy a bevett erdőgazdálkodás, erdőkezelési módszereket bizony felül kell vizsgálni, a rossz gyakorlatokat be kell azonosítani és meg kell szüntetni, de nincs szó arról, hogy a vágásos erdőgazdálkodást teljesen ki kell vezetni, mert tisztában kell lenni azzal, hogy a társadalmat viszont el kell látni a szükséges faanyaggal, de a hagyományos megközelítését át kell értelmezni, és más technológiákat kell bevezetni. Illetve továbbra is szükség van az erdőgazdálkodási tevékenységre, de az őshonos erdők erdőkben zajló természetes folyamatokat biztosítani kell, úgy kell végezni a munkánkat. A fa alapú termékeket biztosítani kell a társadalom számára, de csökkenteni kell ugyanakkor, ha lehet, annak a felhasználását. Tehát úgy általában az életünk során mindenben, ez nem csak a fára vonatkozik, csökkenteni kell a felhasználást. Ez egy nagyon fontos gondolat volt, amit az Új Zsuzsanna mondott, hogy a túlfogyasztásra, az elegendőség elvére fel kell gyakran hívni a figyelmet, mert ezzel saját jövőnket, vagy a gyermekeink jövőjét esszük meg.
1: Igen, hát az idén a túlfogyasztás napja az már valamikor július elején volt, azelőtt még őszre kitolódott ez, amikor a egy évre rendelkezésre álló nyersanyagot felhasználjuk.
0: Így van, így van. Paradigmaváltásra van szükség, ez nem kérdés az erdőgazdálkodásban is, mint ahogy egyéb az élet egyéb részein is, és összetett ökoszisztémaként kell kezelni az erdőt, de ez borzasztó nehéz egyszerre mindent figyelembe venni. Illetve olyan aktív, alkalmazkodó erdőgazdálkodásra van szükség, ami az ökológiai szemléletű, mozaikos, vágásos gazdálkodást is figyelembe veszi, a természetes folyamatokra épít, igyekszik a folyamatos erdőborítás irányába elmozdulni, sőt el is mozdul, és a természetvédelmi erdőkezelést is be kell építsük a mindennapjainkban, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak tényleg csak azért történik fakitermés, hogy egy-egy élőhely megóvását biztosítani tudjuk. Már említettem az állományklíma megőrzését, ez is egy ilyen kulcspont, amiben egyetértettünk, hogy ez nem kérdés, illetve hogy ezt a bizonyos változatosságot, amire táji szinten is szükség van, ezt igyekezzünk beépíteni a munkánkba, és a proszilva alapelvekre, ez szintén ide befűzve nagyon fontos, hogy a proszilva úgy fogalmaznak a szervezet vezetői, hogy holisztikus szemlélet, amit be kell építeni a mindennapjainkba, az azt jelenti, hogy mindent is figyelembe veszünk, ugyanakkor fajegyet szinten gondolkodunk, és ez a holisztikus szemlélet, ez azt is jelenti, hogy táji léptékben is gondolkodunk, szükség van erdőkre, szükség van gyepekre, szükség van vizes élőhelyekre, szükség van szántókra is, szükség van mindenre, de ezeknek a változatossága, a mintázatnak a változatossága legyen meg, és minél gyakoribb legyen ez a változatosság, és ez akár erdőterületen belül is igaz kell, hogy legyen a fák, egyes fák vonatkozásában is, tehát a fák se legyenek egyformák az erdőben, a különböző erdőfoltok is legyenek változatosak, legyen erdőszegély, legyen cserjeszint, ahol a madarak tudnak fészkálni, legyen gyepterület, meg főleg a kettő találkozás, ami rendkívül értékes élőhely, és rendkívül sok élőlénynek ad otthont, legyen búvóhely, legyen táplálék, és sorolhatnám. Tehát ilyen szinten kell ezeket a dolgokat összefűzni, és úgy kell gondolkodnunk, hogy mindeközben ellássuk a társadalmat fával, de a turista is jól érezze magát, amikor az erdőben sétál, legyen friss levegő, legyen tiszta víz.
1: Hát én azt hiszem, hogy ennél szebben és képletesebben nem lehet ezt elmesélni, szinte látta maga előtt az ember ezeket a gyönyörű tájakat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Bizonyára, hogy a változások folytán fogunk beszélgetni a közeljövőben is, mert sok minden forr körülöttünk, és az erdőgazdálkodásban is változások várhatóak. Köszönöm szépen, hogy eljött. Egyetlen mondatot kérnék öntől, hogyan vigyázzunk az erdőre. Én azt már megfogadtam, hogy én soha többet nem mondom, hogy hú, milyen szemetes ez az erdő. Ami azt jelenti, hogy a fák össze-vissza, a ledölt rönkök. Hogyan vigyázzunk az erdőre?
0: Ez egy külön beszélgetést is megjelent. Mindenek előtt köszönöm szépen a meghívást, és hogy elmondhattam a véleményünket. Az, hogy az erdőben vannak kidőlt fák, holtfa fekszik a földön, ez a természetes erdő része kell, hogy legyen. Szemetelés alatt én azt érteném inkább, hogy az illegális hulladék lerakókat, ugye folyamatosan számoljuk fel, és több 10 milliós költsége van az Észak-Erdő Zrt-nek az
1: illegális... Most bocsássa meg, ne térjünk ki erre, én erre gondoltam. Én arra, hogy át kell lépnem a Rönköt a turista úton, meg nincs összeszedve a lehult, elszáradt gaj.
0: Így van, ez pontosan azért, a turista utakat azért igyekszünk karbantartani, és olyan állapotban tartani, hogy akik nehezebben mozognak, is könnyen tudják a turista utakat használni, de nyilván minél öregebbek az erdők, annál gyakrabban fog előfordulni, hogy egy-egy fa kidől, és oda koncentrálunk arra, hogy a potenciálisan veszélyes fákat kitermeljük a turista utak, meg a vonalas létesítmények utak mentén, de természetesen fordulhat elő olyan, hogy nem látható kívülről, hogy az a fa már beteg, és el fog pusztulni, ki fog dőlni, és ilyen előfordul. De a kidőlt fa, az erdőben álló száraz fa, az a természetes erdőkép elválaszthatatlan része, ezt tudomásul kell venni, hogy a különböző állapotú holtfára nagyon nagy szükség van, mert rengeteg rovar, gomba hozzájuk kapcsolódó, ragadozó életfeltételeit ezek biztosítják, ne gondoljunk másra, csak mondjuk a harkályokra. Ezek a harkályok készítenek aztán rengeteg odút, az odúba aztán befészkelnek mondjuk a cinkék, és mondjuk egy cinkepár tavasszal másfél kilónyi, több ezer darab araszolót fogyaszt el, ami a lombot rágja. Ezért érdemes egyébként otthon is különböző odukat, mesterséges odukat kihelyezni, hogyha van, akinek van otthon néhány gyümölcsfája, mert ezek a madarak hihetetlen munkát végeznek, és a tavasszal rengeteg ilyen lombrágó hernyót fogyasztanak. Tehát a holtfáról szokjuk meg, hogy az az erdő teljesen természetes része. Nem mondom, hogy minél több holtfa van, annál jobb, mert nem szabad átesni a lónak arra az oldalára, hogy több holtfa legyen az erdőben, mint élő. De a holtfára igenis szükség van, és annak különböző állapot, a korhadsága állapota kell legyen. Legyen olyan, amit még nehéz átlépni, mert is még kemény, legyen olyan, ami már egészen morzsolható kézzel és el van teljesen szinte korhadva, akár a hangyáknak életteret adva, már csak, hogy a hangyákról is mit mondjak még egy apróságot, ők is rengeteg lombfogyasztó hernyót távolítanak el. Úgyhogy ezzel segítik az erdőgazdálkodók és az erdei ökoszisztéma fennmaradását, úgyhogy mindenre az erdőben szükség van. Az erdő egy olyan borzasztóan bonyolult rendszer, körülbelül mint az óceánok élővilága, hogy igazából nem is nagyon tudjuk pontosan, hogy mi mindennel függ össze, mert minden összefügg mindennel. Egy folyamatosan változó, egyensúlyra törekvő rendszerről beszélünk, hogyha egy-egy eleme hiányzik, például kivennénk a holtfát, mert az összes holtfát kitakarítjuk az erdőből, azzal bizony komoly kárt teszünk az erdőben, azzal az erdei ökoszisztéma sérülékenységét növeljük.
1: Nagyon köszönöm, aki ezt meghallgatta. Azt hiszem, hogy teljesen más szemmel megy kirándulni. Mihók Istvánt, az Észak-Erdő Zrt. Vezérigazgató helyettesét hallottuk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett. Ezt hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy balatonfüredi konferencián. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület háromnapos vándorgyűlésének nyitónapján Tóth András hangsúlyozta, bár a 20. és 21. században az elektromossági a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energia import kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta az államtitkár. Tóth András kiemelte, a szélprogram részeként 8 gigawattos szélparkot építenek ki, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. 15 éve nem tudta használni nagy templomát Tiszaföldvár református közössége. Tönkrement a tető, az épületben óriási károkat okozott a víz. Tiszaszuk térségének legnagyobb templomát a helyi gyülekezet önerőből nem volt képes felújítani. Mostanra azonban a magyar református hívek széleskörű összefogásával, a persei pénzekből összegyűlt támogatással sikerült kívül-belül korszerűsíteni a templomot. Az átfogó helyreállítás lezárásaként e hónap elején háladó istentiszteletet tartottak. Mindenről Muzsik Tamás, a Tiszaföldvári Református Egyházközség lelkipásztora számolt be rádiónknak.
2: Az 1930-as évek óta ekkora kaliberű felújítása ennek a templomnak nem volt, tehát ez már egy közel 100 éves történet. A másik az, hogy azért ez a gyülekezet nagyjából 15 éve nem tudta használni ezt a templomot jóformán egyáltalán. Helyünk azért volt, hál' Istennek nem szorultunk ki, egy gyülekezeti házunk itt szemben, meg egy úszöllői templomunk, egy kis templom, és így gyakorlatilag így is megosztva, én azt gondolom, hogy lelkes volt ez a kis maroknyi gyülekezet, és tettük a dolgunkat, de azért a méltó helye az istentiszteletnek itt lesz most már. Fontosabb, én azért azt gondolom lelkipásztorként, hogy ezt úgy megélni, hogy nem volt semmink. Egy vasunk se, de szó szerint arra, hogy ezt megcsináljuk, és itt tartunk, ez az Isten csodája. Tulajdonképpen 2015-16-ban kezdődött el a pályázati eljárása, akkor ugye elkészültek a tervek, megíródott, és 2018-19 fordulóján realizálódott az, hogy elkezdődött az érdemi munka, ami gyakorlatilag idén, tehát 2026. július 1-ére lett kész. Szokták mondani az alapos felújítás, hogy csak a falak maradnak, és ez szó szerint igaz ennél a templomnál, mert tényleg csak a falak maradtak, hiszen a torony sisak cseréjétől elkezdve a nyílászárókon át a komplett tetőszerkezet csere megtörtént, a belső álmennyezet, a teljes felújítása a berendezésnek és restaurációban a Mózes szék és a szószék megújítása. Egyetlen egy apróság, ha mondhatom, hogy ehhez képest már, hogy az orgona nem újult meg.
1: A napokban tanácskozást tartott a Debreceni Egyetemen az Universitas és a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az MTA területi akadémiai bizottságának vezetősége. A szervezetek tudományos szerepéről, az együttműködés lehetőségeiről, a jelen és a jövő kihívásairól is egyeztettek. Pusfai Mihályt, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét hallják.
3: Nagyon jó a kapcsolatunk most a Debreceni Egyetemmel. Régen voltak súrlódások, mennyire fontos az akadémia, mennyire nem fontos, megoszlottak a vélemények. Az akadémia egy hasznos szervezet Magyarországon, mert benne van mindenki az egyetemekről is, kutatóintézetekből is, aki tudománnyal foglalkozik, és itt tudjuk így becsatornázni a különböző érdekeket, illetve tudunk olyasmivel foglalkozni, amire esetleg nem jut ideje az egyetemeknek. Most a megbeszélésen elsősorban a mesterséges intelligenciáról volt szó, illetve az, hogy mit hoz a jövő. Senki nem tudja, muszáj vele foglalkoznunk, hogy hogyan lehet tudományos kutatásba beengedni, hogyan lehet használni, hogyan lehet etikusan, felelősségteljesen használni, hogy ne kerüljünk ilyen alárendelt helyzetbe. Akadémiának nagy pályázatai vannak, bójai lendület, használhatjuk-e az értékelésben például, hogyan tudunk különbséget tenni azok között, amit valaki maga csinált, vagy teljesen mesterséges intelligencia, hogyan lehet elkülöníteni az értéket a serejtől. Volt azért konkrétum is, például az, hogy itt az egyetem mindenféle érdekes kezdeményezést fog csinálni jövő évben, és az akadémia is ehhez szívesen társul, illetve van a Magyar Tudomány ünnepe, aminek a megnyitóját régebben úgy csináltuk, hogy a egyik évben Budapesten a székházban, másik évben pedig valamelyik egyetemen, vidéken, és hogyha ehhez a rendszerhez visszatérünk, akkor jövőre a Debreceni Egyetemen lenne a megnyitója.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Makai László vagyok, a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a Maklár és Eger szülők gyülekezetek lelki pásztora. A mai napon Jakab apostol leveléből a harmadik fejezet első és következő verseiből szól hozzánk Isten üzenete, a következőképpen. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. A nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink közt, hogy egész testünket beszennyezés lángba borítja egész életünket. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Amen. Ez a mai bibliai részlet is bizonyítja, mennyire igaz, hogy a Biblia az életkönyve. A mindennapok tapasztalatai is leszűrődnek benne, az isteni kinyilatkoztatásnak köszönhetően, sokszor új perspektívából. A beszédünkkel kapcsolatban ismerjük a sóval fűszerezettség, a mindenkor alkalmasnak lenni elvét, de vajon uraljuk-e annyira a gondolkodásunkat, hogy az kihasson a megnyilvánulásainkra is? Áthat-e bennünket olyannyira Isten szeretete és lelkülete, hogy nincs oly feszültséglevezető megjegyzésre szükség, mint ahogyan azt sokszor halljuk, és talán néha mi magunk is mondjuk. Minimum szint, a pontos fogalmazás, a nyelvi igényesség, a szép tiszta beszéd. Azonban azt is tudjuk, hogy ez csupán a felszín, hiszen realitás, tény, hogy a szív teljességéből szól a száj. A mindennapokban tapasztalható sokfelé szakadozottság, a mindenhol teljesítenem kell tapasztalata, az azonnaliság kultúrálatlansága nem segít minket a beszéd tisztaságának megőrzésében. De a mindenható, ő igen. A mindenhatóval eltöltött időnk nem csak gyógyító, de rendszerező is. Mit érdemes, és mit nem érdemes gondolni, sem pedig kimondani. Segít megfogalmazni, hogy mi az értékes és mi romboló. Segít felismerni, hogy önmagamban is milyen negatív szokások és megfogalmazások akarnak a felszínre törni. Isten adjon nekünk erőt, hogy ne csak erőt akarjunk venni magunkon, de uraljuk is az ő szent, tiszta erejével minden gondolatunkat, hogy amikor megszólalunk, az valóban mások épülésére lehessen. Ámen. Imádkozzunk most ezért. Köszönjük, hogy a te szavad, Istenünk, élet és örömforrás számunkra. Kérünk, alakítsd a mi gondolkodásunkat és a mi beszédünket ugyanebbe az irányba, hogy mások számára áldás legyen. Óvd meg bennünket szóbeli, gondolatbeli bűnöktől egyaránt, ma is, holnap és minden időben.

könyörülő Istenünk, csüggedés és elbizakodottság, bőség és szegénység, hűtlenség és féltékenység kísértései között oly nagy a szükségünk arra, hogy megőrizz bennünket, mert érezzük, kísértéseink erősebbek, mint mi vagyunk. Próbatételeink sűrűjéből kiáltunk hozzád, hogy mohó és mértéktelen szívünket győzd le, mert helyzetismeretünk megcsal, erőnk még többször elhagy, életpróbáink közben harci kedvünk elpárolog. Élő hitre, igaz szeretetre, tiszta életbölcsességre vágyunk, hogy ellene tudjunk állni kísértéseinknek. Adj szilárd álhatatosságot a tőled jövő küldetésünkben, hivatásunkban és feladatainkban.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A három jószívű rabló. Első fejezet. Néhány szó a városról, meg az öreg Tóbiásról, aki a toronyban lakik. Kardamum kicsi kis városka, és olyan messze van, hogy jóformán senki se tud róla semmit, legfeljebb te, meg én, és még akik ezt a könyvet elolvassák. Pedig nagyon érdekes város. Sok minden történik ott, ami sehol másutt nem eshetne meg. Teszem azt, tevék sétálnak az utcán, sőt, néha egy-egy elefánt is arra döcög, bár ez már ritkább eset. Kardamom városban lakik a nagyszakállú öreg Tóbiás, meg Rémó a kutyájával Bobival, és Zsófi néni a kis Kamomillával. A város rendbiztosa, Basztián se mindennapi ember, abban különbözik más rendőröktől, hogy senkit se akar letartóztatni. Mikor végig sétál a városkán, útközben jobbra-balra köszönget, és egyetlen gondja, hogy városában mindenki jól érezze magát. Énekelni is szokott így. Én a kardamómi Basztián, a jó rendőr vagyok. Jónak lenni én szerintem szép dolog. A fő gondom, hogy az életünk itt kellemes legyen. Akkor rend lesz, és én a rendet kedvelem. Én, a kardamómi Basztián, jó törvényt is hozok. Ami fontos, minden meg van írva ott. Sose bántsuk egymást, inkább jók és kedvesek legyünk. Máskülönben, ahogy tetszik, úgy tegyünk. A város közepén kerek, magas torony áll, teteje majdnem égig ér. Egy kedves, jó öregember lakik ott fönn a toronyban, Tóbiás. Ő a legokosabb a városban, talán azért, mert olyan nagy szakálla van. Tóbiás sok mindennel törődik, de fő foglalkozása az időjóslás. Hosszú csövű messzelátójával majdnem mindig a torony erkélyén ül, ahonnan belátja az egész világot. Ha észreveszi, hogy erről vagy arról az oldalról esőfelhő közeledik, mindjárt a korláthoz sihet, kihajol és lekiáltja a városnak. Aló, aló! Várható idő ma délutánra, nagy eső! Akkor az emberek hazamennek az esernyőjükért, sárcipőjükért, és ha csak ugyan elered az eső, nem is nagyon bánják. Egyszer az történt, hogy mikor Tóbiás megint az eget vizsgálta a torony tetejéről, nagy, sötét felhőt pillantott meg kinn a messzeségben, és mindjárt látta, hogy zivatart hoz. Elkiáltotta hát jó hangosan, hogy az egész városban meghallják, halló, halló, várható idő ma délutánra szörnyű nagy eső. Az emberek szaladtak haza, esernyőért, esőköpenyért, akinek meg éppen a kötélen száradt, a kimosott ruhája, gyorsan leszette, és úgy nedvesen, ahogy volt, bevitte a konyhába. Igen ám, de közben megfordult a szél, más irányba kergette a felhőket, a város nem kapott esőt. A kardamómiak, akik esernyővel, kabátban, sárcipőben jöttek-mentek az utcán, minduntalan az eget nézegették, és türelmetlenül mondták, no, lesz eső, vagy nem lesz? És nem lett. Sokan megharagudtak Tóbiásra. Ennyi, mormogták. Ma bolondát tett bennünket az öreg. Egész estig nem láttak egy csepp esőt se. De másnap Tóbiás újra felfedezett egy nagy fekete felhőt a keleti ég alján, és sietett figyelmeztetni a várost. Várható idő ma délutánra szörnyű nagy eső. Megállj, öreg Tóbiás, mondták magukban az emberek. Másodszor nem teszel bolondá. Senki se szaladt haza esernyőjét. A felteregetett ruha is ott maradt a kötélen. Az elegáns, szalmakalapos hölgyek nyugodtan sétáltak tovább. De most bizony megjött az eső. Mire a sétálók észbe kaptak volna, már zuhogott, csattogott a köveken. A hölgyek szalmakalapja elázott, szétmállott, olyan lett, mint esőben a szénabogja. A felteregetett ruhát be se vihették a konyhába, amíg újra ki nem csavarták. Az emberek egymásra néztek, és csodálkozva mondták, ez aztán fura, az öreg most nem tett bolondá bennünket, mégis borul jártunk. Ennek a Tóbiásnak volt egy kis barátja, Rémó. Rémó meg a kutyája, Bobi, sokszor ott ültek a toronyban az öregnél, és ők is a felhőket figyelték, vagy ha éppen este volt, a csillagokat nézték. Látod azt a csillagot, Rémó? Kérdezte egyszer Tóbiás. az a kívánság teljesítő csillag. Ha egyszer meglátod, amikor éppen a félhold közepén áll, gyorsan kívánj valamit magadban.
1: Jó, akkor majd azt kívánom, hogy olyan okos legyek, mint te.
0: No, ez a kívánságot talán csillag nélkül is teljesülhet.
1: Komolyan mondod?
0: Komolyan mondom. Ha én már olyan öreg leszek, hogy nem tudom ellátni itt a dolgomat, te jössz a helyemre ide a toronyba, időjósnak.
1: Hogy mondhatsz ilyet? Hogy lehetnék én időjós, amikor nincs szakállam?
0: Addigra még szakállad is nőhet, felelte Tóbiás. Aztán leült újra a messzelátójához, bejárta szemével a világ minden táját. Míg Tóbiás, Rémó és Bobi a toronyerkélyen ültek, Len a város a maga mindennapi életét élte éppen úgy, mint máskor. Az emberek barátságosan köszöntötték egymást.
1: Jó napot! Jó napot! Hogy vannak odahaza? Üzönjük, nincs semmi baj.
0: Szamarak, összvérek jöttek, mentek az utcán, az egyik kocsit húzott, a másik nehéz kosarakat vitt a hátán. A legtöbb kosárban narancs volt, meg banán, datoja vagy kardamom. Ez mind ott nőtt a város körül, mindjárt a falakon túl, a kertekben, ligetekben. Autó nem járt a városban, de volt egy villamos kocsi, amolyan régi módi, emeletes, kedves villamos. A város kapujától indult, és a piacon keresztül egészen a kardamom hídig ment. Ott volt az alsó végállomása.
1: Hosszúnak éppen nem volt hosszú a vonal, mindössze két megálló,
0: de a kardamómiak nagyon szerették a villamosukat, mindenki minden nap felült rá, ha kellett, ha nem.
1: Tessék, tessék, foglaljuk el az ülőhelyeket,
0: mondta Kalauz. Az utasok közül egyik-másik mindjárt felment az emeletre, vagyis a kocsi tetejére, mert ott is lehetett ülni. Némelyik beérte a földszinttel.
1: Felszálltuk, kérem, akkor indulás,
0: szólt hátra Szivarszon kocsi vezető, és a kocsi elindult. A vezető egy dalocskát mormogott. Szép az élet, kardamomban jó világ van itt. Autó nincs, de kaptunk már egy villamos kocsit. Inga járat a miénk, és egyes száma van. A kalauz, meg én vagyok magam. Óránként négyszer fordulunk, hely van, ha nem sokan vagyunk. Egész a hídig elviszünk, ha tetszik, visszajössz velünk. Sétálj fel szépen a tetőre, ülhetsz ott egész úton. Kiláthatsz hátra és előre, sokkal jobb, mint a vonaton. S ha minden utasunk felszállt, a kocsi fordul, s megy tovább. A jegyért mi nálunk senki semmit sem fizet, sőt, minden felszálló kap egy cukros perecet. Szivarszon úr, a vezető, kedves ember ám, vendégek vagytok itt a kocsiján. Az úton mind vígan vagyunk, eszegetünk és dalolunk. Kocsizni mindenki szeret, örül, ha mi velünk jöhet. És tessék, itt a jó perecke, vegyen csak, hisz jut elég, s ha utazgatni van még kedve, visszafelé is kaphat még. Pontosan egy perc a menet. Tovább utazni nem lehet.
2: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre, fűre, fára, szőlőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítés szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, ezt hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy balatonfüredi konferencián. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület háromnapos vándorgyűlésének nyitónapján Tóth András hangsúlyozta, bár a 20. és 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energia import kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta az államtitkár. Tóth András kiemelte, a szélprogram részeként 8 gigawattos szélparkot építenek ki, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel. Az ár és top azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdeképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A közleményben kiemelték, az élelmiszer inflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az ár és top kivezetésére. A közleményben felidézték, hogy az intézkedést 2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítása érdekében vezették be, és számos szabályozás alá vont élelmiszer esetében 10%-ban maximalizálták az árrést. Az érdekképviseleti szervezetek a KSH adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve, 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkentek. Az ár és top további fenntartása ezért szükségtelen, fogalmaz a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezték meg a KELL Kegyelem lélektől lélekig tiszáninneni református nők konferenciáját. Az eseménynek szeptember 12-én a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség temploma adott otthont. Ebben az órában, a nap folyamán, a helyszínen készített beszélgetéseinkből hallhatnak összeállítást. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is. A harmadik KELL Kegyelem lélektől lélekig tiszáninneni református nők konferenciáján beszélgettünk nagy tiszteletű Benke Kingával, a tiszáninneni református egyházkerület nőszövetségének elnökével, a magyarországi református nőszövetség alelnökével, aki férjével együtt Szendrő és Szendrőlád református gyülekezeteiben szolgál. Ugye most az alkalom közben beszélgetünk igazából, hiszen voltak már olyan előadások, illetve a nap folyamán még a későbbiekben is előadások, közös éneklések, beszélgetések várják a jelenlévőket, hogy miről is szól ez a mai nap, miről szólnak ezek a találkozások, ami ugye harmadik alkalommal valósul meg. Erről már szóltunk egy korábbi interjúban, de azon kedves hallgatóink, akik esetleg ezt nem hallották, ha nagy tiszteletű asszony a rendezvény céljáról szólna néhány gondolatban először.
2: 2024-ben, amikor kezdődött a mi megbízatásunk az új kerületi vezetőségnek, akkor az volt a célkitűzésünk, hogy egy kicsit össze tudjuk fogni a kerületben lévő nőszövetségeket, illetve meg tudjunk szólítani olyan gyülekezeteket, ahol még nincs nőszövetség, hogy hát a kedvet kapnak a nőszövetségek megalakításához. Én azért tartom fontosnak a nőszövetségnek a meglétét, mert hiszen mondhatjuk, hogy ugyanazt csinálják, mint egy asszonykör vagy egy női kör. Mégis, amikor ebbe a szövetségbe belép valaki, akkor, amikor elbátortalanodik, vagy nem megy annyira jól az a nőszövetség, akkor mindig segítséget tud kapni. Ez van, amikor a lelkipásztoron múlik, van, amikor a gyülekezeti tagokon, de aki csatlakozik, annak nyitottak vagyunk a megsegítésére, és igyekszünk felkarolni azokat a gyülekezeteket, ahol vannak nőszövetségek, és tőlünk kérnek segítséget. A legtöbb nőszövetség jól működik. Együtt tudnak működni a lelkipásztorral, és azokat a programokat, amelyeket a lelkipásztor elgondol, azt együtt tudják megvalósítani. Ez mind a gyülekezet körében, a templomban, a templom körül, a gyülekezeti élet körül forog, hiszen elsődleges missziói szolgálatunk az ige hirdetése, annak elősegítése és az igéről való beszélgetés. És hogyha ezt nézzük, akkor ez a KELL konferencia is ezt leli fel, az igéről való beszélgetést. Az első, amikor volt, akkor egy kicsit félváltunk hozzá, hogy hú, hogy fog sikerülni, egyáltalán fognak-e jönni, és hát azóta most már 30. éve 200 körüli létszámmal dolgozunk. Van, amikor fölé, van, amikor alá megy ez a dolog, de igazán ez a 200 és 300 közötti, ma is több mint 200-an voltunk regisztrálva a rendezvényre. De én azt is tudom, hogy egy időben több rendezvény van. Tehát, hogy annak ellenére, hogy több rendezvény van jobbra-balra tőlünk, mégis vagyunk itt, akik összeülünk, és fontosnak tartjuk azt, hogy beszélgessünk egy kicsit azokról a dolgokról, amik bennünket, nőket érintenek. Épüljünk egymás hite által, mert sokszor úgy jövünk ezekre a találkozásokra, hogy de jó, hogy megint találkozunk. Tehát, hogy maga a személyes találkozás öröme is öröm, hogy találkozunk egymással, ismerősök az ismeretlennel, mert hogy nem mindenki ismerős, de ezek a konferenciák után ismerősek ezek az arcok, míg ha nem is tudjuk mindig beazonosítani, hogy kit hol láttunk, vagy melyik gyülekezetben szolgál, de én azt gondolom, hogy egyre többen ismerősek vagyunk egymásnak. A cél az volt, hogy ne menjünk el a villamoson egymás mellett, úgyhogy nem ismerjük egymást. És azt gondolom, hogy egyre többen ismerik egymást, fölhívják egymást, érdeklődnek egymást gyülekezete iránt, és egymás gyülekezetét is segítjük a tapasztalatokkal, az ötletek megosztásával, vagy egyáltalán csak, hogy elmondhassuk valakinek, hogy mi az éppen aktuális helyzetünk, nehézségeink, örömeink, mert azok egyaránt vannak. Az első KEL konferencia után végigkérdeztük azokat a gyülekezeteket, akik ott voltak, hogy mi volt a tapasztalat, a csoportvezetőknek mi volt a tapasztalata, és a másodikra, illetve a mostanra is igyekeztünk beépíteni ezeket a tapasztalatokat, és olyan jó volt, hogy most jött egy lelkésznő, és de jó, most megint itt, és hogy ezen a konferencián, és hogy jó előadók vannak, és hogy érdekesek.
1: A nap részletes programját, hogyha a hallgatóinkkal is megosztaná, hogyan épült fel, az imádság évéhez is kapcsolódik, ugye természetesen a konferencia témája.
2: Igen, természetesen az egész év e körül forog. Ennek az egyik ilyen jelképes megjelenése is, hogy a nőszövetségek, amikor az áprilisi konferenciánk volt, vagy a tavaszi konferenciánk, akkor utána volt egy megbeszélésünk is, hogy szerettünk volna egy imádságos füzetet kiadni. Minden nőszövetségből egy-kettő, illetve ahogyan szerettek volna, azok írtak az imádságos füzetbe, vagy névvel, vagy csak a nőszövetségnek a nevének a megemlítésével, és ez meg is jelent most a konferenciára egy imádságos füzetben.

0: fiatal, imádsággal kezdődik, illetve bizonyságtétel és két előadás volt a nap folyamán, akik azt gondolom nagyon színvonalas előadást tartottak, és érdeklődéssel hallgatják a hallgatóság.
1: Picit részletesebben, ha még szólhatunk mindenről, ugye nagy tiszteletű asszony tartotta a bevezető áhítatot, milyen gondolatokat, milyen igei gondolatokat helyezett a jelenlévők szívére?
0: Lukács evangéliumának 11. részéből volt az alapige, ami rajta is volt a plakátunkon, Uram, taníts minket imádkozni. És hogy ezek, azt gondolom, úgy használjuk, hogy hát jó, hát taníts bennünket, de amikor belegondolunk, hogy ezt a tanítványok kérték Jézustól, és hogy vajon mi hányszor kérjük ezt, hogy tanítson minket imádkozni, mennyire szívből imádkozunk, vagy csak elmondunk egy-egy mi atyánkot, és utána úgy gondoljuk, hogy el van intézve, vagy az sem, mert hogy úgy gondoljuk, hogy csak elég nekünk karácsonykor és húsvétkor járni Isten tiszteletre, de hogy ez, hogy az életünk része kell, hogy legyen, és hogy a nőszövetségeknek ebben is nagy felelősségük van, hogy a következő generációt mi tanítjuk meg imádkozni. Nem csak elég az, hogy minket megtanítottak a szüleink, nagyszüleink, hanem a mi felelősségünk, hogy a mostani nagymamák tanítsák meg az utókort imádkozni. Ahhoz viszont az kell, hogy mi is rendszeresen imádkozzunk, hiszen akkor tudunk valamit továbbadni, hogyha mi is annak aktív részesei vagyunk, hiszen az unokáink nem a pénzre fognak emlékezni, amit kapnak a születésnapjukra, vagy egy-egy dologra, ami a hétköznapokban elmegy mellettük, hanem az ízekre, az illatokra, és azokra a hitbeli erősítésekre, amikor tudják, hogy igen, a nagymamám egy biztos pont, fölhívhatom, vizsga előtt, bármi előtt is tudok vele beszélni, tud értem imádkozni, és hogy legyünk mi is erre készek, hogy tovább tudjuk ezt adni a következő nemzedéknek vagy generációnak.
1: Ugye szülőként is akár.
0: Hát természetesen szülőként, de a nagyszülőknek mindig több idejük van ezekre a dolgokra. Persze keresztény családként ebbe belenőnek ezek a gyermekek, de azt gondolom, a nagyszülővel való kapcsolat mindig egy különleges kapcsolat.
1: Az előadókkal, az előadások témáival kapcsolatban itt hamarosan többet hallhatnak a kedves hallgatók. Most nagy tiszteletű asszonytól még azt kérdezném, ugye most itt még valóban az alkalom közben beszélgetünk, hogy eddig mik a megtapasztalásai, személyes megélései, vagy akár ezek a visszajelzések, amelyek a nap folyamán már megérkeztek önhöz. Ugye most is a tiszteleti református egyházkerület mind a 4 egyházmegyéjéből, több gyülekezetből érkeztek a jelenlévők. Mi az, amit eddig tapasztalt?
0: Több mint 25 gyülekezetből érkeztünk, kisebb-nagyobb létszámmal, de azt gondolom, hogy nagyon sok gyülekezet így megmozdul erre az alkalomra, és az asszonyok ahhoz, hogy vágyjanak erre, ehhez szükséges a személyes találkozás is. Tehát, hogy nem csak azért jövök, hogy itt legyek egy nőszövetségi konferencián, hanem szeretnék a többiekkel együtt lenni. És azt gondolom, ez egy nagyon fontos érzés, hogy tudom, hogy vannak ott, akik engem várnak, és szeretettel fogadnak. Én nagyon szeretem ezeket a bizonyságtételeket ezeken az alkalmakon. Amikor nem egy lelkipásztor mondja el azt, hogy ő hogyan tért meg, hogyan kereste az Istent, és hogyan találta meg az Isten, hanem egy-egy alkalommal olyan bizonyságtévők vannak, akik a hétköznapi életben dolgoznak, nem lelkészi közegben, de bizonyságot tudnak tenni arról, hogy keresték ugyan az Istent. Lehet, hogy voltak olyan vonalak is, amikor elindultak afelé keresztelés, konfirmáció, olyan munkahely, amikor közel voltak az Istenhez, de hogy mikor szólít meg bennünket az Isten, azt nem mi tudjuk kimunkálni, hanem amikor az ő szent lelke megérint bennünket. Bár nekünk is készen kell lenni arra, hogy meghalljuk az ő szelíd hangját, és elfogadjuk az ő hívását. És én ezért nagyon szeretem ezeket a bizonyságtételeket. Mindegyik konferenciában van is egy ilyen bizonyságtevőnk, akik úgy maguktól jelentkeznek, hogy igen, ők ezt szeretnék, és bizonyságot szeretnének tenni.
1: Nagy tiszteletű Benke Kingának, a Tiszenineni Református Egyházkerület Nőszövetségének elnökének, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökének, Szentdrúi Szentdrúládi lelkipásztornak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm, hogy eljöttek és tudósítottak az alkalomról.
1: Barnáné Szilágyi Judit főtiszteletű asszony köszöntő szavait is hallhatták a résztvevők a harmadikkel, Kegyelem lélektől lélekig, Tiszenineni Református Nő konferenciáján. Milyen szívvel érkezett, milyen gondolatokkal érkezett ide főtiszteletű asszony?
2: Úton idefelé egy 2000 évvel ezelőtti nőszövetség képe volt a gondolataimban. Imádkozó asszonyok egy csoportja, Filippinél gyűlt.

0: jött össze. Ott találkoztak Pál apostollal. Az apostolok cselekedetében olvasható erről. És miért jutottak ők az eszembe? Azért, mert itt nagyon jó példát látunk arra, hogy miért van szükségünk ilyen találkozásokra. Egyetlen egy embert, egyetlen egy asszonyt említ a Biblia az ott imádkozó nők közül, Lídiát. Lídia semmi különlegeset nem tett, csak engedte, hogy Isten megnyissa a szívét. Lídia már korábban is kereste Istent. Mégis szüksége volt arra, hogy az Úr megnyissa a szívét, és nekünk is szükségünk van erre. Sok imádság, sok Isten tisztelet, sok esztendőnyi szolgálat után is szükségünk van arra, hogy ismerős szavakban újra meghalljuk Isten személyesen hozzánk szóló üzenetét, hogy rábízzuk azt, amit magunk erejéből már nem tudunk elhordozni. Ebben segítenek az ilyen találkozások, ahol egymás által erősödhetünk.
1: Köszönjük szépen a gondolatokat! Dr. Koncvágási Katalin református lelkipásztorral, a Magyarországi Református Nőszövetség elnökével beszélgetek, aki köszöntő gondolatokkal érkezett a mai alkalomra. Arra szeretném kérni, hogy azt az üzenetet és azt a lelkületet hallgatóinkkal is osszam meg, amellyel a mai alkalomra érkezett, illetve hogy miben látja az ilyen találkozásoknak a jelentőségét.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy a harmadik kell konferencián részt vehetek. Az első kettőről hallottam, de nem tudtam személyesen jelen lenni, és tavaly ilyenkor megfogadtam, hogy minden körülmény között úgy intézzük, hogy el tudjak jönni, és ez így is sikerült. És az idei konferenciának a jelmondata, a kérése tulajdonképpen, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És én emellé tettem a Magyarországi Református Nőszövetség idei jelmondatát, Ézsaiás könyvének 58. részéből, amely profétai ígéret így hangzik, ha kiáltasz, akkor én azt mondom, mondja az Úr, hogy itt vagyok. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor az ember lelkéből felszakad ez a fohász Jézus felé, hogy tanítson bennünket imádkozni, erre mint egy ráfelelő üzenet az a prófétai szó, amely megszólalt Ézsaiásnál, Isten szájából, hogy itt vagyok. Tehát, ha hívsz engem, akkor én itt vagyok. És igazából ez a mi vágyunk, ez a mi óhajunk, az Isten jelenlétében lenni, az Isten közelében lenni, elcsöndesedni, megpihenni, de ugyanakkor ebben a testvéri közösségben jót beszélgetni, találkozni, és ennek a kettőnek a harmóniája által felüdülni.
1: Ugye itt egy szinte egész napos rendezvényről beszélgetünk, rendezvényen beszélgetünk, amelyen már előadások elhangoztak, de még a nap folyamán ugye mind előadások, mind csoportos beszélgetések megvalósulnak. Az eddigiekben, ha szabad egy ilyen személyes kérdést is feltennem, ön mit kapott, mivel megy az eddigiek által tovább?
2: Ugye az imádság éve van, és a konferencia első etapjában erről volt szó. Megismerhettünk egy régi, az elődeink által gyakran használt imádságos könyvet, ugye Tompa Mihálytól az Olaják című könyvet, amelyet szerintem kevesen ismernek, vagy ismerünk, és keveset használjuk. Ez egy jó felhívás volt az előadásban, amit hallottunk, hogy forgassunk régi imakönyveket is, nem csak a mindenki által ismert és sokat emlegetett szikszai féle imádságos könyvet, hanem bizony vannak mások is, és a Tiszáni Neni Nőszövetség pedig most mellé tett egy újat, egy most megjelent, kicsi, inkább ima füzetnek mondanám, de pont amikor megfogtam, az az érzés volt, hogy ez olyan minden női táskába belefér. Tehát, hogy mai nem tudtam még elolvasni, mert én is most láttam először, de végignéztem a szerzőket, és ugye láttam, hogy a nőszövetségekben aktívan benne szolgáló lelkészek és világi tagok írtak saját imádságokat. Tehát, hogy ezek maiak, mostaniak, nekünk szólnak, hozzánk szólnak, és egy kicsit olyan, mintha tőlünk indultak volna ki, mert nyilván 2026-ban élünk, hasonlóak az örömeink, a tehertételeink, és úgy gondolom, hogy ezek vannak ebben az imádságos kis könyvecskében leírva, szóval ezt nagyon szeretném majd, amint tudom, elolvasni. A másik pedig az, hogy ugyanakkor nem kell elvetnünk azt, ami már régi, mert abban is lehetnek olyan gondolatok, amelyek megérintik a szívünket. Tehát, hogy érdemes a régi imádságos könyvet, akár a Olajágat kinyitni, és egyet-egyet kóstolgatva elolvasni. Hogy igen, az eleink is olyan dolgokkal küzdöttek a maguk korában, mint mi. Csak lehet, hogy a színezet meg a körülmény volt más, de az ember belseje, a lelke az nagyon hasonló lehetett, hiszen mi is ismerjük a nyelvnek a hatalmát, a simogató erejét, de a bántó voltát is. Tudjuk azt, milyen egy kertben vagy a természetben leülve és csak feltekinteni a lombkoronára vagy az égre és úgy imádkozni az Istenhez, és milyen egy templomba bemenve elcsöndesedve az Isten elé járulni. Úgyhogy találjuk meg a kapcsolódási pontokat, a régiek imádságai, meg a mi mai modernkor emberének imádságai között. Úgyhogy számomra ez volt most a kapocs és üzenet a délelőtt üzeneteiből kiemelve.
1: És ugye énektanulás is történt, énekszó most is talán hallatszik a háttérben, és énekelve imádkozni, még ezt a gondolatot is, ha most itt behozhatom ide, vagy folytathatom.
2: Igen, tényleg megszólalt a hívogató ének és imádság, amit most hallunk is, ugye hálát adni imádságban szoktunk. De amikor az ember sétál, vagy néha, amikor még vezet is, önmagában úgy imádkozunk, hogy beszélgetünk Istennel, és sokszor az ember talán azon kapja magát, hogy nem is imádkozok, hanem egy általam ismert, szeretett éneknek a szavával dúdolgatom, és gondolkodom magamban, és keresem az Isten akaratát, és ez lehet énekeskönyvének, régi énekeskönyvének, de ugyanúgy lehet azok az újabb ifjúsági énekek, amelyen mi nőttünk fel, vagy a mi gyerekeink nőnek fel, mert annak egy-egy sora, vagy egy dallamvilága megérintette a belsőnket, az ő belsőjüket, és ez bevésődött. És ez örömben is megszólal a mi lelki imádságos hangunkon, de a nehézség idején is, a próbatételben, a gyászban is, amikor arra van szükségünk, hogy ebből az Istennel való kapcsolatból erőt merítsünk, és az énekelt imádságnak szerintem ebben van a legnagyobb ereje.
1: Azt említette, hogy a Kegyelem lélektől lélekig konferencián először vesz részt, viszont itt a Tisztánnéni Református Egyházkerületben is, illetve ugye a Nőszövetség országos elnökeként az ország minden egyházkerületének nőszövetségei alkalmain járva nagyon sok találkozásban bizonyára része volt már, ahol a nőszövetség tagjai, gyülekezeti tagok, ugyanúgy, mint református lelkipásztorok megszólítják önt, beszélgetések kerekednek, és már részben elhangzott egy korábbi válaszában a találkozásoknak a jelentősége, de ezt hogyan éli meg, hogy mik azok a gondolatok esetleg, amelyekkel találkozik? Ilyenkor mindig egy picit összegzés és előretekintés is egy-egy találkozás akár?
2: Sokszor ezek a találkozások nem mindig ennyire tudatosak, hanem a kedves köszöntés, meg most nekem az volt nagyon kedves, ha most egy saját mostani tapasztalatot pár perccel ezelőtt mondhatok, hogy amikor legutóbb találkoztam néhány emberrel, ugyanígy Miskolcon, tavaly novemberben, vagy Budapesten találkoztunk az országos éves küldöttgyűlésünkön, akkor emlékeztek arra, hogy én egy nagy útra készültem, ahonnan visszatértem, és most megkérdezték, hogy milyen volt. Tehát ez egy olyan apró dolog, de most nekem ez olyan kedves volt, hogy hárman is azért jöttek oda, hogy akkor hogy éreztem magam, milyen volt visszatérni, milyen volt egyedül lenni család nélkül, hogy amikor az ember érzi azt, hogy figyelnek arra, amit mondott, meg figyelnek a személyére is. Mert elutazni néhány hétre nagy dolog, visszatérni is, és akkor vannak a nőszövetségben emberek, akik ezt számon tartották, imádságba foglalták, és most megkérdezték. Ez azt gondolom, hogy az ilyen összetartó női közösségeknek a színfoltja, meg azt mutatja, hogy mi nőszövetségben szolgáló nők ilyen vagyunk. Egymás felé is, meg a körülöttünk lévők felé is. Úgyhogy a figyelem, a figyelmes és a gondviselő találkozás azt, amit én most itt megtapasztaltam, és remélem, hogy sokszor lesz még benne részem.
1: Bocsánat, így most ezek után szerintem sok hallgatóban felvetült a kérdés, hogy hol járt elnök asszony, ha ez szabad.
2: Igen, természetesen egy kutatói ösztöndíj keretében töltöttem 2 hónapot a Washingtoni Biblia Múzeumban. Tehát innen volt, amit én az országos küldöttgyűlésen nyilván bejelentettem, hiszen 2 hónapra az elnöki teendőimet, ha nem is függesztettem fel, de nyilván nem Magyarországról láttam el, és a meghívásokat csak azután tudtam elfogadni, hogy hazatértem, úgyhogy ezért. És ez egy nagyon kedves dolog volt számomra, hogy ez ennyi emberben megmaradt, és megkérdezték, hogy milyen volt nekem ez a kinti egyrészt munka, másrészt pedig ilyen tudományos tevékenységnek az ötvözete, úgyhogy ez egy nagy volt. Nagyon fantasztikus volt. A Washingtoni Biblia Múzeum a világ egyik legnagyobb Bibliával kapcsolatos múzeuma, amely minden létező dologra igyekszik kitérni a mai emberétől egészen az első pergamenekig, tehát fantasztikus nagy méretben, fizikailag és kutató intézettel együtt. Tehát, hogy több ezer négyzetméteren több száz kutató dolgozik azon, hogy a Bibliát minden korosztálynak a lehető leglátványosabban, legvirtuálisabban és legvalóságosabban mutassa be a betérő látogatóknak, és hát az a technika és az a gondolat, amely ott megfogalmazódik, az nagyon megszólító, és azt gondolom, hogy nagyon sikeres, úgyhogy sokat tanulhatunk abból, hogy ők hogyan igyekeznek kifejezetten a Bibliát közel vinni a ma emberéhez. Úgyhogy ez egy számomra is nagyon szép és tanulságos két hónap volt.
1: Köszönjük, hogy erről is szólt. Nekünk is köszönöm a beszélgetést dr. Koncvágási Katalinnak, a Magyarországi Református Nőszövetség elnökének. Áldás békesség.
2: Köszönöm szépen, áldás békesség.
1: A nap folyamán ének tanulásra, közös éneklésre is volt lehetőség. Szóló énekkel és énektanítással Fülöpné Vadon Erzsébet református lelkipásztor szolgálta közösségben.

0: Pocsainé dr. Eperjesi Eszter, református lelkipásztor, etnográfus, Tompa Mihály Olajág című imádságos könyvét mutatta be a jelenlévőknek a mai alkalmon, ami elárulta nekünk itt a jelenlévőknek, hogy személyes életében is mennyire meghatározó volt. Még mielőtt a könyvről néhány gondolatban szólna, most megoszta a hallgatóinkkal is azt az érzést, amelyet ez a imádságos könyv az ön számára jelent.
1: Nekem nagyon sokat jelent, ugyanis az első imádságos könyvemet, a Tompa Olajágát édesanyámtól kaptam, és ő mindig azt mondta, hogy kísérjen ez végig egész életeden, mert ami benne van, az egy nő számára nagyon-nagyon fontos. Ugyanis Tompa elmélkedéseket hoz egy-egy témával kapcsolatba, és utána pedig verseket. Tehát versbe foglalja, mint költő, ugyanazt a gondolatot megverseli. Tehát ez egy olyan csodálatos dolog, és azokat a témákat, amiket Tompa odahoz és leír, az egy nő életébe sorsdöntő lehet. Ha csak kiemelem azt, hogy egy nőnek az életében milyen fontos az, hogy uralkodjon a nyelvén, a nyelve fölött. Mert ugye a Bibliában, az Új Szövetségben, Jakab apostol levelében is van, hogy a nyelv ugyan a testnek az egyik legkisebb része, de birodalmakat tud felégetni, családokat tud tönkretenni, közösségeket tud megszüntetni, barátságokat, társakat tud az ember elveszíteni, ha nem tudja a nyelvét abba az irányba terelni, hogy az a nyelv Isten dicsőségét szolgálja, és ne pedig a rosszat. Tehát inkább az imádságot, a szeretetadást, és hát a jóságot adja ki az ember.
0: Még picit részletesebben, hogyha szólhatunk a könyvről, azt is ugye itt kifejtette nekünk, hogy milyen témákkal foglalkozik az ima könyvben az író. Egy picit részletesebben, de különböző élethelyzetekre vonatkozóan ugye irányt mutathat.
1: Na most, mivel ugye az előadásom egy idő egységbe volt beszorítva, így én ezt most nagyon röviden próbáltam előhozni, de magában az imádságos könyvben rengeteg téma van. Tehát ott van a bölcsőnél, akkor az anyaság, a nőknek a szerepe, tehát hogy egy nő attól, hogy kimegy a világba, és próbálja, mint mai szóval élve, megvalósítani önmagát, attól még számára fontosnak kell, hogy legyen a belső ház csendje, annak a rendje, tehát a családnak a szerepe. De ugyanakkor Tompa beszél arról is, hogy fontos számunkra a templom, fontos a hazaszeretet, a honszeretet, a szabadság, a szabad élet, a kert szépsége, a természet gyönyörűsége, és hát a csendesség, a temető, az óesztendő, mit jelent egy ember életével. Tehát mindent összefog, és azon kívül ugye minden egyes fejezet végén imádság található, az arra a fejezetre vonatkozó, és a könyvnek a második felébe pedig előhoz női példákat, Ószövetségből, Újszövetségből. Ezek közt vannak olyanok, akiket követni lehet, és vannak olyanok is, akiket hát bizony negatív példaként hoz az ember elé. És vannak alkalmakra adott imádságok. Ez akár koporsó mellett, halott mellett, születendő kisgyermek mellett, fájdalom idején, öröm idején. Tehát mindent ő egy csokorba szed, és ő ezt az imádságos könyvet feleségének, ugye Zsoldos Emiliának ajánlotta, és Tompa idejébe 1911-ig nagyon sok kiadást ért meg ez az imádságos könyv, és díszes kötéssel. Nem csak hogy bőrkötéssel, hanem még csontdíszítésekkel is kint. Tehát egy nagyon drága kis kötés volt, és mindig elfogyott. Na most 1911-től 2017-ig egy darab se jött ki. Na most 17-ben én voltam nagyon rajta, hogy igen, meg kell, hogy jelenjen. Hát megjelent 600 példány, ami 2 hét alatt elfogyott. És most ismét azon lennék, hogy megjelenne egy jó pár példány, vagy 1000 példány, hogy a gyülekezetünkbe, a nőszövetségbe az asszonyainknak tudjuk odaadni, és lányainknak, mert én nagyon fontos nevelési eszköznek tartom ezt.
0: Ugye néhány percben egy könyvről beszélni nem a legegyszerűbb feladat, még ha címszóként, ha megemlítem azokat a fontos elemeket, amelyekre ön is hangsúlyt helyezett az előadásában, az a haza, az otthon szeretete, ami meghatározó.
1: Igen, a hazát tulajdonképpen azt úgy mutatja be Tompa, hogy magasztalja a hont, és ugye jelzőkkel illeti, hogy keblére borulni, akkor fájdalmas dolog a hazának, ha fáj valami, akkor fáj nekünk is. Tehát különböző, siratjuk a hazát, tehát különböző jelzőkkel látja el. Viszont a hazát úgy is bemutatja, hogy a hazát elhagyni, hogy az milyen fájdalom lehet egy ember számára. Na most ez különösen ugye Tompa helyzetében volt nagyon szerepet játszó, mivel ő ugye a szabadságharc után, illetve a szabadságharc végén már átélte, hogy mennyien vándoroltak el, akár Amerikába, vagy Nyugat-Európába, és hát az egyik legjobb barátja Kerényi is ugye elment Amerikába, és hogy szívet cseréljen az, aki hazát cserél. Tehát, hogy egy más szív kell. Na most van nagyon sok fiatal, aki ment Nyugat-Európába, a világba, innen hazánkból, és ez, hogy Tompának ez a haza hívó szava, hogy tér vissza a hármas halomhoz, világnak vándora, ez lehet egy haza hívó szó a mai nemzedék számára, akik kim vannak.
0: És még egy dolgot hagy említsünk meg, ugye a kevésség, amellyel kapcsolatban szó esett még.
1: Hát a kevésség, az azt hiszem, hogy egy nagyon súlyos dolog bárkinek, embernek, mert minden embernek van fény és árnyoldala, de a kevésség az egy olyan tulajdonság, hogy bármi miatt lehetünk kevélyek. Tehát vagyon miatt, ugye a kincs, ami a mai világban nagyon, nagyon perdöntő, hogy igen, legyen pénzünk, legyen tulajdonunk, legyünk hasznunk, minden. Mi a hasznom abból? Rögtön ugye ez a kérdés, amikor már ugye valami történik körülöttünk. És Tompa azt mondja, hogy az már probléma, amikor a vagyon, a kincs megöli a szívet is. Akkor ha kevélyek vagyunk, az is nagy probléma, hogy kevélyek vagyunk a szépségünkre, ami tulajdonképpen egy mulandó dolog, de nagyon sokan erre kevélyek, és így vagy akár kevélyek lehetünk arra, hogy a több talentumot kaptunk a Jóistentől. Tehát, hogy akár a okosságra, vagy bármire, vagy úgy gondoljuk magunkról, hogy mi többek vagyunk, mint a másik ember. És akkor erre felmondja Tompa az, hogy nincs nagyobb ajándék a szerénységnél. Mert ha te elfogadod azt, hogy minden, amit van, azt Istentől kaptad, akkor tudsz szerény lenni. És neki nem a kertbe illatozó és pompázó rózsa az, ami tetszik, hanem a szerény kis ibolya.
0: Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk a beszélgetést, amit tisztelettel köszönök meg Pocsainék dr. Eperjesi Eszternek, nyugalmazott református lelkipásztornak, a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának korábbi igazgatójának.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Muzsainé dr. Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanárral beszélgetek, aki a felnőttkor szakaszainak életfeladatai, krízisek és lehetőségek témában tart előadást a 3. KEL konferencián Miskolcon. Így azt szeretném kérni, hogy hallgatóinkkal is ossza meg azokat a legfőbb gondolatokat, amelyeket a mai napra hozott.
2: Nagyon lényegesnek tartom, hogy ugye hát nőkonferencián vagyunk, de egy másik helyzetben is felnőttként Sokszor gondolunk arra, hogy 20-21-23 éves korban körülbelül ugye véget ér a nevelés, kilépünk az életbe, aztán saját gyerekeink lesznek, és akkor úgy gondoljuk, hogy mi már csak nevelünk, holott ott még jó néhány életszakasz következik, amikor mi is átalakulunk. Tehát a saját életünknek is fordulói, krízisei vannak, amire nagyon fontos odafigyelni, és nagyon jó az, hogyha elé megyünk. Tehát ugyanúgy, ahogy a gyereknevelésben igyekszünk arra figyelmet fordítani, hogy jaj, majd most jön a dalc korszak, felkészülünk rá, jaj, most jön a serdülés, vagy iskolába megy a gyerekünk, erre meg arra kell figyelni. Hát még legalább 6-8-9 ilyen krízis feladat van a felnőtt korban is, amikor egyrészt a felnőtt gyerekeink kíséretében nagyon jó, hogyha tudjuk azt, hogy mit kíván, például másra van nyitva úgymond az időablaka egy 30 évesnek, mint egy 70 évesnek, vagy egy 50 évesnek. Az életközépkori krízist azt szoktuk úgy azért tudni, hogy ilyesmi van, de azt is jó lenne megnézni, hogy mikor felé mit kíván ez, és általában olyankor van serdülő gyerekünk is. Tehát, hogy azokat a problémákat, azokat a nehézségeket, helyzeteket, azokat valahogy meg tudjuk ragadni, hogy ez a gyerekem problémája, vagy az enyém. Tehát, hogy vele kapcsolatban van mit tennem, vagy az önnevelésben kell erre figyelni. Tehát a teremtés nagyon erősen, vagy a természet nagyon erősen jelzi azt, hogy forduló van. És úgy képzeljük el ezeket az életszakaszokat, mint hogyha egy másik szobába mennénk be, és a másik szobába mások a játékszabályok. Tehát, hogy azokkal a szabályokkal, amikkel korábban egy akár 20-30 éves korban éltünk, ami akkor fontos volt, az át fog alakulni biztos egy 50-es életszakaszban. És hogy ne akarjunk visszafelé élni, nem csak a 20 éveseké a világ, tehát minden egyes korosztálynak valóban van olyan hivatása, küldetése, öröme, feladata, lehetősége, amit akkor kell megélni, és hogyha akkor elmulasztjuk, akkor megakad ez a személyiségfejlődés, és nem a beteljesedés felé megyünk, hanem egy leépülés felé. Azért sok ilyen idős embert látunk sajnos, aki, hogy én már kihúzott gyufa vagyok, ez meg az, meg amaz, holott. Tényleg azt gondoljuk, hogy az emberi élet nyilvánvaló, hogy nem a testi mi voltában, de a szellem, a lélek, hát látjuk azt, hogy Tolstoj, Dostojevszkij, Verdi, Michelangelo, tehát az élete őszén, mondhatjuk így, alkották a legnagyobbakat. Tehát ott számíthatunk arra, hogy egy összegző életszakasz jön, annak ellenére, hogy például egy testi leépülésben vagyunk, és hogy ezt hogy éljük meg, hogyan tudjuk elfogadni az egyiket, hogyan tudunk élni a másikkal. Viszonylag rövid időnk lesz erre a teljes életnek az áttekintésére, de azt gondolom, hogy nagyon fontos legalább így vázlatosan ránézni, és ugye arra ráébredni, hogy nem vagyunk kész, és állandó fejlődési, kiteljesedési lehetőségek vannak. Viszont ezekben a szakaszokban krízisek is vannak, mint ahogy minden váltóállításban krízisek is vannak.
0: Mik ezek, vagy hogyha csak néhányat kiemelhetünk ezekből az élethelyzetekből, amelyek megálló helyként, vagy egyik szobából másikba való átmenetként fogalmazott az előbb, hogy megemlíthetünk?
2: Csak megemlíthetünk, hát 9 ilyet fogunk végignézni, és nem tudom végignézni most mindegyiket, de például a fiatalkori, a keresésnek mikor vége van, amikor bele kell állni az életbe, nagyon sok ilyen úgymond kapunyitási pánikkal találkozunk, az egy nagyon nagy krízishelyzet, hogy állj bele végre, most már ne keresgéljél, ne menegessél, nem tudom hová, hanem állj bele valamibe, és onnan próbáld megtalálni saját magadat. Akkor jön a, ugye hát ez az életközépi krízis, amikor már, hogy úgy mondjam, a délután szabályai érvényesek, tehát nem az aktivitás, hanem inkább az összegzés, inkább a befelé nézés. Ott is jó egyet váltani, tehát nem megy az a sürgésforgás, ami azelőtt volt. Akkor nem sokára ugye a gyerekeink elengedése, óriási feladat, különösen nőknek.
0: Tehát, igen, ezzel mindenki máshogy tud megküzdeni.
2: Abszolút, de mindenkinek meg kell küzdeni, és nagyon sokan nem küzdenek meg vele. Tehát sok családdal vagyok kapcsolatban, sok fiatal családdal is vagyok kapcsolatban, és bizony, amit mi anyák azért el tudunk követni, az pont a legnagyobb jó is, és a legnagyobb nehézség is, hogy megeszi a házasságát, mert nem tud leválni, mert nem tudta elengedni, mert még mindig átjárkál kimosni az okniát, és elkészíteni a szendvicsét, és megfőzni az ebédjét, amit nem kellene most már, csak ha kéri. Tehát azért ezek nagyon fontos krízis helyzetek, mert az ő élete is rámehet, tehát maga az anyája is, meg a meg a gyermekéjé is, a családjáé, a következő családjáé. Aztán itt van ugye az idősödőkor, amikor az aktív munkavállalásból azért kifelé megyünk nőknek, ez nem jelent akkora krízist, mint a férfiaknak, de hát ugye férfiakkal is élünk együtt, ott is vigyázni kell rájuk, mert ugye a nőknek a család itt belép egy ilyen második lehetőségként tulajdonképpen, de ott is vigyázni kell, mert azért eddig azért a munkavilága nagyon szépen kitöltött úgy mindent, hogy azzal azt az energiát hova csatornázzuk be, és az ne legyen egy megkeseredés ebben a helyzetben, vagy hogy ha idős rokonaink, idős szeretteink vannak, hogy őket hogyan kísérjük, hogy legyen neki például az, hogy neki értelme van-e az elmúlt életszakaszainak, az rajtunk múlik, akik fiatalabbak vagyunk, és oda tudunk fordulni, és le tudjuk pecsételni, hogy de jó, hogy tőled hallottam, de jó, hogy megtanultam, de jó, hogy ezt láttam, még a tévedéseidet is. De hogyha nem kap egy ilyen tükröt az az idősödő ember, akkor tényleg azt fogja érezni, hogy velem senki nem törődik, semminek nem volt értelme, senki nem kíváncsi rám, és visszafelé hajlik az esetleg az a nagyon szép életút. És hát ugye a következő állomás, akárhogy vesszük, ugye, amikor a beteljesedéshez, tulajdonképpen a halálhoz, ahogy közeledünk, ahogy viszonyulunk, ez is az életközépnek az egyik feladata, ott merül föl először, hogy a múlttal valahogy mit csinálunk még a visszalevő jelennel, mire van, mi az igazán fontos. Tehát ott vannak például olyan krízisek, hogy akár egy trauma ér, akár egy betegség, akár a családban egy haláleset, vagy a valami, amikor úgy megfordul az ember, erre, hogy most akkor minek van értelme, ennyi volt az egész tényleg? És akkor úgy átrendeződik minden, hogy tényleg ez mind fontos, amit csinálok? Tényleg ebbe bele kell állni? És bizony ezek nagyon fontos kérdések, és hogyha erre nem szánunk időt, energiát, kinek belső munkát, akkor ez nem történik meg, és csak sodor az élet, és gyakorlatilag váratlanul érnek ezek a krízis helyzetek.
0: Most nagyon rövid időnk van, úgyhogy egy záró kérdés, hogy úgy mindezekre mi lenne az a talán általánosnak mondható tanácsa, de tudom, hogy minden ember egyéni, és ugye egyénre szabottan szokott segíteni ön is a önhöz fordulóknak, de hogy hogyan lehet mégis készülni, hogy elfogadjuk mindazt, amennyire lehet készülni, hiszen nem tudunk mindenre felkészülni.
2: Mindenre nem tudunk, de ezekre a tipikusan elkövetkezendő krízis helyzetekre tudunk, tehát ezeket meg kell ismerni, tudni kell, hogy ilyen van, fel kell ismerni adott esetben, tehát a kell idő, kis megállás, és az elfogadást gyakorolni kicsiben is. Tehát amikor ugye elkezdődik, hát ugye női konferencián vagyunk, elkezdődik a női testnek az átalakulása. Hát nem tudom már felvenni a lányom farmerjét, de ne akarjam bepréselni, és nem az az egyedüli életcélom, hogy most lefogyjak és a hasam oda bemenjen. Ismerjük ezt mindannyian mi nők, tehát ezt is jelenti tulajdonképpen, hogy ne visszafelé, hanem menj elé, elfogadni, felkészülni és megkeresni annak az életkornak a számomra nyitva álló lehetőségeit, és abba beleállni. És a következőnél pedig a következőbe, és nem benne maradni, tehát nem visszanyávogni, hanem elbúcsúztatni, lezárni és a következőbe belelépni.
0: Lehetőség szerint részleteiben, majd a későbbiekben más formában folytatjuk a beszélgetést, de most köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta velünk Ozsainé dr. Pécsi Rita.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Szeress és szolgálj címen jelent meg Mecságos könyv. Hangolni Birta Melinda, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztora szólt erről a könyvről a mai alkalmon, és személyes gondolatait is megosztotta a bemutató elején, ami a könyvekhez fűződő kapcsolatára vonatkozik.
3: Így van, én alapvetően nagyon-nagyon szeretem kézbe venni azt, amit olvasok, és az első, és ezt mondtam is, az első talán mindig a könyvnek az illata, ami számomra nagyon fontos, de ahogyan azt a bemutatóban mondtam, ennek a könyvnek az igazi lényege az a belső illat, a Krisztus jó illata, amiről ezek az imádságok szólnak, hiszen a kerületben élő nőszövetségek, a nőszövetségek közösségei fogalmazták meg ezeket az imádságokat, amelyek valóban az ő szívükben, lelkükben megfogalmazódott gondolatokat foglalják össze, és hát a cél az, hogy amikor valaki kézbe veszi ezt a kis imádságos füzetet, akkor tulajdonképpen Istennel és egymással is összekapcsolódhatunk, és valóban azt a feladatot tölthetjük be, hogy a Krisztus jó illataként szolgálhassunk szeretve a másikat ebben a világban.
0: Mit adhat az olvasóknak, és mit jelent a Nőszövetség tagjainak ez a könyv? Mire hívhat az üzenete?
3: Olyan érzések és olyan gondolatok fogalmazódtak meg ezekben az imádságokban, amelyek tulajdonképpen a mindennapi életünkben jelen vannak, az örömök, bánatok, a másikkal való, a másik emberrel való kapcsolatunk, a gyermekeinkkel való kapcsolatunk és a gyermekeinkért való közbenjárás, de jelen vannak azok az imádságok is, amelyek éppen a nehéz helyzetből kiáltanak Istenhez, a gyászterhét hordozók is megszólalnak, és én azt gondolom, hogy ezért lehet ez egy olyan minden nap használatos kis imádságos könyv, amiben valamennyien megtaláljuk azokat a gondolatokat, amelyekkel Isten felé fordulhatunk.
0: Hogyha néhány szóban a külleméről is szólnánk.
3: A külleme egy nagyon szép és kellemes érzést kelt már is az emberben, hiszen egy virágos, leveles kis borítót kapott ez a könyv, ami arról is, vagy arra is utalhat, hogy ahogyan ezek a gyengéd szirmok és levelek körbefonják, vagy körbefonhatnak egy-egy bokrot, árnyékot adhatnak, felfelé mutathatnak, a talajból kapott táplálékra utalhatnak. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen kifejezi az imádságnak a lényegét és a tartalmát, hogy amikor az Istenbe kapaszkodunk, felfelé kapaszkodunk, akkor jelen van az életünkben annak az Istennek a szeretete, gyengétsége, akihez odafordulhatunk, és erre utal ennek a könyvnek a borítóján megjelenő kedves rajz.
0: Hangoni Birta Melinda református lelkipásztornak köszönöm szépen, hogy ezekkel a gondolatokkal bemutatta hallgatóinknak is az imádságos könyv.
3: Köszönöm szépen!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a harmadik kell kegyelem lélektől lélekig tiszáninneni református nők konferenciájáról hallottak összeállítást. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, köszönve megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
4: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ. Mint írják, 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című Európai Uniós projektben. Mint írják, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték azt is, hogy az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást, írja közleményében az adóhatóság. Mint emlékeztettek, szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kisvállalkozót érint, akik korábban nem találkoztak rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítéséhez, erősítette meg a közlemény. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertjén Szent Péteresen.
1: Fűr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Hetedik fejezet. Kandurka szavának állt. Fülöp még el sem terült a kertben, mikor felébresztette. Valentin felkapta a ruháját, kisurrant az ablakon. Fülöp ma jobb kedvű volt, rájuk mosolygott roppant szájával. János láthatólag nem akart kiszállni, csak integetett, hogy siessenek. De Valentin a beteg tűzliliomra mutatott, és akkor János mégiscsak kilépett. Úgy találta, hogy nem reménytelen a gyógyulás. Valami tapasszal körberagasztotta az eltört szárat, és a tűzliliom azonnal erősebbnek érezte magát. Csak most hágtak fel Fülöpre, aki azonnal elindult. Valentin annyira izgatott volt, hogy kiszáradt a szája. Már ült repülőgépen, de úgy érezte, ilyen gyorsan még sose szállt. A város tüstént eltűnt alattuk, olyan magasan repültek, hogy nem látszott semmi a földből, csak csupa felhő. Kandurka engedélyt kért, hogy pihenhessen egy kissé. Miután kényelembe helyezkedett és el is aludt a Fülöp egyik sarkában, Valentin arra következtetett, hogy sokáig fog tartani az útjuk, és érdemes lefeküdni. Cocó állapotáról érdeklődött. János legnagyobb meglepetésére azt mondta, hogy már teljesen egészséges, kikerült a kórházból és hazament a lakására. Valentin arcára annyira rárajzolódott a csodálkozás, hogy Jánosnak elő se kellett vennie a gondolatolvasóját, tudta, mit szeretne. Felállt, megkopogtatta a Fülöp nyakát. Fülöp visszanézett a saját ablaknyílásán, és megkérdezte, mit akarnak.
7: Zavarna, ha beléd kapcsolnám az eseményrögzítőt?
6: Kérdezte János, és mikor Fülöp megnyugtatta, hogy nem, elmaradhatatlan táskájából elővett egy pici gépet, és bekapcsolta a Fülöp oldalán egy piros konnektorba. Olyan volt a kis gép, mint egy televíziós rádió, de az alján betűtetejű billentyűk voltak, mint az írógépen.
7: Tudsz gépelni? Érdeklődött János. Mert akkor beállíthatod magad is. Csak betűzd le a kívánságot.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Oh.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban abszolút ensemble közreműködik Joe Savinul abszolút Savinul című lemezt hallgathatták meg, mely a 2009-ben Joe Savinul halála után 2 évvel az Intuition Records gondozásában jelent meg Németországban. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett, ezt hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy balatonfüredi konferencián. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 3 napos vándorgyűlésének nyitónapján Tóth András hangsúlyozta, bár a 20. és 21. században az elektromosságé a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energia import kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta az államtitkár. Tóth András kiemelte, a szélprogram részeként 8 gigawattos szélparkot építenek ki, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel. Az ár és top azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdeképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A közleményben kiemelték, az élelmiszer inflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az ár és top kivezetésére. A közleményben felidézték, hogy az intézkedést 2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítása érdekében érdekében vezették be, és számos szabályozás alá vont élelmiszer esetében 10%-ban maximalizálták az árrést. Az érdekképviseleti szervezetek a KSH adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkentek. Az árrésstop további fenntartása ezért szükségtelen, fogalmaz a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének közleménye.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön nyugat-északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Szövetség.
2: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség.
1: Hajdú Enikő, a Putnoki Egyházközség frissen beiktatott lelkipásztora.
3: Lelkés családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe.
1: A pszichiátriai élményektől a zajzenéig a mentális egészségről indított párbeszédet a Noise Silence című előadás Kolozsváron.
4: Van ez a gondolat, hogy a fájdalmainkat vagy a félelmeinket fel tudjuk használni ilyen előrelendítő, értékadó módon, hogyha feléjük fordulunk, és talán ez a gondolat is, hogy ez ebből a történetből is valami nagyon értékeset lehet kovácsolni, hogyha megtalálja az ember azt a módot, hogy hogyan, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült most, vagy nekünk sikerült. Legalábbis így az elmúlt két nap alapján azt látom, hogy mások számára is nagyon értékessé vált ez a történet és a megosztása is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A hagyományos kárpátaljai találkozót szeptember 11-e és 13-a között tartották meg Balatonföldváron, melyet a Kárpátaljai Szövetség kezdeményező bizottságának közreműködésével szervezték. Az első napon a közel másfél száz vendéget Kovács Sándor, magyar örökségdíjas, honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség aktivistája üdvözölte és nyitotta meg a találkozót. Ezt követően vetített képes előadást tartott a kárpátaljai magyar emlékművek hányattatott sorsáról. A második napon a Kárpátaljai Szövetség szükség szerinti 39. közgyűlését a kezdeményező bizottság szervezésében rendezték meg. Az eseményekről bővebben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nyilatkozott rádiónknak.
2: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
3: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth Díjas költőíró, aki Földink, az ugocsavidéki Tisza-Sásvárról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András irodalomtörténész, Balla Gyula irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs, Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-ben államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos, hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre, egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket, továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a Kárpátaljai Estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor Millennium Év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátaljai Szövetség segítséget nyújt a kárpátaljai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát azt lehet mondani, most az utóbbi 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradtak Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítettek.

0: hogy úgynevezett tagrevíziót is, vagyis tagfelújítás is el kellett végeznünk, és hát az ott megjelent, mint egy 102-en kitöltötték a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek, megválasztották másodszor a Benza Györgyöt a Kárpátai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor, örökségdíjas, honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgymond két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpáti Gasszóba dolgozott, és a Beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett választmányt is sikerült találni, összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a Beregszázi származású Szécsi Szabolcs, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, jogász Kovácsné, Martonéd Erzsébet, és szembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóné Badik, Dolores Szalipszki Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázban, és említeném még Szőlősi Tibor doktor, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, mely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres viski futballista, vagy vegyük szóval Abolai Csekme Éva, aki annak idején 90-es években, múlt században neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola, és hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda, egy gyűjteményt is, hiszen van miről 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatok révén erősítsék ezt a mozgalmat.
1: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyi előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életébe?
0: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen az 5. éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy a úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is le lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása, tagként való felkérése is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják a elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldásunk a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésről, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
0: Én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok önöknek is.
3: Az elmúlt percekben dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagját hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyország. Egyetlen ige mag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél. Vallja Hajdú Enikő, a Putnoki Egyházközség lelkipásztora, akit szeptember elején iktattak be hivatalába. Lelkész családból származik, édesanyja, illetve édesapja nyomdokait követve jutott el mostani gyülekezetéhez. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
2: Hogyan történt az elhívás Isten felé?
3: Lelkész családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe. Viszont négyen vagyunk testvérek, és közülük én a legfiatalabb, aki a szüleim hivatását folytattam. Gimnáziumi évem alatt jött a gondolat, hogy én a teológia felé irányulok, és 16 éves koromban, és ez kitartott végig az érettségig, és Debreceni Református Teológiai Akadémián végeztem. Onnan az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora lettem, 4 évet ott szolgáltam, és 96-tól 2019-ig az Ózd 1 belvárosi református gyülekezet lelkipásztoraként szolgáltam, illetve azon területek szórvány gyülekezeteibe, hiszen kisebb gyülekezetek is, missziói, leányegyházközség is tartozott a, mind az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezethez, meg az ózdi gyülekezethez is.
2: És szülők milyen példát tudtak mutatni? Ön hogyan, miben követte a szülőket? Említette, hogy akkor lelkész családból származik. Édesanyja, édesapja is gondolom példával járt ön előtt. Milyen példát tudott róluk venni?
3: A hűséges őrállói feladat betöltése, tehát hűségesen végezni a szolgálatot, hirdetni az igét, és odafordulni szeretettel az emberek felé, ahova ugye az Úristen állított engem. És nagyon sokat segítettek. Volt olyan időszak, hogy édesanyám az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora volt, tehát így együtt tudtunk szolgálni, és mikor nyugdíjba mentek, még jó néhány évet tudtak nekem segíteni, tehát csodálatos évek voltak, és azt láttam tőlük, hogy igenis menni és hirdetni az igét.
2: Ossa-Jóvárkonyban akkor anyalányaként szolgáltak együtt lelkészként. Nem tudom, hogy ez mennyire ritka. Milyen volt így együtt a szolgálat?
3: Nagyon csodálatos időszak volt, mert kiegészítettük egymást, tudtunk egymásra számítani, illetve én rájuk, mert ugye nekem akkor voltak a gyerekeim kicsik, tehát nagyon jó volt, hogy ott voltak a közelemben. És nagyon sok tényleg lelkileg áldott alkalom, amint együtt tudtunk véghez vinni, akár a gyülekezeti kirándulások, evangelizációs alkalmak, imahét, tehát egy csodálatos időszaka volt az életünknek, hogy együtt szolgálhattunk. Egyébként azt elmondom, hogy édesapám is Ózdról indult, az ózdi gyülekezetből a teológiára annak idején. Én magam is az ózdi gyülekezetből indultam a teológiára. Közben itt Putnokon végeztem egyébként a gimnáziumba. Édesapám első szolgálati helye a segédlelki szív után az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet volt, tehát én jó néhány év múlva követtem, engem az édesanyám követett, és Ózd egyre is követtem édesapámat, nem közvetlenül. Tehát itt tulajdonképpen valahogy a ő nyomdokaiba jártam, meg járok.
2: Még az ózdi mérföldkövet megnézve, ott hogyan fogadták, akkor ezek szerint ott már volt tapasztalatuk a lelkész családdal. Önt hogyan fogadták ott Ózdon?
3: Ózdon is nagy szeretettel fogadtak, sőt az Ózd egy gyülekezet maga hívott meg Ossa-Jóvárkonyból lelkipásztorának. Mivel tudták, hogy ismerem a gyülekezetet, ismerem a területet, hiszen nagy szorvány terület volt, és tudom, hogy milyen szolgálatot vállalok.
2: Hogyan került ide Putnokra, a Putnoki gyülekezet? gyülekezethez, miként jött át ide?
3: Én 2023-tól a nagybarcai gyülekezet lelkipásztora is vagyok. Volt egy kis kihagyás a gyülekezeti lelkészi szolgálatomban, amikor Dédestapolcsányba költöztem, ott éltem a családommal, más területen is dolgoztam, de 2023-tól Esperes úr kihelyezett a nagybarcai gyülekezetbe, mint helyettes lelkész, és tavalyi év során pedig ide Putnokra, mint helyettes lelkipásztort helyezett át, de megmaradt a nagybarcai gyülekezet is, hiszen az az én számomra egy ima meghallgatás volt, hogy ha az Úristen még akar a szolgálatba látni, akkor ugye egy gyülekezetbe szolgálhassak, és utána jött a Esperes úr felkérése, hogy nem vállalnám-e a nagybarcai szolgálatot. Itt örömmel fogadott a gyülekezet, és a kirendelésem után aztán meg is választott lelkipásztorának.
2: És mit lehet tudni a putnoki gyülekezetről?
3: Nagyon melegszívű, szerető gyülekezet ez is, meg a mellette még Serényfalvára is járok, az Leányegyház községe a putnoki gyülekezetnek. Nagy szeretettel, meleg szeretettel fogadtak, egy összetartó közösség, és igen, hallgató gyülekezet. Amire a hangsúly itt fektetődik, legalábbis az elmúlt évben, az a hittanoktatás, és szeretnénk minél több gyermeket a gyülekezet közösségébe is behívni. Ezen munkálkodunk a hittanórákon keresztül. Volt egyébként nagyon jó kis nyári táborunk, napközis tábor, ahol jól érezték magukat a gyerekek, vannak évközben is gyermekfoglalkozások. Most jelenleg bibliaórák fognak indulni megint ősztől. Öreg otthonba járok az öregekhez Isten tiszteletet tartani, ami szintén az egyik szívügyem a gyermekmunka mellett. És hát ez az év, az első fél év elment igazán a beiktatás szervezésével, hiszen ez egy nagy, nagy esemény a gyülekezetben is, de hálát adok Istennek, hogy ilyen összefogottan és egymásra figyelve, egymásra hangolódva tudtunk készülni erre az alkalomra, és a presbitérium minden tagja kiveszi, meg kivette a részét a szervezésből, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért nekik is, meg az Úristennek. És ezután szeretnénk majd, amikor már lemegy a beiktatásnak a lánza, utána átgondolni az újabb feladatokat, hiszen bőven van mit csinálni.
2: Ön hogyan éli meg ezt a beiktatást? Említette, hogy a presbitérium nagyon sok munkát tett bele. Ön lelkészként miként éli meg?
3: 25. július 1-től vagyok itt. Nekem hálaadás van a szívemben, hogy az Úristen így hordoz, és megtapasztalom azt, hogy ő mennyire felemel, és mennyire igazgatja az életemet. Nem hiába választottam a római levélből azt az igét a meghívóra, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Hogy az utóbbi időszakban olyan csodálatosan igazgatta az életemet, és hogy ide hozott egy befogadó, szeretetteljes közösségbe, hiszen nem csak a gyülekezet, hanem maga a város is. Tehát én nem titok, 40 évvel ezelőtt érettségiztem itt a putnoki kisgimnáziumban, innen indultam a teológiára, és nem gondoltam volna, hogy 40 év után én fogom itt hirdetni az igét.
2: Mai istentisztelet hogyan épül fel?
3: Az ünnepélyes bevonulás után fog sor kerülni az ünnepélyes beiktatásra Esperes úr szolgálatával. Ott hatalmaz fel ugye a gyülekezetben való szolgálatra. Közben a gyülekezet gondnoka és a Serényfalvi gyülekezet gondnoknője átadják a gyülekezet ajándékát, egy bocskai kabátot, illetve hát kosztümöt, de a kabát lesz rámadva, és Esperes úr átadja a templomkulcsot, a gyülekezet pecsétjét jelképezve azzal, hogy ezzel is felhatalmaz a gyülekezet dolgainak az intézésére. Püspök úr fog igét hirdetni, és az ige hirdetés után pedig majd lesz a kis református énekkarunknak egy kis szolgálata, kis lelkes énekkarunk van a gyülekezetbe. Ezután pedig következik az ünnepi közgyűlés, ahol a lelkipásztorok köszöntenek, a gondnokok köszöntenek, város részéről van köszöntés, ezek fognak következni, utána pedig imádsággal, áldással zárunk.
2: Említette, hogy gyermekekkel, hittannal is foglalkozik, illetve idősek otthonával, erre egy kicsit kitérnék, hiszen ezek szerint itt Putnokon ez egy nagy szívügye tiszteltes asszonynak. A hittanórák hogyan telnek, milyen hangulatban, mire próbálja ráirányítani a fiatalok figyelmét?
3: Én nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. 3 fiam és 2 kisunokám van, akik tényleg nagy örömet jelentenek az én számomra. Nagyon szeretek, főleg kisebbekkel értem meg jobban magam, a nagyobbakkal már nem olyan egyszerű, de azért ott is megoldjuk a dolgot. Mindenféleképpen arra szeretném őket rávezetni, hogy milyen nagy áldás, hogyha megtapasztaljuk az Isten kegyelmét az életünkben.
2: Ellenben ugye az idősekkel is foglalkozik, velük milyen foglalkozni, mennyivel másabb, mint úgymond a gyermekekkel egy hittanórán?
3: Az időseknél egy az, hogy meghallgassam őket, nagyon fontos, és mindenféle betegségükben, próbatételükben pedig hát közvetíteni azt az üzenetet, hogy ezekben nincsenek egyedül, mert az Úristen ott van velük.
2: Mekkora a gyülekezet?
3: Hát maga a putnoki gyülekezet, 280 egyházfenntartónk van, ezt ugye szoktuk úgy 3-mal szorozni körülbelül, tehát olyan 800-900 lélek, akiről úgy gondoljuk, hogy a gyülekezethez tartozik. Hát ebből mondjuk kevesebben járnak templomba egy-egy nagy ünnepen, azért 70-80-an, de vasárnap azért kevesebben, igére figyelők és ige hallgatók, és ez nekem nagyon fontos.
2: Milyen jövőbeli tervek vannak, de ez az igére figyelés, igére hallgatás megmaradjon, illetve mit is jelent ez?
3: Én úgy vagyok vele, hogy ugye, ami rám bízatott, azt én továbbadom, a növekedést az Isten adja, és én úgy gondolom, hogy egyetlen ige mag sem hull a rossz helyre, hanem egyszer majd kikél, de az mindig rajtunk múlik, hogy mi lesz a sorsa, hogy melyik talajba hullik az életünkben, a szívünkben, és nagyon szeretem a bibliaórákat, amikor úgy közelebb visszük, nem a templomi körülmények között, hanem kötetlenebb formában, és beszélgetünk is magáról, az ige üzenetéről beszélgetünk, a gondjainkról, vagy hogy mit szólított, mit mozdított meg a szívünkben az Istennek a szava. Jövőbeli terveinket most gondoljuk át, de nagyon szeretnék többféle réteg alkalmat, réteg foglalkozást. Most például van kísérlet arra minden remény szerint, hogy a középiskolákba is, nem csak a fiataloknak, hanem a pedagógusoknak is tartsak tulajdonképpen hitéleti foglalkozásokat, vagy nem kimondottan hittanórát, hanem ilyen biblióra, elcsendesedés, tehát mindenféleképpen, ami a fiataloknak is, meg a pedagógusoknak is ad lelkitöltést.
2: Említette, hogy van a gyülekezetnek egy kis kórusa, alakult egy kis kórusa, illetve hát ide befele jövet, a kántorral is tudtam egy-két szót váltani, tehát van a gyülekezetnek kántora is. Milyen pluszt ad önnek lelkészként, hogy van egy kórus, van egy kántor, és így tarthatnak Isten tiszteletet?
3: Itt Putnokon volt egy nagymúltú református kórus, utána annak csökkent a létszáma. Most egy nagyon lelkes közösség van, aminek én is a tagja lettem. Én nagyon szeretek énekelni. Annak idején áldás volt számomra, hogy a debreceni kántusban is énekelhettem 2-3 évet. Most is nem olyan régen volt egy kis hangversenyünk a katolikus templomban, a Bach mindenkiért rendezvénysorozatban is részt vettünk, illetve ünnepeken is énekelünk. Hát most kezd kialakulni a repertoár, de vannak újonnan csatlakozott tagjaink is, és úgy látom, hogy ez most az öröméneklés. És amit az éneklésen keresztül kapunk, azt adjuk tovább a hallgatóságnak. Mindenféleképpen erősíti, színesíti gyülekezetünk életét.
2: Demeterné Kepec Mónikával, a putnoki gyülekezet egyik presbiterével folytatom az összeállítást. Mekkora alkalom ez a gyülekezetnek? Hogyan készültek erre a mai lelkészbeiktatásra?
4: Óriási alkalom ez a gyülekezetünk számára, hiszen egy nagyon forrongó világot élünk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyházon keresztül is összetartás, összefogás közvetítsünk a világ felé. Éppen ezért végtelenül örültünk, amikor tavaly a leköszönő Dérer Zsolt tiszteletes úr helyébe Hajdú Enikő Márta, a lelkipásztornő érkezett hozzánk. Azóta is örömmel vagyunk a társaságában. Én úgy gondolom, hogy gyarapodott a gyülekezet létszáma, ebben jelentős szerepe van tiszteletes asszonynak, valamint egy nagyon komoly kezdeményezés tiszteletes asszony részéről, hogy a gyerekeket, a gyerekeken keresztül szeretné építeni a gyülekezetet felmenő rendszerben.
2: Hogyan került ide tiszteletes asszony, hogyan emlékszik vissza rá, illetve hogyan fogadták, mit szóltak hozzá, hogy Hajdú Enikő tiszteletes asszony érkezik majd ide?
4: Természetesen az előírásoknak megfelelően kiírásra került a lelkipásztori állás, és tiszteletes asszony jelentkezett rá. Aztán, amikor eljött hozzánk egy próbaisten tiszteletre, már akkor a szívünkbe lopta magát az alázatos személyével, a kisugárzásával, a kedvességével, és az elfogadásával. Úgy gondolom, hogy a presbitérium és a gyülekezet is az első perctől kezdve szeretettel és örömmel fogadta, és megnyugtató érzés számomra, hogy ez a gyülekezet összefog egyre jobban, és szívesen teljesítünk bármilyen kérését, nyilván a magunk privát határainkon belül, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó keresztény élet indult el itt neki köszönhetően, és bízom benne, hogy sikerül az óvodás gyerekektől kezdve minél több gyereket is bevonni a felnőttek mellett.
2: Említette, hogy nagyon összefog a gyülekezet a mai alkalomra. Mivel készültek, hogyan készültek tiszteltes asszony felé, akár mivel készültek, hogyan fog kinézni ez a beiktatás, miként képzeljük el?
4: Nagyon nagy izgalommal készültünk, és izgatottak is vagyunk, hogy minden rendben történjen. A hivatalos rész természetesen azt az egyházi szabályoknak megfelelően fogja ceremóniamesterként levezényelni.
5: Feres úr!
4: És emellett tiszteletes asszony is fog egy áhítatot mondani, valamint többen fognak köszöntőt is mondani. A helyi televízió anyagot készít majd ebből, amit vissza tudunk nézni. Nagyon sok vendéget meghívtunk ebből az alkalomból. A városvezetés részéről is, és természetesen az egyház részéről is. Versmondás is lesz, a református kórusunk is fog műsort adni, valamint köszönteni szeretnénk tiszteletes asszonyt egy maradandó ajándékkal. Egy gyönyörű bocskai kosztümöt kap tőlünk ajándékba, úgyhogy ezzel készülünk nyilván. Aztán pedig lesz egy állófogadás része, ahol egy kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek az ő gyülekezeté, a mi gyülekezetünkkel.
1: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszínű összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A pszichiátriai élményektől a zajzenéig. A mentális egészségről indított párbeszédet a Noise Silence című előadás Kolozsváron, amelyen Bodoki Halmen Zsolt személyes megélését tárta a közönség elé. A személyes találkozást megelőzően a közönség a grafikákból, naplójegyzetekből és versekből összeállított kiállítással hangolódhatott az estémájára. Az alkotások, naplójegyzetek többsége a pszichiátriai tartózkodás alatt készültek, ahol Zsoltot depresszióval kezelték. A következő percekben a performance előadásról és a mentális egészségről beszélgetünk Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadóval és Szabó Krisztinával, az előadás pszichológus szakértőjével. A riporter Janicskó Mihály Noémi.
2: Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Szabó Krisztina pszichoterapeutát és Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadót.
3: Köszönöm, hogy meghívtam.
4: Én is köszönöm a meghívást.
2: És a Noise Silence előadás kapcsán beszélgettünk, amin azt hiszem elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy két előadás, nem feltétlenül előadásnak nevezitek, két alkalom, két performance már meg is volt, egy magyar nyelvű és egy román nyelvű, és mielőtt az előadásról beszélgetnénk, akkor röviden egy picit arról kérdeznélek titeket, hogy milyen érzésekkel jöttetek ki az első két alkalom után?
3: Egyfajta fáradtsággal, vagy kimerültséggel, az... Ez biztos, közben hálával is, meg erővel. Emlékszem, hogy az első előadásról úgy jöttem ki, hogy nagyon erősnek éreztem magam, meg így éreztem azt a bátorítást, meg hálát, amit a közönség szemében is látok.
4: Számomra a meghatódás a legfontosabb, így ismerek elég sok mindent ebből a történetből, és izgultam, hogy milyen lesz ennyi ember előtt elmondani. És úgy megható hallani mindig, még akkor is, hogyha ismerem, vagy ismerek sok mindent belőlem. Megható az, ahogyan az emberek befogadták. És persze ott van a fáradtság is, meg minden, de hogy ez a legfontosabb, ez a meghatódás, ez a egyfajta ilyen közösségérzés, élmény.
2: Gondolom ez ahhoz is hozzájárul, hogy azért korlátoztátok, hogy hányan jöhetnek be, 40 férőhelyes egy-egy ilyen alkalom. De akkor egy kicsit térjünk vissza most a legelejére. Egy picit, Zsolt, mesélsz arról, hogy hogyan is született meg az előadás ötlete, illetve hát a jegyzetek, amiket felhasználsz, meg a zenei ötletek, azok eleve céltudatosan készültek, vagy fokozatosan alakult ki ebből egy ilyen művészeti alkotás?
3: A naplójegyzeteket, a naplókat 2019-ben írtam, és akkor volt egy ilyen ötletem, vagy gondolatom, hogy valamit kezdjek ezzel az élménnyel, amiből kiindul, vagy ami alibit ad az előadásnak, viszont teljesen más formában képzeltem el. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy teljesen célzott volt ez, hogy akkortól idáig, hogy mi hogy fog alakulni. Nagyon fontossá vált számomra ez a viszonyunk a mentális egészséghez, azt hiszem, és ebben egy eszköz tudott lenni mind a zene, mind pedig a szövegek, amiket felhasználtam.
2: Hogyan indult az, hogy naplót kezdtél írni?
3: 10 évesen kezdtem naplót írni, valamikor rég, nem feltétlenül emlékszem, hogy miért és hogy. Aztán így időszakosan visszatért az életembe. Egy segítség volt a zárt osztályon, tehát a beutalás alatt tényleg egy nagyon nagy segítség volt az, hogy van mivel foglalkozzak, és azóta pedig napjainkban így mindennapos részévé vált az életemnek egy ilyen öntámogató mankó, vagy valami hasonló cselekvés.
2: Számodra ez a terápia része, vagy igazából egy ilyen önkifejezés, vagy számodra úgy egyébként is fontos az, hogy ilyen módon is visszatekints a napodra, eseményekre, élményekre?
3: Mondhatni, hogy a terápia része egy eszköz, amivel meg tudom hallgatni magam. Uh-huh. Nem feltétlenül a terápiás folyamatunkban jött fel ez eszközként, hanem így visszabumerángozott az életembe, de mindenképp nagyon nagy segítség az, hogy oda tudjak figyelni magamra.
2: Hogyan épül fel ez a performance? Ugyanis, ha jól tudom, akkor két része van, kicsit hamarabb jöhetnek a látogatók, a nézők, a befogadók, ugyanis van egy kiállítás része, és ugye is utána kezdődik maga a performance, amikor gondolom, hogy mesélsz is, olvasol is, hogyan kell ezt elképzelni, mi az, ami elmondható.
3: Elmesélhette, hogy milyen?
4: Elmesélhettem, igazából több része van. Hát van ez a rész, amit említettél, hogy a látogatók megnézhetik a kiállítást, elolvashatják a verseket, tölthetnek körülbelül egy órát ezekkel a dolgokkal, és aztán van egy olyan rész, amikor Zsolt elmesél valamit a történetéből, arról, hogy ki volt ő, milyen volt az élete néhány évvel ezelőtt, amikor a depresszióval küzdött, és aztán elmondja azt is, hogy miért van itt, miért szeretné elmondani ezt a történetet, miért hívott engem oda, és akkor következik egy párbeszéd köztünk, elmondja a saját szempontjából, elmesél dolgokat a terápiás folyamatról is, azokról a dolgokról, amelyek számára fontosak voltak ebben, és erre tudok én is reflektálni, nem csak egy egyéni történet keretében, hanem olyan tényezők vagy folyamatokkal kapcsolatban, amelyek tulajdonképpen mindannyiunkra tartoznak, vagy mindannyiunk számára fontosak abból a szempontból, hogy mennyire vagyunk jól, vagy kevésbé jól. És ezt követően jön a zene, egy noise zene koncert, ami egyben egy pszichológiai rugalmasság gyakorlat is. Tehát arra hívjuk meg a résztvevőket, hogy egy nyitott kíváncsisággal igyekezzenek részt venni, megfigyelni mindazokat a tapasztalatokat, amelyek bennük felmerülnek közben. Igyekezzenek nem elítélni a saját tapasztalataikat, vagy a zenei hangokat, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy kellemes, vagy nem kellemes, hanem hogy ezen túlmenően, ezzel a kíváncsisággal próbáljanak teret teremteni bármilyen tapasztalatnak, gondolat, érzés, érzet, kép, emlék, bármi, ami bennük felmerül, akár egy bizonyos távolságból, tehát miközben tudatosítják, hogy ők azok, akik megfigyelhetik mindazt, ami bennük van, és hogy bizonyos értelemben nem azonosak azzal, amit megfigyelnek. És akkor ezt követően van egy ilyen hármas, kiscsoportos beszélgetés, rövid megosztás abból a célból, hogy ez az együtt legyen tényleg együtt, hogy egy kicsit, aki szeretné, engedjen be másokat is a saját világába, illetve tudjon betekintést nyerni a többiek világába, élményvilágába. Aztán ezt követően van egy ilyen közös rész, amikor visszatérünk mindannyian a terembe, a nagyobb fénybe, a tapasztalatainkkal, és hogyha megfelelő, akkor megosztunk ebből dolgokat. Az este például megható volt egy nagyon sokat mondó csend, amit együtt meg tudtunk hallgatni, és ezzel lezárult.
2: Mi volt, Zsolt, az, ami átlendített, hogy ezt így megoszd a idézőjelesen nagy közönséggel is, mert hogy azért szerintem nem könnyű egy ennyire személyes, illetve nehéz, vagy én úgy érzékelem, hogy egy nehéz történetről másoknak is beszélni, vagy másokat is ennyire beengedni az életedbe.
3: Én nem tudnám rátenni az ujjam arra, hogy pontosan mi volt, de hát szerintem fontos számomra az, hogy ne maradjak egyedül ezzel a történettel, vagy ne. Van ez a gondolat, hogy a fájdalmainkat, vagy a félelmeinket fel tudjuk használni ilyen előrelendítő, értékadó módon, hogyha feléjük fordulunk, és talán ez a gondolat is, hogy ez ebből a történetből is valami nagyon értékeset lehet kovácsolni, hogyha megtalálja az ember azt a módot, hogy hogyan, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült most, vagy nekünk sikerült. Legalábbis így az elmúlt két nap alapján azt látom, hogy mások számára is nagyon értékessé vált ez a történet, és a megosztása is.
2: Nem tudom, hogy ti, hogy látjátok, de én sokszor azt tapasztalom, hogy amikor depresszióról beszélnek, akkor sokan csak legyintenek, hogy kicsit nem tudom, elfáradt, vagy nincs kedve. Mit tapasztaltatok a közönségben, hogy lehetette érezni, hogy ők milyen hozzáállással érkeztek? Inkább azok az emberek jöttek, akik már eleve nyitottak, eleve foglalkoznak hasonló témákkal, vagy voltak olyanok is, akik szintén, hát úgy nem tudom, hogy is mondjam, kicsit szkeptikusan állnak a mentális betegségekhez.
4: Szerintem igen, valószínűleg, hogy elsősorban azok az emberek jöttek el, akiket amúgy érdekel, és akik azért nem éppen így viszonyulnak. Én azt láttam, vagy azt hallottam, hogy nagyon sok személy részéről jött egy olyan visszajelzés, hogy mennyire fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, mert hogy ami tulajdonképpen inkább történik, az, hogy még mindig elég sok előítélettel viszonyulunk, többek között ez, de másfajta előítéletekkel is, mint például az, hogy van ez a stigma, hogy valami nincs rendben a személlyel, hogyha mentális problémákkal küzdik, nem csak depresszióval, nem, hát hogy van valami, ami ők és mi, akikkel ilyesmi nem történhet meg, nem. És hogy akkor az emberek tényleg szükségét érzik annak, hogy beszélhessünk ezekről a dolgokról, mert hogy igazából ezek az előítéletek abból születnek, és azt tartja fenn őket, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mik ezek a dolgok, nem? Tehát, hogy kell kommunikálni ezekről. Tehát ezt hallottam az este is, a tegnap előtt is, hogy mennyire fontos, hogy végre beszélünk rólam nyíltan, és ez tényleg Zsoltnak köszönhetően egy nagyon bátor és nagy lelkű lépést tett meg azáltal, hogy elmondta ennyire nyíltan, ennyire őszintén a történetét, és ezáltal tulajdonképpen egy lehetőséget teremtett arra is, hogy többiek, más emberek is engedjék meg maguknak, hogy meglássanak magukban olyan dolgokat, amelyektől lehet, hogy szívesebben elfordultak volna, mert jó, hogy a történet egyedi maga, hogy mi történt, hogy alakult a kikinek az élete, de azért mindenkinek vannak olyan dolgai is az életben, amik nem feltétlenül könnyűek. Mindenkinek voltak időszakai, amikor talán egyedül érezte magát, vagy nem tudta, hogy az, amit gondol, vagy amit érez, az mennyire úgymond van rendben, vagy nincs rendben. Ez az egyik, és a másik, amit hallottam elég sokat, az, hogy nem tudjuk, nem vagyunk felkészülve rá, hogy reagáljunk akkor, amikor valaki megoszt valami ilyesmit magáról. Tehát nem tudjuk, hogy mit mondjunk neki.
2: Zsolt, te mit tapasztaltál, hogy hogyan viszonyulnak az emberek akár a mentális betegségekhez, akár a depresszióhoz, vagy te, amikor nem tudom, hogy erről így mennyit beszéltél a szűkebb vagy tágabb környezetednek, hogy akkor milyen visszajelzéseket kaptál?
3: Van ez a stigmatizálás, vagy van ez a nehéz viszonyulás hozzá. Nem biztos, hogy feltétlenül a mindennapos beszélgetéseink része. Az előadás óta pedig legalábbis az én életemben nyilvánvalóan gyakrabban tematizálódik, és egyfajta nyitottság, meg szóval tegnap például az előadás után erről beszélgettünk egy kisebb csoportban, és olyan volt, mintha egy ilyen, nem tudom, nagyon mindennapos beszélgetésünk lenne arról, hogy épp milyen az idő. Tehát, hogy ez egy jó élmény.
2: Most egy ilyen elég erős váltással még egy picit visszatérnék az előadásra. Ugye itt Kolozsváron kívül terveztek, mégsem Sziszentgyörgyön is ilyen performanszokat, estéket.
3: Egyelőre egyet tervezünk, de még nem pontos, hogy mikor történne meg.
2: Köszönöm szépen, és hát akkor nyitott közönséget kívánok nektek. És sok sikert a továbbiakban, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma, és nagyon jó lenne, hogyha minél több helyen egy ilyen nyitott közönség ellátogatna hozzátok.
3: Köszi szépen.
4: Köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ. Mint írják, 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című Európai Uniós projektben. Mint írják, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték azt is, hogy az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást, írja közleményében az adóhatóság. Mint emlékeztettek, szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kisvállalkozót érint, akik korábban nem találkoztak rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítéséhez, erősítette meg a közlemény. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, 488 tanulóval, 17 osztállyal megkezdte a 129. tanévét a miskolci Diósgyőri Gimnázium. Kompordai Levente igazgatóval az iskola gazdag történelméről, szép hagyományairól, képzési palettájáról és az új tanév feladatairól beszélgeti Eszter Beáta.
2: Kompordai Leventével, a Diósgyőri Gimnázium igazgatójával beszélgetek. Jövőre lesz 130 éves az iskola, gondolom, hogy nagy ünneppel készülnek, de először is beszéljünk az iskola történetéről, mert hogy messze vezetnek a szálak, Kárpátalja és Felvidék is hozzátartozik az iskola történetéhez, történelméhez, és azért is kérdezem nagy kíváncsisággal igazgató urat, mert hogy történészként is sok interjút készítettünk már.
3: Intézményünk a Diósgyőri Gimnázium jogelődjeivel együtt 2027-ben lesz majd 130 éves, illetve 130. tanévét fogja megkezdeni. Ez azt jelenti, hogy az intézménynek a jogelődje a Magyar Királyi Főreál iskolaként Ungváron alapították, ami azért történt meg, mert hogy ott egy gimnázium működött, és szerették volna, hogyha az ungvári társadalomnak, ungvári lakosságának azon gyerekeit, akik nem gimnáziumba szerették volna folytatni a tanulmányaikat, hanem egy ilyen sokkal inkább az élethez, illetve az élő nyelveket szerették volna tanulni, azok kezdjék meg akkor a reáliskolában a tanulmányaikat középiskolai szinten. Így indult el tulajdonképpen az a fajta iskola alapítás, aminek a következtében először egy bérelt épületben, majd később ugye saját épületben kezdte meg a működését ez a Magyar Királyi Főreáliskola. Az első világháború utolsó éveiben, 1917-ben IV. Károly király volt az, aki egy intézkedésével ezt az intézményt áthelyezte Miskolcra, és akkor Miskolcon folytatta még a trianoni békekötés előtt a működését az intézmény, majd 1938-ban, tehát a Felvidék visszatérésével, ugye Kassára került néhány év erejéig az iskolának az épülete, illetve az iskola közössége, és a második világháború végével, illetve hát ugye az újra elvesztett felvidéki területeknek köszönhetően ugye visszakerült az intézmény Miskolcra, és akkor hozták létre 1950-ben a Kilián György gimnáziumot. A Kilián György gimnáziumot, amit itt a diósgyőri Bogeföldi, illetve diósgyőri részen építették fel, az itt élők pont azért, mert hogy ugye a vasgyár munkásainak gyermekei, azok tudjanak egy olyan intézményben, egy olyan gimnáziumban tanulni, ami itt van a lakóhelyük szűk környezetében, és akkor ennek köszönhetően ebben a Kilián városrészben, amit így a miskolciak elég jól ismerhetnek, a Kilián városrészben építették fel azt az épületet, amiben a mai napig is némi átalakítást követően a mai napig is működik. Tehát így jutunk el tulajdonképpen a 2026-27-es tanévig, amikor is ugye 2007-es felújítást követően itt az iskola épülete jelenleg is aktuálisan áll és működik azoknak a tanulóknak, akik négyféle képzési típusban vesznek részt.
2: Ha jól tudom, akkor itt nyelvi képzés és sportképzés is zajlik.
3: Intézményünk képzési struktúrája tulajdonképpen hosszú évtizedekre visszatekintve is nagyjából ugyanazokat a képzési típusokat mutatja, ami azt jelenti, hogy egy osztályunk 6 évfolyamos, egy osztályunk 5 évfolyamos, és hát korábban 2, most jelen pillanatban fél-fél osztályként, egy osztályként működik egy 4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Ez úgy néz ki, hogy a 6 osztályos képzésünk esetében egy emelt angol nyelvi képzésről beszélhetünk, az 5 évfolyamos képzésünk esetében korábban ez egy tisztán nyelvi osztály volt, ami azt jelentette, hogy az osztály fele emelt angol, a másik fele pedig emelt német nyelvet tanult, viszont hát sajnos a régiónkban, szűk régiónkban a német nyelvnek az ázsiója, illetve a népszerűsége az hát eléggé hanyatlik, és ennek köszönhetően, miután nem volt annyi jelentkezünk, illetve nem tudtuk olyan megfelelő képességű diákokkal beiskolázni ezt a képzést, Ezért az elmúlt 3 évben váltottunk, és egy új képzést hirdettünk meg ennek az osztálynak a keretén belül, ami azt jelenti, hogy szintén 5 év folyamos maradt az intézményben ez a nyelvi képzés, viszont az osztály fele a 0. év folyama elvégzését követően emelt angolos csoport.

0: egy kicsivel több tanuló a köznevelés típusú sportiskolai képzésben vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a Sportiskolák Országos Szövetségének tagja a gimnáziumunk, és azok a tanulók tanulhatnak ebben a képzési típusban, akik a tanulmányaik mellett, középiskolai tanulmányaik mellett, vagy sőt, mondhatnám az általános iskolai tanulmányaikat is, már régóta itt elsősorban a DVTK, tehát a Diósgyőri Vagyára Testgyakorló Körének, a Sportegyesületének a különböző szakosztályaiban versenyszerűen, sőt, kimagasló szinten, korosztályos válogatottként is sportolnak, illetve a DVTK-nak a különböző szakosztályait, illetve az MVSC, és itt a környék, Miskolc környékként található egyes sportegyesületeknek a különböző szakosztályaiban sportolnak ezek a tanulóink. Az osztály másik fele pedig általános tantervű gimnáziumi képzésben vesz részt, ami azt jelenti, hogy 4 év folyam alatt a gimnáziumi érettségi vizsga letételére, illetve annak az abszolválására kapnak lehetőséget. Igazából itt azok a tanulók vesznek részt, akik mondjuk így, hogy a általános iskolai felvételiük során még nem döntötték el, hogy tulajdonképpen esetleg a középiskolai tanulmányai befejezését követően hova is menjenek tovább tanulni, hanem itt menet közben, ugye a fakultáció választáskor 11. és 12. évfolyamon gondolják végig azt, hogy melyik irányba fognak majd tovább tanulni, illetve milyen irányba képzelik el a saját jövőjüket a felsőoktatásban való tanulmányaik során.
1: Beszéljünk egy kicsit a sportképzésről. Milyen eredményekkel büszkélkedhet az iskola, mely sportágokban? Mikre a legbüszkébbek?
0: Hát azt is mondhatnánk, hogy igazából ugye a legtöbb sportolónk nyilván a köznevelés típusú sportiskolai osztály keretében tanul, vagy folytatja a tanulmányait, de igazából ekkor nem mondanánk olyan értelemben igazat, mert hogy szinte mindegyik képzésünkben rengeteg olyan sportoló, illetve sporteredménnyel rendelkező tanulónk van, akik tehát nem csak itt a szűkebb régiónkban, hanem országos szinten is megállják a helyüket, és jelentős eredményekkel rendelkeznek. Tehát gondolok itt azokra a tanulókra is, akik mondjuk a 6 év folyamon, vagy akár az 5 év folyamos képzésben vesznek részt. Tehát ugye ketté választanám nyilván azok a tanulók, akik a különböző sportegyesületekben érnek el jelentős és nagyon szép és országos szinten is kiemelkedő eredményeket, amellett az iskolánk hírnevét is öregbítik, a sportélet, illetve a diákolimpiai sportágakon belüli versenyzés keretén belül. Tehát az azt jelenti, hogy az iskolánk már évtizedek óta indul, ugye a diákolimpia, most már a Magyar Diáksport Szövetség által felügyelt diákolimpiai versenyzési keretben, mind az A kategóriában, mind pedig a B kategóriában, és mind a kettő szinten ugye kifejezetten szép eredményeket érnek el. Így az elmúlt években azt is mondhatnám, hogy a középiskolák országos pontversenyében, ami a diákolimpián elért eredmények alapján kerül kiszámításra a Diáksport Szövetség által, most már 3. éve voltunk a középiskolák kategóriában a 3. helyen, ami azt jelenti, hogy a tanulóink által elért eredmények pontra váltását követően ugye 3. helyet érjük el, és hát ennek következtében ugye a különböző rangsorokban is hát elég jelentős és elég előkelő helyen végez a Diósgyőri gimnázium. Ezek az eredmények elsősorban nyilván kötődnek azokhoz a sportágakhoz, amelyekben ugye csapatsportágak szintjén sportolnak a diákok. Gondolok itt a kosárlabdára, labdarúgásra, jégkorongra, vagy mondhatnám azt is, hogy a röplabdában is 3 évvel ezelőtt ugye az országos döntőbe jutottunk, ami így miskolci szinten kifejezetten szép eredmény, de meg kell említenünk emellett az egyéni sportágakat, sőt azokat a sportágakat is, amelyeket nem a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett diákolimpiák keretén belül kerül megrendezésre, hanem ugye szakági diákolimpiák, szakági versenyek kerülnek ugye diákolimpiai megmérettetésre, és ez azt jelenti, hogy ott is országos bajnokokkal, illetve az országos bajnokságon ugye az első 3 helyezett valamelyik helyezett lett a saját diákunk. Tehát ilyen értelemben mind csapatsportágak, mind pedig egyéni sportágak területén, gondolok birkózás, úszásra, vagy A kategóriába, B kategóriába volt tornászunk is, akik szépen szerepeltek és előkelő helyezést értek el, de vannak kajakenusaink, akik országos reménységek között szerepelnek a mai napig is, és hát ugye mindezek a tanulók öregbítik a hírnevét az intézménynek, illetve hát büszkék vagyunk az

0: azokra az egykori tanulóinkra is, akik már a nagy kedezett Magyar Atlétikai Szövetség versenyzőjeként, ugye világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon érik el azokat az eredményeket. Gondolok itt Tóth Annára, vagy pedig magyar labdarúgó válogatottban már többször bemutatkozó Szűcs Kornélra, akik az elmúlt években végeztek itt a gimnáziumunkban, de korábbi válogatott sportolóinkat is ugyanúgy meg tudnánk nevezni, és nagyon büszkék vagyunk az ő eredményeikre, akik amellett, hogy tényleg a sportágukban nagyon sikeresen szerepelnek, amellett a tanulmányi eredményük is kimagasló volt, és igazán mondhatjuk azt, hogy példaként állíthatjuk őket a jövendő ifjúság elé, és az ő teljesítményüket azt gondolom, hogy ki tudjuk emelni. De volt olyan tanulónk, aki ugye a téli olimpián is szerepelt, ugye Kékesi Márton személyében, vagy volt olyan tanulónk, aki pedig ugye most egy feltörekvő sportágban, a DVTK szakosztályán belül, ugye Muay Thai sportágban, korosztályos világversenyen, világbajnokságon, ugye helyezést ért el.
1: Gratulálok ezekhez a szép eredményekhez, bizony nagyon híres vármegye szerte ez az iskola, mert akik sportolnak, azok mind ide szeretnének bekerülni. És ha már egy ilyen régi, nagymúltú iskoláról beszélgetünk, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk azokról a hagyományokról is, amelyek meghatározzák ennek az iskolának az identitását. És tudom, hogy sok szép hagyományt őriznek.
0: Hát minden tanév elején azzal kezdünk, ugye, hogy az iskolánkban tanuló diákok szüleinek egy ilyen közös szülői értekezletet, illetve ugye a szülői választmányi ülést megtartjuk, és ugye pont az idei tanévnek a kezdetén is ugye megtörténtek ezek az összejövetelek, illetve ezek a találkozások, és pontosan ugye ezt próbáljuk mi is a szülőknek súlykolni, hogy a diákok az iskolai tanulmányaik mellett ugye itt az intézményekben megkapják azokat a kedvezményeket, azokat a lehetőségeket, hogy ők a versenyszerű sportági versenyeken részt tudjanak venni. Emellett pedig azokat a közösségi rendezvényeket, közösségi programokat emelném ki, amelyek pontosan azzá teszik az intézményünket, amit régen úgy neveztek, hogy Kilián nagycsalád, ugye jelenleg ugye a Diós Győri Gimnázium nevére hallgat, ugye manapság a diákjaink DG-nek szokták nevezni az intézményt, és ugye ennek a DG-nek, mondjuk így, a közösségi rendezvényei azok, amelyek hát megpróbálnak egy olyan pluszt adni azoknak a tanulóknak, akik itt ebben az intézményben folytatják a középiskolai tanulmányaikat, hogy a későbbiek során ugye legyen egy közösségi élményük, legyen egy olyan pluszuk, ami alapján ők az életben ugye többek lehetnek, illetve egy együvé tartozást megkaphatnak ebben az intézményben. A tanévben általában olyan közösségi rendezvényeink vannak, amelyek már több évtizedes múltra tekintenek vissza. Ez alatt nyilván értem azokat a folyamatban lévő, akár az elsősök beavatását, tehát a kezdő évfolyamos tanulóknak a beavatására gondolok, akár a végzős osztályok szalagavatójára, ballagására, akár pedig azokra a más gimnáziumokban is megrendezésre kerülő úgynevezett 11. évfolyamosoknak a diák kampányára, töknapokra, aminek keretén belül az osztálytárs a közös készülések során közelebb kerülhetnek egymáshoz, jobban megismerhetik egymást, illetve olyan élményeket élhetnek át, amelyeket nem biztos, hogy mondjuk egy másik intézményben megkaphatnak. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos részét képezik a mindennapoknak, amellett, hogy természetesen a tanulmányaikat is végzik, mert ezek is egy együvé tartozást fognak eredményezni, és én azt gondolom, hogy a közösségi élmények meghatározzák majd a középiskolai éveket követően, vagy a felnőtt lét mindennapjait is. Egyrészt, másrészt pedig ugye egy olyan, mondjuk úgy, hogy kivételezett helyzetben lévő iskola a miénk, mert ugye rendelkezik az intézmény már több mint 6 évtizedes múltra visszatekintve egy balatonfenyvesi üdülővel, aminek az lenne a lényege, hogy azok a tanulók, akik itt az iskolában folytatják a tanulmányaikat, a nyáron legalább egy alkalommal, és ha lehetséges, akkor szinte minden évben ugye eljussanak Balatonfenyvesre, ott az iskola üdülőjében ugye el tudjanak tölteni egy hetet, és ott még jobban megismerhetik egymást, másrészt pedig ugye olyan pluszakat kapnak, amivel ugye a Balaton környékét is megismerhetik, és a Balaton környékén is szerezhetnek olyan élményeket, amelyek esetleg a későbbiek során meghatározzák a mindennapjaikat és az együvé tartozásukat. Emellett pedig azt is szeretném kiemelni, hogy a tanulóink ugye nem csak ezeken az ünnepségeken, ezeken a rendezvényeken és közösségi programokon vesznek részt, hanem természetesen azokat az eseményeket is megrendezik, illetve eseményeken is részt vesznek, amelyek itt szorosan mondjuk úgy, hogy a Diósgyőri városrész, az a Kilián városrészhez kapcsolódik, gondolok itt a Diósgyőri országzászlón, a különböző nemzeti ünnepeken való részvételre, amin az iskola ugye felhúzza ezt az országzászlót, és ezzel is képviselteti magát itt a városrésznek az ünnepség sorozatában, illetve az is egy fontos része az iskola mindennapjainak, hogy ezeket az élményeket, ezeket a programokat és rendezvényeket, illetve az elért eredményeket minden tanév végén egy évkönyvben, a felújítás óta, most már ebben a tanévben a 20. alkalommal megjelenő évkönyvünkben szoktuk összesíteni, és ugye a diákok, a pedagógus kollégák, a szerkesztő kollégák vezetésével készítenek interjúkat, cikkeket, saját műveiket megjelentetik, illetve fotóikat megjelentetik ebben az évkönyvben, és így mindannyian közösen tudunk visszaemlékezni azokra az időkre, amikor itt ebben az intézményben folytatták a tanulmányaikat, illetve a kezeink alatt pallérozódtak.
1: Mit tartogat az idei tanév? Gondolom már azért erősen koncentrálnak a jövő évi kerek évfordulóra.
0: Hát az idei tanévben nyilván amellett, hogy a szokásos tanévi munkatervünk alapján megrendezzük azokat a rendezvényeket, amelyeket az előbbiekben elsoroltam, nyilván elkezdünk készülni majd a következő tanévnek az ünnepség sorozatára. Ez elsősorban abban fog állni, hogy nyilván történeti kutatásokat, ami egyébként hozzám is közel áll, illetve olyan diákokat találni, akik ebben ugye részt vesznek, és a kutatásban gyakorlatságot szerezhetnek, ami esetleg a későbbiek során a pályaválasztásukat is meghatározhatja, illetve olyan jellegű ünnepségeket, illetve versenyeknek a tematikáját fogja befolyásolni ez a fajta kerek évforduló, ami már eddig is jellemezte az intézményünket. Gondolok itt egy ilyen beiskolázásos versenyre, amit mindig azzal próbálunk egy kicsit egyedivé tenni, hogy az iskola történetével, az iskolának a mindennapjaihoz kapcsolódó, illetve az iskola épületéhez kapcsolódó tereket azok a 8-osok vagy 7.-8. osztályos tanulók meg jobban megismerhetik, akik esetleg itt szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A másik oldalon viszont ugye minden évben rendezünk egy olyan tehetségkutató versenyt a testnevelés területén belül, aminek az lenne a célja, hogy megkönnyítsük azoknak a tanulóknak a továbbtanulási helyszínének a megválasztását, akik versenyszerűen sportolnak, és nem feltétlenül biztos, hogy jól ismerik az intézményünket, és nyilván ez is befolyásolja az ő későbbi pályaválasztását, iskola választását. A harmadik fontos dolog pedig ugyan még csak a 30, hát idézőjelben csak, de hogy a 39. alkalommal kerül megrendezésre majd a következő tanévben a Kamarás Kupa középiskolai kosárlabda torna, aminek az a lényege, hogy azok az iskolák, azok a középiskolák, akik olyan tanulókkal rendelkeznek, mind a fiúk, mind a lányok terén, akik a kosárlabdát középiskolás szinten is igyekeznek akár profi, akár pedig amatőr szinten űzni, akkor nekik ugye szoktuk megrendezni ezt a versenyt, így emlékezve egyrészt egy-egy kori testnevelő szakos házaspárra, akik nem csak az iskolában, hanem a DVTK kosárlabda sport alapjait is letették a munkásságuk, tevékenységük folyamán. A másik oldalon pedig nyilván azt is szeretnénk, hogyha azok a pedagógusok, azok a testnevelő kollégák, illetve azok a diákok, akik a kosárlabda sportot szeretik és szívesen űzik, azok egy élményt éljenek át ennek a két napnak a keretén belül, és nem feltétlenül ugye az lenne a legfontosabb, hogy itt ki diadalmaskodik, hanem igazából az, hogy ez a hagyomány és ennek a kosárlabda sportnak a népszerűsítése az tovább folytatódjon. Tehát első körben ezek az alkalmak lennének, amelyek tovább öregbítenék ugye a 130 éve létező iskolánkat, gimnáziumunkat itt Miskolc városában, másrészt pedig nyilván azt is szeretnénk, hogyha az újonnan elindított digitális kultúra tantárgy esetében egy kicsit jobban megismertetni a diákokkal ezt a képzést, és ezen belül is szeretnénk újonnan elindítani egy olyan, hát mondjuk így vetélkedőt, aminek az lenne a célja, hogy az iskolához kapcsolódóan, illetve Miskolcvároshoz, vagy egy olyan témát érintenénk, amely aktuálisan is fontos, és itt olyan digitális kultúra, tehát a régi informatika tantárgynak megfelelő képességekkel rendelkező diákok indulnának, akik a későbbiek során itt a középiskolában, vagy esetleg a felsőoktatásban is az informatika területén képzelik el a további jövőjüket.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, eredményes tanévet és sok sikert kívánok.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Kedves hallgatóink, 488 tanulóval 17 osztállyal megkezdte a 129. tanévét a Miskolci Diósgyőri Gimnázium. Kompordai Levente igazgatóval az iskola gazdag történelméről, szép hagyományairól, képzési palettájáról és az új tanév feladatairól beszélgetett Jászter Beáta.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a miskolci színész legendákról szóló sorozatunkat Laborfalvi Róza életének pályájának a bemutatásával folytatjuk. Mikita Gábor színház történész Tiászter Beáta kérdezi.
2: A miskolci színész legendák második fejezetéhez érkeztünk, és Laborfalvi Rózával folytatjuk a beszélgetést. Mikita Gáborral, a Miskolci Színész Múzeum szakmai vezetőjével, színháztörténésszel, muzeológussal beszélgetek. Laborfalvi Róza igazi miskolci, mert Miskolcon született, ugyan nem ezen a születési néven, és színész családba született, ha jól tudom.
3: Pontosan így van. Hát ebben a korszakban nagyon jellemzőek voltak a színész családok, a színész dinasztiák. Sok színész házas pár volt, akiknél a gyermekek is követték a pályát, az életutat, beleszülettek a színházba, és nem is volt más lehetőség igazán, hogy más vonalon induljanak, és a tehetségük volt, akkor meg egyértelmű volt az út. Így volt ez a mi esetünkben is. Egész pontosan Benke Judit néven született Miskolcon meg ez a nagy színésznő. Az édesapa Benke József, vagy ahogy akkoriban hívta mindenki már, fiatalon is Benke atyus. Ő volt annak a pesti társulatnak az egyik vezetője, akik 1815-ben Miskolcra jöttek, itt kaptak menedéket, és így menekült meg a magyar színészet. Dérinének is ő volt a névadója, ugye a Szép Patakit ő fordította le magyarra, és a feleség, az első felesége pedig Rácz Zsuzsa, aki szintén színésznő volt, és ahogy ugye Miskolcra megérkeznek, tulajdonképpen itt is marad a család. Benke József, ő érdemes róla is pár mondatot szólnia lehet, ugye fontos szerepe van a egyébként is a történetben, nem is csak mint családapa, egy nagyon sokoldalú színházi ember volt, nagyon művelt volt, és az első hamletjeim között tartjuk számon, és róla írta le a kritika azt, hogy amikor Miskolcon játszott a Hamletet, hogy most tapasztaltam először a magyar hazában, hogy mit tud az aktor a publikummal tenni. És egy gyönyörű kritika arról, hogy a közönségre valóban milyen hatást gyakorolt, és milyen értően reagálta a közönség az ő játékát. De aztán Benke atyusnak elege lett a színházi világból, és tanárként működött tovább Miskolci Leánynevelő Intézetben, már ebben az épületben is született meg Judit lánya. Tudjuk is, hogy hol van ez az épület Miskolc belvárosában, illetve hol állt az épület, ma már csak egy új épület van a helyén, és egy emléktábla hirdeti Laborfalvi Róza születését. És az édesapa nagyon hamar rájött arra, hogy Judit örökölte a tehetségét, és bár visszavonult, de pont a lánya miatt egy időre újra visszatért a színházi világba, hogy tudja segíteni Rózának az elindulását, többek között Pesten, illetve egészen pontosan Budán a Várszínházban. Nagyon kemény ember volt, nagyon hirtelen haragú volt, az indulatait nem tudta törtőztetni, és azt mesélik róla, hogy például ugye végigfigyelte a színfalak mögül a lányának a játékát, és bizony fizikálisan büntette, hogyha valamit nem jól csinált.
2: Így van, erről én is olvastam, hogy terelte ugyan a színészi pályán is segített neki, de azért elég erős tenyerekkel terelte ezt a fiatal lányt, akinek amúgy sem volt könnyű az élete, mert nagyon hamar anyává vált, méghozzá leányanyává, ha igaz.
3: Igen, igen, és ha még visszatérünk egy pillanatra, nagyon hamar árva is lett, ugye meghalt Benke József első felesége, és aztán új asszonyt hozott a házba, és ez például nem tett jót a kapcsolatuknak a lányával. Ezzel is magyarázzák például a névváltoztatás, hogy a nyilvánvalóan mindenki ugye egy hangzatos színész nevet vett fel ebben az időben, ez szinte alap volt, hogyha egy egyszerű, nem izgalmas hangzású neved van, akkor felveszel egy izgalmasabbat. Nekik ugye a család előneve volt, Laborfalvi Benke József volt az édesapa, tehát ő ezt vette fel, és variált a Rózával is, tehát tulajdonképpen több fordulós kör volt az, amíg megtalálta a Laborfalvi Róza nevet. És hát valóban, ami a maga korában az, hogy valaki leányanya lesz, ez nyilvánvalóan nem volt szokatlan, sok mindenkivel megesett, de a gyakorlat az volt, hogy eltüntették általában a gyermeket, vidékre kiadták. És Róza tulajdonképpen az elsők között volt, aki nyíltan felvállalta azt, hogy ő családanya, hogy lányanya, hogy van egy gyermeke. No hát ez a nyilvános elvállalás persze nem jelentette azt, hogy mondjuk a fiatal Jókai Mor, aki nagyon naív legényke volt, ez például tudott volna erről, amikor szerelembe estek. Ugye egy színész kollégától született a gyermek, akiről ugye köztudott volt, hogy nagynő csábász, és hát egy volt Róza is az áldozatai közül. Ugye az elején ugye be is árnyékolta a Jókaival a kapcsolatot. Nem annyira a Jókai részéről, hanem a környezete részéről.
2: Van egy nagyon szép legenda, amit Jókai is úgy mesélt, hogy március 15-én, amikor azt a bizonyos kokárdát a mellkasára tűzte Laborfalvi Róza, akkor kezdődött az ő szerelmük. Na hát azt mondják, hogy Jókai is csak lódított ezzel kapcsolatban, mert hogy állítólag már hamarabb is ismerte és látta is Rózát, és tetszett neki a játéka. De az, hogy ők ketten összejöttek, az nagyon nagy ellenkezést váltott ki, például Petőfi Sándorból is, aki annyira felháborodott állítólag, hogy még Jókai édesanyját is megkereste ez ügyben.
3: Pontosan ez egy filmre való történet, vagy akár könyvbe, ugye Ignác Rózsa meg is írta ezt nagyon szép részletesen, és valóban a két jó barátnak tulajdonképpen a kapcsolat megrontásához is vezetett. Hát ugye kezdődik a dolog azzal, ugye, hogy nagy volt a korkülönbség. Róza jóval idősebb volt Jókai Mornál, plusz ugye tudjuk, hogy gyermeke is volt, ráadásul hát a színésznői pályát sem tekintették a legerkölcsösebb, legtisztességesebb életútnak, úgyhogy valóban nagy ellenállást váltott ki, amikor nyilvánossá vált az ő kapcsolatuk. És hogy visszatérjek a legendához, valóban úgy tűnik, hogy legenda, hogy ez volt az első találkozás. Mindenki azt valószínűsíti a szakmából, hogy a közös pont a Szigligeti Ede lakása volt, mind a ketten jó kapcsolatban voltak Szigligeti Edével, és amikor Jókai nagyon betegen feküdt eszméletlenül hosszú ideig Szigligetinél, akkor először ott a Róza láthatta őt meg, és ott találkozhattak már, és ott elindulhatott valami, de tény az, hogy nyilvánosan és a nagy közönség előtt ott a március 15-én vállalták fel a szerelmüket. Tehát kicsit ugye túlzás van benne, de ugyanakkor mondhatjuk, hogy valóban ez azért ez ott egy sorsdöntő pillanat volt, attól függetlenül, hogy már volt előzmény, és hát látták is, persze Jókai ugye írt is kritikákban Rózáról, tehát biztos, hogy nem az az első spontán összefutás volt ott, de ez magán a története nem változtatott, mert azért a szabadság szerelem eszményét ők ott a színpadon, nemzeti színpadán gyakorlatilag szépen be is mutatták a nagy közönségnek, hogy ez mit jelent. Visszatérve, vagy folytatva a történetet, ugye, hogy miért váltott ki nagy tiltakozást, megmondom őszintén, ezen úgy sokat gondolkodom, hogy nem tudjuk, hogy Petőfi mit láthatott, mit tapasztalt, mit tudhatott Rózával kapcsolatban. Ők ugye a Nemzetiben mondhatni kollégák voltak, hiszen egy rövid ideig Petőfi ott volt a Pesti Magyar Színháznak a társulatában valamilyen szinten. Valószínű, hogy ezek az élmények lehettek, amiket ott tapasztalt valamiért számára ellenszenvesek, vagy az is lehet, hogy nem a Rózával volt konkrétan baja, hanem ismerte azt, hogy a Móricz ugye egy nagyon naív, tiszta lelkű, romantikus, ideák között élő figura, tehát lehet, hogy úgy gondolta, hogy egy ilyen tapasztalt színésznő nem a legjobb feleség lenne az ő számára. És valóban ő ugye folyamatosan tájékoztatta az édesanyját, és együtt, ketten nagyon kemény aknamunkát végeztek, hogy ne legyen ebből házasság, de nem tudták megakadályozni. Tehát volt, amikor ugye szószoros egyértelműen kiszökött a fiatal pára az otthonukból, és mindenféle kalandos történet volt, de hát a házasság végül is elkerülhetetlen lett, és tulajdonképpen a sok negatív előítélet ellenére ez egy sikeres házasság, szép házasság lett, mind a kettejüket erősítette, de főleg Jukai számára volt egy nagyon szerencsés döntés, hogy elvette Rózát.
2: Jukai a hősnőit is nagyon sokszor a feleségéről mintázta. Talán nem ok nélkül.
3: Hát valóban az is, hogy ezt szoktuk emlegetni, egy hősített volt, ahogy a szabadságharc után bújtatta, megmentette a férjet, hiszen ugye Jukai ott volt a március 15-én, ugye a 12 pontnak az egyik megfogalmazója volt. Sokféle szerepet vállaltam a szabadságharc alatt, tehát abszolút veszélybe kerülhetett az ő élete, és ugye a kollégájukat, Egressy Gábort például halálra ítélte a császár, tehát a közvetlen környezetben is nagyon sok életét vesztett, illetve veszélyeztetett szereplő volt, és Róza szervezte meg a szökését. Méghozzá ez is egy színházi szál, ugye azt tudjuk, hogy Tardonán bújtatta egy kis bükki faluban, de azt például nem szokták megkérdezni, hogy miért pont ott, mi volt a szál. Hát ez a Nemzeti Színházhoz vezet. A Nemzetiben volt Róza kollégája Telepi György, a nagyon sokoldalú színházi ember, színész, a Nemzetiben főleg komikus, színpadtechnikus, díszletfestő, egy fantasztikus technikai tudással rendelkező személy volt, például a Új Szabadkai Színháznak és a Miskolci Színháznak is a színpadi gépezetét, a színpadi működését ő végezte el, és az ő családjának a falujába vitték és bújtatták el Jukait. Ez megint csak jelzi a korszakot, hogy ez a színházi világ egy milyen erős családi, baráti köteléket is jelentett abban a világban, hogy egy ilyen életveszélyes dologban mindenkire veszélyes volt, ez a bújtató telepire is veszélyes volt. Egy ilyen szituációban is segítették egymást, és tulajdonképpen a színésztársnak köszönhető Miskolcon keresztül vitték, egy fontos állomás volt ennek a bújdosásnak. Miskolc ezért írta is valahol, hogy a második szülővárosának tekinti Miskolcot, hiszen itt így menekülhetett meg, és aztán ugye a Telepi segít, hogy Tardonán tudjon rejtőzködni. És ugye külön egy menlevelet is szervez a komáromi várvédők kapcsán a Róza, tehát itt élhet vissza. Van olyan szakvélemény, ami szerint az egészet kicsit kiszínezte, túlzásba vitte Jukai rá jellemző legendagyártással, de én azt gondolom, hogy ha megnézzük józanul, akkor ebben semmi túlzás nincs. Tehát abban a történelmi helyzetben, amikor ezreket végeztek ki, karrierek törtek ketté, el kellett menekülni az országból, akkor volt mitől félnie Jukainak is, és teljesen érthető volt a bújdosás, teljesen érthető az, hogy ezért tiszteljük Jukainit. Ahogy az édesanyja egyébként Jukai anyja számára is, ez egy nagyon sorsfordító pillanat volt abban a tekintetben, hogy elfogadta aztán Rózát.
2: Beszéljünk akkor Rózának a színészi tehetségéről, hiszen gyönyörű kritikák láttak az ő tragikai vénájáról napvilágot. Nagyon szerették a színésztársak, nagyon szerették a rendezők is, hát a közönség pedig el volt tőle ájulva, mind a szépségétől, mind a hangjától, mind pedig a kisugárzásától, amivel ezeket a tragikus hősnőket meg tudta jeleníteni a színpadon.
3: Pontosan így van, ugye hát ha megnézzük a róla készült rajzokat, vagy akár fotókat, az látszik, hogy egy királynői termet, egy sugár alkat, egy gyönyörű művészi fejjel, hatalmas szemekkel, és valóban a hangja szintén varázslatos volt. Talán Vörös Marti ír dicsérte valahol a hangját egy nagyon szép jellemzéssel, tehát minden adott volt ahhoz, hogy külsőségeiben is, hogy ő színpadra termett személyiség volt, és hát emellett ugye a szülőktől volt mit örökölni, színészi vénát is, és hát emellett ugye ott volt még, amit szoktunk mondani, hogy a tehetség az egy dolog, de például nagyon-nagyon kell a szerencse is ezen a pályán. Nagyon apró nüanszokon múlhat, hogy valaki befut, és nagyon gyakori például, ami az ő esetében is történt, hogy egy beugrás, egy szerepátvétel hoz meg egy karriert. Az ő esetében ez így volt, ez egymás után kétszer is ismétlődött, hogy a kornak akkor a vezető drámai színésznője a Skántorné volt. És először azt hiszem Székesfehérvárot vidéken kellett beállni a szerepeibe, majd pedig jött a sorsfordító pillanat, amikor ugye megnyílt a Pesti Magyar Színház, és hát ott is ugye mindenki arra számított, hogy Kántorné lesz a vezető tragikája. Mondták is, hogy tulajdonképpen neki, meg Dérinének építették színésznők közül a Pesti Magyar Színházat, de a mai napig nem tudni, hogy mi történt. Kapott hivatalos levelet Kántorné, hogy ugye jelenjen meg a Pesti Magyar Színházban, mert szerződtetnék, de Kántorné nem jelent meg. Tehát nem tudjuk, hogy hol kallódott el a levél, mi történt, és ugye valakinek be kellett helyette állni, és miután a Róza már bizonyított az ő szerepeiben, így tulajdonképpen ő vette át a Kántorné szerepkörét, ő állt be helyette, és gyakorlatilag így lett ő a Nemzeti Színház első nagy tragikája. Fellépett a nyitó előadáson, és már ott is ugye a Kántorné feladatait látta meg, és hát egy nagyon szép, bár nagyon bizonyos szempontból, amennyire szép, annyira szomorú, attól függ, hogy melyik szereplő szempontjából nézzük. Pillanat volt az, amikor előadás után Dérinével karöltve mennek haza a Pesti Magyar Színházból, mert ez jelképezte is a váltást. Az, hogy Dériné pályájának az íve is itt fordul meg, ő sem találja meg a helyét a nemzetiben, is át kell adni a vezetői színésznői pozíciót Rózának. Ami egyébként a részéről abban a szempontból nem volt egy szomorú dolog, hogy pici lánykora óta ismerte, szerette Rózát. A családias kapcsolat, amit ugye mondtunk, az ebben a tekintetben is megvolt.
2: Azt is írták róla, hogy a pályájának a későbbi szakaszában a kérlelhetetlen királynőket tudta olyan hévvel és tűzzel alakítani, hogy mindenki a rabjává vált az ő előadásának.
3: Valóban, hát ugye már fiatalon is ugye a Bánkban ott volt Gertrudis, tehát ugye egyértelmű, hogy ahogy múlnak az évek, ez a kemény női karakter, ez pedig megerősödik, és hát zárójelbe teszem meg, azért otthon is meg volt benne ez a keménység, tehát kicsit ezt is örökölte, azt gondolom, az édesapától ezt a kemény határozott stílus, hiszen ugye leírták például, hogy ugye nagyon szigorúan bánt Jókaival abban a tekintetben, hogy ugye kikövetelte, hogy írjon, dolgozzon nagyon szigorúan, mert tudta, hogy egyrészt a Jókai karrieréhez, meg a családi kasszához is szükség van ahhoz, hogy ő nagyon keményen dolgozzon. És hát nagyon szigorú volt például otthon a cselédséggel is, szigorúan figyelt arra, hogy a férje ugye ne tudjon félre lépni. Például azt is ugye leírják, hogy csak öreg cselédeket tartott maga körül a háztartásban, és hát ott is olyan volt, mint egy ilyen nagy istenasszony, és körülötte a párkák, mint az öreg asszonyot, tehát ott is egy ilyen mitikussá tudott válni a családi életében. És hát valóban ugye a legjelentősebbek eleve ugye nagyon mutató szerepek, a nagy királynői szerepek, a nagy drámai szerepek. Ilyennel is vonult vissza, ugye amikor a színészi jubileuma volt, és a búcsú felléptései voltak Miskolcon, Debrecenben, akkor a Shakespeare Coriolanus című drámájában a nagyasszony Volumnát jelenítette, meg azzal köszönt el a színpadtól. Voltak neki teljesen realista karakterei, realista szerepei, vígjátéki szerepek is, de nyilvánvalóan ebben volt a leghatásosabb, ebben tudta legmélyebben megmutatni magát, a erőskezű, nagy szenvedélyű asszonyok alakjában.
2: Szóba került már a búcsú előadása, hát engem is érdekel, hogy mikor, hogyan ért véget ez a pálya, és mi lett utána. Laborfalvi Rózával.
3: Utána már sajnos nem sok idő adatott neki egy betegség miatt. Ugye az 50 éves színészi jubileumhoz kötődött az ő búcsú fellépte, ami nem egy előadás jelentett, megint csak jelzi a nagyságát, hogy ugye több helyen is elbúcsúzott a közönségtől, és hát ugye ebbe a nagy búcsú fellépésbe és nagy tiszteletadásban nyilvánvalóan az is belejátszott, hogy egy jó ideje már a férjével, ugye ők testesítették meg a nagy magyar művészházas párt, akik ott voltak például minden színház megnyitásán. Múltkor csodálkoztam rá, hogy ahol színházat adtak át, ott mindenütt Jóka írta a prológot, a verses köszöntőt, például Miskolcon is, és ugye itt is ugye Jókainé mondta el ezt a köszöntőt, ugye Miskolcon például Jókai az elsők között lett díszpolgár, és hát fantasztikus tisztelettel fogadta őket Miskolc városra. Hát abban az időben szoktam ezt is mondani, a 19. században még mindennek megadták a módját, a rangját, hihetetlen ünnepség, odaadás, tisztelet fogadta őket bárhol megjelentek, hát érthető ugye írófejedelem és a Magyar Színház nagyasszonya, úgyhogy ez az búcsú sorozatot mutatta és megtestesítette, hogy valóban ő mit jelentett a magyar színészet számára, és hát sajnos hosszú idő aztán nem adatott már számára a színpadon túl.
1: Kedves hallgatóink, Mikita Gábor színház történész az egyik leghíresebb tragika, Laborfalvi Róza életéről, színészi pályájáról beszélt, a riporter Jászter Beáta volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A változatlanul 5,5%-on tartott alapkamat támogatja az inflációs cél fenntartható elérését, ezt mondta Varga Mihály a keddi kamat döntést követő online sajtótájékoztatóján. Az elnök hangsúlyozta, a magas energia árak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokolnak. A tanács a következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamatról, emelte ki a bankelnök. Varga Mihály elmondta, a 2,5%-os új inflációs cél mértékéről egyhangú döntést hoztak, több hónapos előkészítést követően. A 2,5%-os inflációs cél hosszabb távon mérsékeltebb inflációt, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, alacsonyabb nominális kamatokat és finanszírozási költségeket jelent a magyar gazdaságnak, hangsúlyozta az elnök. A monetáris tanács a keddi kamat döntést követően jelentette be, hogy 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját, a jelenlegi 3%-ról a toleranciasáv változatlanul plusz-minusz 1% marad. Az új inflációs cél 2028. január 1-én lép hatályba. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. A kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok. Emellett ezen túl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Tudatnánk azt is, hogy a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány, ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét.
4: A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcím adatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, írja a közlemény hozzátéve, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes vagy tartós, akár több évre szóló. A fejlesztése építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során az érintett tagállami szolgáltatás csatlakozásától függően az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A projekt lezárult fejlesztései 5 milliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósultak meg, közölte a fejlesztő. Nincs már az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bejegyzésében kiemelte, ez fontos az afrikai sertéspest is elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A miniszter hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az afrikai sertéspest is a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. Bóna Szabolcs június 4-én egyeztetésre hívta a magyar házi sertés állományban megjelent vírus miatt a sertés termékpálya szereplőit. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Az időjárásról.
4: Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a jazz műsor. Joe Zawinulra emlékezek, aki 2007-ben hunyt el, az osztrák muzsikus, eredeti neve József Erik Zawinul. Tehát ugye a Joe-t azt ugye azért kapta, mert ugye a angol nyelvterületen volt aktív. A Weather Report zenekar kulcsfontosságú volt, amelynek egyébként alapítója, és rengeteg olyan muzsikus bukkant föl nála, akik később öntelen önálló karriert futottak be. Nyilván mindenki, vagy sokan tudják, hogy a világzene, mint olyan tőle származik. A korai éveiben gyakorlatilag ő integrálta be elsőként azokat a népzenei hangzásokat és azokat a muzsikusokat, akik ezt tudták világszínvonalon produkálni, amiből aztán kinőtte magát a világzene úgy, ahogy van, szőröstül, bőröstül. A lényeg, hogy ez a lemez, ami most következik, az halála után 2 évvel jelent meg, mégpedig 2009-ben adták ki, az Intuition Records gondozásában Németországban. És a lemez nagyjából 8 felvétele, 7 és fél felvétele fog beleférni a műsoridőnkbe, hogyha most ügyes vagyok és gyors. A névsort meg se próbálom felolvasni, 25-30 név felolvasására semmi esélyem, és elvinni a műsoridőt is. Bárki rá tud keresni erre a lemezre, úgyhogy Absolut Ensemble featuring Joe Zawinul, Absolut Zawinul. Így lehet rátalálni. Nézzük akkor a felvételeket. Az egyes lesz a Bimolya, a kettes a Sultán, a hármas a Great Empire, a négyes a Peace, ötös a Good Day, a hatos a Pleasant, a hetes a Ballad for Two Musicians, és az I Speak Willie lesz a nyolcas, ami vélhetőleg már le is lesz keverve. Induljanak ezek a felvételek most.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Köszönöm, hogy megtaláltad.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban Abszolút Ensemble közreműködik Joe Savinul Abszolút Savinul című lemezt hallgathatták meg, mely a 2009-ben Joe Savinul halála után 2 évvel az Intuition Records gondozásában jelent meg Németországban. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%